0: Örök atya, fölajánlom neked, szeretett fiadnak, a mi úrunk Jézus Krisztusnak, testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért. Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Örök atya, felajánlom neked, szeretett fiadnak, a mi úrunk Jézus Krisztusnak, testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.

0: Jézus fájdalmas szenvedéséért
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésű bűneinkért és az egész világ bűneiért. Jézus fájdalmas szenvedéséért
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésű bűneinkért és az egész világ bűneiért. Jézus fájdalmas szenvedéséért
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért. Jézus fájdalmas szenvedéséért
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
5: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten,
2: irgalmazd nekünk és az egész világnak.
5: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten,
2: irgalmazd nekünk és az egész világnak.
5: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten,
2: irgalmazd nekünk és az egész világnak.
0: Jézusom,
5: bízom benned.
0: Szent Faustina nővér,
5: könyörülj értünk.
0: Az Atya, a Fiú,

0: A Mária Rádiót a saját telefonján keresztül is hallgathatja.
1: Tárcsázza a következő telefonszámot.
2: 031 5 04 04 04.
1: A hívás díja percenként annyi, mintha az ön telefonjáról vezetékes telefonszámot hívna. A nap 24 órájában hívhatja a
2: 031 5 04 04 04-es telefonszámot.
1: Hallgassa telefonon keresztül is.
3: Aha.

0: Imádkozzuk együtt a szeretett lángrózsa füzérét.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntjük a kedves hallgatókat a Mária Rádió kolozsvári stúdiójából. Meghívjuk önöket, imádkozzák velünk a szeretett lángrózsa füzért és litániát. Imáinkat felajánljuk Szentatyánkért, 14. Leó pápáért, püspökökért, papokért, szerzetesekért, kispapokért, jó papi hivatásokért, a családokért, gyermekekért, az ifjúságért, betegekért, orvosokért, ápolókért, a tisztító tűzben szenvedő lelkekért, a bűnösök megtéréséért, a Mária Rádió munkatársaiért, önkénteseiért, támogatóiért, valamint minden kedves testvérünk szívében megfogalmazott szándékért. Jöjj, Szentlélek, Úristen, és töltsd be lelkemet a te lelkeddel. Járj át lelkemet a te kegyelmed és annak hét ajándéka. Tedd lelkemet befogadóvá a szeretetlen kegyelme iránt, mely Szűz Mária legszeretetre méltóbb ajándéka. Segíts, hogy szívünk vágyakozása egyesüljön Szűz Mária szeplőtelen szíve szeretetének lángolásával. Segíts, hogy szívünk megteljen azzal a szeretettel, mely Szűz Mária szeplőtelen szívét átjárta és betöltötte. Jöjj, Szentlélek, újítsd meg és erősítsd meg az én szívem szeretetét, hogy Szűz Mária szeplőtelen szívének szeretett lángja lobogjon benne, most és mindörökké. Amen. Isteni megváltónk öt szent sebe tiszteletére mély áhítattal egymás után ötször keresztet vetünk. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
2: Amen.
1: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
2: Amen.
1: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
2: Amen.
1: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
2: Amen.
1: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
2: Amen.
1: Szűz Mária, fájdalmas és szeplőtelen szent szíve,
2: könyörög érettünkig, hozzád menekülünk.
1: Istenem, hiszek te benned,
2: mert végtelenül jó vagy.
1: Istenem, remélek te benned,
2: mert végtelenül irgalmas vagy.
1: Istenem, szeretlek téged,
2: mert mindennél szeretetre méltóbb vagy.
1: Szűz Mária, fájdalmas és szeplőtelen szent szíve,
2: könyörög érettünkig, hozzád menekülünk.
1: Szűzanyánk, ments meg minket,
2: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűzanyánk, ments meg minket,
2: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűzanyánk, ments meg minket,
2: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűzanyánk, ments meg minket,
2: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűzanyánk, ments meg minket,
2: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűzanyánk, ments meg minket,
2: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűzanyánk, ments meg minket,
2: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűzanyánk, ments meg minket,
2: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűzanyánk, ments meg minket,
2: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűzanyánk, ments meg minket,
2: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
3: Árasz szeretett lángot kegyelmi hatását az egész emberiségre, most és halálunk óráján. Amen.
2: Szűz Mária, fájdalmas és szeplőtelen szent szíve,
3: könyörög érettünkig, hozzád menekülünk.
2: Szűzanyánk, ments meg minket,
3: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűzanyánk, ments meg minket,
3: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűzanyánk, ments meg minket,
3: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűzanyánk, ments meg minket,
3: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűzanyánk, ments meg minket,
3: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűzanyánk, ments meg minket,
3: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűzanyánk, ments meg minket,
3: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűzanyánk, ments meg minket,
3: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűzanyánk, ments meg minket,
3: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűzanyánk, ments meg minket,
3: szeplőtelen szíved szeretett lángja által. Árasz szeretett lángot kegyelmi hatását az egész emberiségre, most és halálunk óráján. Amen.
2: Szűz Mária, fájdalmas és szeplőtelen szent szíve,
3: könyörög érettünkig, hozzád menekülünk.
2: Szűz anyánk, ments meg minket,
3: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket,
3: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket,
3: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket,
3: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket,
3: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket,
3: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket,
3: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket,
3: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket,
3: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket,
3: szeplőtelen szíved szeretett lángja által. Ára szeretett lángot kegyelmi hatását az egész emberiségre, most és halálunk óráján. Amen.
1: Szűz Mária, fájdalmas és szeplőtelen szent szíve,
3: könyörög érettünkig, hozzád menekülünk.
1: Szűz anyánk, ments meg minket,
3: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket,
3: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket,
3: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket,
3: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket,
3: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket,
3: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket,
3: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket,
3: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket,
3: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket,
3: szeplőtelen szíved szeretett lángja által. Ára szeretett lángot kegyelmi hatását az egész emberiségre, most és halálunk óráján. Amen.
2: Szűz Mária, fájdalmas és szeplőtelen szent szíve,
3: könyörög érettünkig, hozzád menekülünk. Szűz anyánk, ments meg minket, szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket,
3: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket,
3: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket,
3: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket,
3: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket,
3: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket,
3: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket,
3: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket,
3: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket,
3: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket,
3: szeplőtelen szíved szeretett lángja által. Ára szeretett lángot kegyelmi hatását az egész emberiségre, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
3: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
3: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
3: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Uram, irgalmaz nekünk.
3: Uram, irgalmaz nekünk.
1: Krisztus, kegyelmez nekünk.
3: Krisztus, kegyelmez nekünk.
1: Uram, irgalmaz nekünk.
3: Uram, irgalmaz nekünk.
1: Krisztus, hallgass minket.
3: Krisztus, hallgass minket.
1: Krisztus, hallgass meg minket.
3: Krisztus, hallgass meg minket.
1: Mennyei Atya Isten,
3: irgalmaz nekünk.
1: Megváltó Fiú Isten,
3: irgalmaz nekünk.
1: Szentlélek Úr Isten,
3: irgalmaz nekünk.
1: Szent Háromság Egy Isten,
3: irgalmazz nekünk.
1: Üdvözlégy Mária, kinek szeplőtelen szívében az Isten és ember szeretetet szüntelenül lángol.
2: Add meg, Urunk, Istenünk,
1: hogy a szeplőtelen szív szeretet lángja áthassa lelkünket.
2: Add meg, Urunk, Istenünk,
1: hogy tökéletes Isten szeretetre késztesse szívünket.
2: Add meg, Urunk, Istenünk,
1: hogy őszinte ember szeretetre gyújtsa szívünket.
2: Add meg, Urunk, Istenünk,
1: hogy édesanyánk szeretet lángja legyen a családok meleget árasztó fényforrása.
2: Add meg, Urunk, Istenünk,
1: hogy ezen fényforrásnál a családok megszentelődjenek.
2: Add meg, Urunk, Istenünk,
1: hogy anyai szívet szeretet lángja a kisgyermekek lelkét is átjárja.
2: Add meg, Urunk, Istenünk,
1: hogy édesanyánk szívének fénye utat mutasson nekünk.
2: Add meg, Urunk, Istenünk,
1: hogy a szeretet láng által megvilágított úton járjunk.
2: Add meg, Urunk, Istenünk,
1: hogy szíved szeretet lángjánál felismerjük életünk értelmét.
2: Add meg, Urunk, Istenünk,
1: hogy szíved szeretet lángja kiégesse lelkünkből a bűnök és a hibák csiráit.
2: Add meg, Urunk, Istenünk,
1: hogy szeretet lángot felszítsa a jóra való törekvésünket.
2: Add meg, Urunk, Istenünk,
1: hogy édesanyánk szeretet lángját közvetítsük testvéreinkhez.
2: Add meg, Urunk, Istenünk,
1: hogy édesanyánk szeretet lángja bevilágítson a sötét lelkekbe.
2: Add meg, Urunk, Istenünk,
1: hogy édesanyánk szeretet lángja a fagyos lelkeket buzgóságra serkentse.
2: Add meg, Urunk, Istenünk,
1: hogy szívének szeretet lángjától a kőszívek is meglágyuljanak.
2: Add meg, Urunk, Istenünk,
1: hogy szívének szeretet lángja felrázza a közömbösöket.
2: Add meg, Urunk, Istenünk,
1: hogy szívének szeretet lángja felgyújtsa az apostoli lelkeket.
2: Add meg, Urunk, Istenünk,
1: hogy az édesanyánk szívéből feltörő szeretet láng minden emberhez eljusson.
2: Add meg, Urunk, Istenünk,
1: hogy édesanyánk szeretet lángja gyújtsa Isten szeretetre lelkünket.
2: Add meg, Urunk, Istenünk,
1: hogy a szűzanya szíve szeretet lángja oltsa ki a gyűlölet tüzét.
2: Add meg, Urunk, Istenünk,
1: hogy szűzanyánk szeretet lángja világítsa meg minden nép vezetőinek értelmét.
2: Add meg, Urunk, Istenünk,
1: hogy az édesanyánk szívéből kapott szeretet lángot életünk végéig őrizzük.
2: Add meg, Urunk, Istenünk,
1: hogy a szeretet láng szelíd fényénél haladjunk az ég felé.
2: Add meg, Urunk, Istenünk,
1: hogy édesanyánk szeretet lángja világítson nekünk a halál óráján.
2: Add meg, Urunk, Istenünk,
1: hogy a szívéből áradó szeretet láng szüntelenül

0: Anya,
1: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
0: Könyörögjünk, Szentlélek Úristen, tekints szeretet jegyesedre, ami szeplőtelen szívű édesanyánkra, aki végigkísérte szent fiát megváltó szenvedésében, és bennünket most is erősít földi küzdelmeinkben. Add meg, hogy szeplőtelen szívének isteni lelked által szított szeretetlángja, beragyogja az egész világot, oltsa ki a gyűlölet tüzét az egész földön, hogy Jézus a béke fejedelme legyen, szeretete szentségében, oltáraink trónján, aki veled él és uralkodik az atyával egységben, Isten mindörökkön örökké.
1: Amen.
0: A szűzanya azt mondta, az én szívem szeretetlángja maga Jézus Krisztus. Kérjük a kegyelmet, hogy állandóan Jézussal egyesült életet élhessünk.
1: Uram, add, hogy lábunk együtt járjon, kezünk együtt gyűjtsön, szívünk együtt dobbanjon, bensünk együtt érezzen, elmék gondolata egy legyen, fülünk együtt figyeljen a csendességre, szemünk egymásba nézzen, és tekintettünk összeforjon, ajkunk együtt könyörögjön irgalomért az örök atyához.
0: Imádkozzunk Szűz Mária szeplőtelen szíve szeretetlángjának kiáradásáért. Boldogságos Szűz Mária, drága mennyei édesanyánk, te annyira szeretted Istent és bennünket, gyermekeidet, hogy egyszülött isteni fiadat Jézust a kereszten függve a mennyei atya kiengesztelésére és a mi megváltásunkért felajánlottad, hogy aki benne hisz, el ne kárhozzék, hanem örök élete legyen. Gyermeki bizalommal kérünk, hogy szeplőtelen szívednek a Szentlélektől szított szeretetlángjával gyújts tökéletes Isten és ember szeretett tüzére, ami gyarló szívünket, hogy veled együtt, egy szívvel, lélekkel szüntelenül szeressük Istent és vele barátainkat. Segíts, hogy ezt a szeretetlángot továbbadhassuk minden jó akaratú testvérünknek, s így a szeretet tüze oltsa a gyűlölet tüzét az egész földön, s Jézus a béke fejedelme legyen szeretete szentségében, oltáraink trónján, minden szív boldogító királya is középpontja. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.

Dicséretessék a Jézus Krisztus, nagy tisztelettel és szeretettel köszöntöm a kedves Mária Rádió hallgatókat, az Életünk Krisztus című műsorunkat hallják. Mai műsorunkban tovább folytatjuk Anselm Grün atya, Bencés atyának a vágyainkról írt könyvének az ismertetését. Elérkeztünk ahhoz a vágyhoz, amely segít bennünket összhangban élni. És a Bencés atya Máté evangéliumából indul ki. Ismerős talán a kedves rádió hallgatóknak az a rész, amelyben az Úr Jézus következőket fogalmazza meg. Ne gondoljátok, hogy békét jöttem hozni a földre. Nem békét jöttem hozni, hanem kardot. Azért jöttem, hogy szembeállítsam az embert apjával és leányt anyjával, a menyet anyósával. Az embernek a tulajdon családja lesz az ellensége. Aki apját vagy anyját jobban szereti, mint engem, nem méltó hozzám. Ki fiát vagy lányát jobban szereti, mint engem, nem méltó hozzám. Ki nem veszi vállára keresztjét és nem követ, nem méltó hozzám. Ki meg akarja találni életét, elveszíti. Aki azonban elveszíti értem életét, az megtalálja. Eddig az evangéliumi rész. De milyen békéről beszél az Úr Jézus, ki teszi fel a kérdést az atya. Nem olcsó béke. Emberként nem csak sikeres, hanem környezetünkkel összhangban megélt életet kívánunk magunknak. Úgy tűnik, Jézus igéi az ellenkezőjét várják el tőlünk. Aki követi őt, az nem talál összhangot a családjával. Jézus nem azért jött, hogy békét hozzon, hanem kardot, ahogy ő maga mondja. Ki Jézus útjára lép, aki úgy véli, hogy Jézus küldi ebbe a világba, az megtapasztalja, hogy nem csak békét visz mindenhova, hanem kardot is. A kard itt nem az erőszak jelem, hanem a megkülönböztetésé. Isten igéje, amelyet hirdetünk, kétélű kard. Külön választja gondolatainkat. Felfedi bennünk, melyek a romlás gondolatai, és melyek a gyógyulásé. Az ige tehát döntésre szólítja bennünket. Kényszerítő erejű szó, amelyet nem lehet csak úgy meghallgatni és élvezni. Ehelyett Isten szava ige hirdetésünk révén behatol az ember szívébe, és ott szétválasztja az életet jelentő gondolatokat azoktól, amelyek ártanak az embernek. Az ige hirdetés szava döntésre akarja szólítani a hallgatóságot, hogy Isten mellett döntsenek, és távolságot vegyenek mindentől, ami Isten ellen való. Ám a kard ebben az összefüggésben még valami egyebet is jelent, nem mást, mint hogy Jézus követésének útját olyan radikálisan járom, hogy elhatárolodom más emberektől. Jézus követése fontosabb, mint a családi béke. Tudnunk kell, hogy a családi béke Jézus idejében gyakran megvásárolható volt azzal, hogy az egyén teljesen alárendelte magát a család érdekeinek. A nagy család összetartott, de senki nem törhetett ki, különben kizárták. Jézus az egyén útját mégis fontosabbnak tartja, mint a családi összhangot. Arra szólítja fel az egyént, hogy döntsön saját maga. Csak ha megtalálta a saját útját, akkor lehet jó kapcsolata a többiekkel. Sokan szeretnék a saját útjukat járni, írja Bencés atya, ám egyben azt is szeretnék, hogy a családjuk mindezt helyeselje, megértsék a döntésüket. Jézus azonban arra hív minket, hogy akkor is járjuk a saját útunkat, amelyet alapos megfontolás után magunkének ismertünk fel. A saját családunk nem érti meg, és ha ez egyébként békétlenséget okoz.
Útunk hitelessége fontosabb, mint egy felületes összhang, amelyben mindenki mindenkivel egyetért. Ez az összhang megbéníthat minket, zsarnokivá válhat azáltal, hogy megakadályozza azt, hogy a saját gondolatainkat és érzéseinket kövessük. Aztán ott van a keresztnek a kérdése. Az Úr Jézus az evangéliumban azt mondja, hogy aki nem veszi fel keresztjét és nem követ engem, nem méltó hozzám. De mit is jelent ez? Nem csak a családunkban vágyunk összhangra, hanem az életünkbe is. Úgy képzeljük, hogy életünk simán fog menni. Gyakran kergetjük azt az illúziót, hogy mindig sikeresek leszünk, és minden jó lesz, ha lelki életet élünk, vagy mindent helyesen teszünk. Jézus azonban másik utat mutat életünk számára. Arról beszél, hogy vegyük fel a keresztünket, különben nem értettük meg az üzenetét, különben nem leszünk méltó ő hozzá. Mit is jelent az, hogy felvenni a keresztünket? Számomra azt jelenti, mondja az Atya, hogy igent mondok arra, ami engem és terveimet naponta keresztezi, ami kívülről ér. Ez lehet balszerencse, egy betegség, egy baleset, egy ember, aki éppen akar tőlem valamit, pedig én már elterveztem a napomat. Kereszt minden, ami keresztezi az útamat, amit nem én választottam. A kereszt jöhet kívülről, de bennem is lehet. Kereszt lehet az érzékenységem, az ingerlékenységem, a türelmetlenségem vagy a félénkségem. Ha például keresztként magamra veszem az érzékenységemet, kibékülök vele, párbeszédre lépek vele, akkor elvezethet engem az Istenhez. Megfoszt attól az illúziótól, hogy az aszkézis és imádkozás révén megszabadulhatok ettől az érzékenységtől. Összetöri az eszményképet, amelyet magamnak alkottam. Megnyit engem a Jóisten számára. Minél idősebb leszek, annál világosabban látom, milyen bölcsesség rejlik Jézusnak a szavaiban. Nem nekem kell kiválasztanom az Istenhez vezető útat, Isten küld utamra, és ezen az úton újra meg újra találkozom a kereszttel, éppen ott, ahol nem is sejtem. Ha felveszem Jézushoz hasonlóan, Isten feltétel nélküli szeretetéhez fog vezetni engem, amely éppen a mélyponton emel fel, és ébreszt egy új életre. A vágy, hogy mindig összhangban éljünk önmagunkkal és az emberekkel, abban a törekvésben is kifejeződik, hogy mindig a győztesek oldalán álljunk. Azt szeretném, hogy az életem sikeres legyen, hogy mindennel, amit teszek, nyerjek. Erre a vágyra Jézus válaszol az ő igéivel, ki meg akarja találni életét, elveszíti. Aki azonban elveszíti értem életét, az megtalálja. Ki sóvárog nem csak az életét, hanem mindent meg akar nyerni, ami csak megnyerhet. A minél inkább ezt akarja, annál jobban elveszíti a lelkét, életét és valódi énjét. Aki azonban Jézusért mégis elveszíti az életét, vagy aki kész Jézus kedvéért mártíromságban, míg a földi életet is elveszíteni, az nyerni fog, az valóban élni fog. A sóvárgó ember az életet akarja, ám a vágyakozása oda vezet, hogy mégsem éli a saját életét. Soha nem kapja meg azt, amire törekszik. Elveszíti önmagát a vágyakozásban. Aki azonban kész elengedni önmagát és mindent, amit az élettel kötünk össze, gazdagságot, vagyont, tiszteletet, elismerést, egészséget és erőt, az meg fogja találni a valódi életét. Érintkezésbe kerül belső énjével, a lélekkel, ahogyan a szövegben a görög szó mondja, és ott lelke mélyén megtalálja a valódi életet. És így eljut a
nyugalomba, megszabadulni a vágytól. Mit is jelent? Ennél a résznél is a Bence és atya Máté evangéliumából indul ki, és mégpedig abból a részből, amelyben Jézus így fogalmaz: gyertek hozzá mindnyájan, akik elfáradtatok, és akik terheket hordoztok, én megkönnyítlek titeket. Vegyétek magatokra igámat, és tanuljatok tőlem, mert szelíd vagyok és alázatos szívű, és megtaláljátok lelketek nyugalmát, az én igám édes, és az én terhem könnyű. Soha a vágyakozó ember nem tud megnyugodni. Mindig többet kell birtokolnia. Mindig arról gondolkodik, mire van még most szüksége. Nem tud nyugodtan ülni, mert úgy érzi, akkor valamit elmulaszt. A sovárgó ember soha nem elégedett azzal, amit elért. Még több nyilvános elismerést és figyelmet szeretne. Attól fél, hogy valamit elszalaszt. Ezért mindig neki, modern szóval élve, online kell lennie. Minden információt magába kell szívnia. A vágyakozó ember mindent birtokolni akar, bár mindazt, amivel rendelkezni akar, egyáltalán nem tudja igazán felfogni és élvezni. Jézus azt ígéri nekünk, hogy nyugalmat teremt bennünk. Egyben olyan utat mutat nekünk, amelyen nyugalmat találunk. És ez az út egyúttal a vágy legyőzésének az útja is. Jézus arra hívja az embereket, hogy jöjjenek hozzá, mert nyugalmat ad nekik. Máté egészen tudatosan Jézus a szavait a zsidó bölcsek hagyományába illeszti. Jézus Sirák fia, aki összeköti egymással a görög és a zsidó bölcsességet, iskolájába hívja a tudás híján levőket, hogy ott megnyugvást találjanak. Aki a bölcsesség igájába hajtja a fejét, nyugalmat talál. Jézusban tehát Isten bölcsessége testesül meg. Ő megmutatja az útat a valódi élethez, az örömhöz, a békességhez és a nyugalomhoz. Jézus érti a dolgát, amikor nyugalmat ajándékoz az önmagukért aggódó és fáradozó embereknek. Ez a nyugalom Isten teremtés történeti, szombati nyugalmára emlékeztet. Jézus ebben részesíti az embereket. A szombati nyugalmat Isten kijelentése jellemzi. Minden nagyon jó és szép. Csak akkor nyugodhatok meg, ha jónak találom azt, ami az életemet alkotja. Ha igen tudok mondani a szépségre az én életembe. Felfedezni a saját terhünket, talán ez is a feladatunk, írja a lelki atya. Jézus éppen azokat hívja, akik fáradtak, és akiknek nehéz terheket kell hordozni. Ezzel ránk gondol, akik magunk róvunk önmagunkra súlyos terheket, amikor engedjük, hogy vágy hajtson minket. Az írásmagyarázók úgy vélik, Máté a tehernél a zsidó törvényre gondolt, arra, hogy azt a farizeusok értelmezték, és ha ezt a két szót a saját helyzetünkre vetítjük és magyarázzuk, a fáradozni és terheket hordozni, akkor emberekre vonatkoztatjuk, akik fáradoznak, anélkül, hogy valamire jutnának. Dolgoznak és dolgoznak, de munkájukat már nem tudják élvezni. Belevesznek a munkájukba. Belső és külső nyomás kényszeríti őket arra, hogy mindig tegyenek valamit. Talán rossz lelkiismeretük az, ami nyomás alá helyezi őket. Talán a nevelés. Magukévá tették szüleik szavait, hogy ki kell érdemelni az életet, hogy mindig dolgozni kell. Majd talán az a félelem is meghúzódik mögötte, nehogy lustának és alkalmatlannak bélyegezzék meg őket. Amikor gyerekként csak játszani akartak, naplopónak nevezték őket. Ez némelyekben olyan mély nyomot hagyott, hogy mindig találnak maguknak valami tennivalót. Másoknál a fáradozás
állandó túlterheltséget jelent. Nem érzik magukat alkalmasnak a tőlük elvárt feladatok elvégzésére. Félnek, hogy alkalmatlannak minősítik, és megszégyenítik őket. Ezért fáradoznak és vesződnek. A gyötrelmes munkát és az örökös robotot csapásnak éljük meg. Az ég ver engem, hogy ennyit fáradozom. Sokan életük robotolását a fejük felett lebegő átoknak élik meg. Így látták ezt már az Ószövetségben is, amikor Isten így szólt Ádámhoz a paradicsomból való kiüzetés után. Az embernek ezt mondta, mivel hallgattál az asszony szavára, és ettél a fáról, jól lehet megtiltottam, hogy egyél róla, a föld átkozott lesz miattad. Fáradtsággal szerzed meg rajta táplálékodat, életed minden napján. A teher, amelyet ma hordoznunk kell, kevésbé a zsidó vagy az egyházi törvények terhe, de sokkal inkább az a teher, amelyet mi teszünk önmagunkra. Néha az önmagunk büntetésének a terhe, amelyet azért veszünk magunkra, hogy meneküljünk a kínzó bűntudattól. Máskor ez saját felettes énünk terhe, ami arra int bennünket, hogy mindig dolgozzunk. Ez a felettes én megtiltja a pihenést és a semmittevést. Soha nem hagy minket nyugodni. Állandóan véleményezi azt, amit teszünk, és soha nem elégedett azzal, amink van. Kötekedik velünk, hogy annak idején az elégedetlen szülők kritizáltak velünk kapcsolatban mindent. Jelentheti azonban azt a terhet is, amelyet akkor rakunk magunkra, amikor engedjük, hogy vágyaink vezessenek. A vágy soha nem hagy megnyugodni, hajszol bennünket, hogy egyre többet teljesítsünk, egyre többet keressünk, egyre híresebbek legyünk, vagy még több információra tegyünk szert. A vágy nyomaszt és agyonnyom bennünket, elrabolja belső békénk, írja a Bencés atya. Mindazoknak, akik képtelenné váltak a megnyugvásra, Jézus egy utat kínál a nyugalom megtalálására. Ez a nyugalom a görög szentírásban egy kifejezéssel van elmagyarázva, amelynek jelentése abba hagyni, megszakítani, nyugalmat teremteni, felüdülni. A nyugalom a görögök számára abban a korban szinte szent. Egy olyan jó, amit az emberek az istenektől kérnek. Az Ószövetség hasonlóan látja ezt. Az emberi, a jámbor ember vágyakozik a szombati pihenés után, amelyet Isten rendelt el neki. A nyugtalanság átok. Így kóborol például Káin nyugtalanul. Hontalan és bújdosó leszel a földön, ugyan a Teremtés könyvében olvassuk. Káin terhelő átka ma is sok ember magatartását meghatározza. Nyugtalanul kóborlunk, úgy fáradozunk, hogy az valójában nem éri meg, mert munkájuk nem terem gyümölcsöt. Káinnál a nyugtalanság legmélyebb oka a bűn. Testvére Ábel megölése. A bűntudat kínozza, és nyugtalan kóborlásra készteti. Az elnyomott bűntudat ma is lehet ez oka annak, amiért az emberek újra meg újra elmenekülnek önmaguk elől, és semmiben nem tudnak hosszabban kitartani. Sokan nem mernek megpihenni emiatt félelmükben, hogy mindent félretolt bűntudatuk újra feltör, és akkor világossá válik számunkra, hogy megsértették testvérüket, Ábelt, hogy nem hallották meg kiáltását, és hogy ott hagyták segítség nélkül. Filon, a zsidó filozófus, a nyugalmat tekinti a legfőbb értéknek. A nyugalom alatt nem a tétlenséget érti, hanem a kifáradás nélküli tevékenységet. Isten megpihen, anélkül, hogy fáradt lenne.
az ő pihenése teremtő cselekvés. Filon számára jámbor ember Istenhez hasonlóan megtalálja teremtő nyugalmat, míg a balga ember nyugtalan. Az a tevékenység, amelyhez a vágy hajt bennünket, nem fáradtság nélküli, hanem fáradtságos. A vágy hajszol bennünket, hogy egyre gyorsabban fussunk mókus kerékben, anélkül, hogy célhoz érnénk. A görög filozófusok, alexandriai Szent Kelemen és Origenész Filon gondolatait fejtegették tovább, amikor a saját írás magyarázatukat fogalmazták, meglátásuk szerint Jézus a tökéletes nyugalomba vezet minket, mert aki lelke megtisztítása régvén nyugalmat talál, az Istenen kívül már nem vágyik másra. Aki a világ zajától visszahúzódik a hallgatás nyugalmába, az megtapasztalja tiszta szívet, amint Isten lelke nyugszik rajta, és megajándékozza nyugalommal, amely erőt ad neki, hogy valóban teremtő tudjon lenni. Kedves rádióhallgatók, megköszönöm megtisztelő figyelmüket, innen folytatjuk majd Anselm Grün Vágyaink című könyvének az ismertetését. Fülöp Zsombor atyát hallották, dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: Isten azért áld meg, hogy nagy lelkű lehess. Ha elengeded azt, ami nálad van, a kezed kiürül, de nagyobb áldást leszel képes befogadni.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntjük a kedves hallgatókat Nagyváradról, a Szent József plébánia templomból. Szentségimádást közvetítünk, melynek témája a Szentírás. Meghívjuk a kedves hallgatókat, lélekben kapcsolódjanak be, imádkozzunk.

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Uram, nyisd meg szívemet és értelmemet, hogy be tudjam fogadni szavaidat. Engedd, hogy még jobban megismerjem és megszeressem akaratodat az életemben. Hiszem, hogy mindig velem vagy, és bízom szeretetedben, ami vezet és erősít engem. Segíts, hogy téged szeresselek mindenek felett. Tudom, Uram, hogy Te dolgozol az emberek szívében és értelmében. Segíts, hogy felismerjelek mindenkiben, akivel beszélek, és megértsem, ha mások által akarsz hozzám szólni. Uram Jézus, segíts, hogy növekedjek alázatban. Segíts, hogy megnyissam előtted szívemet, és meglássam kegyelmed működését. Elfogadjam a leckéket, amik által tanítani akarsz engem. Lágyítsd meg az én ellenállásomat, hogy könnyen a képmásodra tudj alakítani.

Urunk Jézus Krisztus, szívünk nemes szándékával keresünk téged, mert evangéliumodban felismertük az örök élet tanítását. Az evangélium szerint élve akarunk követni téged, mert egyedül a te tanításod és személyed méltó a követésre. Nem adjuk életünket látszatigazságok szolgálatára, hanem evangéliumot teljes igazságát, mint igazi örömhírt akarjuk hirdetni azoknak, akik tévedéseik után életük értelmét keresik. Ismerjék fel ők is, hogy te vezetsz bennünket az örök üdvösségre. Amen.

Uram Jézus, adj nekem igaz alázatot. Segíts, hogy szeretettel és akarattal el tudjam fogadni a te akaratodat. Arra vágyom, hogy közvetítsem szavaidat és erődet másoknak, azáltal, hogy következetesen élek a hit igazságaiban. Szelíd és alázatos szívű Jézus, tedd szívemet a tiédhez hasonlóvá.

Urunk Jézus Krisztus, lelkünk megtisztítását kérjük tőled. Mi sokszor megelégszünk a felületes bűnbevallással, de te gyökeres megújulást vársz tőlünk. Te képes vagy alapjaiban megtisztítani lelkünket, hogy egyedül Istennek éljünk. A lelki megújulás adjon nekünk erőt ahhoz, hogy evangéliumod hirdetői legyünk a világban azok számára, akik még keresik megtisztító irgalmadat és felemelő szeretetedet.

pásztorunk, Jézus Krisztus, miként egykor kiválasztotta az apostolokat, és elküldted őket, hogy a te nevedben tanítsanak, és csodákat tegyenek, úgy napjainkban is hív magadhoz fiatalokat, akik téged és szeretetedet megismerve indulhatnak a világba. Küldj az evangélium hirdetésére, valamint isteni titkaid és csodáid közvetítésére papokat, akik életüket egészen neked szentelik. Add, Urunk, hogy elfogadják és hűséggel teljesítsék hivatásukat mindazok, akiket a papságra vagy a szerzetesi életre kiválasztasz. A te szereteted alakítsa át szívüket, hogy képesek legyenek embertestvéreinknek továbbadni a te jóságodat, irgalmadat és szeretetedet. Amen.

Urunk Jézus, te vagy a mindenség királya. Hittel várjuk eljöveteledet és a veled való találkozást. A hitről való tanúságtétel mindenkorban bátorságot kíván a keresztényektől, tőlünk bátorságot, hogy az üldözések idején az elutasításokat megtapasztalva, vagy az emberek közönyét látva is folytatódjon az evangélium hirdetése és a hit terjesztése. Annak tudatában élünk, hogy a te megbízásodból, a te munkatársadként adjuk tovább a hitet. Nevelj minket az alázatra, hogy ne önmagunkat, hanem téged és a te örömhíredet hirdessük. Amen.

Gondviselő Istenünk, Te szeretetből teremtettél meg minket, és életünk minden napján kimutatod irántunk szeretetedet. Adj nekünk éles látást és bölcsességet, hogy észrevegyük szereteted jeleit. Mindazt, amivel testi és lelki fejlődésünket segíted, és az üdvösség felé vezetsz minket. Oszlasd el félelmeinket, aggódásainkat és bizonytalanságainkat. Segíts, hogy bizalommal tekintsünk jövőnk felé, és teljes bizalommal adjuk életünket neked. Gondoskodj rólunk, családunkról, szeretteinkről és minden emberről. Mutasd meg jóságodat minden ember felé. Amen.

Istenünk, fiad Jézus országod örömhírét hirdette, gyógyulást hozott a betegeknek, szabadulást mindazoknak, akiket fogva tart a bűn, a gyöngeség. Világosságot hozott azoknak, akik elvakultan, önmagukba zárkózva élnek. Add, hogy életünket ő hozzá tudjuk alakítani, aki a törvényt nem megszüntetni, hanem beteljesíteni jött. Add, hogy életünkön változtatni tudjunk. Add, hogy ne öntelten éljünk, hanem figyeljünk mindig rád, aki botránykő vagy azoknak, akik nem fogadnak el, de akik befogadnak, azoknak az élet teljessége. Amen.

Uram, köszönöm, hogy megvilágítod a lelkiismeretemet az evangélium által. Segíts kérlek felismernem, miben vagyok süket, vagy érzéketlen a hívásodra és a tanításodra. Akarom, hogy kegyelmed győzedelmeskedjen életemben, Uram. Segíts bátornak lennem, hogy változtassak azon, ami bánt téged, és hiteles keresztény életet élhessek.

Mindenható Istenünk, Te mindenkit meghívsz a veled való közösségre, és senkit sem zársz ki a szeretetedből. Minden embernek felkínálod az üdvösséget, és megmutatod, milyen úton érhetjük azt el. Egyedül mi, emberek, zárhatjuk ki magunkat azzal, hogy elutasítunk téged, megtagadjuk a neked való engedelmességet, és semmibe vesszük törvényeidet. Hálások vagyunk azért, hogy minden embernek, nekünk és minden embertársunknak megadod a segítséget ahhoz, hogy üdvözöljünk. Amen.

Uram, Jézus Krisztus, erőt vesz rajtam a csüggedés, amikor csalódást okoznak az emberek, terveim kudarcba fordulnak, vagy váratlan események forgatják fel életemet. Ilyenkor a legszívesebben elmenekülnék a világból, az emberek elől. Bezárkóznék a magam kis világába, hogy egyedül legyek, de te nem hagysz magamra, hanem mellém állsz, tanítasz, és megismerteted önmagadat előttem. Vezess engem vissza az emberi közösségbe, tanítványait, követőit közé. Vezess engem az Atya közelébe, hogy a vele való kapcsolatomat helyreállítsam.

Istenem, köszönöm mindazt, amit adtál, az éjt, a pihenést, a sok-sok szenvedést. Köszönöm, amiért tűrni tanítottál, a szenvedéseket, amit a vállamra raktál. Köszönöm az életet, ami eddig tartott, köszönöm a békét, a sok lelki harcot. Köszönöm, jó atyám, hogy lelkem hozzád vágyik, add, hogy legyen erőm egészen hazáig. Köszönöm a látást, a két szememet, melyet fogjon le egykor a te szent kezed. Köszönöm az értelmet, a szót, a hallást. Köszönöm az igét, Krisztust, a vallást. Köszönöm azt is, hogy szeretlek téged, köszönöm, hogy hívő fohászom megérted. Köszönöm, hogy meghallod a jaj kiáltást, köszönöm a sok-sok megbocsátást. Sajnos bűnös vagyok, egyre csak vétkezem, add szent kegyelmedet, hogy csak a jót tegyem. Ha te nem vagy velem, én csak koldus vagyok. Te így veled gazdag, nagyon gazdag vagyok. Minden te tőled van, és minden te általad. Csak egy legyen utam, a hit és az alázat. Uram, ezen úton vezesd a lelkemet, köszönöm, hogy szereted a megtért gyermeked. Atyám, bár a földön nincsen rá érdemem, tedd meg szent fiad Jézusom nevében. Drága jó szűzanyám, szólj az érdekemben, hogy veled lehessek egykor a mennyekben. Amen.

Drága jó Istenem, én megköszönöm neked, hogy te megteremtettél minket a te képmásodra. Azért a képmásodra, hogy szólni tudj hozzánk, hogy képesek legyünk téged látni, hallani, téged megismerni, hiszen az az örök élet, hogy megismerjünk téged. Köszönöm, Atyám, hogy amikor ősszüleink vétkeztek, aminek következtében már nem látunk téged színről színre, a te hangodat már nem halljuk tisztán, a mi szívünk már nem keresi oly buzgón a te megismerésedet.

késedet, de mégsem adtad fel. Mégsem fordítottál hátat nekünk, hanem prófétákat küldtél a te ószövetségi választott népedhez, hogy szóljanak hozzánk. Te szólj általuk. Köszönjük, Uram, hogy felkészítetted a te népedet arra, hogy amikor elérkezik az idők teljessége, fiad által szólj hozzánk. Köszönjük az evangéliumot, köszönjük a Szentírást. Köszönjük egyházat hűségét, amely őrzi a te kinyilatkoztatásodat. Köszönjük, Uram, hogy ma is a Szentírás szavai által szólni akarsz hozzánk. Köszönjük, hogy az eukarisztián kívül a te igéd által nap mint nap táplálni akarod a mi lelkünket. Add, Uram, a te népednek, minden tagjának a szívébe a vágyat, hogy keressük a te akaratodat, keressük a te arcodat, kutassuk a te lényedet. Add, Uram, hogy újból felfedezzük a Szentírást, ezt a kimondhatatlan értékű kincset, amelyet itt hagytál számunkra, hogy általa megismerjünk téged, és hogy általa szólj hozzánk minden nap. Küldd el a te szent lelkedet személyesen mindegyikünkhöz, hogy a te ígédet keressük, olvassuk, hallgassuk, és általa valóban megismerjünk téged, egyedül igaz Istent, és akit te küldtél, Jézus Krisztust. Add, Uram, hogy a te ígéd eljusson a szíveinkbe. Egyre jobban lássunk, halljunk, megismerjünk téged. Hála neked ezért a kincsért. Hála neked azért, mert ma is azt akarod, hogy minden ember üdvözüljön, és az igazság ismeretére eljusson. Amen.

Uram, hálát adok neked, hogy a te ígéd lámpás a lépteimnek, utamon fényforrás. Add kérlek, hogy szomjúság és éhség legyen a szívemben a te ígéd iránt, hiszen te mondtad, Úr Jézus, hogy nem csak kenyérrel él az ember, hanem minden igével, amely Isten ajkáról származik. Kérlek téged, hogy táplálj engem a te szent igéddel, vezess, bátoríts, vigasztalj, hogy egyre jobban megismerjelek téged, egyre jobban meghalljam a te hangodat, egyre inkább felfedezzem a Szentírás soraiban és sorai között a te végtelen szeretetedet, hiszen a Szentírás a te szerelmes leveled hozzánk. Uram, áldalak téged, és újra csak hálát adok neked ezért a lehetőségért, hogy meghallhatom a te hangodat, meghallhatom, felismerhetem, hogy mit akarsz mondani nekem a Szentíráson keresztül. Add, hogy egyre jobban vágyakozzam arra, hogy megismerjelek téged, egyedül élő igaz Istent. Amen.

0: Uram Jézus, köszönjük, hogy itt lehetünk a Te valóságos jelenlétedben, és hogy egy szívvel, egy lélekkel együtt imádkozhatunk a Mária Rádió hallgatóival. Bizalommal neked ajánljuk most magunkat. Mindazokat, akik a rádión keresztül velünk együtt imádkozzanak, elét hozzuk, Uram, a betegeket, a szenvedőket, a magányosokat, mindazokat, akik különböző dolgokkal kell küzdjenek, a szomorúakat. Te látod minnyájunk szükségét, és hisszük, hogy szerető Istenünk vagy, gondviselünk, aki valóban csodákat cselekszel, ahogy az ének szavait is hallhattuk az előbb. Ezért most kérjük, Uram, hogy áldj meg minnyájunkat mindazzal, amire szükségünk van. Uram, irgalmaz nekünk.
1: Uram, irgalmaz nekünk.
0: Krisztus, kegyelmez nekünk.
1: Krisztus, kegyelmez nekünk.
0: Uram, irgalmaz nekünk.
1: Uram, irgalmaz nekünk.
0: Krisztus, hallgass minket.
1: Krisztus, hallgass minket.
0: Krisztus, hallgass meg minket.
1: Krisztus, hallgass meg minket.
0: Mennyei Atya Isten,
1: irgalmaz nekünk.
0: Megváltó Fiú Isten,
1: irgalmaz nekünk.
0: Szent Lélek Úristen,
1: irgalmaz nekünk.
0: Szent Háromság Egy Isten,
1: irgalmaz nekünk.
0: Jézus szíve az örök atya fiának szíve,
1: irgalmaz nekünk.
0: Jézus szíve a szűzanya méhében a Szent Lélektől alkotott szív,
1: irgalmaz nekünk.
0: Jézus szíve az Isten igéjével lényegileg egyesített szív,
1: irgalmaz nekünk.
0: Jézus szíve végtelen fölségű szív,
1: irgalmaz nekünk.
0: Jézus szíve Isten szent temploma,
1: irgalmaz nekünk.
0: Jézus szíve a magasságbelinek szent szekrénye,
1: irgalmaz nekünk.
0: Jézus szíve Isten háza és a mennyország kapuja,
1: irgalmaz nekünk.
0: Jézus szíve a szeretet lángoló tűzhelye,
1: irgalmaz nekünk.
0: Jézus szíve az igazságosság és szeretet tárháza,
1: irgalmaz nekünk.
0: Jézus szíve jósággal és szeretettel teljes szív,
1: irgalmaz nekünk.
0: Jézus szíve minden erény mélysége,
1: irgalmaz nekünk.
0: Jézus szíve minden dicséretre legméltóbb szív,
1: irgalmaz nekünk.
0: Jézus szíve minden szív királya és központja,
1: irgalmaz nekünk.
0: Jézus szíve, amelyben a bölcsesség és tudomány összes kincsei megvannak,
1: irgalmaz nekünk.
0: Jézus szíve, amelyben az Istenség egész teljessége lakozik,
1: irgalmaz nekünk.
0: Jézus szíve, amelyben a mennyei atyának kedvetelt,
1: irgalmaz nekünk.
0: Jézus szíve, amelynek teljességéből mindannyian merítettünk,
1: irgalmaz nekünk.
0: Jézus szíve az örök halmok kívánsága,
1: irgalmaz nekünk.
0: Jézus szíve béketűrő és nagy irgalmasságú szív,
1: irgalmaz nekünk.
0: Jézus szíve dús gazdag mindazok iránt, akik hozzád folyamodnak,
1: irgalmaz nekünk.
0: Jézus szíve az élet és szentség forrása,
1: irgalmaz nekünk.
0: Jézus szíve vétkeinkért engesztelő áldozat,
1: irgalmaz nekünk.
0: Jézus szíve gyalázatokkal tetézett szív,
1: irgalmaz nekünk.
0: Jézus szíve gonoszságainkért megtört szív,
1: irgalmaz nekünk.
0: Jézus szíve mint halálig engedelmes szív,
1: irgalmaz nekünk.
0: Jézus szíve lándzsával átdöfött szív,
1: irgalmaz nekünk.
0: Jézus szíve minden vigasztalás kútfeje,
1: irgalmaz nekünk.
0: Jézus szíve életünk és feltámadásunk,
1: irgalmaz nekünk.
0: Jézus szíve békességünk és engesztelésünk,
1: irgalmaz nekünk.
0: Jézus szíve bűnösök áldozatja,
1: irgalmaz nekünk.
0: Jézus szíve benned reménylő üdvössége,
1: irgalmaz nekünk.
0: Jézus szíve benned kimúlók reménysége,
1: irgalmaz nekünk.
0: Jézus szíve minden szentek gyönyörűsége,
1: irgalmaz nekünk.
0: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit,
1: kegyelmez nekünk.
0: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit,
1: hallgass meg minket.
0: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit,
1: irgalmaz nekünk.
0: Szelíd és alázatos szívű Jézus,
1: alakíts szívünket a te szíved szerint.
0: Könyörögjünk. Mindenható örök Isten, tekints szeretett fiat szívére, és arra a dicséretre és elégtételre, amelyet a bűnösök nevében irántad lerótt. adj megengesztelődve bocsánatot azoknak, akik irgalmasságodért esdekelnek. Szent fiad Jézus Krisztus nevében, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké.
1: Amen.

0: Könyörögjünk! Istenünk, Te a csodálatos oltári szentségben kínszenvedésed emlékezetét hagytad ránk. Hadd kérünk tested és véred szentséges titkát úgy tisztelnünk, hogy megváltásod gyümölcsét szüntelen élvezzük, aki élsz és uralkodol az Atyával és Szentlélekkel egységben. Isten mindörökkön örökké.
1: Amen.
0: Az Úr legyen veletek.
2: És a veletekkel.
0: Áldjon meg benneteket és a Mária Rádió hallgatóit a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek.

Kedves hallgatók, szentségimádást közvetítettünk Nagyváradról, a Szent József plébánia templomból. Köszönjük, hogy velünk együtt voltak, hogy együtt imádkozhattunk. A megfáradtaknak nyugodalmas jó éjszakát kívánunk, aki még teheti, maradjon továbbra is a Mária Rádióval. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: 20 éve együtt. Egy hang, ami elkísér a mindennapokban. Egy szó, ami erőt ad. Egy közösség, ami hazavár.
1: Az Erdélyi Máre Rádió fennállásának 20. évfordulója alkalmából ünnepelünk. Különböző helyszíneken és tereken adunk hálát az elmúlt 20 év áldásaiért, örömeiért és nehézségeiért.
2: Következő állomáshelyünk Kolozsvár lesz, ahová szeretettel hívunk és várunk mindenkit. A közös együttlét szeptember 18-án délután 5 órakor szentségimádással indul a Szent Mihály templomban, melyet ünnepi Szent Mise követ. Hálaadásunkat kötetlen agapéval egybekötött együttléttel zárjuk.
3: Legyünk együtt, ahogy 20 éve is. Egy szívvel, lélekkel belekapaszkodva Isten és egymás szeretetébe.

Mária Rádió. Egy fénysugára lelkednek. Nagy Károlyban, a Károlyi Kasténál, a 90.1-es ultrarövid hullámú frekvencián hallható. Ave Maria. Imádkozzák együtt a rózsafűzért a Mária Rádióval.

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon föltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
1: Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
0: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vidd minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki megtisztítson minket.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki lelkünk békéjét megőrizze.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a szentségekben megerősítsen.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szent Léleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szent Léleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Ó Jézusom,
1: bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
0: Ó Mária, édesanyánk,
1: eljött már a te órád, csak egy szót szólj szent fiadnál, és megmenekül a világ. Rózsafüzér királynője, légy a világ megmentője, ajánlj minket Jézusodnak, boldogságos szűzanyánk. Amen.
0: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szent Léleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Ó Jézusom,
1: bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
0: Ó Mária, édesanyánk,
1: eljött már a te órád, csak egy szót szólj szent fiadnál, és megmenekül a világ. Rózsafüzér királynője, légy a világ megmentője, ajánlj minket Jézusodnak, boldogságos szűzanyánk. Amen.
0: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Ó Jézusom,
1: bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
0: Ó Mária, édesanyánk,
1: eljött már a te órád, csak egy szót szólj szent fiadnál, és megmenekül a világ. Rózsafüzér királynője, légy a világ megmentője, ajánlj minket Jézusodnak, boldogságos szűzanyánk. Amen.
0: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyen megmutatta isteni dicsőségét.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyen megmutatta isteni dicsőségét.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyen megmutatta isteni dicsőségét.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyen megmutatta isteni dicsőségét.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyen megmutatta isteni dicsőségét.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyen megmutatta isteni dicsőségét.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyen megmutatta isteni dicsőségét.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyen megmutatta isteni dicsőségét.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyen megmutatta isteni dicsőségét.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyen megmutatta isteni dicsőségét.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Ó Jézusom,
1: bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
0: Ó Mária, édesanyánk,
1: eljött már a te órád, csak egy szót szólj szent fiadnál, és megmenekül a világ. Rózsafüzér királynője, légy a világ megmentője, ajánlj minket Jézusodnak, boldogságos szűzanyánk. Amen.
0: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az eukarisztiában nekünk adta önmagát.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az eukarisztiában nekünk adta önmagát.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az eukarisztiában nekünk adta önmagát.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az eukarisztiában nekünk adta önmagát.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az eukarisztiában nekünk adta önmagát.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az eukarisztiában nekünk adta önmagát.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szent Léleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Ó Jézusom,
1: bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
0: Ó Mária, édesanyánk,
1: eljött már a te órád, csak egy szót szólj szent fiadnál, és megmenekül a világ. Rózsafüzér királynője, légy a világ megmentője, ajánlj minket Jézusodnak, boldogságos szűzanyánk. Amen.
0: Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében.
1: Amen.

Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória, szerdai adásunk tartalmából. Leó pápa katekézise. Emberi személyek egymásért felelős közössége az emberiség. 14. Leó. Az új vértanúk Krisztus világosságát tükrözik a világban. A Jordán trónörökös felkereste Jézus megkeresztelkedésének helyszínét a 2000. évforduló előtt.

0: Leó pápa katekézise. Emberi személyek egymásért felelős közössége az emberiség. Az emberi közösség címmel tartotta meg Leó pápa szerdai katekézisét, a Szent Péter téren összegyűlt, mintegy 20 000 zarándok előtt, folytatva a Gaudium et Spes kezdetű, az egyház és a világ kapcsolatát elemző lelkipásztori konstitúció magyarázatát. A teremtőitől kapott emberi méltósága jegyében a személy közösségi felelősséget is hordoz magában, élete szűkebb és tágabb körében, tekintettel Isten egész emberi családjára. A Szent Atya a Gaudium et Spes konstitúció emberi közösségnek szentelt második fejezetét elemezte, amely a mai világ egyik legfontosabb szempontja.
1: Questa realtà necessita però di trovare il suo compimento più profondamente nella comunità delle persone.
0: Ennek a világnak mind mélyebben, a személyek közösségében kell kiteljesednie, amelyhez elengedhetetlen, teljes lelki méltóságú kölcsönös tisztelete. Indította katekézisét a Szent Atya. Ez az elvárás még sürgetőbb napjainkban, amikor a technológiai fejlődés, a tömegtájékoztatás és a közösségi média elterjedése, valamint a mesterséges intelligencia egyre növekvő használata új lehetőségeket nyit meg. Miközben lebontja a korlátokat és a távolságokat, addig a kapcsolatok egyre személytelenebbé és mindjobban virtuálissá válnak, és így fennáll a veszélye annak, hogy megszokásból algoritmusokra bízzuk a döntéseket, amelyek pedig kizárólag az ember lelkismeretéhez tartoznak. A keresztény közösség feladata, hogy hozzájáruljon ahhoz, hogy a társadalmi kapcsolatok valódi tartalommal és személyes mélységgel rendelkezzenek, emelte ki a Szent Atya. A zsinat arra hív minden keresztényt, hogy Isten teremtő tervéből merítsen támpontot és erőt, aki azt akarta, hogy az összes ember egy családot alkosson és testvérként bánjon egymással. Ezért az Isten és a felebarát szeretete az első és legnagyobb parancsolat, amely a Krisztusban nyerte el teljes kinyilatkoztatását és teljes megvalósulását. A konstitúció alapján a világban élő egyének és népek sokféleségét nem szabad veszélynek vagy fenyegetésnek tekinteni, hanem inkább a gazdagodás és a növekedés lehetőségét kell meglátni benne. Az ellentétek ugyanis, amelyek olykor erőszakba torkolnak, a bűn hatalmának gyümölcsei, amelyek pedig minden szinten befolyásolja a gondolkodásmódunkat és a tetteinket, pusztítást és halált is okozva. Ezért egyre inkább meg kell nyílnunk a kölcsönösség, a megosztás és a gondoskodás logikája felé, ahogyan az emberi test különböző tagjai között is megtörténik, miként erről Pál apostol ír első korintusi levele végén. A különböző tagok kapcsolatának a leírására a lelkipásztori konstitúció, folytatja a pápa, a közjó, tömör meghatározását adja, miszerint a közjó azon társadalmi életfeltételek összessége, amelyek lehetővé teszik mind a csoportok, mind az egyes tagok számára, hogy teljesebben és könnyebben elérjék kiteljesedésüket. Ugyanakkor, elismerve a népek közötti kölcsönös függőséget, megerősíti, hogy minden csoportnak figyelembe kell vennie más csoportok szükségleteit és jogos törekvéseit, sőt, az egész emberiség közjavát. Az általános szempontok után Leó pápa a dokumentum néhány sürgetőbb gyakorlati következményeire mutatott rá.
1: Anzitutto, il rispetto della persona umana.
0: Első szempont az emberi személy tiszteletben tartása. Szégyenletes dolog mindaz, ami ellenséges magával az élettel, mint például a gyilkosság, a népirtás, az abortusz, az eutanázia és az öngyilkosság is, bármi, ami sérti az emberi személy integritását, mint például a csonkítás, a test és a lélek kínzása, a pszichológiai kényszer, továbbá bármi, ami sérti az emberi méltóságot, mint például az embertelen életkörülmények, a jogtalan bebörtönzés, a deportálás, a rabszolgaság, a prostitúció, a nő- és gyermekkereskedelem és a megalázó életkörülmények. Második gyakorlati következményként a Szentatya arra tanít, tisztelettel és szeretettel forduljunk ellenségeink és azok felé, akik gondolkodás és cselekvés módja eltér a miénktől. Harmadik szempont a minden ember alapvető egyenlőségének elve, amely társadalmi igazságosságot követel meg. A dokumentum kimondja: a személy alapvető jogaival kapcsolatos mindenféle megkülönböztetést, legyen az társadalmi vagy kulturális jellegű, továbbá nem, faj, bőrszín, társadalmi helyzet, nyelv vagy vallás alapján fenntartott megkülönböztetés, le kell győzni és meg kell szüntetni, mivel az ellentétes Isten tervével. Végül a zsinati atyák arra buzdítanak, hogy győzzük le az individualista gondolkodásmódot és felelősséggel forduljunk egymás felé. Kedves testvéreim, szólt végül katekézisében a Szentatya. Az emberiség személyek közösségeként való értelmezése a II. Vatikáni zsinat értékes öröksége. Ez a felfogás segít minket személyes és közösségi döntéseinkben, hogy felelősen értékeljük a mai társadalmi és politikai projekteket, az emberi méltóság, a társadalmi igazságosság és a közjó építésében való szabad részvétel szempontjai alapján.
1: Perché il futuro dell'umanità dipende dall'impegno di ciascuno per collaborare con Dio e con i fratelli a costruire un mondo più umano.
0: Az emberiség jövője ugyanis attól függ, hogy minden egyes ember elkötelezetten együttműködik-e Istennel és testvéreivel egy emberi világ építésében. Zárt a szerdai katekézisét 14. Leó pápa. A Szentatya köszöntései a katekézis után. A résztvevő csoportok köszöntésekor a Szentatya szeretettel köszöntötte a Szlovák Köztársaság fegyveres erői tábori lelkészségének 20. nemzeti zarándoklatát, amelyet a tábori püspök és a szlovák közintézmények képviselői vezettek családjaikkal együtt. Majd így folytatta a pápa: tegnap, szeptember 15-én kedden ünnepelték Szlovákiában az ország patronája a fájdalmas szűzanya ünnepét.
1: Rinnovate sempre la vostra fede mediante la venerazione alla Madre di Gesù.
0: Újítsátok meg hiteteket mindig Jézus anyja tiszteletével. Bizalommal kérjétek segítségét, hogy tanúságot tegyetek a keresztény értékekről a mindennapi életben, és kérjétek anyai közbenjárását egy igazságos, testvéri és békés világért. Teljes szívemből megáldalak benneteket, áldott egyen Jézus Krisztus. Leó pápa köszöntötte a nagyszámú lengyel csoportot is, különösen a Pvoki egyházmegye zarándokait és szeminaristáit, akik püspökükkel együtt indultak Koszka-Szent-Szaniszló nyomdokaiba, és így Bécsből Dillingenen át érkeztek Rómába. Gonzága Szent Olajussal együtt, szenti avatásuk 300. évfordulóján szüntelenül imádkozzanak a fiatalokért, hogy védőszentjei közbenjárására ne féljenek bátor döntéseket hozni az életben, miközben az Isten és fele barát szolgálatába állnak.
1: Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
2: Amen.
1: Amen.
3: 14. Leó, az új vértanúk Krisztus világosságát tükrözik a világban. A pápa szeptember 16-án fogadta a 21. század a vértanúk új korszaka című konferencia résztvevőit. A tanácskozást a Szenti Avatási Ügyek Dikasztériuma és az új vértanúk a Hit Tanúi Bizottsága szervezte. Úgy tekintünk ezekre a testvéreinkre, mint az önzés és az elnyomás sötétségében ragyogó csillagokra. Segítik az egyházat, hogy még teljesebben tükrözze Krisztus Urunk világosságát, és ezáltal megmutassa a mai emberiségnek a szeretet civilizációjához vezető utat, hangsúlyozta 14. Leó pápa. A tanácskozást kedden tartották Rómában, az Augustinianum pápai patrisztikai intézetben. A találkozó a mai vértanúság jelenségének tanulmányozására és elmélyítésére adott lehetőséget, különböző földrajzi térségekből származó tanúságtételek és korunk keresztény tanúságtételének sokféle formáját bemutató előadások segítségével.
2: Testimoni della fede. Questa denominazione vuole indicare una categoria più ampia.
3: Leo pápa emlékeztetett arra, hogy az új vértanúk, a hit tanúi megnevezés egy szélesebb kategóriát jelöl. Megkülönbözteti őket egyrészt azoktól a vértanúktól, akiknek boldogávatási ügye jelenleg folyamatban van, másrészt azoktól, akiket már hivatalosan a boldogok és szentek sorába iktattak. A Ferenc pápa által 2023-ban létrehozott bizottság feladata, hogy a kánoni eljárástól függetlenül összegyűjtse azoknak a tanúságtételeit, akik Krisztusért vesztették életüket, hogy példájuk ne merüljön feledésbe. Olyan testvéreinkről van szó, hangsúlyozta 14. Leo, akik különböző földrajzi, történelmi és politikai körülmények között életüket adták az evangéliumért. A pápa rámutatott, hogy tanúságtételük fontos üzenetet hordoz napjaink számára. Korunkat egyrészt a hatalom kultúrája, a korlátlan erő és a fegyverrendszerek szüntelen fejlesztése jellemzi, ugyanakkor azok hősiességének is tanúja, akiket a hit új tanúságtevőinek nevezünk. Sokukat a hatalommal való visszaélés vagy bűnszervezetek erőszakos fellépése következtében ölték meg, mert keresztényként az evangélium nevében szembeszálltak az igazságtalansággal.
2: Il concetto di testimone della fede è stato formulato proprio per accogliere e onorare situazioni storiche complesse.
3: A hit tanúja fogalmát éppen azért alkották meg, magyarázta 14. Leo, hogy olyan összetett történelmi helyzeteket is magában foglaljon, amelyekben az elkövetők indítéka nem vezethető vissza egyértelműen a hit elleni gyűlöletre. Az új bizottság munkája ezért elsősorban történelmi és nevelő jellegű, nem pedig jogi természetű. A hangsúly nem az üldöző indítékaira, hanem az áldozat magatartására helyeződik. Arra, hogy az illető evangéliumi küldetését teljesítve egészen a halálig hűséges maradt Krisztushoz. A hit e tanúságtevőiben világosan látható, hogy a jóban való kitartás és a szeretetből fakadó teljes önátadásig megőrzött hűség abból a győzelemből merítette erejét, amelyet a feláldozott bárány aratott a rossz fölött, ami az egyetlen bizonyosság, amely képes mély békét adni azoknak, akik hisznek benne, hangsúlyozta Leo pápa.
2: In essi si manifesta eroicamente lo stile del cristiano, che mai cerca la contrapposizione, ma piuttosto la disinnesca con l'efficacia dell'amitezza.
3: Bennük a keresztény életforma hősies módon mutatkozik meg. Soha nem keresi a konfrontációt, hanem a szelídség erejével lefegyverzi azt. A hittanúi nem egy ideológiát képviselnek, hanem a mindennapokban megélt hitet mutatják meg. Hitelességük szavaik és cselekedeteik összhangjából fakad, amely gyakran egészen a legnagyobb áldozatig, életük odaadásáig vezet. A közömbösség által jellemzett kulturális környezetben a szomszédunkban megélt életszentség és a csendes hősiesség a tanúságtétel jelentős formáivá válnak, amelyek mindenkit képesek megszólítani, még a legbizalmatlanabbakat is, mutatott rá 14. Leo. A Szentatya végül ismét kifejezte az egyház csodálatát a hit tanúságtevői iránt, akik Krisztus világosságát tükrözik és utat mutatnak az emberiség számára. Azzal, hogy életüket adták az igazságosságért, az igazságért, a békéért és a szabadságért, a hit tanúságtevői hatékonyan hozzájárultak annak az új égnek és új földnek az eljöveteléhez, amelyet Isten irgalmában bízva várunk. 14. Leo hangsúlyozta, hogy ebből a küldetésből minden kereszténynek ki kell vennie a részét. Mindannyian arra kaptunk meghívást, hogy hozzájáruljunk az elkötelezettségnek ehhez a távlatához, a reménynek ehhez a műhelyéhez. A pápa végül megköszönte a konferencia résztvevőinek értékes szolgálatát, majd apostoli áldását adta rájuk.

A Jordán trónörökös felkereste Jézus megkeresztelkedésének helyszínét a 2000. évforduló előtt. Al-Hussein bin Abdullah Jordán trónörökös felkereste Jézus Krisztus megkeresztelkedésének helyszínét, a Jordánon túli Betániát. Látogatása során hangsúlyozta, hogy gondosan fel kell készülni a 2030-as jubileumi ünnepségekre, amelyek Jézus megkeresztelkedésének hagyomány szerinti 2000. évfordulójára emlékeznek. 2030-ban lesz 2000 éve annak, hogy a hagyomány szerint keresztelő Szent János megkeresztelte Jézust. A Jordánon túli Betániát, amelyet ma Al-Maktas néven ismernek, Krisztus megkeresztelkedésének helyszíneként tartják számon. Al-Hussein bin Abdullah, Jordán trónörökös, szeptember 13-án tett látogatása során utasításokat adott a helyszín fejlesztésére, annak érdekében, hogy még megfelelőbb körülmények fogadják a keresztény zarándokokat és látogatókat. A jordán királyi hasimita udvar közleménye szerint a trónörökös hangsúlyozta, hogy gondosan meg kell tervezni a 2030-as milleniumi ünnepségeket, amelyek Jézus Krisztus megkeresztelkedésének 2000. évfordulójára emlékeznek. Az előkészületeknek méltón kell tükrözniük a helyszín és az esemény rendkívüli történelmi jelentőségét, egyúttal meg kell erősíteniük Jordánia szerepét, mint a keresztény zarándoklatok egyik kiemelkedő célpontját. A trónörököst elkísérte Ghazi bin Muhammad herceg, a király vallási és kulturális ügyekért felelős főtanácsadója és személyes megbízottja, aki egyben a Keresztelés Helyszíne Bizottság kuratóriumának elnöke. A látogatás során a trónörököst tájékoztatták a zarándokoknak és látogatóknak nyújtott szolgáltatásokról. Al-Hussein bin Abdullah trónörökös kiemelte annak szükségességét is, hogy Jézus megkeresztelkedésének helyszínét szélesebb körben ismertté tegyék. Ennek érdekében együttműködésre szólított fel a Turisztikai és Régészeti Minisztérium, a Jordán Turisztikai Hivatal és valamennyi érintett partner között. A jordániai Al-Maktas területén végzett régészeti feltárások során templomok és kápolnák maradványait, remete barlangokat és egy keresztelő medencét tártak fel. Ezek a keresztény kultuszhelyek Jézus megkeresztelkedésének emlékezetéhez kapcsolódnak. A területet 2015-ben felvették az UNESCO világörökségi listájára. Három pápa is elzarándokolt ide, Szent II. János Pál, 16. Benedek és Ferenc pápa. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, szerdai műsorunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudétur Jézus Krisztus!

Szívem első gondolata, hozzád száfel Istenem. Te őriztél meg az éjjel, maradj ma is én velem. Téged áldlak és imádlak, mint szerető gyermeked. Szívem csak is azt akarja, ami kedves te neked. Édes Jézus, add kegyelmed, s őrizz engem szüntelen, hogy egész nap neked éljek tiszta szívvel büntelen. Szűz Mária, Jézus anyja, te mindnyájunk anyja vagy. Oltalmazd meg minden bajtól, kísértésben el ne hagyj. Urunk Jézus Krisztus, ennek a pirkadó hajnalnak a csöndjében hozzád jövök, és alázattal, bizalommal, békédet, bölcsességedet és erődet kérem. Töltse szeretettel, ahányszor ma a világodra nézek. Engedd megértenem, hogy az egyház minden dicsőségének egyedül kereszted a forrása. Engedd, hogy fele barátomat úgy fogadjam, mint azt az embert, akit általam akarsz szeretni. Ajándékozz meg azzal a készséggel, hogy odaadóan szolgáljam őt, és kibontakoztathassam mindazt a jót, amit belé plántáltál. Szavaim szelídséget sugározzanak, és egész magatartásom békesség szerző legyen. Csak áldást hozó gondolatokat hagyj meg lelkemben. Fülemet zárd el minden rossz indulatú szó és bírálat elől. Nyelvem csak arra szolgáljon, hogy azt emelje ki, ami jó. Mindenek előtt pedig, ó Uram, add, hogy tele legyek vidámsággal és jó akarattal, hogy mindenki, aki találkozik velem, megérezzen valamit a te jelenlétedből és szeretetedből. Öltöztess jóságod és szépséged fényébe, hogy egész nap téged sugározzalak. Istenem, hiszek te benned, mert örökké igazmondó vagy. Istenem, remélek te benned, mert végtelenül hű és irgalmas vagy. Istenem, mindennél jobban szeretlek téged, mert végtelenül jó és szeretetre méltó vagy. Örvendezó Szűz Mária, mert rádiónk hullámai örömmel hirdetik az igét a szomjas föld végső határáig. Isten szava, mely szűzi méhedben testet öltött, friss szellőként hinti szét az öröm és béke magvait az emberi szívekben. Anyai szívedből a szeretet mérhetetlen ajándéka fakadt egyházunk számára. A Mária Rádió, amely egyszerű szolgálód az Úr szőlőjében. Világcsaládunk, melyet te gyűjtöttél össze minden népből és nemzetből, neked szenteli magát, és mindnyájan szívünk királynőjének vallunk téged. Gyermekeid alázattal és hűséggel viszik a hit, a remény, a szeretet és a béke üzenetét testvéreiknek. Borítsd be palástoddal a világ fájdalmát, a szegényeket, a betegeket, a szomorkodókat, a magányosokat és a tévelygőket, akik a világosságot keresik, hogy nálad oltalmat találjanak. Siettest szeplőtelen szíved végső győzelmének kegyelmi idejét. Add, hogy életünkkel szolgálhassunk neked, és a szeretet sugárzó hajnala mielőbb beragyogja a földet. Mária Rádió királynője, könyörög érettünk.

pedig így szólt az asszonyhoz. A hited megszabadított téged. Menj békével! Talán te is hordozol olyan terheket, amelyek nyomasztanak, de egyedül nem bírsz tőlük szabadulni. Lehet, hogy már sok mindent kipróbáltál, de egyik módszer sem volt eredményes. Jézus most egy bűnös asszony megtérése által szeretne tanítani téged. Azon a napon, amikor ez történt, többen összegyűltek Simonnak, a farizeusnak a házában, aki vendégül látta a mestert. Ott volt ez az asszony is. Mindenki a múltján keresztül ítélte meg őt. Egyedül Jézus látta meg benne azt, amivé Isten kegyelméből válhat. Az asszony nem próbálta megmagyarázni a múltját. Nem mentegetőzött. A könnyei beszéltek helyette. Megállt Jézus mögött. Könnyeivel öntözte a lábát. Majd hajával megtöröltem. Csókolgatta. És drága illatszerrel megkentem. Cselekedetei a hitének a gyümölcsei voltak. Felismerte azt, hogy egyedül az Úr adhat neki új életet. Elhitte, hogy ő képes megbocsátani neki, ezért mert odalépni hozzá annak ellenére is, hogy mások elítélték és megvetették.

Isten nem azt akarja, hogy a múlt bűnein, hibáin keresztül tekints saját magadra, vagy akár másokra. Hogy újra és újra a mulasztásaidon, a rossz döntéseiden rágódj. Ő vissza akarja adni a méltóságodat. Nem kell tovább cipelned a bűntudat terhét. Nem kell a múltad rabjaként élned. Nem kell, hogy ez határozza meg a jelenedet. A hited által ma te is új jövőt kaphatsz. Ha most őszinte szívvel Krisztus elé állsz, ő neked is ugyanazt mondja, amit egykor ennek az asszonynak. A hited megszabadított téged. Menj békével!

0: 20 éve együtt. Egy hang, ami elkísér a mindennapokban. Egy szó, ami erőt ad. Egy közösség, ami hazavár.
1: Az Erdélyi Máre Rádió fennállásának 20. évfordulója alkalmából ünnepelünk. Különböző helyszíneken és tereken adunk hálát az elmúlt 20 év áldásaiért, örömeiért és nehézségeiért.
2: Következő állomáshelyünk Kolozsvár lesz, ahová szeretettel hívunk és várunk mindenkit. A közös együttlét szeptember 18-án délután 5 órakor szentségimádással indul a Szent Mihály templomban, melyet ünnepi Szent Mise követ. Hálaadásunkat kötetlen agapéval egybekötött együttléttel zárjuk.
3: Legyünk együtt, ahogy 20 éve is. Egy szívvel, lélekkel belekapaszkodva Isten és egymás szeretetébe.

Ennek az életnek a szenvedései nem mérhetők az eljövendő dicsőséghez, amely megnyilvánul rajtunk. Maga a természet sóvárogva várja Isten fiainak megnyilvánulását. A természet ugyanis mulandóságnak van alávetve, nem mert akarja, hanem amiatt, aki abban a reményben vetette alá, hogy a mulandóság szolgai állapotából majd felszabadul az Isten fiainak dicsőséges szabadságára.

0: Magasztaljuk Istent, akitől népének üdvössége származik, és mondjuk, Urunk, Te vagy az életünk. Áldott vagy, Urunk, Jézus Krisztus Atya, aki nagy irgalmaddal élő reménységre újjáteremtettél bennünket, Jézus Krisztusnak a halálból való feltámadása által.
1: Urunk, Te vagy az életünk.
0: Aki a képedre és hasonlatosságodra teremtett embert Jézus Krisztusban újjáalkottad, tégy bennünket fiadhoz hasonlóvá.
1: Urunk, Te vagy az életünk.
0: Irigységtől és gyűlölettől megsebzett szívünket, árazd el a Szent Lélek ajándékával, a szeretettel.
1: Urunk, Te vagy az életünk.
0: Adja mai napon a munkásoknak munkát, az éhezőknek kenyeret, a szomorúaknak örömet, és minden embernek kegyelmet és üdvösséget.
1: Urunk, Te vagy az életünk.

0: Istenünk, add meg nekünk az üdvösség igaz ismeretét, hogy félelem nélkül és megszabadulva az ellenség kezétől, hűségesen szolgáljunk neked életünk minden napján. Ami Urunk Jézus Krisztus, a te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szent Lélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké.
1: Amen.
0: Az Úr áldjon meg minket, védelmezzen minden rossztól, és vezessen el az örök életre.

Mindenható és irgalmas Isten, te szent lelkeddel összegyűjtötted az első keresztényeket Jeruzsálemben. Te engedd meg, hogy mint az első jeruzsálemi egyház mi is összegyűjjünk, és hogy bátran prédikálhassuk és élhessük az igét, az igazság, a megbékélés és a béke evangéliumát. Teremtő Isten életadója, fájdalom hordozója, szeretet eredője, te teremtetted a világot és mindent, ami benne van. Te alkottad meg az emberi fajt saját képedre, és te adtad nekünk a földet, hogy osszuk meg egymással. Romboldd le a falakat, amelyek elválasztanak minket egymástól. Igazságos Isten, nagy lelkűséged határtalan, óvj meg minket az önzőségtől. Indíts minket arra, hogy a szeretet hangszerei, kegyelmed és igazságot tanulj lehessünk. Segíts nekünk szembenézni a kihívásokkal és a minden igazságtalanság ellen való küzdelemben. Vezess minket, hogy szükséghelyzetben együtt tudjunk cselekedni, ahol családokat otthonukból elűznek, ahol a gyengék szenvednek a hatalmasok kezétől, ahol a szegénység és a munkanélküliség életeket tesz tönkre. Reménység Istene, szüntelenül arra hívsz minket, hogy az igazságtalanság, erőszak és közöny miatt töredezett és sérült világban a békét munkáljuk. Egyedül túl sok a kihívás, de közösen összefogva lelked bátorításával többet nyerhetünk, mint amiről álmodtunk valaha. Félelmünkben veszítünk a reményből, és erőfeszítéseinket hiába valónak érezzük. De a szívünkben és elménkben szenvedésed és könyörületes szeretetet képe, mint bátorságunk és erőnk forrása, megerősít minket. Taníts meg minket a közös imára, hogy az ördögnek és az elnyomásnak erőszakmentes cselekedeteinkkel és egymás iránti szeretetünkkel ellen tudjunk állni. Add, hogy fiat földi élete saját életünk példája legyen, amikor jelenlétedet és vezetésedet örömben és bánatban elismerjük. A feltámadt Úr nevében és lelkének erejében bízva imádkozunk hozzád. Amen.

Minden napunk ajándék Istentől. Fogadjuk örömmel a hétköznapok látható és láthatatlan ajándékait.

Élj a jelenben. A pénznek nem árt, bárhogyan is jutnak hozzá. Aki megszerzi, annak árt, mondta John Steinbeck.

0: Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
0: Evangélium Szent Máté könyvéből.
1: Dicsőség neked, Istenünk!
0: Abban az időben Jézus így szólt tanítványaihoz. A mennyek országában nem jut be mindenki, aki azt mondja nekem, Uram, Uram, csak az, aki mennyei atyám akaratát cselekszi. Azon a napon sokan mondják majd nekem, Uram, Uram, hát nem a te nevedben profétáltunk? Nem a te nevedben űztük ki az ördögöket? Nem a te nevedben tettünk annyi csodát? Én akkor kijelentem majd nekik, hogy nem ismertelek soha benneteket. Távozzatok színem elől, ti gonosztevők! Mert mindaz, aki meghallgatja szavaimat és szerintük cselekszik, ahhoz az okos emberhez hasonlít, aki a házát sziklára építette. Szakadt a zápor, ömlött az ár, sűvített a szél, és neki zúdult a háznak, de az nem dőlt össze, mert sziklára épült. Aki viszont hallgatja szavaimat, de nem követi azokat, ahhoz az ostob emberhez hasonlít, aki a házát homokra építette. Szakadt a zápor, ömlött az ár, sűvített a szél, neki zúdult a háznak, az összedőlt, és nagy romhalmaz lett belőle. Ezzel Jézus befejezte a hegyi beszédet. A nép sokaság elragadtatással hallgatta tanítását, mert úgy tanította őket, mint akinek hatalma van, nem pedig úgy, mint az ő írástudóik. Ezek az evangélium igéi.
1: Áldunk téged, Krisztus!
0: Kedves Mária Rádió hallgatók, mai evangélium Jézus hegyi beszédének egyik legmélyebb és legkomolyabb tanítása. Olyan szavakat hallunk, amelyek első pillanatban talán meg is rendítenek bennünket. Nem mindenki megy be a mennyek országába, aki azt mondja nekem, Uram, Uram. Tehát Jézus ezekkel a szavakkal nem azért fordul hozzánk, hogy félelmet keltsen bennünk, hanem azért, hogy felébressze a szívünket. Mert lehet valaki vallásos, lehet sokat beszélni Istenről, lehet imádkozni, templomba járni, sőt, akár nagy dolgokat is tenni az ő nevében, de Jézus arra kérdez rá, vajon valóban benne éle a szívünkben Isten akarata. Ez az evangélium nem csupán másokhoz szól, nem csupán azokhoz, akik távol vannak az egyháztól, akik nem imádkoznak, akik nem keresik Istent. Ez az evangélium hozzád szól. Minden keresztény emberhez szól, aki egy napon szeretne odaállni az Úr színe elé, és talán éppen azért olyan fontos, hogy ma ne csak hallgassuk Jézus szavait, hanem engedjük, hogy megérintsék a lelkiismeretünket. Milyen különös ez a mondat, nem mindenki megy be a mennyek országába. Hiszen ki ne szeretné kimondani, hogy Uram, Uram, mi is mondjuk, amikor reggel felébredünk, keresztet vetünk, amikor bemegyünk a templomba, amikor imádkozunk a családunkért, amikor nehézségben Istenhez kiáltunk, amikor a Mária Rádióban imádságra hívjuk a hallgatókat, tehát mindannyian szeretnénk kimondani, Uram. De Jézus arra emlékeztet bennünket, hogy a hitünknek nem szabad megmaradni a pusztán a szavak szintjén. A kimondott imádság akkor válik élő hitté, amikor a szívünk és az életünk is válaszol Istennek. Lehet valaki nagyon szépen imádkozó ember, mégis türelmetlen a családjával. Lehet valaki rendszeres templomba járó, de képtelen megbocsátani. Lehet valaki sokat beszélő keresztény, miközben a szegény, a magányos vagy a szenvedő ember mellett közömbösen elmegy. Nem azért mondjuk ezt, hogy elítéljünk bárkit, hiszen mindannyian hordozunk gyengeségeket, mindannyiunk életében vannak olyan területek, ahol még növekednünk kell a szeretetben. Jézus azonban azt kérdezi, gyermekem, amit az ajkaddal mondasz rólam, azt a szíveddel és a cselekedeteiddel is megéled? Amikor azt mondjuk, Uram, szeretlek, vajon tudunk-e szeretettel fordulni ahhoz is, aki megbántott bennünket? Amikor azt mondjuk, Uram, legyen meg a te akaratod, vajon el tudjuk-e fogadni, amikor Isten terve nem egyezik a mi elképzeléseinkkel? Amikor azt mondjuk, Uram, benned bízom, vajon képesek vagyunk-e akkor is kapaszkodni belé, amikor az életünkben vihar támad? A kereszténység nem csupán szép szavak gyűjteménye. A kereszténység Krisztussal való élő kapcsolat, amely lassan átformálja egész életünket. Kedves Mária Rádió hallgatók, Egy napon mindannyian odaállunk majd az Úr elé. Nem tudjuk, mikor érkezik el életünk utolsó órája. Nem tudjuk, mennyi időnk van még arra, hogy szeressünk, megbocsássunk, szolgáljunk, és közelebb kerüljünk Istenhez. De azt tudjuk, hogy ma még van lehetőségünk. Ma még kimondhatjuk, hogy Uram, segíts. Ma még visszatérhetünk a szentségekhez. Ma még újra Krisztusra építhetjük életünket. Kezd egyetlen imával, egyetlen jó szóval, egyetlen megbocsátással, egyetlen őszinte döntéssel. Építsünk hát Jézus Krisztusra, ne csak ajkunkkal mondjuk Uram, Uram, hanem egész életünkkel valljuk meg, Uram, Te vagy az én sziklám, az én reményem és az én üdvösségem. Amen.

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Az Úr angyala köszönti a boldogságos szűz Máriát.
1: És ő méhébe fogadá Szentlélektől Szent fiát.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Íme az Úrnak szolgáló leánya.
1: Legyen nekem a te igéd szerint.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: És az ige testélőn.
1: És mi köztünk lakozik.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Imádkozzál érettünk Istennek szent anyja,
1: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
0: Könyörögjünk.
1: Kérünk téged, Úristen, öntsd lelkünkbe szent kegyelmedet, hogy akik az angyali üzenet által szent fiadnak, Jézus Krisztusnak megtestesülését megismertük, az ő kínszenvedése és keresztje által a feltámadás dicsőségébe vitessünk Krisztus, a mi Urunk által. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Istenünk,
1: te Áron püspököt arra választottad ki, hogy igazságodnak őre, az üldözötteknek védelmezője, és népednek jó pásztora legyen. Add, hogy mielőbb szentjeid között tisztelhessük, tanítása és példája, világító jel legyen mindannyiunk számára. Amen.
0: Urunk Istenünk,
1: te határtalan gondviselő szeretettel adtad nekünk Hám János püspököt. Ő hűséges szolgád és nyájad gondos pásztora volt, aki az életszentség útját járva minket is egyszülött fiat követésére buzdít. Tekints érdemeire, életszentségére és közbenjárása által hallgasd meg kérésünket, hogy őt mielőbb szentjeid között tisztelhessük. Amen. Amen.
0: Imádkozzunk hivatásokért.
1: Jézusunk, lelkek örök pásztora, tekints irgalmasan szeretett nyájadra. Urunk, mint árvák könyörgünk hozzád, kérünk téged, a boldogságos szűzanya és boldog Szilárd vértanú püspök közbenjárására, oltalmazd meg a te szolgáidat, és ébresz új papi és szerzetesi hivatásokat. Jézusunk, őrizd meg népedet hűségben és szeretetben, és küldj nekünk a te szíved szerinti papi és szerzetesi hivatásokat. Amen.
0: Imádkozzunk megújulásért.
1: Mindenható irgalmas Istenünk, szerető mennyei Atyánk, neked ajánljuk egyházmegyéinket, egyházközségeinket, saját személyes életünket. Kérünk, küldd el a szeretet, az imádság és az egység lelkét, hogy egyre jobban megismerjük szent fiadat, Jézus Krisztust, mint üdvözítőnket és megváltónkat, és egyre jobban szeressünk téged. Adj nekünk reményt és vágyakozást a megújulásra, hogy közösségben közelebb kerüljünk hozzád, és hűségesen teljesítsük akaratodat. Szűz Mária, édesanyánk, imádkozzál érettünk, és vezess minket egyre közelebb szeretett fiadhoz, Jézus Krisztushoz. Amen.
0: Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
0: Áldjon meg bennünket, családjainkat, és a Mária Rádió hallgatóit a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek.
1: Amen.

Irgalmas és szent Urunk, küldj szüntelenül új munkásokat országod aratásába. Segítsd azokat, akiket arra hívsz, hogy napjainkban kövessenek téged. Engedd, hogy akik arcodat szemlélik, örömmel válaszoljanak a csodálatos küldetésre, amelyet rájuk bíztál, néped és valamennyi ember javára. Istenünk, aki az Atyával és a Szentlélekkel élsz és uralkodol, most és mindörökké. Amen.

Dicsértessék a Jézus Krisztus, kedves hallgatóink, 2026. szeptember 17-én a Nagyváradi stúdió mikrofonjánál Majoros Attila köszönti önöket. A pontos idő 7 óra 15 perc, hallgassák meg híreinket és programajánlóinkat. Örökös szentségimádási nap. A gyulafehérvári főegyház megyében a mai nap folyamán a Gödemesterházi templomban tartanak örökös szentségimádási napot. Járuljunk az oltári szentségben jelenlévő Krisztus elé, és könyörögjünk családjainkért, a békéért és a lelkek megmentéséért. Elhunyt Eigel Gábor, nyugalmazott Barkai plébános. Életének 84. papságának 60. évében, szentségekkel megerősítve szeptember 12-én elhunyt Eigel Gábor, a Rozsnyói Egyházmegye papja, nyugalmazott Barkai plébános, a keresztes kongregáció tagja. Eigel Gábor 1943. január 1-én született Borszéken. Mártonáron püspök szentelte pappá Gyulafehérváron 1967. április 2-án. Azt követően Bözödújfaluban és Nyikómalomfalván szolgált, majd 1981-ben Németországba távozott. Közel 6 évtizedes papi szolgálata során Erdélyben, Németországban, Ausztriában, Rómában, Indiában, Magyarországon, Brazíliában és Szlovákiában is szolgált. Felvidéki szolgálata különösen is összefonódott Barkával, félvidék legnagyobb magyar búcsújáró helyével. Eigel Gábor elhunyt plébánosért ma délelőtt 10 órától mutattak be engesztelő szentmisét a Barkai plébánia templomban, majd a helyi temetőben helyezik örök nyugalomra. Búcsút ünnepeltek a kolozsmonostori fájdalmas szüzenye templomban. A szenvedésben megélt hitről, Mária kereszt alatti hűségéről és a feltámadás reményéről szólt a kolozsmonostori fájdalmas szüzenye templom szeptember 15-i búcsú ünnepe. A nagyszámú hívő és 18 pap részvételével bemutatott ünnepi szentmise főcelebrása és szónoka László Attila, kolozsdobokai főesperes plébános volt, aki a fájdalmas szüzanya mellett a 130 éve született Mártonáron püspök példáját is a közösség elé állította. Homiliájában arra hívta a jelenlévőket, hogy a fájdalmas élethelyzetekben ne csak a szenvedést lássák, hanem keressék Isten jelenlétét is. A hit nem azt jelenti, hogy nincsenek fájdalmaink, hanem azt, hogy ezekben a helyzetekben sem vagyunk egyedül. A kolozsmonostori búcsú a fájdalmas szűzanya tiszteletében megerősítette a közösséget abban a reményben, hogy a kereszt és a fájdalom mellett is ott van Isten, aki az élet és a feltámadás felé vezet minket. Papszentelés Nagyváradon. Szombaton délelőtt 11 órakor a nagyváradi Székesegyházban Böcskei László megyéspüspök pappá szenteli Gál Dávid diakónust, a lazarista rend tagját. A papszentelés az egyház életének különleges pillanata, amikor a szentelendő egész életét Krisztus és az emberek szolgálatára ajánlja. Gál Dávid szerzetesi hivatása a Páli Szent Vince által alapított lazarista közösség karizmájába illeszkedik, melynek középpontjában az evangélium hirdetése és a szegények szolgálata áll. A nagyváradi római katolikus püspökség ezért szeretettel hívja a papokat, szerzeteseket, híveket és minden jó akaratú embert, hogy közös imádságukkal kísérjék a szentelendőt papi szolgálatának kezdetén. A papszentelést rádiónk élőadásban közvetíti. Megújult a váradolaszi plébánia templom. Szombaton délután 6 órakor ünnepi szentmise keretében áldja meg Böcskei László megyéspüspök a külsőleg megújult váradolaszi római katolikus plébánia templomot. A templom külső felújítása az országos befektetési vállalat támogatásával valósult meg, lehetővé téve, hogy Nagyvárad egyik jelentős egyházi épülete méltóbb, megújult formában szolgálja tovább a helyi közösséget. A munkálatok nem csupán az épített örökség megőrzését szolgálják, hanem annak a közösségnek a jövőjét is, amely generációk óta egy templom falai között éli meg hitének ünnepeit és mindennapjait. A váradolaszi római katolikus plébánia története a 18. századig nyúlik vissza. A mai templom helyén eredetileg a ferences rend barokk temploma állt, amelyet az 1740-es években emeltek, majd II. József rendfeloszlató intézkedéseit követően az épület a váradolaszi plébánia temploma lett. A régi templom állaga a 19. század végére jelentősen leromlott, ezért a 20. század elején új templom építéséről döntöttek. A ma látható eklektikus stílusú istenháza 1903 és 1905 között épült.
terápiás program. A Bónuszpásztor Alapítvány október 8 és 11-e között terápiás programot szervez szenvedélybetegek és hozzátartozóik számára. A program segítségével a résztvevők más szemszögből láthatnak rá a helyzetükre, információt kapnak a különböző segítségnyújtási lehetőségekről, és egyéni gyógyulási tervet állíthatnak össze a megfelelő szaksegítséggel. Részletek a bonuspastor.ro oldalon találhatóak. Híreink végén pedig néhány szóban a várható időjárásról. Ma egy hidegfront érkezik északnyugat felől, melynek hatására elsősorban északon és keleten erőteljesebben megnövekszik majd a felhőzet. Az ország nyugati, délnyugati harmadán viszont még sok napsütésre számíthatunk. Nyugat felől egyre több felé fordul majd északnyugatira, északira a szél, melyet élénk erős szélökések kísérhetnek, de késő délutánig a keleti tájakon még a délnyugati szél lesz az élénk. A legmagasabb hőmérséklet 24 és 31 fok között alakul. Nézzük a ma reggel 7 órakor kiadott hőmérsékleti adatokat. Ezek szerint Herkulesfürdőn és Resicebányán 11 fokot mértek. 13 fok van Aradon, Máriaradnán és Temesváron. Déván és Vajdahunyadon 9 fokot mértek. Itt Nagyváradon 13 fok a hivatalos adat. Tasnádon 11 fokot mértek. Szintén 11 fok van Zilahon és Szilágysomjón is. 12 fokot jelentettek Máramarosszigetről, Nagybányáról, Szatmárnémetiből és Nagykárolyból. Désen 8 fok van ma reggel, Kolozsváron 9 fokot jelentettek. Szintén 9 fok van a mai reggelen, mért adat szerint Tordán és Gyulafehérváron is, Nagyszebenben 11, Fogarason és Segesváron 9, Székelyudvarhelyen és Székelykeresztúron 8 fok van ma reggel. Brassóban 11 fokot mértek, 9 fok van a mai reggelen Kovásztán és Kézdivásárhelyen, valamint Sepsiszentgyörgyön. Csíksonyban, valamint Gyimesközéplokon és Gyergyószentmiklóson 5 fok van ma reggel, szintén 5 fokot jelentettek Maroshévízről és Ditróból is. 9 fok a reggel adat Szovátáról és Parajdról, valamint Marosvásárhelyről. Szászégenben, illetve Besztercén ma reggel 8 fok van, Bukarestben 13 fokra ébredhetnek hallgatóink. Nézzünk kicsit nyugatabbra. Budapesten 12 fok a reggeli adat, Debrecenben és Szegeden 13, Pécsett 12, míg Pozsonyban és Győrben 13 fok van. A Felvidék keleti részén Kassán 11 fokra ébredhetnek hallgatóink, Kárpátalján, Beregszászon és Munkácson is 12 fokot mértek. Végezetül a Délvidéken, Eszéken és Szabadkán 13, míg Nagybecskereken és Újvidéken 14 fok a reggeli hét, ottani 6 órakor mért adat szerint. Kedves hallgatóink, hírműsorunk végére értünk, köszönjük figyelmüket, friss hírekkel, információkkal legközelebb ma délben jelentkezünk. Honlapunkon a www.mariaradio.ro címen az elhangzott híreket írott formában minden nap megtalálhatják. Ha közérdekű eseményről tudnak, írják meg nekünk a hírek@mariaradio.ro e-mail címre, és ne felejtsék el, keressenek föl minden nap minket a Facebook oldalunkon is.

Mária Rádió. Egy fénysugárra lelkednek. Nagyváradon és Vételkörzetében a 102,2-es ultrarövid hullámú frekvencián.

Kedves Mária Rádió hallgatók, szeptember 17-én a következő események történtek. Előbb megnézzük, milyen névnap is van ma. A Zsófia névnap van. Nézzük meg az eredetét, görög eredetű név, jelentése, bölcsesség. Továbbá kiemelt események a mai nap folyamán. 1893-ban született Szentgyörgyi Albert, Nobel-díjas orvos és kutató, a C-vitamin felfedezője. 54 éve meghalt Nárai Szabó István vegyészmérnök, a saválló beton és a mozaik parketta ragasztó eljárás feltalálója. ...1437-ben az erdélyi magyar nemesek, a székelyek és a szászok véd és dac szövetséget kötöttek. 1745-ben megszületett Mihail Kutuzov, orosz tábornok, aki legyőzte Napóleon seregét. 1893-ban született Korda Sándor, magyar származású brit filmrendező. 1897-ben halt meg Kondor Gusztáv csillagász, matematikus, egyetemi tanár, akadémikus. ...1912-ben született Sárosi György labdarúgó, a magyar sport kiemelkedő egyénisége. 1925-ben született B.B. King, amerikai blues gitáros énekes szerző, aki még 89 éves korában is fellépett. 1827-ben megszületett Peter Falk, Emmy és Golden Globe díjas amerikai színész. 1935-ben született Carl André, amerikai minimalista szobrász, festő, író, költő és sportújságíró. 1953-ban született Lerk István, magyar rockzenész. 1990-ben bemutató repülés közben kigyulladt és lezuhant egy MiG-23-as vadászrepülő Pápán. 1782-ben meghalt Fari Lenni, olasz énekes, aki hangszíne miatt a kasztrált melléknevet kapta. 1810-ben a mexikói Egyesült Államok függetlensége kikiáltásának a napja.

1968-ban született Mark Anthony puertorikai származású amerikai énekes dalszerző. 89 éves korában 2025-ben meghalt Robert Redford, Oscar díjas amerikai színész, filmrendező és filmproducer. Kedves hallgatók, ezek voltak a nap eseményei. Maradjanak továbbra is velünk a Mária Rádióval.

Szentek élete. Emberek, akik hősies fokon gyakorolták Isten szeretetét és az embertársak szolgálatát. Összeállította a Mustármag közösség. Felolvas Szentpéteri emese. Bellarmin Szent Róbert, püspök, egyháztanító. 1542. október 4-én született. Szülei jámbor emberek voltak, különösen az édesanyja, akit Szintiának hívtak, és II. Marcellus pápa egyik nővére volt. Tehetséggel megáldva a tudományos és írói munkásságban találta meg életének értelmét. Felismerte, hogy a tudományokban való előrehaladáshoz elengedhetetlenül szükséges a szüntelen tanulás, és tanítói képességét arra kell használnia, hogy másokat is világossághoz juttasson. 8 évesen elmondhatta, hogy szerzetesi életének első napjától fogva soha nem kereste a kényelmet, és szüntelenül dolgozott. Már pappá szentelése előtt 1569-től tanított Leuvenben, és minden vasárnap előadásokat tartott az egyetemistáknak. 1570 nagy szombatján Gentben szentelték pappá. 6 évvel később a római kollégium professzorának hívták meg. A római kollégium a jezsuita rend központi tanulmányi intézete volt, amelyet 13. Gergely pápa idejében szerveztek meg, és a pápa iránti tiszteletből a Gregoriana Egyetem nevet kapta. A teológia tantárgyai közé Bellarmin professzor emelte a kontroversz teológiát, azaz a reformáció által vitatott teológiai tanítás kérdéseinek rendszerét. Előadásait 4 kötetben, Kontroverziák címmel adta ki Rómában. Ez a mű volt az ellenreformáció elméleti tudományos oldala. Szerkezetében és anyagában a kor igényeit elégítette ki. A sors iróniája, hogy éppen a minden erejével a katolikus tanítás mellett harcba szálló Bellarminnak kellett megérnie, hogy a Kontroverziák első kötetét 5. Sixtus pápa indexre tette, mert nem tetszett neki, ahogyan a szerző a pápa evilági hatalmát tárgyalta. A pápai udvarban azonban tovább folytatódott az intrika Bellarmin ellen. 1594-ben 8. Kelemen idejében újra kifogásokat emeltek a Kontroverziák ellen. Az sincs kizárva, hogy egyik rendtestvére, a spanyol Toletanus állt az egyébként áttekinthetetlen áskálódások mögött, aki bíboros létére mindenáron meg akarta akadályozni, hogy Bellarmin is a bíborosi testület tagja lehessen. Bellarmint, aki 1592 óta a római kollégium rektora volt, még mielőtt lejárt volna a 3 évre szóló megbízatása, 2 éves szolgálat után provinciálisként Nápolyba küldték, azaz eltávolították Rómából. Toletanus bíboros halála után 1597. januárjában 8. Kelemen pápa visszahívta Rómába. 1599. márciusában Bellarmin bíboros lett. Még 1 alkalommal részt kellett vennie teológiai küzdelemben, a domonkos teológusok képviseletében, Banez a jezsuiták képviseletében, Molina vitatkozott egymással. 8. Kelemen a domonkosok véleménye felé hajlott. Bellarmin nagyon őszintén föltárta a pápa előtt a vita minden nehézségét, és óvta attól, hogy elhamarkodottan állást foglaljon és eldöntse a vitát. Őszintessége jutalmaként a pápa Capua érsekévé nevezte ki, azaz ismét eltávolították Rómából. Az újonnan megválasztott pápa már nem engedte vissza a híres teológus számkivetésébe, hanem ott tartotta maga mellett teológiai tanácsadónak. A leghíresebb ügy, amellyel Bellarmin azokban az években foglalkozott, a Galilei per első szakasza volt. Mint teológus biztos volt abban, hogy a csillagász pontos megfigyelései és a Szentírás lapjain írásba fektetett kinyilatkoztatás között nem lehet ellentmondás. Azt a téves következtetést vonta le ebből, hogy Galilei véleménye nem lehet igaz, mert bizonyítékait nem tekintette véglegesnek és lezártnak. Az officium megbízásából 1616-ban Bellarmin közölte Galileivel a végzést, amely a vitatott kérdésben hallgatást parancsolt neki.
Nyilvánvaló, hogy Bellarmin minden tehetsége és a matematika és a csillagászat iránti személyes érdeklődése ellenére túlságosan rabja maradt kora közfelfogásának, és nem tudott elfogulatlanul ítéletet alkotni a kérdésben. Minden esetre hatalmas tekintélye révén lett volna rá módja, hogy a Galilei pernek az egyházra nézve oly szerencsétlen kimenetelét megakadályozza. Az utolsó mű, amely a fáradhatatlan szent tollából kikerül, ezt a címet viseli, a jó halál művészete. Az 1620-ban megjelent könyv lelki végrendeletének tekinthető. 1621. szeptember 17-én halt meg Bellarmin Róbert Rómában, majdnem 80 évesen. Kimagasló tehetsége egyoldalúságot is jelentett. Az egyik római követ, aki jelentést küldött a pápa választás idején az egyes bíborosokról, ezt írta Bellarminról. Bellarmint jósága miatt nagyon kedvelik, de tudós, aki csak a könyvek között él, és nincs jártassága a gyakorlati kérdésekben. Nem volna jó pápa, mert kizárólag az egyház érdekeit tartaná szem előtt, és nem venné számításba a világi fejedelmek érdekeit, és nagy gondot jelentene neki bármilyen ajándék elfogadása. Egyik kollégája, a bíboros kollégium dékánya mondta Bellarmin halálakor: megtiszteltetésként tartom számon, hogy döntéseink meghozatalában mindig követtük az ő véleményét, mert mindig ez volt a legbiztosabb és a legjobb. És nem én voltam az egyetlen, aki az ő nyomában jártam. Mi, bíborosok, majdnem valamennyien követtük őt. Nem is egyszer fordult elő, hogy a 14 tagot számláló kongregáció egységesen megváltoztatta véleményét, miután meghallgattuk Bellarmint. Ilyen nagy volt személyének és tudásának a súlya. Halála után az emlékezete is így hat tovább. Döntéseire tudunk támaszkodni, és tanácskozásainkon továbbra is orákulumként fog szerepelni, akivel szemben nem lehet ellenvélemény.

Mai nap gondolata viennei Szent Jánostól. Nincs jobb tudós annál, aki a keresztet szereti, attól kér tanácsot, és benne mélyed el.

Kedves Mária Rádió hallgatók, a ma délelőtt folyamán a következő műsorokkal örvendeztessük meg önöket. Az igéző után 8 órától szentmisét közvetítünk a Szent József templomból, Nagyváradról. Azt követően fogadjuk az önök ima szándékait és imádkozzuk a világosság rózsafűzérét. 10 órától Puskás Attila a Szellő című műsorával várja önöket, majd azt követően 10:30-től Szilágyi László a házunk táján című rovatával jelentkezik. 11 órától Illés Izabella és Pálos István atya Krisztus nyomában című műsorukkal jelentkeznek élőben. Majd Dávid Gyöngyi várja önöket 11:30-től az Asztal terítünk műsorral. Azt követően imádkozzuk élőben az Úrangyala és a Zsolozsma napközi imaóráját. Azt követően pedig a Déli Magazin következik, amelynek a végén egy újabb műsorismertetővel jelentkezünk.

0: rászedtél, Uram, és én hagytam, hogy rászedj. Ez az a szentírási rész, ami nagyon közel a szívemhez. Két oldalról lehet értelmezni. Amikor az ember rárakja az ekkie szavára kezét, és érzi azt, hogy ha már ráraktad, akkor ne fordulj vissza, és egy szentírási rész lehet. Hogy mindig ez van, hogy amikor vállaltam valamit, akkor néha az ember érezheti azt, hogy rászedték őt, és be vagyok én csapva, és én hagytam, hogy becsapjál engem, csalódtam benned. A másik pedig az, hogy rászedtél, Uram, mert ha meg kitartó voltál, és én hagytam, hogy rászedj, és mekkora dolog volt, hogy te kitartó voltál, mint én, mondjuk abban, hogy ebben a hivatásra megmaradjál. És nekem inkább az utóbbi az, amit nagyon sokszor érzek, hogy örülök, hogy kinyitottam a szívemet, és azt tudtam mondani, hogy rászedtél, Uram, és köszönöm, hogy rászedt, és én hagytam, hogy rászedj. Egy kicsit kiegészítjük egy következő gondolattal, és ez biztos, hogy fontos. Az ember ezt nem írná rá mondjuk a papi elmondatára, mert az emberek rögtön kicsit elmosolyognának, de ha valakinek van bátorsága ezt ráírni, akkor az elgondolkodtató lenne az, hogy ki hogy értelmezi ezt a mondatot. Mert ha valaki úgy értelmezi, hogy az egész papi hivatásom, ez egy killódás lesz, ez egy becsapás lesz, vagy valaki azt érzi, hogy ez ilyen mondat, hogy én nélküled nem tudtam volna ezt végigcsinálni, nélküled nem tudtam, nem tudnám ezt nélküled végigcsinálni. És örülök neki, hogy hallgattam rád, és a szívemet kinyitottam, és engedtem azt, hogy valóban te jobban akard ezt, mint amennyire én éreztem.
1: Oravecki Attila atya gondolatait hallották.

Dicsértessük Jézus Krisztus, nagy szeretettel és tisztelettel köszöntünk minden kedves hallgatót határon, innen és túl. Szentmisét közvetítünk Nagyváradról, a Szent József plébánia templomból, melyet bemutat Karácson Tibor Atya rádió műsorigazgatója. A kántori szolgálat pedig ellátja Majoros Attila. Tartsanak velünk, imádkozzunk együtt!

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
0: Vizsgáljuk meg lelkiismeretünket és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait. Mai szentmisét szándékra ajánljuk fel. Gyónom, a mindenható Istennek, és nektek testvéreim, hogy sokszor és sokat vétkeztem gondolattal, szóval, cselekedettel
1: és mulasztással.
0: Én vétkem, én igen nagy vétkem, kérem ezért a boldogságos mindenkor Szűz Máriát, az összes angyalokat és szenteket, és titeket, testvéreim,
1: hogy imádkoztatok érettem, Urunkhoz, Istenünkhöz.
0: Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre.
1: Amen.

0: Könyörögjünk. Istenünk, te egyházad hitének védelmére, csodálatos tudománnyal és erénnyel ékesítetted Szent Róbert püspököt. Közben járására ad, hogy néped mindig sértetlenül megőrizze hitét. A mi Urunk Jézus Krisztus a te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké.
1: Amen.
2: Olvasmány a bölcsesség könyvéből. Könyörögtem és megkaptam az okosságot, esdekeltem és leszállt rám a bölcsesség lelke. Többre becsültem a jogarnál és a trónnál, és hozzám érten semminek tartottam a gazdagságot. A fölbecsülhetetlen drága követ sem állítottam vele egy sorban, mert mellette minden arany csak egy marék homok, és vele összemérve, mérve az ezüst csak sárnak számít. Jobban szerettem az egészségnél és a szépségnél, a birtoklást és a világosságnál is többre tartottam, mert a fény, amely belőled árad, nem alszik ki soha. Nekem pedig adja meg Isten, hogy bölcsen beszéljek, és ahhoz méltóan gondolkodjam, aminek részese lettem, mert ő a bölcsesség vezére és a bölcsek irányítója. Hiszen a kezében vagyunk, mint magunk, és szavaink is egész bölcsességünk, és minden ügyességünk. Ez az Isten igéje.
1: Istennek legyen hála.

0: Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
0: Evangélium Szent Máté könyvéből.
1: Dicsőség neked, Istenünk.
0: Abban az időben Jézus így szólt tanítványaihoz. A mennyek országába nem jut be mindenki, aki azt mondja nekem, Uram, Uram. Csak az, aki mennyei atyám akaratát cselekszi. Azon a napon sokan mondják majd nekem, Uram, Uram. Hát nem a te nevedben profétáltunk? Nem a te nevedben űztük ki az ördögöket? Nem a te nevedben tettünk annyi csodát? Én akkor kijelentem majd nekik, hogy nem ismertelek soha benneteket. Távozzatok színem elől, ti gonosztevők. Mert mindaz, aki meghallgatja a szavaimat és szerintük cselekszik, ahhoz az okos emberhez hasonlít, aki a házát sziklára építette. Szakadt a zápor, ömlött az ár, süvített a szél, és neki zúdult a háznak, de az nem dőlt össze, mert sziklára épült. Aki viszont hallgatja a szavaimat, de nem követi azokat, ahhoz az ostoba emberhez hasonlít, aki a házát homokra építette. Szakadt a zápor, ömlött az ár, süvített a szél, neki zúdult a háznak, az összedőlt, és nagy romhalmaz lett belőle. Ezzel Jézus befejezte a hegyi beszédet. A népsokaság elragadtatással hallgatta tanítását, mert úgy tanította őket, mint akinek hatalma van, nem pedig úgy, mint az írástudók. Ezek az evangélium igéi.
1: Áldunk téged, Krisztus!
0: Az evangélium tanítása legyen, bűneink bocsánatára. Kedves testvérek, szeretett Mária Rádió hallgatók! Mai evangélium az egyik legkomolyabb evangéliumi figyelmeztetés tulajdonképpen Jézus Krisztustól. Nem elég azt mondani, hogy Uram, Uram, a hitnek életté, döntésé, cselekedetté kell válnia. És ugye az evangélium végén ott áll a szikla képe, aki hallgatja Jézus szavát és meg is teszi, az olyan emberhez hasonlít, aki a sziklára építi a házát. Tehát Jézus evangéliumának egyik legmegrendítőbb mondata hangzik el ma, hogy nem mindenki megy be a mennyek országába, aki azt mondja nekem, hogy Uram, Uram. Tehát Jézus nem azt mondja, hogy az imádság nem fontos, ellenkezőleg. Tudjuk, hogy egész életében imádkozott, és tanítványait is imádkozni tanította. De Jézus arra figyelmeztet ma bennünket, hogy a szavaink és az életünk között nem lehet szakadék. Lehet valaki nagyon vallásos szavakban, sok ilyen van ma, azt tudjuk jól, eljár a templomba, és közben a szíve távol van Istentől. Lehet sokat beszélni Istenről, és közben kevésbé szeretni az embert. Tehát lehet templomba járni, imádkozni, énekelni, rózsafűzért imádkozni, vallásos dolgokról beszélni, és közben hordod a szívedben a haragot, a gyűlöletet, az irigységet, az önzést. Tehát Jézus nem azt kérdezi először, hogy mennyit beszéltél te rólam, hanem azt fogja kérdezni, hogy engedted-e, hogy az én szavam és a szeretetem megváltoztassa a te életedet. Jézus azt mondja, hogy csak az megy be atyám országába, aki teljesíti a mennyei atyám akaratát. És ez nagyon fontos. Tehát a keresztény hitünk az nem csupán egy gondolat, nem csupán érzés, nem csupán egy hagyomány, nem csupán vasárnapi templomba járás. A hit akkor válik valódivá, amikor élet lesz belőle. Amikor valaki megbánt, és mégis megpróbálunk megbocsátani, na ez az élet. És Jézus ezt várja el tőled. Lenne lehetőséged visszavágni, akár többször is az illetőnek, de ahogy szoktuk mondani, jobb csendben maradni. Amikor valaki segítségre szorul, és nem megyünk el mellette. Amikor a családban nehézségek vannak, és nem adjuk fel rögtön. Amikor senki sem lát bennünket, mégis becsületesek maradunk. Amikor dönteni kell az igazság és a hazugság között. Itt válik a hit életté. Mert könnyű azt mondani, hogy szeretem az Istent, de az igazi kérdés, látszik-e rajtam, hogy szeretem az Istent? És ezután Jézus egy gyönyörű képet ad nekünk, hogy aki hallgatja a szavamat és tettekre váltja, hasonlít a bölcs emberhez, aki a sziklára építette a házát. Milyen egyszerű kép, hogy van egy ház, van egy alap, és van vihar. Tehát a ház nem azért áll, mert soha nincs vihar, hanem azért, mert jó alapra épült. És ez nagyon fontos számunkra. A keresztény élet nem azt jelenti, hogy nem lesznek viharaink. Lesznek, lesz betegség, lesz gyász, lesz csalódás, lesznek félreértések, lesznek olyan napok, amikor nem értjük Istent. Lesznek imáink, amelyekre úgy érezzük, hogy nem kapunk választ. Lesznek pillanatok, amikor úgy érezzük, hogy elfogyott az erőnk. De Jézus nem azt ígéri, hogy nem lesz vihar az életetekben. Azt ígéri, hogy ha rám építesz, a vihar nem tud téged végleg ledönteni. Mi a te életednek az alapja? Érdemes néha őszintén feltenni magunknak a kérdést, hogy mire építem én az életemet? Egészségre, sikerre, pénzre, más emberek szeretetére, saját elképzeléseimre, arra, hogy minden úgy történjen, ahogy én akarom? Mert ezek közül nagyon sok minden fontos lehet, de egyik sem lehet az életednek a végső alapja. Az egészség megromolhat, az emberek, akik ma mellettünk vannak, holnap elmennek. A siker elmúlik, tervek meghiúsulnak, de Jézus Krisztus marad. Ő az a szikla, amelyre akkor is lehet építeni, amikor minden más meginok, amikor téged mindenki ott hagy, aki eddig szeretett. Ő ott van akkor is melletted, és fogja a te kezedet. Azért, mert te sziklára építetted a hitedet, az életedet. A vihar minden házat elér. És Jézus nagyon őszinte azt mondja, hogy szakadt a zápor, ömlött az ár, sűvített a szél, és neki zúdult a háznak. Ez nem csak egy ilyen szimbolikus mondata Jézusnak. Nagyon is igen súlyosak ezek a szavak. Figyeljük meg. Tehát a vihar mindkét házat eléri. Azt is, amelyik a sziklára épült, és azt is, amelyik a homokra épült. A sziklára épített házat is éri az eső. Tehát ugye a keresztény ember is sír. A keresztény ember is szenved. A keresztény ember is elveszíthet valakit. A keresztény embernek is vannak nehézségei. A különbség nem az, hogy neki nincs vihara. A különbség az, hogy van alapom a viharban. Amikor minden összeomlani látszik, ő mondhatja, hogy Uram, és te is mondhatod, hogy Uram, nem tudom, hogy most mi történik, nem értem, de akkor is beléd kapaszkodom. Amikor fáj valami, hogy Uram, nem látom a kiútat, de nem engedlek el, vagy amikor könnyes a szemed, Uram, most nem érzem a jelenlétedet, de hiszem, hogy te itt vagy. Na ez a szikla. Nem elég hallani. Talán az evangélium legfontosabb mondata az, hogy aki hallgatja a szavamat és tettekre váltja. Jézus nem azt mondja, hogy aki hallja, hanem aki hallja és megteszi. Mert hallani könnyű, meghallani egy prédikációt is könnyű, elolvasni egy szentírási részt is könnyű, beszélni Isten szeretetéről könnyű, de amikor valakinek meg kell bocsátani, amikor le kell mondja saját igazadról, amikor szolgálnod kell, amikor türelmesnek kell lenni, amikor szeretned kell azt is, akit nehéz számodra, akkor derül ki, hogy valójában hallgatjuk-e mi Jézust. Az evangélium nem akkor változtatja meg az életünket, amikor halljuk, hanem amikor elkezded élni. Talán csak egyetlen követ kell ma leraknod az alaphoz. Nem kell egyszerre tökéletessé válni, nem kell egyik napról a másikra a hibáinktól megszabadulni. Talán ma csak egyetlen követ kell lerakni az életednek az alapjába. Egy őszinte bocsánatkérést, egy megbocsátást, egy jó szót, egy látogatást, egy imát valakiért, egy döntést, hogy ma több szeretettel fordulok a környezetemhez. Egy döntés, hogy újra elkezdek imádkozni, egy döntés, hogy én vissza akarok térni az Istenhez. És ezekből az apró kövekből épül fel a sziklára épített élet. És az evangélium végén az emberek csodálkoznak Jézus tanításán, hogy miért? Mert Jézus nem úgy beszél, mint akit csak tud valamit az Istenről. Jézus úgy beszél, mint aki ismeri az Atyát. És amit tanít, azt ő maga is megéli. A szeretetről beszél, és szeret. A megbocsátásról beszél, és megbocsát a kereszten. Önátadásról beszél, és odaadja önmagát. Engedelmességről beszél, és engedelmes az atyának egészen a keresztig. Ezért Jézus nem csak azt mondja, hogy építs sziklára, hanem ő maga is a szikla. És amikor életünk viharai jönnek, nem egy tanítást kell csupán elfogadnunk, hanem egy személybe kell kapaszkodni Jézus Krisztusba. Imádkozhatunk úgy, hogy Uram, Te tudod, milyen sokszor építsük életünket a homokra. Emberi véleményekre, saját tervemre, sikerre, biztonságra, dolgokra, amelyről azt hiszem, hogy örökké megmaradnak. De ma újra hallom szavadat, építs sziklára. Uram, Te vagy az életem alapja. Amikor öröm van, ne feledjelek el. Amikor szenvedés jön, ne hagyjalak el. Amikor siker ér, maradjak alázatos. Amikor kudarc ér, ne veszítsem el a reményt. Amikor megbántanak, taníts megbocsátani. Amikor elfáradok, adj új erőt. Amikor nem értelek, adj hitet. És amikor jönnek az élet viharai, ne azt kérdezzem, hogy miért történik ez velem, hanem tudjam kimondani, hogy Uram, Te itt vagy velem. Segíts, hogy ne csak hallgassam a Te szavadat, hanem éljem is. Ne csak mondjam, hogy Uram, Uram, hanem egész életemmel mondjam, igen, Uram, a Tied vagyok. És amikor majd elérkezik életem utolsó vihara, hadd találjalak ott is, mert tudom, aki Krisztusra épít, annak háza meginokhat, de nem omlik össze. Amen. Kérjük testvéreim a mindenható Istent, minden világosság atyát, hogy teljesítse igazságra éhező és szomjazó hívei kéréseit.
2: Adj, Urunk, egyházatnak bölcs tanítókat és apostoli lelkületű hitirdetőket, hogy a világ egyre jobban megismerje Szent Fiad evangéliumát.
1: Kérünk Téged, hallgass meg minket!
2: Add, hogy megszűnjék az írás tudatlanság a földön, és a Szentírás ismeretében is gyarapodjanak a népek.
1: Kérünk Téged, hallgass meg minket!
2: Támasz hívő szakembereket az emberi tudás minden ágában, neved dicsőségére és a lelkek javára.
1: Kérünk Téged, hallgass meg minket!
2: Add, hogy a szülők meg ne feledkezzenek ígéretükről, amelyet megkeresztelt a gyermekeik vallásos nevelésére tettek.
1: Kérünk Téged, hallgass meg minket!
2: Ne engedd, hogy világi tanulmányainkban előre haladva elhanyagoljuk a szentek tudományát, az imádságos lelkületet és az ember szeretet gyakorlását.
1: Kérünk Téged, hallgass meg minket!
0: Istenünk, Te kiapadhatatlan fényességben lakozol, gyarapítsd híveidet minden ismeretben, és add meg nekik szent lelked segítségét, hogy életükkel tanúskodjanak a Te igazságodról, Krisztus a mi Urunk által.
1: Amen.

0: Imádkozzatok, testvéreim, hogy az én áldozatom és a tiétek kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt.
1: Fogadja az Úr kezedből az áldozatot, nevének dicséretére és dicsőségére, mindannyiunk és az egész Anyaszent Egyház javára.
0: Kérünk Istenünk, vedd jó szívvel az áldozatot, amelyet Bellarmin Szent Róbert püspök ünnepén oltárodon bemutatunk. Add, hogy nekünk irgalmat, nevednek pedig dicsőséget szerezzen, Krisztus a mi Urunk által.
1: Amen.
0: Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
0: Emeljük föl szívünket.
1: Fölemeltük az Úrhoz.
0: Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek.
1: Méltó és igazságos.
0: Valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, hogy mindig és mindenütt hálát adjunk néked, mi Urunk, szentséges Atyánk, mindenható örök Isten. Mert szentjeidnek példás élete által az Anya Szent Egyházat mindig új erővel gazdagítod, és így bizonságot teszel arról, hogy mennyire szeretsz és pártolsz minket. S hogy üdvösségünk szent titka valóra váljék bennünk, a szentek nagyszerű példája sarkal minket, de imádsággal is közben járnak értünk, jóságot mindenkor kérve. Ezért mi is minden angyallal és szenttel együtt, Urunknak vallunk téged és újjongva zengjük.

0: Valóban szent vagy Istenünk, minden szentség forrása. Kérünk, szenteld meg ezt az adományt, árazd le rá szent lelkedet, hogy számunkra mi Urunk Jézus Krisztus teste és vére legyen. Ő mielőtt önként átadta magát a szenvedésre, kezébe vette a kenyeret, hálát adott, megtörte, tanítványainak adta és így szólt. Vegyétek és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik. A vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet is, majd ismét hálát adott, odaadta tanítványainak, és így szólt. Vegyétek és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Íme hitünk szent titka.
1: Halálodat hirdetjük, Urunk, és hittel valljuk feltámadásodat, amíg el nem jössz.
0: Ezért fiat halálának és feltámadásának emlékét ünnepelve, felajánljuk neked, Istenünk, az élet kenyerét és az üdvösség kelyhét, és hálát adunk, mert arra méltattál minket, hogy színed előtt állhatunk és szolgálhatunk neked. Kérve kérünk, gyűjtsön egybe a Szentlélek minnyájunkat, aki Krisztus testében és vérében részesülünk. Viselt szíveden, Urunk, egyházat sorsát az egész világon. Tedd tökéletessé a szeretetben Leó pápánkkal, László püspökünkkel és az egész papsággal együtt. Emlékezzél meg a feltámadás reményében elhunyt testvéreinkről, és mindazokról, akik irgalmatban bízva távoztak el a világból, bocsásd őket szent színed látására. Könyörülj kérünk mindnyájunkon, hogy Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, Szent Józseffel az ő jegyesével, a szent apostolokkal és minden szenttel együtt, akik a világ kezdete óta kedvesek voltak előtted, részesei lehessünk az örök életnek, és dicsőítve magasztaljunk téged, Jézus Krisztus a te fiad által. Ő általa, ő vele és ő benne. A tiéd mindenható Atya Isten, a Szentlélekkel egységben, minden tisztelet és dicsőség mindörökkön örökké.
1: Amen.
0: Üdvözítünk parancsára és isteni tanítása szerint így imádkozunk. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket
0: add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól. Adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, míg reménykedve várjuk az örök boldogságot, és üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét.
1: Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mindörökké. Amen.
0: Urunk Jézus Krisztus, te azt mondottad apostolaidnak, békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek. Ne vétkeinket nézzed, hanem egyházat hitét. Őrizd meg szándékod szerint békében, és add meg teljes egységét. Aki élsz és uralkodol, mindörökkön örökké.
1: Amen.
0: Az Úr békéje legyen veletek mindenkor.
1: És a te lelkeddel.
0: Engesztelődjetek ki szívből egymással.
1: Legyen békesség köztünk mindenkor.

Íme az Isten báránya, íme, aki elveszi a világ bűneit. Boldogok, akik meghívást kaptak a bárány lakomájára. Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy szóval mond, és meggyógyul az én lelkem.

0: Könyörögjünk! A szent misztériumok által megerősítve, alázatos szívvel kérünk, Urunk Istenünk, hogy Bellar, mint Szent Róbert példájára, valljuk, amit ő hitt, és váltsuk tettekre, amit tanított, Krisztus, ami Urunk által.
1: Amen.
0: Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
0: Áldjon meg bennünket, családjainkat, és a Mária Rádió hallgatóit, a mindenható Isten, az Atya, a Pió és a Szentlélek.
1: Amen.
0: A szent mise véget ért, éljünk békében.
1: Istennek legyen hála.

Kedves hallgatóink, szentmisét közvetítettünk Nagyváradról, a Szent József plébánia templomból, melyet bemutatott Karácsony Tibor atya rádió műsorigazgatója, a kántori szolgálat pedig ellátta Majoros Attila. Köszönjük, hogy velünk tartottak és együtt imádkozhattunk. Kívánunk Önök Istentől megáldott szép napot, vigyázzanak magukra és egymásra. A mikrofonnal Mitra Líviát hallották, dicsértessék Jézus Krisztus!

0: 20 éve együtt. Egy hang, ami elkísér a mindennapokban. Egy szó, ami erőt ad. Egy közösség, ami hazavár.
1: Az Erdélyi Máde Rádió fennállásának 20. évfordulója alkalmából ünnepelünk. Különböző helyszíneken és tereken adunk hálát az elmúlt 20 év áldásaiért, örömeiért és nehézségeiért.
2: Következő állomáshelyünk Kolozsvár lesz, ahová szeretettel hívunk és várunk mindenkit. A közös együttlét szeptember 18-án délután 5 órakor szentségimádással indul a Szent Mihály templomban, melyet ünnepi Szent Mise követ. Hálaadásunkat kötetlen agapéval egybekötött együttléttel zárjuk.
3: Legyünk együtt, ahogy 20 éve is. Egy szívvel, lélekkel, belekapaszkodva Isten és egymás szeretetébe.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus, nagy szeretettel és tisztelettel köszöntünk minden kedves Mária Rádió hallgatót a Nagyváradi stúdióból. Elérkezett az ima szándék fogadás élő műsora, akik önökkel vannak a következő szűk 15 percben.
1: Puja Josif
0: és Tibor atya. Isten hozott Josif hozzánk is. Tudjuk, hogy a Mária TV-nél is nagyban dolgozol mostan, de igen. Nem hagysz el bennünket is, mint önkéntes, reméljük majd.
1: Persze.
0: Igen, kedves hallgatók, a következő telefonszámok egyikén fejezhetik ki ima kéréseiket, ima szándékaikat.
1: 0259 42 0555,
0: illetve 0359 420 555. Üzenetben is megtehetik a 0758 420 555-ös számon, illetve a www.mariaradio.ro ima szándékomra kattintva. Amíg a kedves hallgatók telefonálnak, pár üzenet már érkezett. A mai elhangzó szentmiséket, rózsafűzéreket felajánlom gyerekeimért, unokáimért, saját magam testi lelki gyógyulásomért, több pontos szándékért, férjem örök nyugalmáért, aki egy nagy űrt hagyott maga után, írta egy állandó hallgató.
1: Hello, itt a Mária Rádió.
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus.
1: Mindöröki, amen.
2: Ezt a rózsafüzét a pap bácsiknak is felajánlom, és a Mária Rádió fenntartára, és a háború megszűnés, és magam még, és az, minden hallottaimért. Imádkozzunk együtt.
1: Amen, fogunk imádkozni érte. Köszönjük szépen.

0: Következő üzenet íszor oltalomért, a rossz indulatot és a gonyolódástól kérem a Szent Szűzanya oltalmát családunkra. Köszönöm. Magukkal együtt imádkozva minden nap a rózsafűzéreket, imákat felajánlom családom egészségét, a kapott kegyelmekét, bűneim bocsánatáért. Két lányom fontos szándékáit, önökét, betegekét, Jézuson bízom benned.
1: Halló, itt a Mária Rádió.
2: Halló, mit értessék a Jézus Krisztus?
1: Mindöröki, amen.
2: Ezt a szentolvasót felajánlom magamért, a sikeres operációmért, és a családomért, és két fontos ügyre, a Jóisten segítsen meg mindenkit, és nekem is az ön egészséget családommal együtt, béke legyen a világban, szeretet. Dicsértessék a Jézus.
1: Mindörökké, amen, sok egészséget és jobbolást.

0: A rózsafűzért önökkel imádkozom, felajánlom önökért fájdalmai menyhülésért, családi békéért, Csíksomlyói segítő szűz takarjon bevédő palástjával, és a halottaim lelke üdvéért Jézuson bízom benned. Közben érkeztek e-mailek, és Takács Julianna írja Gárdonyból, a rózsafűzéreket, szentmiséket, imákat felajánlom fiam és jó magam szándékára, kapott kegyelmekért, gyógyulásért, békét, a gonosz távozásáért, élős elmúlt hozzám tartozóimért, fájdalmas szüzanyánk, ne hagyj el minket, Jézuson bízom benned. Egy mindennapos hallgató írja Nagyváradról, az egész heti rózsafűzéreket felajánlom a szüzanya szándékáért, hálából a kapott kegyelmekért, bűneink bocsánatáért, gyerekeinkért, a fontos szándékért és az összes hívekért.
1: Hello, itt a Mária Rádió.
2: Halló, igen.
1: Dicsértessék
2: az Úr Jézus Krisztus.
1: Mindörökké, amen.
2: A mai rózsafűzéreket felajánlom hálából a kapott kegyelmekért, családom egészségét, békességét, testi lelki gyógyulásomért, halottaink lelki üdvéért, a világ békéért, a pápa szándékára, halottaim lelki üdvéért. Három nagyon fontos szándéka. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak. Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus.
1: Mindörökké, amen. Mi is köszönjük. Imádkozunk együtt.
0: Következő e-mail egy háromszékről írja egy névtelen, ismeretlen hallgató. Imádkozunk a családom egészségét, mindenért, a házasságomért és a betegségemből való kigyógyulásért, Isten fizesse. Csíkmincentről írja Nagy Katalin, édesapám Nagy Géza gyógyulásáért és Antal Szilárd gyógyulásáért kérek imát.
1: Halló, itt a Mária Rádió.
3: Dicsértessék a Jézus Krisztus.
1: Mindörökké, amen.
3: Ezt a rózsafűzért és a mai szentmiséket szeretném ajánlani testi-lelki gyógyulásomért, egy fontos ügy megoldásáért, az összes halottaim lelke üdvéért, egészségért, családomért és a világ békéért. Istenben se meghallgattak önökkel, és önökért imádkozott. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
1: Amen. Köszönjük szépen.
0: Rózsafűzéreket felajánlom gyermekeimért, unokáimért, testvéreimért, családjaikért, sorstársaimért, gyógyulásomért és egy fontos szándékért. Istenem, bízom benned, írta Kati. Következő üzenet, ezt a rózsafűzét szeretném felajánlani unokámért, aki nem fogad szót a szüleinek. Hát igen, ilyen a csintalan gyerek. Tudom, hogy nehéz a kamaszkor, de Jóisten segítségével minden megváltozhat, egy mindennapos hallgató Váradról. Édesanyám halálának 7. évfordulója alkalmából imádkozom érette, nyugodjon békében az Úr Jézus nevében. Emléke legyen áldott lánya és családja.
1: Halló! Halló, itt a Mária Rádió.
4: Halló.
1: Igen, hallgatjuk.
4: Dicsértessék a Jézus Krisztus.
1: Mindörökké, amen.
4: Önökkel imádkozva ezt a rózsafűzét felajánlom. A kapott kegyelmekért, testi-lelki nyugalmamért, jó orvosi eredményekért, élő elhunyt szeretteimért. Három nagyon fontos ügy, közeljövőben megoldásáért, igazságos úton. A közös ima reményével bízva, önökkel imádkozva, egy állandó hallgató és támogató vagyok. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
1: Mindörökké, amen. Köszönjük szépen az ima szándékára, és imádkozunk együtt.
0: A rózsafűzét felajánlom családom egészségére, békességét, az unokáim sikeres tanulásáért, halottainkért, Jézuson bízom benned.

0: Egy hallgató írja, imád kérek keresztfiam sikeres mutétért és gyógyulásáért.
1: Írták Sepsi Szent Györgyről, gyógyulást kívánunk neki. Következő üzenet így szól.
0: Fiam élete jóra fordulásáért, egészségért, gyógyulásáért a test és lelki betegségből, kérem a Szent Rózsa Főzért, édesanyja. Halló! Halló, itt a Mária Rádió. Hallgatjuk. Halló.
1: Tessék, élőben van. Van nekünk egy ilyen állandó hallgatónk, aki mindig felhív és soha nem szólal meg. Na de hát valószínű, hogy jelzi, hogy velünk együtt van ő is. Következő üzenet így szól.
0: A mai rózsafüzéreket felajánlom hálából a kapott kegyelmekért, családom élő és eltávozott tagjaért, különösképpen édesanyám lelki üdvért, születésnapján, aki a kovásznai temetőben nyugszik. Az örök világosság fényeskedjék neki, nyugodjon békében az Úr Jézus Szent nevében.
1: Írta Marika.
0: Halló? Halló?
2: Mindörökké,
0: amen. Mindörökké, amen, imádkozunk együtt.

0: Ezt a rózsafűzért felszeretném ajánlani a mai munkámért, párkapcsolatomért és bűneim bocsánatáért, írja egy hallgató.
1: Következő üzenet Iszol édesapánkért, idős Pál Balázsért és édesanyánkért, lelkük üdvéért imádkozunk, írta szintén egy névtelen hallgató. Egy újabb hallgató a vonalban.
0: Hello, itt a Mária Rádió. Halló.
1: Halló, tessék, élőben van. Halló, halló.
0: Élőben van, hallgatjuk. A szűzanya közbenjárását kérem kis unokám egészséges növéséért. Nagymama, köszönöm.
1: A felsorolt szándékokért, az én szándékaimért ajánlom a rózsafűzért. Köszönöm az imákat, írta szintén egy néptelen hallgató. Közben vonalban a kedves hallgatónk.
0: Halló.
2: Halló, Mária Rádió.
0: Igen, élőbe vagyunk.
2: Kétessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen.
2: A mai összes rózsafűzéreket, semmiséket fel szeretném ajánlni. Saját magam részére, mert nagyon beteg vagyok. Hajdalmaim enyhülését, a családomért és azok hozzátartozóiért, az összes hozzám tartozó álhunk tagjaimért. Mindig önökkel vagyok, mert van 6 éve, hogy 6-hoz kötött beteg vagyok. Mindenem a Mária Rádió. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen. Köszönjük szépen és sok egészséget.
1: A rózsafűzét felajánlom fiam sikeres vizsgájáért, írta Magdolna Szentegyházáról. Következő üzenet így szól.
0: Gyimesből kérem Márton Áron püspök közben járását, a betegségem jobbolásáért, Jézuson bízom benned, és még ajánlom az elhalt papjainkért is, meg a világ békéért, egy állandó hallgató írja.
1: És még egy utolsó telefonálót fogadunk.
0: Halló! Halló, itt a Mária Rádió. Élőben vagy?
1: Na hát az utolsó hallgatót úgy fogadtuk, hogy nem fogadtuk. Köszönjük szépen a szándékát. Mi is megköszönjük a kedves hallgatóknak, hogy velünk tartottak. Köszönjük az ima kéréseiket, ima szándékaikat, és kérjük, hogy továbbra is maradjanak velünk. Percen belül imádkozok a Szent József templomból, Nagyváradról, a világosság rózsafűzérét Mitra Lívia vezetésével. Akik önökkel voltak,
0: Bolyá Jószif
1: és Tibor atya, dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: Sok szeretettel köszöntöm a Mária Rádió kedves hallgatóit. Ezt a rózsafüzértel ajánlom a szűzanya tiszteletére hálából Brigitta gyógyulásáért. Gyermekem Kegyes Robert névnapja alkalmából, Gérib István és felesége velünk a házasságok évfordulója alkalmából, és Dániel, Lóz Teréz elhunyt Debrecenbe, és Létai Tibor, nyugodjanak békességben. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és fölnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Pontius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltáll halottak közül. Fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján. Onnan jön elítélni élőket és holtakat. Hiszek Szent Lélekben, hiszem a katolikus Anya Szent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát,
1: a test föltámadását
0: és az örök életet. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amit a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen. Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki megtisztítsa minket.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki lelkünk békét megőrizze.

0: Az én Mária, kegyelem elteljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a szentségekben megerősítsen.
1: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat,
1: akik a legjobban rászorulnak irgalmadra.
0: A világosság rózsafüzér első szent titka, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett, az égből az Atya szózata hallatszott, te vagy az én szeretett fiam, benned teli kedvem.
2: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden.

0: És az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett. Asszonyok, Szűz Mária,
1: Isten megszent.

Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett. Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja,

Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett. Asszonyok, Szűz Mária, Istennek szent anyja,

0: asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja,

0: vagy az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
1: Asszonyok, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk órájában. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
1: Asszonyok,

az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.

0: óráján. Amen. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra.
1: Második szentitok, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét. Anyja akkor figyelmeztette a szolgákat, tegyétek meg, amit a fiam mond.
2: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a kánai menyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
0: Asszonyos szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a kánai menyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
0: Asszony.

Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kána mennyekben kinyilvánította Isteni erejét.

0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Kánai menyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
1: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Kánai menyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
1: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösekért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Kánai menyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
1: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Kánai menyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
1: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Kánai menyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
1: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Kánai menyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
1: Asszonyom,

0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai menyegzőn kinyilvánította Isteni erejét.
1: Asszonyok!

0: Óráján, amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Mikében kezdetben, most és mindörökké, amen.
1: Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak kérgalmadra.
2: Harmadik szentitok, aki meghirdette Isten országát, az idő betelt, közel van az Isten országa, térjetek meg és higgyetek az üdvösség jó hírében.
3: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
0: Asszonyos Szűz Mária, Istenek szent

Kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.

A kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.

0: A kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
1: Asszonyok, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk órájának, amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
1: Amen.

Úr van te veled, áldatva te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.

Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát. Amen.

Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te mihennek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.

0: A kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldatva te az asszonyok között, és áldott a te méhennek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
1: Asszonyok!

0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentlélegnek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Negyedik szent titok, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét, imádság közben arcának színe megváltozott, ruhája pedig fehéren ragyogott.
2: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.

0: És meg a gonoszol, amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a tábor egyén megmutatta Isteni dicsőségét.
0: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a tábor egyén megmutatta Isteni dicsőségét.
0: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a tábor hegyén megmutatta Isteni dicsőségét.

0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
1: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál vérettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
1: Asszonyom, Szűz Mária,

0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a táborhegyén megmutatta Isteni dicsőségét.
1: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes az Úrban te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a táborhegyén megmutatta Isteni dicsőségét.

0: óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a táborhegyén megmutatta Isteni dicsőségét.
0: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes az Úrban te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a táborhegyén megmutatta Isteni dicsőségét.
0: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atya. Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes az Úrban te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a táborhegyén megmutatta Isteni dicsőségét.

0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, menj meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra.
2: 5. Szentitok, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát, vette a kenyeret, hálát adott, s e szavakkal adtat neki. Ez az én testem, melyet értetek adok.
3: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, amen.
3: Üdvözlégy légy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
1: Asszonyok

0: Amen. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
0: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anya, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk koráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
0: Asszony.

0: Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
0: Asszony.

üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.

0: Orájál, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
0: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk koráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
0: Asszony.

0: óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
0: Azt.

0: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az Eucharisztiában nekünk adta önmagát.
1: Asszonyhoz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösekért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az Eucharisztiában nekünk adta önmagát.
1: Asszonyhoz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösekért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: mikéten kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó, Jézus Krisztus, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzeitől, villamenje a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmatra. Ó, Mária, édesanyám, eljött már a te órád, csak egy szót szólj szent fiadnál, és megmenekül a világ. Rózsa fűnél királynője, légy a világ megmentője, a gyermeket Jézusban, boldogságot üzenjen. Amen.
2: Imádkozzál érettünk Istennek szent anyja,
1: hogy méltó lehessünk Krisztus ígéreteinek.
2: Könyörögjünk, szentséget szűz Isten anyja Mária, fogadd kegyesen áltatosságunkat, amelyel anyai oltalmad alá menekültünk, védj hatalmas pártfogásodban, és támogass áldásoddal, hogy a szent olvasó fenséges titkait megfontolva, amit oktatunk, kövessük, és amit ígérünk, elnyerjünk a mi Úrunk Jézus Krisztus által.
1: Amen.
2: Rózsa Füzér királynője,
1: könyörög életünk.
2: Csíksomolyó segítő Szűz Mária,
1: könyörög életünk.
2: Mária Rádió királynője,
1: könyörög életünk.
3: Most pedig imádkozunk együtt a Szent Itali Tániáját.
4: Uram, irgalmazz nekünk!
1: Uram, irgalmazz nekünk!
4: Krisztus, kegyelmezz nekünk!
1: Krisztus, kegyelmezz nekünk!
4: Uram, irgalmazz nekünk!
1: Uram, irgalmazz nekünk!
4: Krisztus, hallgass minket!
1: Krisztus, hallgass minket!
4: Krisztus, hallgass meg minket!
1: Krisztus, hallgass meg minket!
4: Mennyei Atya Isten!
1: Irgalmazz nekünk!
4: Megváltó Fiú Isten!
1: Irgalmazz nekünk!
4: Szentlélek Úristen!
1: Irgalmazz nekünk!
4: Szent Háromság Egyisten!
1: Irgalmazz nekünk!
4: Szentséges Szűz Mária!
1: Könyörögj értünk!
4: Istennek Szent Anyja!
1: Könyörögj értünk!
4: Szüzeknek Szent Szüze!
1: Könyörögj értünk!
4: Szent József!
1: Könyörögj értünk!
4: Szent Ágoston!
1: Könyörögj értünk!
4: Szent Mónika!
1: Könyörögj értünk!
4: Szent Rita!
1: Könyörögj értünk!
4: Kegyelemmel teljes Rózsa, segítőnk látszólag lehetetlen ügyekben!
1: Könyörögj értünk!
4: Reménytelenségben vigaszunk!
1: Könyörögj értünk!
4: Elhagyottak oltalmazója és menedéke!
1: Könyörögj értünk!
4: Minden szükségünkben hű közben járunk!
1: Könyörögj értünk!
4: Szerítség és alázatosság példája!
1: Könyörögj értünk!
4: Engedelmesség és lemondás példaképe!
1: Könyörögj értünk!
4: Türelem és Istenben való megnyugvás tükre!
1: Könyörögj értünk!
4: Szent Ágoston rend dísze!
1: Könyörögj értünk!
4: A megfeszített Krisztus kedvelője!
1: Könyörögj értünk!
4: A szenvedő Jézus arája!
1: Könyörögj értünk!
4: Szent Rita, akit az üdvözítő koronájának egy tövise megsebzett!
1: Könyörögj értünk!
4: Szent Rita, akinek homlokát ez a seb ékesítette!
1: Könyörögj értünk!
4: Szent Rita, aki az isteni gondviselésben bíztál!
1: Könyörögj értünk!
4: Szent Rita, aki magadat teljesen Istennek adtad!
1: Könyörögj értünk!
4: Szent Rita, Jézusnál hatalmas közben járunk!
1: könyörögj értünk.
4: Szent Rita, akit Isten sok csodával megdicsőített,
1: könyörögj értünk.
4: Szent Rita, akit Isten sokszor meghallgatott,
1: könyörögj értünk.
4: Hogy az önszeretetről lemondjunk,
1: kérünk téged, hallgass meg minket.
4: Hogy az alázatosságot gyakoroljuk,
1: kérünk téged, hallgass meg minket.
4: Hogy keresztünket türelemmel viseljük,
1: kérünk téged, hallgass meg minket.
4: Hogy Istent mindenek fölött szeressük,
1: kérünk téged, hallgass meg minket.
4: Hogy Isten akaratát mindenkor teljesítsük,
1: kérünk téged, hallgass meg minket.
4: Hogy megbántóinknak szívesen megbocsássunk,
1: kérünk téged, hallgass meg minket.
4: Hogy fele barátainkat, mint önmagunkat szeressük,
1: kérünk téged, hallgass meg minket.
4: Hogy az erényekben példádat kövessük,
1: kérünk téged, hallgass meg minket.
4: Minden kísértésben,
1: kérünk téged, hallgass meg minket.
4: Minden veszedelemben,
1: kérünk téged, hallgass meg minket.
4: Minden szükségemben,
1: kérünk téged, hallgass meg minket.
4: Minden szomorúságban és kellemetlenségben,
1: kérünk téged, hallgass meg minket.
4: Szenvedésben és keresztviselésben,
1: kérünk téged, hallgass meg minket.
4: Halálunk óráján,
1: kérünk téged, hallgass meg minket.
4: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit,
1: kegyelmezd nekünk.
4: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit,
1: hallgass meg minket.
4: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit,
1: irgalmazd nekünk.
4: Imádkozzál érettünk, Szent Rita,
1: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteivel.
4: Könyörögjünk. Úristen, aki végtelen jóságodban szolgálódnak, Szent Ritának imádságát meghallgatni méltóztattál, és közbenjárására megadtad azt, amit emberi erőnek lehetetlen volt elérnie. Légy könyörületes szorongattatásainkban, és küld segítségedet szükségeinkbe. Engedd, hogy éképpen mindnyájan elismerjük, miként jutalmazod az alázatosakat, oltalmadva veszed az elhagyottakat, és erőssége vagy a benned bízóknak, Krisztus a mi Urunk által.
3: Amen. Most segíts meg, Mária, ó irgalmas szűzanya, keservét a unalmainak, eloszlatni van hatalmat, hol már ember nem segíthet, a te erőd nem törít meg, hői máig gyermekinek, nem te soha nem veted meg, hol a szükség kinyanat, mutasd meg, hogy anya vagy, most segíts meg, Mária, ó, irgalmas szűzanya, amen. Szent Mihály arkangyal, védelmezz minket a küzdelemmel, a sátán gonosz kísértései ellen, légy oltalmunk, esetve kérünk, parancsoljon neki az Isten, te pedig mennyei seregek vezére, a sátánt és a többi gonosz szellemet, akik a lelkek veszélyre körüljárnak a világban, Isten elejével taszíts vissza a kárhozat helyére. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Köszönjük, hogy velünk imádkoztak, magam és önként társaim levében. Kívánok önöknek egy áldott szép napot. Maradjanak továbbra is a Mária Rádióval. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: 20 éve együtt. Egy hang, ami elkísér a mindennapokban. Egy szó, ami erőt ad. Egy közösség, ami hazavár.
1: Az Erdélyi Máre Rádió fennállásának 20. évfordulója alkalmából ünnepelünk. Különböző helyszíneken és tereken adunk hálát az elmúlt 20 év áldásaiért, örömeiért és nehézségeiért.
2: Következő állomáshelyünk Kolozsvár lesz, ahová szeretettel hívunk és várunk mindenkit. A közös együttlét szeptember 18-án délután 5 órakor szentségimádással indul a Szent Mihály templomban, melyet ünnepi Szent Mise követ. Hálaadásunkat kötetlen agapéval egybekötött együttléttel zárjuk.
3: Legyünk együtt, ahogy 20 éve is. Egy szívvel, lélekkel, belekapaszkodva Isten és egymás szeretetébe.

0: Szellő. Puskás Attila atya műsora következik.
1: Istennek legyen hála, hogy ismételten együtt gondolkodhatunk ebben az adásban. Frissítsük fel, hogy miről volt szó az elmúlt adásokban. Az elmélkedő imádságról beszéltünk, gondolkodtunk, az elmélkedés fontosságáról, az elmélkedés lefolyásáról, hogyan kell az elmélkedést kezdeni, mik a nehézségei az elmélkedésnek. Mai adásban a lelkivezetőről lesz szó. Először a lelkivezető legyen meggyőződve arról, hogy gyónói az elmélkedés gyakorlása nélkül sohasem fognak eljutni a folytonos önmegtagadásig és az erény gyakorlásáig, ami pedig a tökéletesség elérésére okvetlenül szükséges. Mert azt, amint Szent Tamás mondja, s a tapasztalás bizonyítja, elmélkedés nélkül sohasem fog szívünkben erős gyökeret verni az a félelem és szeretet Isten iránt, melytől minden függ. Természetesen nem volna helyén való az elmélkedés gyakorlását földművelőknek és kézműveseknek ajánlani, akik kora reggeltől késő estig munkában vannak, hanem igenis ajánlható olyan személyeknek, akik némi jó akarat mellett könnyen találnak időt az elmélkedésre. Különösen pedig igen ártatlan és épületes viselkedésű személyeknek, mert ez utóbbiaknál a kegyelem segítségével nagyfokú haladás várható az erényben. Úgy szintén olyanoknak is ajánlható az elmélkedés, akiknek szívében a kegyelem egy szentbeszéd, misszió vagy általános gyónás következtében nagy töredelmet és erős elhatározást idézett elő őszinte javulásra. Mert az elmélkedés által a szerencsésen megkezdett mű mindinkább tökéletesíthető. Mindenek előtt azonban a papokat és szerzeteseket kell komolyan egy gyakorlathoz szoktatnia, mivel ők kiváltképpen Isten szolgálatára szentelték magukat, és sokkal inkább vannak a tökéletesedés útján való törekvésre kötelezve, mint mások. Talán felesleges megjegyeznünk, hogy a lelkivezetőnek nagy elővigyázattal kell eljárnia, és ha világiakat akar megnyerni az üdvös igazságokról való elmélkedésre, akkor legyen arra felkészült, legyen meg a kellő bölcsessége és tudása, ami a lelkek vezetését illeti. Másodszor a lelkivezető őrködjék serényen, hogy akik a mindennapi elmélkedést már megkezdték, azt el ne hagyják jelentéktelen okok miatt, mint a minők az elszórakozások, az unalom, a szárasság és a kísértések. Mert ha a gonosz lélek őket később ezekkel elcsábíthatja, akkor mindig nagyobb hatalmat nyer felettük, és lassanként egészen el fogja őket vonni az elmélkedéstől. Harmadszor az elmélkedés tárgya feleljen meg az egyes személyek igényeinek. Kezdőknek különösen az örök igazságokról és a bűnökről. A haladóknak a megváltó életéről és szenvedéséről. Végre a tökéleteseknek az isteni tökéletességről szóló elmélkedések felelnek meg. De az semmi esetre sem jelenti azt, hogy a tökéletesség különféle fokán álló személyek kizárólag ilyen elmélkedéseket válasszanak. Sőt, ellenkezőleg időről időre más és más tárgyú elmélkedéseket kell választaniuk. Kiváltképpen a megváltó életéről és szenvedéséről szóló elmélkedéseket nem mulassza el senki, ha a tökéletességnek még oly magas fokán is áll. Mert Jézus Krisztus az az út, amelyen nekünk Istenhez kell eljutnunk, és rajta kívül nem szabad más útat választanunk. Erre tanítanak a szent atyák is, különösen Szent Ágoston. Blózius is azt írja, hogy maga Krisztus ajánlotta számos szentnek, kiket kiváló kegyelmekkel áldott meg, mint például Szent Brigitának, Szent Gertrudnak, Szent Mechtildisnek és Szienai Szent Katalinnak, hogy keserves kínszenvedéséről elmélkedjenek, mert ez nem csak kedves előtte, hanem az elmélkedő lélekre is nagyon üdvös és hasznos. Negyedszer, az elmélkedés tartalmát illetőleg, amelyet a szentek olykor egészen különös okokból szokatlanul hosszúra szabtak, tekintettel kell lennie a lelkivezetőnek egyrészt az egyes személyek külső foglalkozására és egészségére, másrészt belső állapotára. A lelkivezető mindenek előtt csak annyira szabja meg a napi elmélkedéseket, hogy emiatt a vezetése bízott egyének állapotbeli kötelességeiket el ne mulasszák. Lelki tehetségeiket meg ne feszítsék, és testi erejüket túlságosan meg ne erőltessék. A belső képességekre való tekintet megkívánja, hogy az elmélkedést csak addig folytassák, amíg az alkalmasnak látszik a buzgóság és jámborság tüzének élesztésére, mert ennek a túlságos elnyújtása könnyen kedvetlenségre vezet. Aquinoi Szent Tamás is határozottan ezt ajánlja. Ezért szabjon ki mindenki magának határozott időtartamot a mindennapi elmélkedésre. De úgy, hogy ezt se meg ne rövidítse, se meg ne toldja, ha csak nincs rá valami különös oka. Szienai Szent Bernardin és mások egy gyakorlatra naponként egy órát szántak, és ezt bármi jött légyen közbe, pontosan meg is tartották, legalább azon értelemben, hogy ezt az időt soha meg nem rövidítették, sőt ellenkezőleg olykor, ha a kegyelem különösképpen sarkalta őket, megtoldották. Ha érett megfontolás után végre már megpillantottuk a megfelelő időtartamot, legyen az akár egy teljes óra, akár csak fél óra, ne rövidítsük meg sem lanyhaságból, sem valamely külső-belső szárosság miatt, és óvakodjunk-e tekintetben a gonosz lélek beavatkozásaitól. Oly személyeknek, akiknek nincsen dolguk, vagy akik tisztán szemlélődő életet élnek, megengedheti a lelkivezető, hogy hosszabb időt fordítsanak az elmélkedő imádságra, mert ez az ő viszonyaiknak inkább megfelel. Ötödször, a legalkalmasabb az elmélkedésre az éjfél körüli, a reggeli és az esti idő. E három időpontot említi Dávid király is a Zsoltárokban. Mindazonáltal, ha e három időpont közül csak az egyiket akarjuk az elmélkedésre fordítani, válasszuk a reggelit, mert értelmünk leginkább ilyenkor alkalmas a lelki tevékenységre, és a lélek is kevésbé foglalkozik a szórakoztató gondokkal és a napi teendőkkel. Klimákus János ezeket mondja. Szenteld az Úrnak a nap első perceit, mert azé az egész nap, aki legelőször vette ki részét belőle. A reggeli időből már körülbelül tudom, hogyan fog elmúlni az egész nap, mondja Klimakusz János. De ha valaki kétszer akarná leróni Istennek az elmélkedés jámbor adóját, akkor a második elmélkedésre a legalkalmas idő, a legalkalmasabb idő az esti volna. Ha csak nem akarunk nagyobb önmegtagadással egy célra éjnek idején fölkelni. Hatodszor, ügyeljen a lelkivezető arra, hogy a reábízott lelkeket jól vezesse, és ezért legyen tekintettel azokra a különféle eseményekre, amelyek a belső imádságot befolyásolják. Mindenek előtt őrködjék, hogy az elmélkedés idején érezhető vígasztalások kivált kezdőknél a lelki életre nézve inkább károsak ne legyenek, mint hasznosak. Idéze vissza gyakran emlékezetükbe azt a fontos igazságot, hogy az éj vigasztalások nem annyira a lelki erősségnek és haladásnak, mint inkább a gyermekkor gyengeségének bizonyítékai, hogy a tökéletesség nem kellemes érzelem, hanem önmegtagadás és igazi erénygyakorlat. Hogy ez a szellemi világosság a szívnek ez az érezhető buzgósága és megvigasztalódása semmi esetre sem tartós, hanem hogy ez csak hamar sötétséggé, szárassággá alakulhat át. Hogy jó az ilyesmit tudni és erre előkészülni, nehogy vigasztalanság idején buskomosságba esünk és levertek legyünk. A lelkivezető ügyeljen továbbá arra is, hogy az a lélek, amelynek érezhető vígasztalás jut osztályrészül, mély alázatosságban és hódolatban éljen Isten előtt. Nehogy ama lelki szerencse hamis bizodalmat és vakmerőséget keltsen benne az Istennel való társalgásban. Végül őrködjön a lelkivezető azon is, hogy gyónója ne tegyen erőszakos buzgossággal és túlságos nagy számmal elhatározásokat imádságra, bőjtölésre, vígasztalásra és más jámbor cselekedetekre. Így túl erőltetések által elme és szív kifáradnak, a testi erő kimerül, s a testi egészségnek megrongálása sokaknál a léleknek is hátrányára van, mert nem tudnak a megkezdett pályán tovább haladni. Törekedjék tehát a lelkivezető arra, hogy ne csak mindent tudomására hozzanak, hanem magukat minden tekintetben vezetésére is bízzák. Nagy veszedelmet rejt a lelki élet magában, ha Isten szelleme és az ő helyettesének követése helyett saját lelkünk, vagy éppen a gonosz lélek sugallatait követjük. Vésse mindenki jól szívébe Szent Bernát szavait. A következők ezek. Míg az érezhető kegyelem tart, élj vele. Te fontold meg, hogy az Isten ajándéka, és nem osztályrészed, amelynek állandó birtoklására jogot formálhatnál. Ne hidd, hogy ezt sohasem veszítheted el, nehogy kedvetlenné légy, és járandóságodért szomorkodjál, ha Isten hirtelenében leveszi rólad kezét, és téged ettől megfoszt. Ha valóban bölcs vagy, fogadd el a bölcs tanítását. A jó napokban ne feledkezzél el a rosszakról, és a rossz napokban ne feledkezzél el a jókról. Tehát erősséged idején ne bizakodjál önmagadban, hanem szólj az Úrhoz a próféta szavaival, midőn megfogyatkozik erőm, ne hagyj el engem. Hetedszer, ha a gyónónál elmélkedés idején szárasság és elhagyatottság jelentkezik, kutassa a lelkivezető ennek okát, és pedig Cassianus szerint háromféle lehet. Saját hanyagsága, az ördög kísértése, vagy megpróbáltatás Isten részéről. Ha hanyagság az oka, akkor Isten azért vonja meg tőle érzékelhető kegyelmét, mert vagy nagyobb hibát követett el a gyónó, mint egyébkor, vagy a szokottnál jobban engedte át magát a szórakozásnak és elmerengésnek, vagy pedig a lélek hiúságot táplál önmagában, büszkélkedik és tetszeleg saját önmagának. Szent Bernát így kiált fel: kevésséget talált bennem az Úr, és ezért haragjában elfordult az ő szolgájától. Ez az oka az én lelkem terméketlenségének, belső nyomorúságomnak és szívem fásultságának, melyekben szenvedek. Ó, mély rideg az én szívem! Nem folynak többé bánat könnyeim, nem gyönyörködtet a zsolozsma, nincs kedvem az olvasáshoz, és nincs kedvem az imádsághoz, nem találok örömet a jámbor elmélkedésekben. Mi lett lelkem ittaságából? Mi lett a szívbeli örömből, gyönyörből, békéből, melyet a Szentlélekben találtam? A lelki vezető tehát kutassa, mi okozta a sivátságot és vigasztalanságot, és eszerint osztogassa tanácsait. Ha azt látja, hogy a kevésség az, akkor említse fel az imént idézett szentnek, tehát Szent Bernátnak e szavait: saját tapasztalásomból tudtam meg, hogy nincs hatalmasabb eszköz a kegyelem elnyerésére, megőrzésére, és ha elvesztettük, annak visszaszerzésére, mintha ahelyett, hogy kevékednénk, mindenkor szent félelemben élünk Isten előtt. Boldog ember, ki mindenkor fél. Szeretett rádióhallgatók! A vigasztalanságnak távolabbi oka lehet a gonosz lélek. Ügyeljen a lelkivezető arra, vajon a gyónó kedvetlenségben és levertségben szenved-e, vajon aggályok gyötrik-e, bizalmatlankodik-e, nyugtalanító képzelődésekkel küzd-e, tisztátalan kísértések terhelik-e lelkét, vagy talán más belső küzdelmeknek van-e kitéve. Ilyen esetben mindent a gonosz lélek közvetlen beavatkozásának tulajdoníthat, és ezekkel szemben ajánlhatja a megfelelő eszközöket. Ez a pokoli szellem ugyanis abban találja örömét, hogy azokat, akiket nem taszíthat egyenesen a bűnbe, legalább gyötörje, nyugtalanítsa és a belső világosságtól megfossza, hogy így módon az isteni kegyelem gyengéd hatásai iránt érzéketlenek legyenek. Ha végre sem nagyobb elkövetett hibák, sem hiú öntetszelgés, sem pedig az ördög incselkedései nem okai a vigasztalanságnak, akkor az érezhető kegyelem megvonását Istentől jövő különös megpróbáltatásnak kell vennünk, tehát az érezhető kegyelem megvonását Istentől jövő különös megpróbáltatásnak kell vennünk, és ki a lelket így kínos állapoton keresztül akarja vezetni, a türelemben, az önmegtagadásban és jámborságban edzeni, a tiszta önzetlen szeretet magaslatára emelni. A vigasztalanság kiváló alkalom arra, hogy Isten iránt való szeretetünket kimutassuk, hogy az erények mély gyökeret verjenek lelkünkben, és így megtanuljuk azokat minden időben gyakorolni, legyen bár bensőnk, szomorú vagy vidám. De a vigasztalanság kiváló alkalom arra is, hogy bebizonyítsuk hűségünket Isten iránt, hogy belé helyezzük bizalmunkat, és gazdag érdemeket szerezzünk. Ha képtelenek vagyunk is belsőleg érezhető gerjedelmek felkeltésére, egyet mindig megtehetünk, és ez az, hogy megnyugszunk Isten akaratában, magunkat előtte megalázzuk, és iránta való szeretetből kitartunk az imádságban, mint az őr hideg téli éjszakán a király palotája előtt. Ilyen és hasonló gondolatokkal igyekezzék a lelkivezető fenntartani a lelket megpróbáltatásai között. Míg Isten újból nem érdemesíti őt mennyei világosságának egy sugarára. Nos, kedves rádióhallgatók, az elmúlt adásokban az elmélkedő imádság fontosságáról gondolkodtunk együtt. Arról, hogy hogyan kell elkezdeni az elmélkedő imádságot. Mi a lefolyása, hogyan kell lefolyjon az elmélkedő imádság. Aztán hallottunk arról is, hogy milyen nehézségek lehetnek az elmélkedő imádságban. A mai adásban néhány, pontosabban 7 utasítást hallottunk arról, hogy hogyan kell a lelkivezetőnek a gyónójára figyelnie. Nagyon remélem, hogy ennek az adásnak a tartalma is segített mélyebben gondolkodni a lelki élet szépségéről, fontosságáról, és hát annak komoly vételéről. Köszönöm, hogy figyelmesen és szeretettel végighallgatták ennek az adásnak a tartalmát. Én Puskás Attila voltam Segesvárról. Dicsértessék az Úr Jézus és Szűz Mária szeplőtelen szíve!

Szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat, a mikrofonnál Szilágyi Lászlót hallják. Nézzünk együtt körül az Erdélyi Mária Rádió házatáján. Ezen a héten a szentmiséket, hát nagyjából kisebb kivételekkel a Szent József templomból, ugye Tibor atya most onnan misézik, amikor ő tartja a miséket a nagyváradi stúdió kápolnája helyett. A délutáni szentmiség pedig a Nagyvárad Katalin telepi csodásérmű boldogasszony templomból vannak közvetítve. Aztán voltak itt már kivételek, de most a múltat felejtsük, nézzük, ami előttünk áll még a mai napon este 6 órától a Nagyvárad Katalin telep. Pénteken, tehát holnap reggel 8 órától Szent József templom. Péntek délután 5 órától szentségimádás lesz, és 6 órától Szentmise Kolozsvárról, a Szent Mihály templomból, amelyeknek keretében hálát adunk az elmúlt 20 évért, ezúttal Kolozsváron is, de erre még mindjárt visszatérek. Szombaton délelőtt a nagyváradi Székesegyházban excellenciás és főtisztelendő Böcskei László megyés püspök áldozó papás Szenteli Gál Dávid diakónust, aki a lazarista szerzetes közösség tagja. Ebbe kapcsolódhatunk be, tehát szombaton délelőtt 11 órától, szombaton este 6 órától egy újabb szentmise lesz Kovásznáról a Mária áhítat keretében, vasárnap pedig a frissen felszentelt Gál Dávidnak lesz az első ünnepélyes szentmiséje a Nagyvárad Katalin telepi csodásérmű boldogasszony templomban délelőtt 10 órai kezdette, előtte 9 óra 25 perctől a helybéliek a rózsafűzért is imádkozzák majd. Délután pedig a megszokott időponttól eltérően 4 órától lesz egy búcsús szentmise Bihar keresztesről. Ez a település itt, ahogy Nagyváradról elindulunk a határ túloldalán, rögtön az első kisváros, Bihar keresztes, ott hát azért keresztes, mert a Szent Kereszt felmagasztalása tiszteletére van szentelve a templom, és megkértek minket, hogy közvetítsük ezt a szentmisét, hát ott az ottani katolikus közösségnek, az aktív részének körülbelül fele nagyváradi vagy erdélyi, akik oda költöztek, vagy ott élnek, sokan közülük átjárnak Nagyváradra dolgozni, tehát ilyen félig meddig váradiakból áll az ottani katolikus közösség, és így akkor jó a kapcsolatunk vele, velük, azzal a közösséggel, tehát nekik kapcsolódhatunk be a búcsús szentmiséjükbe. Jövő héten a szentmisék a megszokott időpontban lesznek reggel 8-tól és este 6-tól. A két helyszín, ahonnan közvetítünk, Marosvásárhelyről a Csereai Szent Kozma és Damián tiszteletére szentelt plébánia templom, a Tudor negyedi

a szombati búcsúban. Ótelekről annyit mondanék, hogy ott onnan még nem volt soha közvetítés, ott nincsenek kapcsolataink, egyáltalán nincs önkéntesünk, valószínű, hogy vannak hallgatóink, nem tudom. Most fogok menni oda először én is, a környéken már jártam, de konkrétan Ótelekem még nem. Úgyhogy örömmel várom, hogy találkozzak majd az ottani közösséggel, de erre is mindjárt visszatérek. Tehát hétfőn és szerdán reggel 8-tól Óteleken lesz a Szent Mise, jövő héten este 6 órától pedig Marosvásárhelyen. Kedden és csütörtökön fordítva reggel 8-tól Marosvásárhelyen este 6-tól Óteleken. Pénteken reggel 8 órától Délvidékről adjuk be a Szent Misét a 4 magyar nyelvű Mária Rádió együttműködése keretében, majd péntek este 6 órától Marosvásárhelyről lesz a Szent Mise, és akkor szombaton van délelőtt 11 órától az a bizonyos búcsús Szent Mise Marosvásárhelyen, amit már említettem az előbb, este 6 órától pedig Ótelekről lesz a Szent Mise. Vasárnap pedig reggel 9-től lesz Marosvásárhelyen, délelőtt 11 órától pedig Óteleken, előtte fél 11-től a rózsafűzért is imádkozzák a helyszínen. Természetesen este 6 órától is lesz egy Szent Mise a Csíksomlyói kegytemplomból. Azt követő héten Székelyudvarhely Kisszent Teréz templom, Tóti, ugyancsak Kisszent Teréz templom egyik helyszínen egy háromnapos előkészület, Tridum is lesz, mindkét helyen búcsú, Udvarhelyen a napján, Tótiban vasárnap tartják majd, közben Szent Mihály búcsú a gyulafehérvári székesegyházból, szóval az a hét is sok szép eseménnyel, szentmisével gazdagítja majd a Mária Rádió hallgatóságát. Utána következő héten a nagyváradi stúdió kápolnája helyett most a Szent József templomból, a másik helyszín pedig Erdőszentgyörgyről lesz, ott is búcsú lesz magyarok nagyasszonya tiszteletére. Hát körülbelül itt tartok most, ahol már véglegesítve van a szentmise közvetítés, a következő hétre még szervezés alatt áll a dolog, itt még vannak kérdőjelek. Következő hétre Kisdengeleg már megvan az egyik helyszín, ahonnan a reggeli szentmisék lesznek, a délutáni szentmisék helyszínét még keresem. Hát körülbelül így vagyok a szentmise közvetítésekkel. Mostanában rengeteg helyre kellett menjek felszerelni, leszerelni, és ez a következő napokban és időszakban is pontosan így lesz, vagy még sűrűbb lesz a munkaidőm, ugye, és a kilométerek száma is meg lesz bőven. Vasárnap délután voltam Kárászteleken a szentmise közvetítések végére, hogy onnan leszereljem a mobil stúdiót. Jó volt újból találkozni a kárászteleki hallgatókkal, sok lelkes hallgatónk van ott, Istennek legyen hála, és tartsa meg erőben, egészségben az önkénteseket is. Van ott két filia, és az egyikből kaptunk adományokat is Sejmes Ilosváról. Örülök, hogy onnan is hírt kaptunk, hogy még vannak, és megvannak még a hallgatóink. Igen, közben hétfőn beszereltem a Katalin telepi templomba, én magam közvetítettem le a szentmisét hétfőn és kedden, onnan. Kedden délelőtt Bihar keresztesen jártam, hogy felszereljek oda is egy mobil stúdiót, és ki is ürült a raktár, már nincsen mobil stúdió a raktárban, az egyik Temes megyében van, a másik Bihar keresztesen, a harmadik a Katalin telepen. Jó kérdés, hogy mit fogok felszerelni a székesegyházba a szentelésre, de megoldjuk valahogy azt is, és ezt a műsort most igazából kedden délután veszem fel, mert szerdán reggel, tehát akik rendesen hallgatják a rádiót, úgy mondhatnám, hogy tegnap, de mivel ez még előttem áll, akkor ez még nekem még holnap. Csanádra megyek Temes megyébe, hogy leszereljem ott, onnan a mobil stúdiót, és azt átvigyem Ótelekre, ott felszereljem, betanítsak valakit annak a kezelésére a jövő heti közvetítésekhez, hiszen ezen a hétvégén nincsen lehetőségem oda menni, ez a hétvége igen zsúfolt. Pénteken ugyanis a Mária Rádió 20 éves születésnapját ünnepeljük.

Kolozsváron. Azt már mondtam az előbb, hogy délután 5 órától szentségimádás lesz, és 6 órától ez az ünnepi szentmise, amelynek keretében Kolozsváron is hálát adunk a Mária Rádió 20 évéért, tehát pénteken. Igen, ez lesz Kolozsváron, utána, szentmise után természetesen egy kis agapéval egybekötött, kötetlen együttlét lesz a hallgatókkal, önkéntesekkel, mindazokkal, akik eljönnek velünk együtt ünnepelni. Igen, óteleken az a tervem, mivel most nem nincs, hogy találkozzak a hívekkel, azt tervezem, hogy az utolsó közvetítendő szentmisén részt vegyek, tehát jövő héten vasárnap 11 órás szentmisén szándékozok ott lenni, és akkor fogok találkozni az ottani hívekkel, ajánlani nekik a Mária Rádiót, és beszélni nekik a rádióról. Bízom benne, hogy találok ott hallgatókat is, reménykedek abban, hogy talán még önkéntesnek is jelentkezik majd valaki közülük, hogy legyen kapcsolattartó. Igen, tehát ezek a tervek a következő napokra, mint mondtam, szombaton papszentelés, amit közvetítünk, vasárnap primícia, amit én közvetítek, délután aztán Biharkeresztesről búcsú, azt már nem én közvetítem, de igen sűrű a hétvége. Jó Isten segítségével mindezeket végbe fogjuk vinni, és bízom benne, hogy a hallgatók örömüket találják majd ezekben a különleges szentmisékben. A naptárral, a jövő évi naptárral körülbelül mondhatom, hogy elkészültünk, most ezután fog a nyomdába kerülni, nem kinyomtatni, hanem kiukasztani és összeállítani a naptárakat. Ez egy hosszabb folyamat, tehát az előző évekből tudom, hogy ez 3 hétig tart. Ez azt jelenti konkrétan, hogyha mondjuk jövő héttől kezdve számítom a 3 hetet, akkor már belemegyünk bőven az októberbe, tehát itt lecsúszunk az önkéntes találkozókról. Hát én bízom benne, így kérem a nyomdából, remélem, hogy meg tudják ezt valósítani számunkra, hogy ha nem is az összes naptár, de valamennyi legalább az október elején tartandó önkéntes találkozókra kész legyen. Bízom benne, hogy ez megoldható lesz. Az újság az is jól áll, tehát haladunk vele, de az gyorsan megvan, úgyhogy ahhoz annak nem kell 3 hét, annak 3 nap is bőven elég. Az meg lesz szeptember legvégére. Továbbra is nagyon népszerűek a 20. születésnap tiszteletére készített Mária Rádiós tárgyak, van csészénk, van kulcstartónk, hűtőmágnesünk, gyertyánk, golyóstollunk, amelyeken ez a felirat 20 éve együtt. Kárászteleken is, ugye, ahol legutóbb voltam, nagyon népszerűek voltak, még voltak, akik kértek, hogy ezen a vasárnapon még vigyek egy kis pótlást, vittem is. Természetesen Ótelekre, Temes megyébe is fogok vinni ezekből a Mária Rádiós tárgyakból, majd amikor leszerelni megyek 27-ére. Itt-ott még előfordul egy-két szabadnap vagy szabadságnap itt a munkatársak körében, de úgy nagyjából már lementek a nyári szabadságok. Itt vagyunk újból állunk a gáton. A Csíksomlyói stúdióban felújítási munkálatok folynak, bízom benne, hogy hamar befejezik. Most ugye a Várad is egy jó ideje felújítás alatt áll, egy kicsit nehezebb, de pótoljuk a Csíksomlyói stúdió kiesését, és valahogy megoldunk mindent, úgyhogy bízom benne, hogy a hallgatók nem vesznek észre semmit abból, hogy Csíksomlyón és Váradon is egy kicsit munkateleppé változott, építési területé a stúdió, de attól a rádió az működik. Visszatérve akkor a továbbiakban, tehát pénteken reggel 8 órától lesz szentmise, és este 6 órától, előtte 5 órától már szentségimádás, és ez a 6 órától ez az ünnepi szentmise lesz Kolozsváron a Mária Rádió 20. születésnapja tiszteletére.
szombaton 11 órától papszentelési szentmise a Nagyváradi Székesegyházból, este 6 órától Kovásznáról a Mária áhítat keretében lesz a szentmise, vasárnap pedig 10 órától primíciás szentmise Nagyváradról, és este délután 4 órától Bihar keresztesről Szent Kereszt felmagasztalása tiszteletére szentelt templom búcsúja lesz ezen a vasárnapon. Jövő héten pedig megszokott időpontokban lesznek a szentmisék 8, illetve este 6 órai kezdettel Marosvásárhely, Szent Kozma és Damián templomból, ahol búcsú is lesz majd szombaton, illetve Ótelekről a Szent Kereszt felmagasztalása templomból, az a búcsú már megvolt egyébként. Köszönöm szépen a hallgatók imáját, különösen a megszervezett csoportokért vagyok hálás, akik biztosítják az imahátteret. Most azt ajánlom az imádkozók szívébe és imájába, hogy a naptárak, vagy legalább annyi, amennyi szükséges most október elejére készüljenek el, hogy amikor az önkéntes találkozók lesznek, az újsággal együtt legyenek kész a naptárak, és legalább annyi, amennyi most így hirtelen október elején szükséges. Köszönöm az imákat. És mielőtt elbúcsúznék, akkor mindenképpen meghívom önöket testben, vagy csak lélekben a kolozsvári születésnapra. Ünnepeljünk együtt, tehát pénteken, aki csütörtökön hallgatja a műsort, annak holnap 17 órától, szentségimádás 18 órától, Szent Mise a kolozsvári Szent Mihály templomban, aki fizikailag is jelen tud lenni, jöjjön, hogy ünnepeljünk együtt, utána várjuk szeretettel egy kis kötetlen együttlétre és agapéra. Aki nem teheti meg, hogy eljön Kolozsvára, akkor a rádió hullám hosszán keresztül kapcsolódjon be, és ünnepeljünk együtt. Megköszönöm a kedves hallgatók megtisztelő figyelmét, további áldott rádióhallgatást kívánok. A mikrofonnál Szilágyi Lászlót hallották. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Mindörökké, amen!
0: Nagy szeretettel köszöntjük a Mária Rádió minden kedves hallgatóját, és szeretettel köszöntöm István atyát. Köszönöm, hogy újból itt van velünk.
1: Az Úr még idehoz bennünket, hogy mi is épüljünk, gazdagodjunk az ő sugallatai által, és hogyha ezt megosztjuk a kedves rádió hallgatókkal, gondolom, hogy igen fontos keresztény missziót teljesítünk.
0: Mai műsorunkban a szűzanyáról szeretném, hogy beszéljünk, hogy ki is ő, és mit jelenthet, mit jelent az atya számára, számomra, és hogyan tekintsünk a szűzanyára, miben segíthet nekünk a szűzanya.
1: Mint pap, a legfontosabb meghatározás számomra, hogy a papok édesanyja. A kereszt alatt az Úr Jézus Szent Jánosra bízta a szűzanyát, és rajta keresztül a minden Krisztus követőre. Tehát az egyház édesanyja, és minden keresztény, minden megkeresztelt ember édesanyja is, akkor is, ha az illető nem tud róla. A szűzanya oltalmába, védelmébe fogadja, közben jár értünk, ő jobban látja a mi életünket, és jobban tudja, mire van szükségünk, mint mi magunk. Ezért jó rábízni az életünket, fenntartás nélkül, maradéktalanul ráhagyatkozni. És ő, ugye, per Mariam ad Jézum, ez volt az első olyan latin mondat, amit Gyulafehérváron megtanultam, hogy Mária által eljutunk Jézushoz.
0: Hogyan juthatunk el Mária által Jézushoz?
1: Szerintem úgy, hogy követjük őt a cselekedeteiben. Érdekes módon ő hamarabb fogadta az Urat a szívébe, mint a méhébe. Tehát hamarabb volt Isten leánya és hát keresztény, illetve Isten követő, Krisztus követő, mint Krisztus édesanyja. Ezzel tulajdonképpen az atya megkoronázta az ő életét, és olyan szeretet élt benne, ami méltó volt arra, hogy a tehetetlen gyermek Jézus oltalmát, védelmét, gondozását rábízza a mennyei atya a szűzanyára. Gondolom, ezt úgy nem igen gondolja át senki, hogy mekkora felelősség volt ez akkor, és hogy milyen természetesen anyai ösztönnel és a megélt, addig is megélt szeretettel tudta ezt felvállalni és teljesíteni, addig, ameddig erre szükség volt. De a mi édesanyánk azon túl is, nem csak a mennyország királynője, nem csak a megszentelt lelkek királynője, angyol királynője, proféták, apostolok, hanem mi egyszerű szegény kis szürke, hétköznapi hívő keresztényeknek is édesanyja, és ez számunkra nagy biztonságot jelent, és ugyanakkor nagy vigaszt, hogy az életviharaiban nem vagyunk egyedül. És ami az ő életében teljesedett, azt a kegyelmi támogatást az Úr nekünk is magadja. Ugye lehet-e valaki, tehát ha a szűzanya kéri az ő szent fiát, megtagadhatja-e, hiszen ő tudja azt, hogy mi az, ami javunkra válik, tudja azt, hogy mi az, amit kérhet, és mi az, amivel nem fogunk visszaélni, hanem felhasználjuk azokat a kegyelmeket.
0: Medjugorjéban tapasztaltam ezt az ifjúsági találkozókon, illetve úgy is tekintek ezekre a találkozókra, ahol ugye az állítólagos jelenések vannak, hogy vigyük el a fiatalukat, vigyük el az embereket Medjugorjéba, a szűzanyához, mert ott ő majd elvezeti őket Jézushoz. A Szent Jónásban, a Szent Misében, és az ő titkai által, de valahogyan meg tudja ragadni, úgy gondolom, a szíveket. És talán ez érvényes nem csak Medjugorjéra, egy zarándok helyre, hanem a mindennapokban is, a szűzanyának úgy gondolom ez a fő szerepe és célja, mert talán mint édesanyához néha jobban tudunk közelíteni, vagy kicsit emberibbnek, megközelíthetőbbnek tűnik, és ezáltal sokan talán a szűzanya által jutnak el az Úrhoz, jutnak el és találnak rá Jézusra. És említette az Atya, hogy az élet viharaiban nem vagyunk egyedül. Úgy gondolom, nem csak a mi életünkben, hanem nagyon sokak életében a szűzanya nagy segítség, oltalom, vezető, és számíthatunk rá. Két nagyon kedves imám, amit nagyon szeretek és gyakran is imádkozom, az egyik a Most segíts meg Mária, a másik pedig a Szűzszülője Istennek, és ez a két ima is úgy abban segít, hogy kicsit felismerjük, hogy a szűzanya nehéz helyzetekben is velünk tud lenni, segítségünkre tud sietni. István Atya, hogyan tapasztalta, mikor került az életébe a szűzanya, mikor lett fontos szerepe a szűzanyának az életébe, és miért?
1: Igen, először általában úgy van, hogy megtanultuk ezt hittanból, megmondta a papbácsi, megmondta a nagymama, meg anyu, hogy a szűzanyához imádkozni kell, de van egy alapvető kérdés mindig, hogy miért hiszel, miért követed a hitedet, azért, mert mások mondták neked, vagy van egy személyes Isten tapasztalatod. Amikor az ember megérzi azt, hogy a szűzanya tényleg ott van az életében, és nem csak hiába beszélünk, amikor kérünk, hanem rásegít bennünket arra, és közben jár értünk, hogy kiesse azokat az isteni segítségeket, amelyek az adott helyzetben szükségesek ahhoz, hogy előre haladjunk, akkor rájövünk, hogy mindaz, ami eddig történt, és hogy nem jutott az ember az élete csődjébe, az azért van, mert határtalanul bízott a közbenjáró szűzanyában, és ő valóban nem hagyja magára azokat, akik hozzá folyamodnak. Egyébként, mint mondtad, hogy Medjugorje, hát valóban az a kegyelem kiáradásának a helye. Minden kegyhely. Állítólag ezt mondják sokan, akik megtapasztalták, hogy még a kőszívek is meglágyulnak ilyen helyen, mert egy átimádkozott hely, a kegyelem kiáradásának a helye. Az egyszerű ember azt mondja, hogy varázsa van annak a helynek, de a szűzanya által megélt szeretet, és ugye a kegyelmek anyja, tehát nagy közben járó azért, hogy a Jóisten kegyelme eljusson hozzánk, ez ott megtapasztalható, érezhető, és ugye nagyon sok csodálatos megtérés így külsőleg csodálatosnak tűnik, de akinek hite van, az érzi azt, hogy a szűzanya közbenjárására kapott kegyelmek hatnak az ember lelkébe. Valahogy ledől az a fal, amit az ember maga is az Isten közé épített. Sajnos mi úgy szeretnénk, hogy ne avatkozzon bele az életünkbe, hanem csak azt tegye meg, amit mi kérünk, és a többi az maradjon tabu. De nincsen ilyen részleges megoldás, hanem teljesen oda kell adjuk magunkat az Istennek, hogy ő irányítsa az életünket, és hogy az életünk valóban egy olyan, nem jó ez a szó, hogy eszköz, mert Isten nem eszköznek tekint minket. Maga Jézus mondta, hogy barátaimnak mondalak titeket, mert mindent átadtam nektek, amit Atyámtól hallottam. Nos, ezek a kincsek ott szunnyadnak a lelkünkben, és a szűzanya fel tudja ezeket ébreszteni. Rá tudja irányítani a figyelmünket, hogy ott van, csak fel kell használnod a magad javára, és azok javára, akiket rád bízott az én szeretett fiam.
0: Mit gondol István Atya, hogy az Úr vajon miért küldi mostanában, vagy az utóbbi időszakokban, ugye több jelenés is volt, miért vannak ezek a jelenések, és mi az, amiben tud ezáltal bennünket a Jóisten segíteni?
1: Általában azt szokták gondolni, hogy ahol a szizanya megjelenik, az egyfajta kitüntetés a helynek. Hát így is van ez, de nem azért jelenik meg ott a szizanya, mert annyira jók és megérdemlik, hanem pontosan azért, mert ott nagy baj van. Ugye, ha visszaemlékszünk, Medjugorje is a háború előtt kezdődött el, ugye a Mária jelenések is. Ha mindenütt utána nézünk, vagy már megkezdődött valami rossz, vagy előrevetíti az árnyékát, hogy következni fog, és azért jelenik meg ott a szűzanya, hogy azok, akik még Istenben bíznak, akik még Isten gyermekei, akik még hisznek, azok el ne vesszenek, és megkapják azt a szükséges kegyelmi támogatást, hogy erősek maradjanak, megerősödjenek a hitükben, sőt másoknak is lelki hasznára tudjanak lenni.
0: Hogyan tudja a szűzanya kiesdeni a segítséget?
1: Hát ez azt hiszem misztérium, de én úgy tudom elképzelni, hogy van egy ilyen természetes kapcsolat anya és fia között, és biztos vagyok benne, hogy a szűzanyát senki nem tiszteli, szereti jobban, mint az ő egyszülött szent fia. És éppen ezért, amit a szűzanya kér, azt ő nem fogja elutasítani. Legfeljebb mond egy-egy olyan szót, mint a kánai mennyegzőn, hogy az, hogy a mi dolgunk ez, de aztán mégis a szűzanya tudja, hogy az lesz, aminek lennie kell, és ezért mondja, hogy tegyétek meg mindazt, amit mond nektek. Ez egy nagyon fontos minden keresztény ember életében, és ez örök érvényű, hogy tegyük meg, amit az Úr mond nekünk minden nap.
0: Milyen szép mondata így ez a szűzanyának, hogy tegyük azt, amit Jézus kér tőlünk, amire ő hív bennünket, és a szűzanya meg azt szeretné, hogy elsősorban Jézusra találjunk, és hozzájussunk. Medjugorjéra visszatérve, hát az én életemben is talán ott lett nagyon fontos szerepe, ugyanis a látnokok beszéltek arról is, hogy a szűzanya szeretne a mi mennyei édesanyánk lenni. Az én életemben sajnos az édesanya nagyon keveset volt jelen, ugyanis a szüleim elváltak, és emiatt többnyire a nagyszülőknél, rokonoknál össze-vissza úgymond hányódtam. És amikor Medjugorjéba kerültem, nagyon-nagyon megérintett engem az, amit a látnokok mondtak, hogy fogadjuk el a szűzanyát, mint a mi édesanyánkat. És úgy beszélgessünk vele, úgy tekintsünk rá, úgy viszonyuljunk hozzá, mint egy igazi édesanyához, aki a mennyben ott van, de meg tud ölelni bennünket, segíteni tud, az ő különleges anyai áldását tudja ránk adni, és ez így többször elhangzott, hogy igenis a szűzanya az ő rendkívüli anyai áldását adja ránk, és azért is mondom ezt el a hallgatóknak, hogyha talán nem volt jelen az édesanyja úgy az életében, vagy nem kapta azt a szeretetet az édesanyjától meg, ami talán természetes lett volna, vagy amit látunk, hogy más gyermekek megkaptak, vagy úgy nőttek fel egy családban, hogy jelen volt az édesanya. Nekem ez sokszor nehézséget okozott, és fájdalommal töltött el, hogy nem volt ott az édesanyám mellettem nagyon sok helyzetben, éveken keresztül, és talán ezért is még inkább belekapaszkodtam a szűzanyába. De hogy a szűzanya talán pont erre hív bennünket, hogy igen, itt vagyok. Fogd meg a kezemet, mert én segíteni akarok neked. Lehet, hogy a te édesanyád ott volt, de mégse tudott neked segíteni. Lehet, hogy nem olyan édesanya volt, amilyenre vágytál. Lehet, hogy távol volt tőled, lehet, hogy már meghalt az édesanyád, de ott van a mi mennyei édesanyánk, aki arra vár, hogy ma is segítségünkre siessen, És nem csak Medjugorjéban, nem csak zarándok helyeken, hanem itt Nagyváradon, Székelyföldön, Erdélyben, ott, ahol éppen vagy, kedves hallgató, megszólíthatod a szűzanyát, mint egy édesanyát, és kérheted, hogy igen, segíts nekem abban, hogy hitre jussak, segíts nekem abban, hogy közelebb kerüljek Jézushoz, segíts nekem abban, hogy tudjak kitartani a mindennapi nehézségekben. Én többször kérem arra a szűzanyát, hogy segítsen, tanítson, hogy hogyan legyek jobb feleség, hogyan legyek jobb édesanya, hogyan öltözzek, hogyan viszonyuljak másokhoz, hogyan cselekedjek úgy, ahogyan az neki is, mint mennyei édesanyának tetszene. Mert nem mindegy, hogy mit, hogyan teszünk, és talán sokszor nehéz ez, nehéz követni azt, amit a szűzanya, vagy azt, amit az Úr szeretne az életünkben. És én ezért is nagyon szeretem a Most Segíts Meg Máriát, meg a szűzszülője imát is, ahol kérem a szűzanyát, hogy jöjjön és segítsen életben, halálban, balsorsban, nehézségben, abban a helyzetben, amiben éppen vagyok. És olyan érdekes volt számomra megtapasztalni azt, hogy akkor, amikor belekapaszkodtam, amikor elfogadtam a szűzanyát, mint mennyei édesanyámat, akkor kaptam a meghívást is, hogy legyek az ő munkatársa, ahogy Medjugorjéban elhangzott akkor, egy előadásban azt mondta, ha jól emlékszem, az előadó, hogy legyünk a szűzanyának a titkárnői, hogy tegyük azt, amit a szűzanya kér, visszatérve az igéhez, amit István atya mondott, tegyétek meg, amit a fiam kér. És ma ezen gondolkodjunk el, hogy mit kér tőlünk elsősorban Jézus. Mi az ő terve az életemmel, a családommal, a gyermekeim életében, és ezt próbáljam megragadni, ebbe próbáljak belekapaszkodni, és ebben kérni a szűzanya segítségét, hogy megvalósuljon Istennek a terve, Istennek az akarata az életünkben.
1: Igen, az Most Segíts Meg Máriáról jut eszembe, hogy egy dolog az, hogy mit kérünk, és a másik pedig az, hogy mi magunk mit teszünk meg annak érdekében, amit szeretnénk elérni. Egy huncut diák jut eszembe, aki a vizsga előtt, mivel az iskolába a templom előtt vezetett az út, hát betért gyorsan, és kérte a szűzanyát, segítse meg, hogy olyan tételt húzzon, amit már jól megtanult, és ne olyat, amit el se olvasott, és azt mondja, imádkoztam, hogy most segíts meg, Mária, és mutasd meg, hogy anya vagy. És azt mondja, valahol a lelkemben hallottam egy ilyen visszhangot, hogy előbb te mutasd meg, hogy a fiam vagy. Tehát ez nagyon fontos, hogy magunk részéről tegyünk meg mindent, amire képesek vagyunk, és ami meghalad minket, azt kérjük a szűzanyától. És akkor minden rendben lesz.
0: Mit gondol István atya, mit kér tőlünk a szűzanya? Mi az, ami az úgymond magunk része, és amit meg kell nekünk tennünk?
1: Hát ez elsősorban a mi állapotbeli kötelességünk, ahová szólított minket a hivatásunk. Mi azt hiszük, hogy csak úgy megtörténnek a dolgok, de én ezt már máskor is mondtam, hogy az eseményeken keresztül az Úr belép az életünkbe, és cselekszik. Aztán vagy elfogadjuk, és az indításai alapján a meghatározott cél felé tartunk, vagy ellene mondunk, fellázadunk, nem akarjuk elfogadni, mert túl nehéznek tartjuk, mert azt gondoljuk, hogy ez a 21. században már nem aktuális, és azt hiszük, hogy mi jobban tudjuk, mint a mindenható Isten, aki mindent lát, mindent tud, és aki mindenben a segítségünkre van, hiszen ő nem a pillanatnyi dolgokat akarja megoldani, hanem a végső cél felé irányítja az életünket, és úgy is csoportosítja kegyelmi indításait, hogy ez a cél valóban elérhető legyen számunkra. És ez mindig az üdvösség. Tehát ezek a kisebb dolgok, amik itt a Földön vannak, ez inkább csak az olyan félszívvel hívők számára jelentenek sokat, akik egyik lábbal a világban vannak, vagyis mind a két lábbal a Földön vannak. Ez jó egy alaphelyzetnek, azért, mert alapot kell vetni ahhoz, hogy rá lehessen építeni. Mert a kegyelem a természetre épít. De éppen ezért, mert állítólag az antroposz az azt jelenti, hogy fölfelé tekintő, égre néző. Tehát mi mindnyájan égre néző emberek kell, hogy legyünk, és tehát túl látunk ezeken a mindennapi dolgokon, amikről azt hiszük, hogy feltétlenül fontos és hozzájárul a mi boldogságunkhoz. Aztán kiderül, hogy mindig kiábrándulunk, amikor elérünk valamit ebben a föld életben. Veszünk egy szőnyeget, aztán rájövünk, hogy ki kell cserélni a frigidert, aztán nem ártana a 10 éves bútorokat is kicserélni, és mindig van valami új, és amikor elérjük, már nem veszünk semmibe, újabb vágyaink támadnak. Ez feltétlenül utal arra, hogy az emberben végtelen értékek utáni vágy van, amit az Isten ébreszte. Számomra ez egy Istenér, hogy így is jelen van bennünk, és hogy azt a végtelen vágyat, ami a szívünkben van, azt véges dolgokkal nem lehet betölteni, hanem egyedül csak a végtelen Isten, az az Isten helye a lelkünkben.
0: Visszatérve a szűzanyához és kicsit Medjugorjéhoz, megkérdezték a látnokokat, hogy hogyan látják, milyen a szűzanya, és hogy mit kér tőlünk, mit kell tennünk. És hogy milyen is, azt mondták a látnokok, hogy kék a szeme, sötétbarna a haja, és hogy nagyon szép. És kérdezték, hogy de miért olyan szép? És azt válaszolta a szűzanya, hogy azért vagyok szép, mert szeretek. És kezdjetek el ti is szeretni, hogy szépek legyetek. Tehát a szeretet az megszépít bennünket. És hogyha teljesíteni szeretnénk a szűzanya kérését, akkor ez az egyik, talán legfontosabb, hogy kezdjünk el szeretni ott, ahol vagyunk, abban az elhívásban, amiben éppen vagyunk. És ugyanakkor a szűzanya kérése még ez volt. Drága gyermekeim, személyes megtérésre hívlak meg titeket. Ez az idő tiétek. Nélkületek a Jóisten nem tudja megvalósítani tervét. Drága gyermekeim, növekedjetek napról napra az imádságon keresztül, hogy közelebb jussatok Istenhez. Fegyvert adok kezetekbe, Góliát ellen. Íme az ötkő. Erről az ötkőről már beszéltünk hallgatóinknak, de ezt talán nem elég egyszer-kétszer elmondani, hisz fontos, hogy ez valóságá is váljon az életünkben, és az ötkő a következő, a rózsafűzér, az imádság, és itt a szívből jövő imád kéri tőlünk a szűzanya. Az eukarisztia fontosságát az életünkbe, hogy minél gyakrabban áldozzunk, a szentírás olvasását, a böjtöt, ha tehetjük szerdán és pénteken, kenyéren és vizen böjtöljünk, illetve a szent gyónást. A szűzanya azt kéri, hogy havonta legalább egyszer gyónjunk, de amikor szükséges, mert mindennél fontosabb a lelkünk kegyelmi állapota, hogy bűn nélkül legyünk, és tiszta szívvel éljük a mindennapjainkat, tiszta szívvel várjuk az Urat. És egy másik nagyon fontos üzenet, amely előttem van, ezt mondta a szűzanya. Ha tudnátok, mennyire szeretlek benneteket, örömötökben sírnátok. Így műsoridőnk végéhez érve, legyen ez előttünk, hogy tudjuk, hogy a szűzanya nagyon szeret bennünket, talán fel se fogjuk, hogy mennyire segít, a segítségünkre siet, és tekintsünk mi is úgy rá, mint a mennyei édesanyánkra, aki tud segíteni, és aki segíteni akar. És műsorunk végén mondjuk el együtt a Most segíts meg Máriát.
1: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Amen. Most segíts meg, Mária, ó irgalmas szűzanya, keservét a bűnnek bajnak, eloszlatni van hatalmad, hol már ember nem segíthet, a te erőd nem törik meg, ő imáid gyermekidnek, nem te soha nem veted meg, hol a szükség kínja nagy, mutasd meg, hogy anya vagy, most segíts meg, Mária, ó irgalmas szűzanya. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.
0: Amen. Köszönjük a kedves hallgatók figyelmét, köszönöm Páros István atyának, hogy ma is itt volt velünk a műsorban.
1: Isten áldjon meg mindnyájunkat, hogy az üzenet eljusson a szívünkbe, és minden nap valóra váltsuk.
0: És ne felejtsük el megtenni, amit a szűzanya mondott, tegyétek meg, amit a fiam kér. Tegyük azt nap, mint nap, amit Jézus kér tőlünk. Krisztus nyomában című műsort hallhatták. További áldott napot kívánunk mindannyiuknak. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
1: Mindörökké. Amen.
2: Mária Rádió. Egy fénysugárra lelkednek. Barajdon, a Sóbányánál, a 89,7-es ultrarövid hullámú frekvencián hallható.

Dicsértessék Jézus Krisztus! A székelyudvarhelyi stúdióból jelentkezünk Józsa Ferenc technikus társammal együtt, és köszöntjük Önöket, akik a Mária Rádió társaságában maradnak, szeretettel. A mikrofonnál Dávid Gyöngyi. Tudom, sokunknak ismerős a mondás, mi magunk is gyakran használjuk, nem tudod abba hagyni? Ma elmosolyodom saját magamon is, nem tudom. Már az előző padlizsános műsorom végén tudtam, hogy lesz némi hozzáfűznivalom, de amikor kedves ismerősöm, akit néha fel is szoktam hívni telefonon, ha valamiben elakadok, például, hogy jár-e sütőpor a linzer tésztájába, mellesleg hűséges hallgatója műsoromnak, a minap megkérdezte, hogy tudom-e azt, hogy a padlizsánból tepertőt is készítenek. Hát nem tudtam. És attól a pillanattól csak az járt a fejemben, hogyan lesz a padlizsámból szalonna. A titka a füstölt paprika, most már tudom, miután egy internetes oldalon rátaláltam némi keresgélés után. Csodálkoztam is, hogy mit ki nem találnak, azaz a recept egy vegán séf receptárából származik, és így hangzik. Összetevők, egy padlizsán, egy kis kanál füstölt piros paprika, enélkül nincs füstölt szalonna íz, egy kis kanál fokhagyma granulátum, két kis kanál só, két-három evőkanál olaj a pácshoz, plusz egy kevés a kisütéshez. Az összetevői egy padlizsán, egy kis kanál füstölt piros paprika, egy kis kanál fokhagyma granulátum, két kis kanál só, két-három evőkanál olaj a pácshoz, és egy kanálnyi, tehát kevés a kisütéshez. És így készítsük. A meghámozott padlizsánt kockára vágjuk. Összekeverjük a füstös paprikát a fokhagyma granulátummal, sót, fehér borsot adunk hozzá, és az olajat. Ezzel a keverékkel bemasszírozzuk a padlizsánkockákat, és hagyjuk úgy 30 percet pácolódni. Utána kevés olajon folytonos kevergetés mellett, de óvatosan, hogy ne törjük össze,

Ilyen alapon akkor az sem meglepő, ugye, hogy igenis készülhet belőle sütemény. Akár édes sütemény, de ma inkább egy sósra hívnám fel a figyelmüket. Ez a padlizsános muffin ide tartozik, s hogy nincs kedvünk tésztát gyúrni, akkor elég lesz a rétes lap is, esetleg a hájas lap. Ha rétes lappal dolgoznánk, akkor szedjük lapjaira, legalább 3-3 lappal dolgozzunk alul-felül, a lapokat vékonyan megkenjük olvatvajjal, aztán egymásra helyezzük, és a muffin sütő formáját követve kivágjuk úgy, hogy a pereméig érjen. Ebbe rakjuk bele a tölteléket, ami hagymából, paprikából, paradicsomból és padlizsánból áll. Fokhagymát is törhetünk bele, fűszerezzük sóval és borssal. Készre pároljuk, amikor kissé kihűlt, reszeljünk bele sajtot. A tetejére is tésztát szaggatunk, majd 20-25 perc alatt megsütjük. Padlizsánból dzsemet is főzhetünk. Vízből és cukorból szirupot főzünk, hozzáadjuk a padlizsánt, citromlevet, 1 kg padlizsán, 6 deciliter víz, 70 deka cukor és 1 citromleve, körülbelül ez az arány, hogyha padlizsánból dzsemet szeretnénk főzni. Még egyszer elismétlem, 1 kg készre hámozott padlizsán, 6 deciliter víz, 70 deka cukor és 1 citromleve kell. Ha besűrűsödött a színe, világos barnára vált, akkor készen is vagyunk. Ezzel a lekvárral, ha megtöltjük a kerekre szaggatott tésztát, majd összehajtjuk, széleit lenyomkodjuk ujjunkkal vagy villával, aztán betesszük a sütőbe és világos barnára sütjük. Itt is van az édes változat is. De mindenképp a padlizsános muffint jó kipróbálni, akár 10 óraira is vihetjük. A gyerekek most, hogy majd kezdődik az iskola, vagy mi munkába is uzsonnának 10 órainak, nagyon finom. Ehhez nem kell egyéb, mint hogy tésztát gyúrunk, vagy rétes tésztát veszünk, és a most következő újra elismételem, a hozzávalókat azzal a ragúval megtöltjük. Kell hozzá nekünk padlizsán, paradicsom, paprika és hagyma, fokhagymát is törhetünk belőle, és fűszerezzük sóval és borssal, készre pároljuk, amikor egy picikét már kihűlt, akkor beletesszük a muffin sütőbe, aminek az aljába persze már a rétes tésztából kivágott formák ott vannak. Mikor megtöltöttük a tetejére, ugyancsak rétes tésztát teszünk, és betoljuk a sütőbe, hamar készen van. Azért is hamar, mert már a ragunk maga el van készülve. A továbbiakban rántjuk, ezzel a módszerrel készítjük a padlizsánt, de még felsorolok néhányat azok a zöldségek közül, amelyeknek tényleg jól áll a kirántás. Két okból is fontosnak tartom, hogy erről beszéljünk. Ha a kertünkben nem is terem meg, de gyakran bekopogtatnak néhány cukinivel, tökkel, karfiollal kedves ismerőseink. De ha mi magunk termesztjük, akkor is az a cél, hogy többféleképpen elkészíthessük, ne legyen unalmas az amúgy értékes zöldség. Azon túl a könnyebb nyári fogások ideje van most. Ami leginkább az érdeklődésemet felkeltette, egy idegen szó, a tempura, és az is, hogy egyre gyakrabban halljuk. Most a végére járunk, és annak is, hogy még milyen rántási módszerek állnak rendelkezésünkre, a megszokott liszt, tojás, zsemlemorzsa panírozáson kívül. A leggyakrabban használt zöldségek, amik kisütéshez alkalmasak, az a padlizsán, cukini, tök. A tököt hasábokra vágjuk, a többit pedig szeletekre, a ceruzabab, répa, jégcsapretek, karfiol és brokkoli szelet, őzlábgomba,

akár spenótlevelek, tökvirág. Ezeket mind ki lehet rántani, és ezen felül is vannak még. A kérdés az inkább, hogy hogyan. Leggyakrabban, főleg a gombafejek kirántásánál én a sörtésztát használom, de csirkemellcsíkokat is szívesen készítek így. Legegyszerűbb az elkészítése, akár a palacsintáé, csak tej helyett világos sört kavarunk hozzá, nem kell túl simmára keverni. Persze itt is vannak fortélyok, a lisztet rizslisztel vagy burgonya keményítővel felezni, egy kis méz is és vodka is járhat bele, úgy 20 deka liszthez egy evőkanál méz és 300 ml vodka, ez könnyebbé, ropogóssá teszi a bundát. És nagyon forró, bő olajban süssünk. A vékonyra szeletelt zöldségek, halak, húsok úgyis hamar átsülnek. Egyébként is rántani húsból is a legpuhább részeket választjuk, a többit sütjük vagy pároljuk. Még több olyan bundázási módszerrel ismerkedhetünk meg, ahol az alapanyagokat csak hip-hop belemártjuk a tésztába, és forró olajba kisütjük. Ugye ilyen a sörtészta, és utána következik az angolos panírozás. Ebben az esetben a panírozandót olvasztott vajba, utána zsemlemorzsába mártjuk, és már is süthetjük. Húsokkal érdemes próbálkozni először. Az orli módra, az is egy panírozott fogás. Gyakran olvassuk, hogyha a vendéglőbe megyünk, hogy orli módra van, akkor jó tudni, hogy mit is rejt magába. Halat, pulykát és csirkemellcsíkokat paníroznak ezzel a módszerrel, ami egy sűrűbb palacsinta tészta, de borral, sörrel is megbolondítják. Vékonyabb, kisebb darabok panírozására alkalmas ez az orli módra módszer. Ha a felvert tojáshoz zsírosabb túrót keverünk, akkor nem szárad ki, igazán szaftos marad az ételünk. Kevésbé ismert panírozás, akár a most következő. A húst, amit vékonyabb csíkokra vágunk, tejföllel leöntve pihentetjük a hűtőben. Sütés előtt lecsepegtetjük, majd zsemlemorzsába vagy kukoricapehelybe forgatva kisütjük. És elérkeztünk a tempura módszerhez, tehát a tempura következik, melynek bundája rendkívül ropogós, az ázsiai konyhából ismerhetjük leginkább. Receptjét jó megjegyezni, mert ha egyszer kipróbáltuk, sokszor használjuk majd ezt a panírozási formát. Fontos, hogy az alapanyagok hidegek legyenek, és a panír csak lazán elkevert, akár egy kicsit csomós is maradhat. Egyszerű recept a 2 deciliter liszt, 2 deciliter jeges víz és egy tojás kevés sóval. Ez a tempura legegyszerűbb receptje. 2 deciliter liszt, 2 deciliter jeges víz, egy tojás és kevés só. Lazán összekeverjük a hozzávalókat, ebbe belemártjuk a sütnivalónkat, azaz az alapanyagot, aztán forró bő zsíradékba sütjük, és még forrón tálaljuk. Még néhány fortély hangozzék el a tempura készítésével kapcsolatban, nagyon hideg vízzel dolgozzunk, nagyon sok helyen megjegyzik, hogy jeges vízzel, csak közvetlenül sütés előtt keverjük össze a tésztát, amit nyugodtan meg is tehetünk, mivel nagyon kevés a hozzávaló, és nem is kell simára keverni. A bundázandó falatokat vékony szeletekre, hasábokra vágjuk, hogy jól átsülhessen anélkül, hogy a tempura tészta megégne. Bő forró olajba süssük, ehhez kiváló a voksütő. És amint elhangzott az előbb, hogy még forrón kell fogyasztani. A padlizsánt szeleteljük, besózzuk, majd kinyomkodjuk a levét, lisztbe mártjuk, és utána a tempurába.
Íme egy másik recept, ide 10 deka kukoricaliszt, 5 deka csicseriborsóliszt, 5 deka búzaliszt, és 1 deciliter jéghideg víz kell, és ebbe rántjuk ki a zöldséget vagy a húst. 10 deka kukoricaliszt, 5 deka csicseriborsóliszt, 5 deka búzaliszt, és 1 deciliter jéghideg víz. Hogyha meglepődnének a csicseriborsó liszten, akkor ne tegyék ezt hosszú ideig, mert hogy már a kereskedelemben mindenféle kapható, akár csicseriborsó liszt is. Nemrég volt egy műsorunk vele, és tudjuk, hogy milyen jótékony hatásokkal bír, úgyhogy nyugodtan használhatjuk a kukoricaliszt mellett, és akkor lehet, hogy olyanok is süthetnek ebbe a panírba, akik egyébként liszt érzékenyek. A pakora a rántott, bundázott zöldségek fedőneve, lényegében egy indiai étel. A pakora. Nagyban hasonlít a tempurához, ám csicseriborsó vagy sárga borsó lisztet írnak a receptek, víz helyett pedig joghurtot is említenek helyenként. A sütőport is elmaradhatatlan kellékének tüntetik fel, és fűszerezhetjük is ezt a panírt. A pakora lényegében ez a panír. És amint elmondtam, nagyban hasonlít a tempurához, csak hogy csicseriborsó vagy sárga borsó lisztet írnak a receptek, és víz helyett joghurtot is használhatunk, sütőpor jár mindig a tésztájába. Lássuk a mai utolsó bundánk a pakora receptjét. 25 deka csicseriborsó vagy sárga borsó liszt, fél kávéskanál sütőpor, 1 deciliter jéghideg víz. 25 deka csicseriborsó vagy sárga borsó liszt, fél kávéskanál sütőpor, 1 deciliter jéghideg víz. Fűszernek pedig használhatjuk a következőket, amint mondtam, ne felejtsük el, hogy indiai étel, úgyhogy 1 teáskanál őrölt kurkuma, 1 kávéskanál római köményt, 1 kávéskanál őrölt csili, 1 kávéskanál fekete hagymamag is kerülhet ebbe a pakora masszájába. Kedves hallgatók, itt természetesen nem lesz még vége a műsornak, ám a zenei bejátszás pár percre megszakítja. Szerintem érdemes lesz továbbra is velünk tartaniuk, már nem bundázzunk, habár az előbb elhangzott panírfélességek a teljesség igénye nélkül volt összeállítva. Inkább csak néhány érdekesség, amit könnyedén kipróbálhatunk. És most hallgassuk Kálmán Imre cirkuszhercegnő operettből Máma itt, holnap ott című betétdalt.

Kedves hallgatók, ha még mindig a könnyű nyári ételek receptjeinél maradunk, akkor elengedhetetlenek a gyümölcslevesek. Őszi barackból is készíthetünk krémlevest, mindössze néhány hozzávalóból, úgy egy kilónyi őszi barack, egy vaníliás puding, 2 evőkanál cukor, 2 evőkanál méz, fahéj, citromlé, vaníliás cukor és só hozzáadásával. A barackokat kimagozzuk, felkockázzuk, néhányat félretesszünk a díszítéshez. Hogyha mindenképp leszeretnénk a baracknak a héját hámozni, akkor ugyanúgy tesszük ezt, mint a paradicsommal. Egy picit keresztbe bevágjuk a tetejénél, és forró vízbe beledobjuk egy pár pillanatra, aztán szűrőkanállal, amikor kivettük, akkor már szépen sűrül is le a baracknak a héja. De mint szintén hallották nemrégiben, a héjuk alatt van nagyon sok értékes anyag, nem érdemes meghámozni őket, főleg itt ennél az esetnél, mert hogy úgyis letúrmixoljuk. Tehát a barackokat előkészítjük, felkockázzuk, és vízben, cukorral és a fahéjjal megfőzzük, és a sóval. Tűzről levéve turmixoljuk, a pudingot a tejszínnel kikavarjuk, az edényt újra visszahelyezzük a tűzre, és behabarjuk a levest, hozzáadva a mézet is. Langyosra vagy hidegre hűtve tejszínhabbal tálalhatjuk, és még sok minden mással lehet, például kekszet is tehetünk a tányér aljába, és arra meregetjük rá a levest. Lehet, hogy a gyerekek ennek nagyon örvendenek, és nem csak a gyerekek, hanem az édes szájúak, és azok, akik, például az idősebbek is, akik szívesen eszik ezeket az ételeket. A lecsó készítése most nem okozhat gondot. Ahány ház, annyi szokás, ki tojással, ki rizssel, tarhonyával és egyebekkel készíti. Egyben azonban megegyezhetünk, a hagyma, paprika, paradicsom nem hiányozhat belőle. Ezen kívül tehetünk bele még cukinit, padlizsánt, gombát és egyebeket, lényegében minden zöldséget, ami a kezünk ügyébe kerül. A kolbásztól a virslin keresztül a húsgombócig bármit, amitől csak jobb lesz az íze. A húsgombócokat rizsbe hempergetjük, úgy tegyük a szaftos lecsóba, így már egyéb betét nem is kell hozzá, csupán lágy kenyér és tejföl a tetejére. Ilyenkor nyáron is élvezhetjük a töltelékes káposzta ízét, természetesen az évszakhoz szabva, friss káposztából, amit sós vízben megabálunk, leveleire szedjük, azokat megtöltjük szokásunk szerint. A lerakásnál jön egy kis csavar, paprika és paradicsom karikákkal bőven megrakjuk. A csomborkapor ki ne maradjon a fazékból, ezt a káposztát bőven fűszerezni kell vele, sőt a töltelékbe is vághatunk kaprot. Mert hogy a savanyított káposztába, hordós káposztába eleve már benne van, itt pedig mi kell a fazékba beletegyük. Ilyenkor a füstölt csülök oldalas, akár ki is maradhat belőle, észre se vesszük hiányát, a friss zöldség eltereli a figyelmünket és elteríti a szánkat. Az ebédfőzésen kívül nem feledkezhetünk meg a nyáratta finomságok üvegbe zárásáról sem. Fűszereinket ecetbe, olajba, vajba zárhatjuk, sőt, nagyon egyszerűen ecetet is készíthetünk, igaz, ebbe már csak a jövő évi fűszereket tehetjük bele. De az a hit, hiszen abban, hogy Isten akaratából jövőre is ott leszek, hogyha én ezt hiszem, akkor az nagyon jó. És folytatom a rám bízottat. Tehát hinni kell ahhoz, hogy leszünk jövőre is, akkor, hogyha ilyesmivel foglalkozunk, mint például az ecetnek a készítése. Ha ez a hitünk megvan, akkor válasszunk egy nagy befőttes üveget, szedjük fel a lehullott almát, törjük vagy őröljük le, tegyük az üvegbe,
öntsük fel vízzel, nyomtassuk le, s egy meleg helyen hagyjuk erjedni. Mindenképp ne ott, ahol vagyunk mi, mert hogy ennek szagja lesz, és nem mindenki bírja. Tehát egy olyan helyet válasszunk, ahol jó meleg van, de ne ott, ahol lakunk. Időközben még tehetünk hozzá, hogyha úgy érik a gyümölcs, nem tesz semmi rosszat, hogyha később is hozzáadunk a gyümölcsökből. Ha jól összeerjedt, kipréseljük. A levet tiszta üvegbe átöntjük, és hagyjuk 5-6 hónapig jól kiforni. Azt tanácsolják, hogy szedret is tegyünk hozzá, attól még ízesebb lesz az ecetünk. Üvegekbe szűrjük, amikor leülepedett, és ettől kezdve azt tehetünk vele, amit csak akarunk. Például reggelente egy keveset öntünk a vízünkbe, amivel a napot indítjuk és megisszuk. Vagy fűszer ecetet készíthetünk, igaz, nem ez a legalkalmasabb ecet erre a célra, mert talán megváltoztathatja a fűszerek illatát. Talán és megváltoztathatja. Leggyakrabban tárkonyecetet készítek, mert gyakran használom. Az ecetbe helyezzük a fűszernövényt, lezárjuk, 2-3 hétig napos helyen érleljük, majd a bazsalikom ízét, az olajba nagyon jó beletenni, és azt pedig hűvös helyen 4 hétig érleljük. A dekoratív, szép üvegek gyűjtése mellett gyűjtsük a szép lelki élményeket is, időnként szükségünk is lesz rá. Ehhez kívánunk erőt és egészséget a Székelyudvarhelyi stúdióból. Dávid Gyöngyit hallották. Dicsértessék Jézus Krisztus!

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus, nagy szeretettel köszöntök minden kedves Mária Rádió hallgatót a nagyváradi stúdióból. Megkérjük a kedves hallgatókat, csatlakozzanak a mai déli imaóránkhoz is, amelyben az Úrangyala imádságát imádkozzuk, majd azt követően a Zsolozsma déli imaóráját, amelyet felajánlunk a szokott módon a Mária Rádió fennmaradásáért, fejlődéséért, működéséért, munkatársakért, önkéntesekért, adakozóinkért, hallgatóinkért, betegeinkért, aki velem együtt most imádkozik, a Szatmár németi kolléganőm Szűcs Timea. Imádkozzunk együtt az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Az Úrangyala köszönti a boldogságos Szűz Máriát.
1: És ő méhébe fogadá Szentlélektől szent fiát.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Íme az Úrnak szolgáló leánya.
1: Legyen nekem a te igéd szerint.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: És az ige testélőn.
1: És mi köztünk lakozik.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Imádkozzál érettünk Istennek szent anyja,
1: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
0: Könyörögjünk.
1: Kérünk téged, Úristen, önsd lelkünkbe szent kegyelmedet, hogy akik az angyali üzenet által szent fiadnak, Jézus Krisztusnak megtestesülését megismertük, az ő kínszenvedése és keresztje által a feltámadás dicsőségébe vitessünk, Krisztus a mi Urunk által. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Istenünk,
1: te három püspököt arra választottad ki, hogy igazságodnak őre, az öldözötteknek védelmezője és népednek jó pásztora legyen. Add, hogy mielőbb szentjeit között tisztelhessük, tanítása és példája, virágító jel legyen mindannyiunk számára. Amen.
0: Urunk Istenünk,
1: te határtalan gondviselő szeretettel adtad nekünk Hám János püspököt, ő hűséges szolgád és nyájad gondos pásztora volt, aki az életszentség útját járva minket is egyszülött fiat követésére búzdít. Tekints érdemeire, életszentségére és közbenjárása által hallgass meg kérésünket, hogy őt mielőbb szentjeid között tisztelhessük. Amen.

0: Istenem, jöjj segítségemre.
1: Uram, segíts meg engem.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Alleluja.
0: Urunk, felséges Istenünk, a létrendjét ki megszabod. Reggel világosságot adsz, és délben tűző ragyogást.
1: Osd el minden viszály tüzét, szüntesd a rossz vágyak hevét, a tested egészséggel áld, szívünket békéd járja át.
0: Add meg, kegyelmes jó Atya, Atyának egyszülött Fia, és Szentlélek vigasztalunk, egyetlen Úr, örök király. Amen. Ha szerettek, tartsátok meg parancsaimat, mondja az Úr. Uram, tekints nyomorúságomra, ments meg, tanításodat nem felejtem el.
1: Uram, ítéld meg ügyemet és válts meg. Ígéreted szerint adj nekem életet.
0: Úgy sem érheti el üdvét a gonosz, mert nem keresi végzéseidet.
1: Uram, végtelen nagy a te irgalmad. Ítéleted szerint adj nekem életet.
0: Utánam nyomul sok gonosz üldözőm és szorongat, de parancsaittól el nem állok.
1: Utálkozva nézem a hűtleneket, mert nem tartják meg igéidet.
0: Uram, lásd, parancsaidat szeretem. Irgalmasságod szerint adj nekem életet.
1: Úgy van, ígéd napja az hűség. Minden ítéleted igaz mindörökké.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Ha szerettek, tartsátok meg parancsaimat, mondja az Úr.
1: Áldjon meg téged az Úr, és legyen békességed egész életedben. Boldog mindenki, aki féli az Urat, aki az ő útjain jár.
0: Kezed munkájából élhetsz, boldog leszel és jól megy sorod.
1: Feleséged olyan lesz házad belsejében, mint a dúsan termő szőlőtő.
0: Fiaid, mint olajfa csemeték, olyanok asztalod körül.
1: Íme, ilyen áldásban részesül, aki féli az Urat.
0: Áldjon meg téged az Úr Sionból, hogy lásd Jeruzsálem jólétét életed minden napján.
1: Lásd meg fiaidnak fiait, békesség legyen Izraelnek.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Áldjon meg téged az Úr, és legyen békességed egész életedben.
1: Isten megcsanyargatta miattad ellenségeidet. Mennyit csanyargatta kifjúkorom óta, elmondhatja most Izrael.
0: Mennyit csanyargatta kifjúkorom óta, mégsem bírtak velem.
1: Hátamon szántók szántottak, sok hosszú barázdát hasítottak.
0: Az Úr azonban igazságos, megtörte a bűnösök nyakát.
1: Megszégyenültek és meghátráltak mind, akik gyűrölik Siont.
0: Legyenek, mint a fű a háztetőn, amely elszárad, mielőtt kitépnék.
1: Amely nem tölti meg markát annak, aki learatja, sem ölét annak, aki a kévét összegyűjti.
0: Nem mondják az arra járók, az Úr áldása legyen rajtatok. Megáldunk titeket az Úr nevében.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Isten megcsanyargatta miatta ellenségeidet. Szeressétek az igazságot ti, akik ítélkeztek a föld fölött. Jó lélekkel gondolkodjatok az Úrról, és keresétek szívetek egyszerűségében. Mert azok, akik nem kísértik, megtalálják, és azoknak, akik nem bizalmatlanok iránta, kinyilvánítja magát.
0: Bizakodj az Úrban, és jót cselekedj.
1: Országát lakod akkor, és hűségét élvezed.
0: Könyörögjünk, Mindenható örök Isten, benned nincs semmi sötétség, semmi homály. Árazd ránk fényességed ragyogását, hogy parancsai törvényét felfogva, tágra nyílt szívvel, hűségesen járjunk utadon, Krisztus, ami urunk által.
1: Amen.
0: Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
0: Áldjon meg bennünket, családjainkat, és a Mária Rádió hallgatóit, a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek.
1: Amen.
0: Megköszönjük a kedves hallgatóknak, hogy együtt imádkozhattunk. Neked is, kedves Timcsi, köszönöm, hogy csatlakoztál hozzánk. Maradjanak, kedves hallgatók, továbbra is velünk, a Mária Rádióval kezdődik a Déli Magazin.

Dicsért esik a Jézus Krisztus, kedves hallgatók, 2026. szeptember 17-én Tibor atya a stúdió mikrofonjánál. Szeretettel köszöntöm Önöket. Ma pontos idő 12 óra és 15 perc. Hallgassák meg híreinket és programajánlóinkat. Egészségtudatosító előadás sorozat. A tested jelez, meghallott címmel tart előadást Fogarasi Zoltán belgyógyász főorvos, a Csíkszeredai megyei sürgősségi kórházosztály vezető főorvosa és Forró Erős Gyöngyi klinikai szakpszichológus pszichoterapeuta ma este 7 órától a Csíkszeredai Fenyő Hotelben, moderál Dobos Melinda Hargita megye tanácsának megye menedzsere. Az eseményen a gyomorpanaszok, a vérszegénység, a vesebetegségek, az érszűkület és az elhízás korai felismeréséről és megelőzéséről beszélgetnek. A korai felismerést és a megelőzést központba helyező panelbeszélgetés Hargita megye tanácsa és a Csíkszeredai megyei sürgősségi kórház Tudatos Hargita egészséges jövő mottóval induló egészségtudatosító előadás sorozatának első csíkszeredai eseménye. A részvétel ingyenes, de előzetes regisztrációhoz kötött, ez megtehető az esemény közösségi oldalán levő űrlap kitöltésével. Béke és kegyelem. A Szatmári Egyház megye szeretettel hív és vár minden érdeklődőt a Béke és kegyelem című kiállítás ünnepélyes megnyitójára, amelyen széphalmi Jurkó László iparművész alkotásai tekinthetők meg. A kiállítás megnyitójára, amelyen széphalmi Jurkó László iparművész alkotásai tekinthetők meg. A kiállítás megnyitójára szombaton délután 4 órakor kerül sor a Megmaradás házában. A tárlat szeptember 25-éig látogatható. Koncert a Barátok templomában. Nagyvárad ismét csatlakozik az Ars Sacra Fesztiválhoz. Szombaton délután 5 órától a Barátok templomban Szeghalmi Emese ad orgona koncertet. A félórás koncert zenei palettája Gregorián dallamoktól napjainkig tartó korszakot öleli fel. Az Ars Sacra Fesztivált 20 éve szervezik meg Magyarországon és határain túl. Arra hívjuk Önöket, hogy a művészeten keresztül fedezzük fel a hit, a szépség és a remény időtálló értékeit. Ezért választottuk ismét az első fesztivál mottóját, reményt és jövőt adok nektek, olvasható a fesztivál honlapján. Templom szentelés Váradújvárosban. Ünnepi pillanathoz érkezik a Váradújvárosi Szent László plébánia közössége. Vasárnap délelőtt 11 órakor Böcskei László megyés püspök ünnepélyes szentmise keretében felszenteli a külsőleg és belsőleg is megújult Szent László plébánia templomot. A szeptember 20-ai ünnep ezért nem csupán egy jelentős műemlék helyreállításának lezárását jelenti, hanem hazatérést is. A közösség több mint 2 év után ismét saját templomában gyűlhet össze az eukarisztia ünneplésére. A Váradújvárosi templom Nagyvárad egyik legrégebbi ma is álló egyházi épülete. Építését 1720 körül kezdték el, és 1741-ben fejezték be. Majd 1756-ban Forgács Pál püspök szentelte fel. Története során egy ideig püspöki székesegyházként is szolgált. Különleges értéke az 1730-ból származó fő oltár, amely Nagyvárad legrégebbi eredeti formájában ma is használatban lévő oltára. A templom homlokzata a 19. század elején nyerte el ma ismert később barokk arculatát, tornyának fémsisakja pedig a 19. század végén készült.

templom búcsúcsejden. Vasárnap déli 12 órakor tartják meg Maros-Szentgyörgy filiájában Csejden a templom és a kisközösség védőszentjének, Szent Gellértnek a tiszteletére a búcsú ünnepet. A Szentmisén is, a Szentmisén a marosvásárhelyi Szent Gellért lovagrend tagjai is részt vesznek. Házaspárok őszi lelki napja Csíksomjon. Szeptember 26-án a csíksomjói Jakabantal házban házaspárok részére tartanak lelki napot, melynek mottója Isten gyermekeinek hívnak minket, és azok is vagyunk. Előadók Fülöp László, Nagykászoni plébános, Kertész Tibor és Marika, tanúságot tesz Farkas Antal, András és Kinga, részvételi díj 140 lej pár per pár. Jelentkezni hónapig lehet a családpásztor.com oldalon keresztül. Ismét muzsikál az erdő Szent Jobbon. Idén is megszervezik Nagyvárad közelében a Muzsikál az erdő elnevezésű rendezvényt szeptember 27-én. A Szent Jobbi erdőbe a Szűz Mária szobros tölgyfához várják mindazokat, akik szeretnek természetes környezetben lenni, klasszikus és kortárs zenét hallgatni. A Nagyváradi Római Katolikus Püspökség Szűz Mária erdészeti hivatala előzetes jelentkezés alapján szállítási lehetőséget biztosít a rendezvényre. Az indulás helyszíne Nagyvárad, Kanonoksor 9 szám, jelentkezési határidő szeptember 21. További információt a 0747 901 045-ös telefonszámon lehet kapni. Még egyszer megismétlem a telefonszámot: 0747 901 045. Meghirdették a 28. Mártonáron zarándoklatot. 28. alkalommal szervezik meg a Gyulafehérvári Főegyházmegye hivatalos zarándoklatát október 1 és 3-a között, melynek célja Isten szolgálja Mártonáron püspök életútja, fő állomás helyeinek meglátogatása. A zarándoklatot vezeti Obermeier Ervin viceposztulátor és Ferenc Kornélia rádiónk önkéntes munkatársa. Jelentkezni a 0726 107 002-es telefonszámon, 0726 107 002. Az zarándoklat útvonal a Csíkszered, a Csíkszentdomokos, Gyergyószent Miklós, Szászrégen, Máramaros, Sziget, Dés, Kolozsvár, Gyulafehérvár és Csíkszerada. Az autóbusz a zarándoklat elején felveszi az út belső zarándok társakat. Minden kedves, régi és lendő zarándokot imádságos lélekkel és szeretettel várnak.

Kedves Mária Rádió hallgatók, a híreink végén nézzük meg, milyen időjárásnak nézhetünk elébe. Ma egy hideg front érkezik északnyugat felől, melynek hatására elsősorban északon és keleten erőteljesebben megnövekszik a felhőzet. Az ország nyugati-délnyugati harmadán viszont még sok napsütésre számíthatunk. Nyugat felől egyre több felé fordul északnyugatira, északira a szél, melyet élénk erős széllökések kísérhetnek, de késő délutánig a keleti tájakon még a délnyugati szél lesz élénk. A legmagasabb hőmérséklet 24 és 31 fok között alakul. És nézzük meg, a déli hivatalos adatok szerint milyen hőfokokat mértek Erdélyben, Partiumban és Bánságban. Temesváron 23 fok, Zsimbolyán 24 fok, Szent Miklóson 24 fok, Krassószörényben 25, Resicán 25 fok, Petrozsényben 16. Déván 19, Kiskörösjenőn 25 fok, Aradon, ahogy mondtam, 25 fok, Nagyváradon szintén 25 fok, Székelyhídon szintén 25 fok a hivatalos adatok szerint. Szatmár-Németiben 23 fok, Máramaros-szigeten 18, Agnasugatagon szintén 18 fok, és Nagybányán 21 fok. Zilajon 23 fok, Bánfi-Hunyadon 24, Dézsen 17, Kolozsváron 18 fok a hivatalos mérések alapján, Gyulafehérváron 19 fok, Szászebesen szintén 19 fok. Tordán 18 fok, Nagysármáson 19, Dicsőszentmártonban 18, Balázsfalván 18, Szebenben 21 fok. Besztercén 19 fok, Bátos Szászrégen környékén 20 fok, Marosvásárhelyen 19 fok, Erzsébetvároson 19, a Bülyátónál 9 fok, Fogarason 19, Brassóban pedig 18 fok. Sepsiszentgyörgyön 19 fok, Köröspatak Gidófalván szintén, Kézdivásárhelyen 19 fok, Baróton 19, a világ közepén szintén 19 fok. Csíkszeredában 15 fokot mértek, Székelyudvarhelyén 18, a Bucsintetőn 15, Gyergyó Alfaluban 13 fok, és Maros fönn pedig Maros Hévízen szintén 14 fokot mértek a hivatalos adatok alapján. Kedves hallgatóink, hírműsorunk végére értünk, köszönjük figyelmüket. Friss hírekkel, információkkal legközelebb hónap reggel jelentkezünk. Honlapunkon a www.mariradio.ro címen az elhangzott híreket írott formában is megtalálják. Ha közérdekű eseményről tudnak, írják meg a hírekukat mariradio.ro e-mail címre.

0: Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
0: Evangélium Szent Máté könyvéből.
1: Dicsőség neked, Istenünk!
0: Abban az időben Jézus így szólt tanítványaihoz. A mennyek országában nem jut be mindenki, aki azt mondja nekem, Uram, Uram, csak az, aki mennyei atyám akaratát cselekszi. Azon a napon sokan mondják majd nekem, Uram, Uram, hát nem a te nevedben profétáltunk? Nem a te nevedben űztük ki az ördögöket? Nem a te nevedben tettünk annyi csodát? Én akkor kijelentem majd nekik, hogy nem ismertelek soha benneteket. Távozzatok színem elől, ti gonosztevők! Mert mindaz, aki meghallgatja szavaimat és szerintük cselekszik, ahhoz az okos emberhez hasonlít, aki a házát sziklára építette. Szakadt a zápor, ömlött az ár, sűvített a szél, és neki zúdult a háznak, de az nem dőlt össze, mert sziklára épült. Aki viszont hallgatja szavaimat, de nem követi azokat, ahhoz az ostob emberhez hasonlít, aki a házát homokra építette. Szakadt a zápor, ömlött az ár, sűvített a szél, neki zúdult a háznak, az összedőlt, és nagy romhalmaz lett belőle. Ezzel Jézus befejezte a hegyi beszédet. A nép sokaság elragadtatással hallgatta tanítását, mert úgy tanította őket, mint akinek hatalma van, nem pedig úgy, mint az ő írástudóik. Ezek az evangélium igéi.
1: Áldunk téged, Krisztus!
0: Kedves Mária Rádió hallgatók, mai evangélium Jézus hegyi beszédének egyik legmélyebb és legkomolyabb tanítása. Olyan szavakat hallunk, amelyek első pillanatban talán meg is rendítenek bennünket. Nem mindenki megy be a mennyek országába, aki azt mondja nekem, Uram, Uram. Tehát Jézus ezekkel a szavakkal nem azért fordul hozzánk, hogy félelmet keltsen bennünk, hanem azért, hogy felébressze a szívünket. Mert lehet valaki vallásos, lehet sokat beszélni Istenről, lehet imádkozni, templomba járni, sőt, akár nagy dolgokat is tenni az ő nevében. De Jézus arra kérdez rá, vajon valóban benne éle a szívünkben Isten akarata? Ez az evangélium nem csupán másokhoz szól, nem csupán azokhoz, akik távol vannak az egyháztól, akik nem imádkoznak, akik nem keresik Istent. Ez az evangélium hozzád szól. Minden keresztény emberhez szól, aki egy napon szeretne odaállni az Úr színe elé, és talán éppen azért olyan fontos, hogy ma ne csak hallgassuk Jézus szavait, hanem engedjük, hogy megérintsék a lelkiismeretünket. Milyen különös ez a mondat, nem mindenki megy be a mennyek országába, hiszen ki ne szeretné kimondani, hogy Uram, Uram, mi is mondjuk, amikor reggel felébredünk, keresztet vetünk, amikor bemegyünk a templomba, amikor imádkozunk a családunkért, amikor nehézségben Istenhez kiáltunk, amikor a Mária Rádióban imádságra hívjuk a hallgatókat, tehát mindannyian szeretnénk kimondani, Uram. De Jézus arra emlékeztet bennünket, hogy a hitünknek nem szabad megmaradni a pusztán a szavak szintjén. A kimondott imádság akkor válik élő hitté, amikor a szívünk és az életünk is válaszol Istennek. Lehet valaki nagyon szépen imádkozó ember, mégis türelmetlen a családjával. Lehet valaki rendszeres templomba járó, de képtelen megbocsátani. Lehet valaki sokat beszélő keresztény, miközben a szegény, a magányos vagy a szenvedő ember mellett közömbösen elmegy. Nem azért mondjuk ezt, hogy elítéljünk bárkit, hiszen mindannyian hordozunk gyengeségeket, mindannyiunk életében vannak olyan területek, ahol még növekednünk kell a szeretetben. Jézus azonban azt kérdezi, gyermekem, amit az ajkaddal mondasz rólam, azt a szíveddel és a cselekedeteiddel is megéled? Amikor azt mondjuk, Uram, szeretlek, vajon tudunk-e szeretettel fordulni ahhoz is, aki megbántott bennünket? Amikor azt mondjuk, Uram, legyen meg a te akaratod, vajon el tudjuk-e fogadni, amikor Isten terve nem egyezik a mi elképzeléseinkkel? Amikor azt mondjuk, Uram, benned bízom, vajon képesek vagyunk-e akkor is kapaszkodni belé, amikor az életünkben vihar támad? A kereszténység nem csupán szép szavak gyűjteménye. A kereszténység Krisztussal való élő kapcsolat, amely lassan átformálja egész életünket. Kedves Mária Rádió hallgatók, Egy napon mindannyian odaállunk majd az Úr elé. Nem tudjuk, mikor érkezik el életünk utolsó órája. Nem tudjuk, mennyi időnk van még arra, hogy szeressünk, megbocsássunk, szolgáljunk, és közelebb kerüljünk Istenhez. De azt tudjuk, hogy ma még van lehetőségünk. Ma még kimondhatjuk, hogy Uram, segíts. Ma még visszatérhetünk a szentségekhez. Ma még újra Krisztusra építhetjük életünket. Kezd egyetlen imával, egyetlen jó szóval, egyetlen megbocsátással, egyetlen őszinte döntéssel. Építsünk hát Jézus Krisztusra, ne csak ajkunkkal mondjuk Uram, Uram, hanem egész életünkkel valljuk meg, Uram, Te vagy az én sziklám, az én reményem és az én üdvösségem. Amen.

0: Kedves Mária Rádió hallgatók, a déli magazinunk végén egy interjúval jelentkezünk. A Mária útról van szó, az 500 kilométeres szakaszának az átadásáról Mária Pócs és Csíksomlyó között, és ennek kapcsán beszélgetünk a Mária út egyesület elnökével, Péterfi Attilával, akit nagy-nagy szeretettel köszöntök a vonal túlsó végén. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Mindörökké, amen. Nagy szeretettel köszöntöm én is a Mária Rádió hallgatóit, és kedves atya, téged is.
0: Szeretettel köszöntelek a hallgatók nevében is, és kezdjük azzal, hogy mit jelent az egyesület számára Mária Pócs és Csíksomlyó közötti 500 kilométeres útszakasznak az átadása, mekkora munka, hány ember összefogása, mennyi idő áll az esemény mögött?
1: Hát ez az 500 kilométernek az átadása, ez egy nagyon fontos mérföldkő az egyesület számára. 7 évvel ezelőtt terveztük azt, hogy végre legyen ez a szakasz teljes mértékben átadva, úgyhogy több éves munka, imádság, szolgálat és rengeteg megtett kilométer után érkeztünk el oda, hogy szeptember 19-én ünnepélyesen átadjuk ezt a szakaszt mindazoknak, akik szeretnének zarándokolni. Itt ugye 500 kilométerről beszélgettünk, de valójában nem egyszerűen egy kijelölt útvonalról beszélünk, sőt nem is csak 500 kilométerről, hiszen Romániában is már több mint 1000 kilométer kijelölt útszakaszunk van. Ez az út az emberek munkájából született meg, az önkéntesek munkájából, akik építették, jelölték, gondozták, ugyanakkor közösségek, partnerek, támogatók, akik elköteleződésből segítették ezt a munkát. Nagyon sok embert kellene itt felsorolni. A legfontosabb az, hogy ennek az 500 kilométeres útszakasznak az átadása és minden egyes jelzésnek, ami a Mária úton történik, mindennek külön, minden táblának külön története van. És amire most készülünk az, hogy, és azért koncentráltunk erre a szakaszra, hogy tudjuk teljes mértékben átadni, használni, biztonságossá tenni olyan szinten, hogy bárki szeretne hozzá kapcsolódni, az úton járni, akkor ezt meg tudja tenni.
0: Mit kell tudnia annak, aki szeretné végigjárni ezt a Mária Pócs Csíksomlyó közötti szakaszt? Milyen településeken, tájakon vagy fontosabb zarándokhelyeken vezet keresztül?
1: Ez egy 20 napos gyalogos zarándokút. Persze lehet biciklis változás, vagy akár lovas zarándoklatként is megszervezni. Pont középen van Kolozsvár, tehát Mária Apostol, ahogy átjövünk a határon, Nagykároly, után Kolozsvár fele halad az út, aztán Marosvásárhely irányában, és úgy jön át Hargita megyében, érkezik meg Csíksomlyóra, de egyébként az 1000 éves határig vezet, tehát a Gyimesbüknél ér véget ez az útszakasz. Itt Csíksomlyó környékén egyébként több más útszakasz is tartozik hozzá. Mi azt javasoljuk, és a mottunk is ez, hogy zarándokoljunk együtt. A felhívásban az elején azért bátorítottuk erre a zarándokolni vágyukat, mert hogy egyedül azért sokszor akár a medve probléma, vagy akár a kutyák, a juhászkutyáknak a problémája miatt sokan féltek elindulni. Most már egyre többen járják azért egyénileg is az útszakat, viszont azt tapasztaltuk, hogy ha ketten is indultak el az zarándokok, sokkal több lelki élményben, sokkal több lelki megtapasztalásban volt részük, úgyhogy ezért is javasoljuk azt, hogy közösségi élményként éljék meg ezt az útszakaszt.
0: Picit térjünk rá a szombati átadásra, hol és mikor kerül sor az ünnepségre, kiket várnak szeretettel, lesznek-e programok?
1: A múlt héten már elkezdődött, tehát szeptember 12-én a Bekecstetőn voltunk, ott egy információs táblát is elhelyeztünk, közel 40 személy zarándokolt oda a Nyárádsejéből, és ez egy különösen szép esemény volt. Számunkra öröm az, hogy a Mária út összeköti a Székelység három szent hegyét, Perkőt, Csíksomlyót és Bekecset is, és jó volt megtapasztalni, hogy mit jelent az zarándokok számára a Mária út. Most szeptember 19-én 4 zarándoklat is lesz itt a térségünkben, és ezekhez lehet csatlakozni. A Parajdról Csíksomlyóra lesz egy biciklis zarándoklat, ugyancsak ebben az irányban szombaton a Tolvajos tetőtől lesz egy zarándoklat Csíksomlyóra reggel 8 órai indulással, és ugyanúgy reggel 8 órai indulással lesz a Függés tetőről a Széphavas kápolnához a harmadik zarándoklat. Ez a Molnár Sándor emlékzarándoklatnak nevezzük, az ő emlékére 3 évvel ezelőtt halt meg a Mária út egyesületnek az egyik alapító tagja is volt, elnöke is, és az ő munkásságára emlékezünk. Egyébként az ő születésnapja is szeptember 19-e, úgyhogy azért is idézítettük erre a napra ezt az átadást. És lesz egy negyedik zarándoklat is, amelyik 9 órától indul a csíksomlyói egy templom előtt, és a Nagy Somlyó hegyét járjuk körben, ezt családos zarándoklatnak nevezzük, és ezt úgy is tervezzük, hogy ezután minden hónapban megszervezzük, nagy szeretettel várunk ide kicsiket, nagyokat. A templomkertben pedig ezután 1 órától lesznek programok, és este, tehát 15 órától lesz úgymond az útnak a megáldása, átadása. Addig a templomkertben különböző pódiumbeszélgetések lesznek, zarándok élmények megosztása, valamint este 6 órától lesz a hálaadó szentmise, amire úgy szintén mindenkit nagy-nagy szeretettel várunk.
0: Nézzünk egy picit a jövőképre. Milyen terveik vannak a Mária út további fejlesztésével kapcsolatban? Várhatók-e újabb szakaszok, zarándokprogramok, vagy akár közösségi kezdeményezések?
1: Hát ez egy próbálkozás volt, és úgy is neveztük ezt a projektet Máriától Máriáig, és úgy is tervezzük, hogy ettől arra fele minden egyes bővítést egyik kegyhelytől egy másik kegyhelyig szeretnénk alakítani. Egy nagyon izgalmas kihívás az, hogy a következő az Csíksomlyót kösse össze a moldvai Kacsikával, valamint az utána következő szakasz, amit nagyon-nagyon kérnek már az zarándokok, és mi is már régóta tervezzük az, hogy Csíksomlyó legyen összekötve Máriaradnával. Ez azért is fontos, ez a déli útvonal, mert történelmi vonatkozásában a régi zarándok utak a Maros mentén mentek, és akkor ilyen vonatkozásban nekünk fontos az, hogy a Gyulafehérvár, Segesvárt összekötő szakasz, amelyik menne egészen Máriaradnáig, az megépüljön, sokkal kevesebb szintkülönbséggel van, mint az északi, úgyhogy ez a déli útvonal is egy nagy kihívás. Mi azt tapasztaljuk, hogy a Mária út az nem csak ugye településeket, kegyhelyeket köt össze, hanem régiókat, közösségeket, természeti, kulturális és vallási örökségeket, sőt, ami a legszebb tapasztalat az, hogy embereket köt össze, és ilyen vonatkozásban bátran ajánljuk mindenkinek, aki szeretne lelki nyugalmat találni, lelki békét, vagy úgy gondolja, hogy az életét újra szeretné tervezni, az bátran induljon el a Mária úton, mert biztosak vagyunk benne, hogy teljesen más életet tud kezdeni. Nekem személyesen egy nagyon szép megtapasztalás az, amikor Csíksomlyóra érkeznek meg a zarándokok, és látom, hogy egy 20, 10, 40, vagy akár Mária szertő 60 nap alatt mekkora változás tud lenni az emberekben. Úgyhogy ezúttal is szeretném megköszönni a több száz önkéntesnek, aki segíti a munkánkat, és ugyanakkor felhívás is arra, hogy minél többen csatlakoznak, zanak a hétvégi programban lehet még, a Facebook oldalon minden elérhetőség fel van téve, minden egyes zarándoknak nagyon örvendenek a zarándok szervező társaim, úgyhogy bátran induljanak el szombaton, és találkozunk minél többen Csíksomlyón, adjunk hálát az eltelt időszakért, és kérjük a szűzanya kegyelmét, hogy a továbbiakban is segítsen bennünket abban, hogy a zarándokok számára tudjunk minél szebb útvonalakat létrehozni, és az ő lelki fejlődésüket tudjuk szolgálni.
0: Úgy legyen, és akkor még egy záró kérdés, a Mária út neve is azt sugallja, hogy Máriával együtt haladunk Jézus felé. Mit kérnél most a szűzanyától mindazok számára, akik ezt az útat járják, akik lélekben csatlakoznának, vagy egy rövid meghívást a hallgatóinkhoz, ha megfogalmaznál, hogy miért érdemes bekapcsolódni a Mária út lelkiségébe?
1: Én azt látom, hogy a Mária út nem csak útvonal már, hanem közösség is, és akik elindulnak Mária pótról, azok különböző kultúrákkal találkoznak, kezdve a görögkatolikus ruszin kultúrával, aztán ahogy áthaladunk Nagy Károlyon keresztül a sváb kultúrával, találkozunk a magyar, román és a csángó kultúrával. Minket a hit köt össze, annyi felekezet, annyi különböző kultúra, nemzetség tudott az évek során együtt élni. Az idén az Egyúton zarándoklatot, a békéért ajánlottuk fel, és ugye itt a térségünkben is azért a háborús történések azért nagyon sok embert elbizonytalanítanak, nagyon sok családban okoz ez óriási feszültséget. Én azt kívánom mindenkinek, és arra kérem a szűzanyát, hogy a zarándokolni vágyók felajánlott szándékaiért, valamint a megérkezés öröméért, valamint az igazi hitbeli találkozás öröméért legyen mellettük, ugye a szűzanya, mind a drága szent fia, Jézus, ugye, ahogy az emauszi tanítványokkal, hogy mindenki, aki elindul az úton, azt tapasztalja meg, ugye az emberek, mind a Jóisten szeretetét, hiszen egy nagyon csodálatos helyen lakunk, úgyhogy a természeti szépségek ezekhez már csak habatortán.
0: Tudjuk, hogy ez az útszakasz nem csupán kilométerekből, településekből, zarándok állomásokból áll, hanem hitből, imádságból, áldozatvállalásból és a szűzanya iránti szeretetből épül. Hát kedves hallgatók, ennek kapcsán beszélgettünk a Mária út egyesület elnökével, Péter Fiatillával. Nagyon szépen köszönjük neked, kedves Attila, hogy vállaltad a beszélgetést, és jó ünneplést szombaton, imádságos lelkülettel. Köszönjük szépen, Isten áldását kérem további szolgálatotokra.
1: Nagyon szépen köszönjük az elmondott imákat is. Évről évre mondjuk azt, hogy jó lenne bevezetni a Mária Rádióban azt, hogy legyen imádkozás kimondottan az zarándokolókért, és köszönjük azt, hogy mindig lehetőséget biztosítottok arra, hogy az eseményeinket népszerűsítsük, mert hogy azok a változások csak úgy tudnak elindulni, hogyha valaki elindul. Úgyhogy zarándokoljunk együtt, nem csak szombaton, hanem a jövőt illetően is minél többen. A Jóisten áldását kérem én is minden hallgatóra, és a stúdióra, valamint a Mária Rádióra. Isten fizesse a szolgálatotokat.
0: Nagyon köszönjük, kedves Mária Rádió hallgatók, az elmúlt percekben Péter Fiatillával való beszélgetést hallhatták. Most pedig a déli magazinunk végén a szokott módon egy műsor ismertetővel búcsúzunk, és pedig a mai délután folyamán a következő műsorokkal örvendeztessük meg a kedves hallgatókat. Egy órától a szeretetlen rózsafűzérét imádkozzuk, azt követően ima a békéjét, és fél kettőtől a zenés köszöntőt. A zenés köszöntőbe várjuk önöket, majd kettő órától Férfiak a Bibliában 26. fejezetét hallhatják, majd olvasuk együtt a Szentírást. Azt követi majd a Medjugorje üzenetek, az ima szándékok fogadása, és 3 órától az irgalmasság rózsafűzére. Majd 3:45-től a koncertót hallhatják Böjte Lászlóval a felvételről, majd igéző 4 órától, és 4:05-től pedig
2: Tímár Sándor Asztrik atya várja önöket a nap katekézisével. Majd 16 óra 40 perctől a Vatikáni Rádió műsorát hallhatják. Ismétlésben majd 17 órától fogadjuk az önök imakéréseit, 4-6-tól pedig imádkozzuk a világosság rózsafűzérét, 18 órától pedig szentmisét közvetítünk a Katalin telepi templomból, Nagyváradról, az követi majd a hét plébániája és az Urangyala imádsága. Majd 7 óra 5 perctől Krisztus követését hallhatják, azt követően 7:30-tól este pedig egy újabb műsorismertetővel jelentkezünk. Maradjanak továbbra is velünk a Mária Rádióval. Tibor atyát hallották, dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: 20 éve együtt. Egy hang, ami elkísér a mindennapokban. Egy szó, ami erőt ad. Egy közösség, ami hazavár.
1: Az Erdélyi Máre Rádió fennállásának 20. évfordulója alkalmából ünnepelünk. Különböző helyszíneken és tereken adunk hálát az elmúlt 20 év áldásaiért, örömeiért és nehézségeiért.
2: Következő állomáshelyünk Kolozsvár lesz, ahová szeretettel hívunk és várunk mindenkit. A közös együttlét szeptember 18-án délután 5 órakor szentségimádással indul a Szent Mihály templomban, melyet ünnepi Szent Mise követ. Hálaadásunkat kötetlen agapéval egybekötött együttléttel zárjuk.
3: Legyünk együtt, ahogy 20 éve is. Egy szívvel, lélekkel, belekapaszkodva Isten és egymás szeretetébe.

0: Ave Maria.
1: Imádkozzuk együtt a szeretett lángrózsa füzérét.
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Jő szent lélek Úristen, és töltsd be lelkemet a te lelkeddel, járja át lelkemet a te kegyelmed és annak hét ajándéka. Tedd lelkemet befogadóvá a kegyelmek és a szeretet láng iránt, amely Szűz Mária legszeretetre méltóbb ajándéka. Segíts, hogy szívünk vágyakozása egyesüljön Szűz Mária szeplőtelen szíve szeretetének lángolásával. Segíts, hogy szívünk megteljen azzal a szeretettel, amely Szűz Mária szeplőtelen szívét átjárta és betöltötte. Jöjj Szentlélek, újítsd meg és erősítsd meg az én szívem szeretetét, hogy Szűz Mária szeplőtelen szívének szeretet lángja lobogjon benne most és mindörökké. Amen. Isteni megváltunk öt szent sebe tiszteletére, ötször vetünk egymás után keresztet mély áhítattal.
3: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.
2: Szűz Mária fájdalmas és szeplőtelen szent szíve,
3: könyörög érettünkig hozzád menekülünk.
2: Istenem, hiszek te benned,
3: mert végtelenül jó vagy.
2: Istenem, remélek te benned,
3: mert végtelenül irgalmas vagy.
2: Istenem, szeretlek téged,
3: mert mindennél szeretetre méltó vagy.
4: Szűz Mária, fájdalmas és szeplőtelen szent szíve,
3: könyörög érettünkig hozzád menekülünk.
4: Szűz anyánk, ments meg minket.
3: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
4: Szűz anyánk, ments meg minket.
3: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
4: Szűz anyánk, ments meg minket.
3: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
4: Szűz anyánk, ments meg minket.
3: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
4: Szűz anyánk, ments meg minket.
3: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
4: Szűz anyánk, ments meg minket.
3: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
4: Szűz anyánk, ments meg minket.
3: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
4: Szűz anyánk, ments meg minket.
3: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
4: Szűz anyánk, ments meg minket.
3: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
4: Szűz anyánk, ments meg minket.
3: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által. Áraszt szeretett lángot kegyelmi hatását az egész emberiségre, most és halálunk óráján. Amen.
5: Szűz Mária, fájdalmas, szeplőtelen szent szíve,
3: könyörög érettünkig hozzád menekülünk.
5: Szűz anyánk, ments meg minket.
3: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
5: Szűz anyánk, ments meg minket.
3: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
5: Szűz anyánk, ments meg minket.
3: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
5: Szűz anyánk, ments meg minket.
3: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
5: Szűz anyánk, ments meg minket.
3: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
5: Szűz anyánk, ments meg minket.
3: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
5: Szűz anyánk, ments meg minket.
3: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
5: Szűz anyánk, ments meg minket.
3: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
5: Szűz anyánk, ments meg minket.
3: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
5: Szűz anyánk, ments meg minket.
3: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által. Áraszt szeretett lángot kegyelmi hatását az egész emberiségre, most és halálunk óráján. Amen.
6: Szűz Mária, fájdalmas és szeplőtelen szent szíve,
3: könyörög érettünkig hozzád menekülünk.
6: Szűzanyánk, ments meg minket!
3: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által!
6: Szűzanyánk, ments meg minket!
3: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által!
6: Szűzanyánk, ments meg minket!
3: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által!
6: Szűzanyánk, ments meg minket!
3: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által!
6: Szűzanyánk, ments meg minket!
3: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által!
6: Szűzanyánk, ments meg minket!
3: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által!
6: Szűzanyánk, ments meg minket!
3: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által!
6: Szűzanyánk, ments meg minket!
3: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által!
6: Szűzanyánk, ments meg minket!
3: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által!
6: Szűzanyánk, ments meg minket!
3: Szeplőtelen

0: szentségre, most és halálunk óráján. Amen.
1: Szűz Mária fájdalmas és szeplőtelen szent szívet,
0: könyörögj érettünkig, hozzád menekülünk.
1: Szűz anyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szívet szeretett lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szívet szeretett lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szívet szeretett lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szívet szeretett lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szívet szeretett lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szívet szeretett lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szívet szeretett lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szívet szeretett lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szívet szeretett lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szívet szeretett lángja által. Árasz szeretett lángot kegyelmi hatását az egész emberiségre, most és halálunk óráján. Amen.
2: Szűz Mária fájdalmas és szeplőtelen szent szíve,
0: könyörögj érettünkig, hozzád menekülünk.
2: Szűz anyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szívet szeretett lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szívet szeretett lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szívet szeretett lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szívet szeretett lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szívet szeretett lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szívet szeretett lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szívet szeretett lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szívet szeretett lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szívet szeretett lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szívet szeretett lángja által. Árasz szeretett lángot kegyelmi hatását az egész emberiségre, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
0: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
0: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
0: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Lábunk együtt járjon, kezünk együtt gyűjtsön, szívünk együtt dobbanjon, bensőnk együtt érezzen, elménk gondolata egy legyen, fülünk együtt figyeljen a csendességre, szemünk egymásba nézzen, tekintetünk összeforjon, ajkunk együtt könyörögjön az örök Atyához irgalomért. Amen.
3: Uram, irgalmazz nekünk!
0: Uram, irgalmazz nekünk!
3: Krisztus, kegyelmezz nekünk!
0: Krisztus, kegyelmezz nekünk!
3: Uram, irgalmazz nekünk!
0: Uram, irgalmazz nekünk!
3: Krisztus, hallgass minket!
0: Krisztus, hallgass minket!
3: Krisztus, hallgass meg minket!
0: Krisztus, hallgass meg minket!
3: Mennyei Atya Isten,
0: irgalmazz nekünk!
3: Megváltó Fiú Isten,
0: irgalmazz nekünk!
3: Szentlélek Úristen,
0: irgalmazz nekünk!
3: Szent Háromság egy Isten,
0: irgalmazz nekünk!
3: Üdvözl légy Mária, kinek szeplőtelen szívében az Isten és ember szeretet szüntelenül lángol, hogy a szeplőtelen szív szeretet lángja áthassa lelkünket.
0: Add meg, Urunk Istenünk,
3: hogy tökéletes Isten szeretetre késztesse szívünket.
0: Add meg, Urunk Istenünk,
3: hogy őszinte ember szeretetre gyújtsa szívünket.
0: Add meg, Urunk Istenünk,
3: hogy édesanyánk szeretett lángja legyen a családok meleget árasztó fényforrása.
0: Add meg, Urunk Istenünk,
3: hogy ezen fényforrásnál a családok megszentelődjenek.
0: Add meg, Urunk Istenünk,
3: hogy anyai szíved szeretett lángja a kisgyermekek lelkét is átjárja.
0: Add meg, Urunk Istenünk,
3: hogy édesanyánk szívének fénye útot mutasson nekünk.
0: Add meg, Urunk Istenünk,
3: hogy a szeretett láng által megvilágított úton járjunk.
0: Add meg, Urunk Istenünk,
3: hogy szíved szeretett lángjánál felismerjük életünk értelmét.
0: Add meg, Urunk Istenünk,
3: hogy szíved szeretett lángja kiégesse lelkünkből a bűnök és a hibák csiráit.
0: Add meg, Urunk Istenünk,
3: hogy szeretett lángot felszítsa jóra való törekvéseinket.
0: Add meg, Urunk Istenünk,
3: hogy édesanyánk szeretett lángját közvetítsük testvéreinkhez.
0: Add meg, Urunk Istenünk,
3: hogy édesanyánk szeretett lángja bevilágítson a sötét lelkekbe.
0: Add meg, Urunk Istenünk,
3: hogy édesanyánk szeretett lángja a fagyos lelkeket buzgóságra serkentse.
0: Add meg, Urunk Istenünk,
3: hogy szívének szeretett lángjától a kőszívek is meglágyuljanak.
0: Add meg, Urunk Istenünk,
3: hogy szívének szeretett lángja felrázza a közömbösöket.
0: Add meg, Urunk Istenünk,
3: hogy szívének szeretett lángja felgyújtsa az apostoli lelkeket.
0: Add meg, Urunk Istenünk,
3: hogy az édesanyánk szívéből feltörő szeretett láng minden emberhez eljusson.
0: Add meg, Urunk Istenünk,
3: hogy édesanyánk szeretett lángja gyújtsa Isten szeretetre lelkünket.
0: Add meg, Urunk Istenünk,
3: hogy szívének szeretett lángja oltsa ki a gyűlölet tűzét.
0: Add meg, Urunk Istenünk,
3: hogy szűzanyánk szeretett lángja világítsa meg minden nép vezetőinek értelmét.
0: Add meg, Urunk Istenünk,
3: hogy az édesanyánk szívéből kapott szeretett lángot életünk végéig őrizzük.
0: Add meg, Urunk Istenünk,
3: hogy a szeretett láng szelíd fényénél haladjunk az ég felé.
0: Add meg, Urunk Istenünk,
3: hogy édesanyánk szeretett lángja világítson nekünk a halál óráján.
0: Add meg, Urunk Istenünk,
3: hogy a szívéből áradó szeretett láng szüntelenül lobogjon bennünk.
0: Add meg, Urunk Istenünk,
3: hogy a szeplőtelen szív szeretett lángja mielőbb beragyogja az egész világot.
0: Add meg, Urunk Istenünk,
3: Szent József, te szállást kerestél a szűzanyának Betlehemben. Segíts nekünk is szállást keresni szeretett lángjának az emberi szívekben. Isten báránya, te elveszed a világ bűneit. Kegyelmezz nekünk, Uram! Isten báránya, te elveszed a világ bűneit.
0: Hallgass meg minket, Uram!
3: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit.
0: Irgalmazz nekünk, Uram!
3: Imádkozzál érettünk Istennek, Szent Anyja,
0: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
3: Könyörögjünk, Szentlélek Úristen, tekints szereted jegyesedre, a mi szeplőtelen szívű édesanyánkra, aki végig kísérte Szent Fiát megváltó szenvedésében, és bennünket most is erősít földi küzdelmeinkben. Add meg, hogy a szeplőtelen szívének isteni lelked által szított szeretett lángja beragyogja az egész világot, oltsa ki a gyűlölet tüzét az egész földön, hogy Jézus a béke fejedelme legyen szeretete szentségében oltáraink trónján, aki veled él és uralkodik az Atyával egységben, Isten mindörökkön örökké.
0: Amen.
1: Boldogságos Szűz Mária, drága mennyei, hogy édesanyánk, te annyira szeretted Istent és bennünket, gyermekeidet, hogy egyszülött isteni fiadat Jézust a kereszten függve a mennyei atya kiengesztelésére és a mi megváltásunkért felajánlottad, hogy aki benne hisz, el ne kárhozzék, hanem örökké élete legyen. Gyermeki bizalommal kérünk, hogy szeplőtelen szívednek a Szentlélektől szított szeretet lángjával gyújtsd tökéletes Isten szeretetlen gyarló emberi szívünket, hogy veled együtt, egy szívvel, lélekkel szüntelenül szeressük Istent és fele barátainkat. Segíts, hogy ezt a szent lángot továbbadhassuk minden jó akaratú embertársunknak, s így a szeretettüze oltsa a gyűlölettüzét az egész földön, s Jézus, a békefejedelme legyen szeretete szentségében, az oltári szentségben, oltáraink trónján, minden szív boldogító királya és középpontja. Amen. Most segíts meg, Mária!
0: Új irgalmas szizanya, keservét a bűnök bajnak, eloszlat mi van hatalmad, hol már ember nem segíthet, a te erőd nem törik meg, hői mai gyermekinnek, nem te soha nem veted meg, hol a szükség kínja nagy, mutasd meg, hogy anya vagy, most segíts meg, Mária! Ó, irgalmas szűzanya! Amen.
1: Boldog emlékű Márton Áron püspök, könyörög, imádkozz és járközve betegeinkért. Istenünk,
0: te három püspököt arra választottad ki, hogy igazságodnak őre, az üldözötteknek védelmezője, és népednek jó pásztora legyen. Add, hogy mielőbb szentjeid között tisztelhessük, tanítása és példája, világító jel legyen mindannyiunk számára. Amen.
1: Szent Mihály arkangyal,
0: védelmez minket a küzdelemben, a sátán gonosz kísértései ellen, légy oltalunk, esedezve kérjük, parancsoljon neki az Isten, te pedig mennyei seregek vezére, a sátánt és a többi gonosz szellemet, akik

0: Amen.
1: Uram, hallgass meg könyörgéseinket,
0: és a mi kiáltásaink jussanak elődbe.
1: Minden meghalt hívő lelke Isten irgalmasságából békességben nyugodjék. Amen. Adj Uram örök nyugodalmat nekik,
0: és az örök világosság fényeskedjék nekik.
1: Nyugodjanak békességben
0: az Úr Jézus szent nevében.
1: Istennek segítsége maradjon mindenkor mi velünk. Amen.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Mindörökké, amen!
0: Kedves Mária Rádió hallgatók, esdekelve kérjük a mindenható Istentől a békét minden olyan nép számára, akik szenvednek a háború borzalmaitól. Imádkozunk azért, hogy konkrét lépéseket tegyenek a háború befejezésére, a katasztrófák veszélyének elhárítására. Hordozzuk szívünkbe a foglyokat, különösen a nehéz körülmények között élőket. Imádkozzunk azért, hogy az illetékes hatóságok tegyenek meg mindent szabadon a békéért. Gondoljunk a rengeteg kegyetlenségre, a sok-sok ártatlanra, akik az őrületért fizetnek, mindegyik oldal őrültségéért. Ferenc pápa fogalmazta meg, a háború őrültség, és a háborúban senki sem mondhatja azt, nem vagyok őrült. A háború őrület. Gondoljunk azokra, akik kóborolnak a világban, mert igazságtalanul elűzték őket a földjükről, és nem élnek békességben. Kérjük Mária szeplőtelen szívét, hogy ő, mint anya, fordítsa tekintetét az egész világra, és hozza el nekünk a békét. Békére van szükségünk.
2: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen. Mennyei Atyánk, a Te országod az igazságosság és a béke, a kegyelem és a szentség országa. Szent Fiad, a mi Urunk Jézus Krisztus a béke fejedelmeként jött a világba. Nem lóháton, hanem szamárháton vonult be Jeruzsálembe, és arra tanította a világot, hogy mindannyian egyetlen Atyának vagyunk gyermekei. Urunk, add meg a világnak a béke, a harmónia, az igazságosság és emberiesség ajándékát. Bocsásd meg, Urunk, mindazt, amit vétettünk a világba beültetett gyönyörű isteni rend ellen, az emberi személy, a család és a nemzeti közösségek általad megálmodott harmóniája és rendje ellen. Neveld az emberiséget bölcsességre és belátásra. Adj a népeknek olyan vezetőket, akik önmérséklettel, méltányossággal, a nemzetek jogait tiszteletben tartva vezetik a rájuk bízottakat, hiszen igazi és tartós béke csak az igazságosságra épülhet. Gyógyítsd a háborúk okozta sebeket. Add, hogy békességszerzők lehessünk családjainkban, közösségeinkben és a világban. Szűz Mária, béke királynője, könyörög érettünk. Amen.

0: Töltsön el benneteket a reménység Istene, teljes örömmel és békével a hitben, hogy a Szentlélek erejével bővelkedjetek a reményben. Mindenek alkotója felséges Isten, bizakodó szívvel járulunk eléd, hozd meg nekünk a várva várt békét.
1: Töltsd el szeretettel és békéddel minden ember szívét, hogy megtérés uralkodjék az egész világon.
2: Kérünk téged, hallgass meg minket!
1: Add, Urunk, hogy szívből megbocsássunk ellenségeinknek, és őszinte jó akarattal imádkozzunk értük.
2: Kérünk téged, hallgass meg minket!
1: Add, hogy a keresztények az egész világon áldozatosan és őszinte szeretettel keressék az egység és megbékélés útját.
2: Kérünk téged, hallgass meg minket!
1: Urunk, őrizd meg a népeket a gyűlölettől és a háborútól.
2: Kérünk téged, hallgass meg minket!
1: Urunk, kérünk, hogy a te békéd ragyogjon közöttünk, és szeretetet tegyen szabaddá minket.
2: Kérünk téged, hallgass meg minket!
0: Jóságos Istenünk, ne engedd, hogy egy is elveszen a kicsinyek közül, akiket drága szent véreddel megváltottál, és távoztasd el tőlünk a hitetlenségnek, a békétlenségnek és tévejkéseknek a botrányait. Alázatosan kérjük tőled mindezeket, szűzanyád fájdalmaira, szentséges kínszenvedésedre, az angyalok és szentek közbenjárását kérve, Krisztus a mi Urunk által. Amen. Könyörögjünk, szabadíts meg minket, kérünk, Urunk, minden múlt, jelenvaló és jövendő bajtól, és a boldogságos mindenkoron Szűz Máriának, az Isten anyjának, Szent Péter és Pál apostolaidnak és minden szentnek közbenjárására adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmat segítségével a bűntől mindig mentek maradjunk, és minden zavargástól biztonságban legyünk, Krisztus a mi Urunk által.
1: Amen.
0: Mi atyánk,
1: aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária!
1: Kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Most segíts meg, Mária!
1: Ó, irgalmas szűzanya, keservét a búnak bajnak, eloszlatni van hatalmad. Hol már ember nem segíthet, a te erőd nem törik meg. Ő imáj gyermekidnek, nem te soha nem veted meg. Hol a szükség kínja nagy, mutasd meg, hogy anya vagy. Most segíts meg, Mária! Ó, irgalmas szűzanya! Amen.
0: Az Úr legyen veletek!
1: És a te lelkeddel!
0: Áldjon meg bennünket, családjainkat, és a Mária Rádió hallgatóit a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek.
1: Amen.
0: Dicsértessék a Jézus Krisztus!

Dicsértessék a Jézus Krisztus, nagy-nagy szeretettel és tisztelettel köszöntök minden kedves Mára Rádió hallgatót. A nagyváradi stúdióból Tibor atya köszönti önök,

Isten éltesse mindazokat, akik ezeket a neveket viselik. Tegnap volt az Edith névnap, tegnap előtt pedig az Enikő, Roland és Melitta névnapok, holnap pedig Diana és Titus és Vilma. Igen, szombaton Vilma. Szeretettel köszöntjük mindazokat, akik a héten ünneplik szülinapjukat vagy névnapjukat. Kedves hallgatók, a következő telefonszámok egyikén hívhatnak bennünket: 0259 420 555, illetve 0359 420 555. Üzenetben is elküldhetik jó kívánságaikat a 0758 420 555-ös telefonszámra, illetve a www.mariradio.hu zenés köszöntő linkre kattintva. Közben érkeztek üzenetek is. Németországba Karsai Jenikőnek névnapjára erőt, egészséget, minden jót. Isten áldását kérjük életed minden napjára. Isten éltessen sokáig családoddal együtt, minden dallal keresztszüleid, a Benedek család áldott napot. Születésnapi alkalmából szeretettel köszöntöm drága nővéremet, a Kelenen telki Fehér Melindát. A Jóisten áldja meg őt, adjon neki sok erőt, hitet és teljes gyógyulást. Nagyon szeretlek, Isten éltessen sokáig. Szeretettel köszönti húga Izabella Budapestről.

0: Tessék, Mária Rádió.
1: Halló?
0: Igen, tessék, élőben.
1: Halló? Tessék. Kitértessék az Úr Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen.
1: Nagyon sok szeretettel és tisztelettel köszöntöm Tibor atyát, Isten bőséges áldását kérem a mindennapi életére. És a mai napon szeretném köszönteni a mai ünnepelteket, Csíkszentdomokoson választogába Szabó Zsófiát, a Jóisten adjon neki jó egészséget, és egy sikerekben gazdag új tanévet a gyertestvérével együtt. És még szeretném köszönteni a tegnapi nap ünnepeltjeit Csíkszentdomokoson, Ferszeg utcába szomszédasszonyomat Boddogi Editet, Ráz alatt keresztleányomat Karda Editkét, és nagyon jó ismerősemet Székely Editkét vár után, és Zsók Editet Vánosba. Mindannyiuknak kívánok Istentől megáldott hosszú boldog életet, Isten bőséges áldását kérem az életükre a családjaik körébe. És szeretném köszönteni a Csíkszentdomokos Egyház község minden lakóját, kívánva mindenkinek jó egészséget, a betegeknek gyógyulást. Köszönöm szépen a lehetőséget, Tibor atya, a Jóisten adja meg, dicsértessék az Úr Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen, köszönjük, hogy hívott bennünket, maradjon velünk továbbra is a Mária Rádióval.

Szeretettel köszöntjük Idegségen Prezsmer Ritát születésnapi alkalmából. Kívánunk jó egészséget, békességet, szeretetet, minden elképzelhető jót a Prezsmer Karcsi és családja. Isten fizesse.

Isten éltesse a műsorvezetőket, Ülkébe Anna néninek erőt, egészséget, minden jót kívánunk. Isten áldását kérem életük minden napjukra, ne add fel a reményt, című dallal áldott napot mindenkinek.

0: Tessék, Mágy Rádió.
1: Halló! Micsésztassék a Jézus Krisztus!
0: Mindörökké, amen.
1: Én Edit napja alkalma szeretném köszönteni leányomat Tusnak, Kovács Editet, Csíkszentkirályon a menyemet, Udvari Editkét. A Jóisten éltassa őket, adjon erőt, egészséget, családjukkal együtt, minden szépet és jót kívánunk. Szülei, illetve anyósa, apósa. Hát nem tudom, Tibor atya, ha lehet, akkor azt a dalt kérem szépen, hogy a Ligát fasorának gesztenyáfa virágja.
0: Megpróbáljuk előkeríteni.
1: Köszönöm szépen.
0: Én is köszönöm, dicsétessék a Jézus Krisztus.

0259 420 555, illetve 0359 420 555-ös számon hívhatnak a kedves hallgatók, köszönhetik névnaposokat vagy a születésnaposokat, várom hívásaikat.

Nagy szeretettel köszöntöm a gyímes felsőoki Balog Enikőt, a plébánia szakácsnőjét névnapján. Kérem a jó Istent, adjon egészséget, békességet, jó munkabírást, és óvja és segítse a mindennapokban, hogy érhessen sok boldog névnapot szeretteik körében. Szeretettel írták Nyárád Remetéről. Szeretném köszönteni Zetelakán keresztlányomat, Gábor Bokor Zsófiát és sógorasszonyom lányát, Szándor Zsófiát, névnapjuk alkalmából. Isten éltesse őket nagyon sokáig, Timea írta és családja.

0: Halló.
1: Tessék, Mária Rádió.
0: Dicsőtessék a Jézus Krisztus. Mindörök jelen. Hát türelmesen végighallgattam azt a szép kis zenét is, hogy tudjak önnel beszélni, Tibor atya. Sok szeretettel köszöntöm. Én minden délben végighallgatom 12-től 3-ig az egész műsort, az imákat, a kéréseket. És szeretném, hogyha esetleg kézzél volna az ajtód előtt állok, nagyon szeretem Jézusnak ezt a kérését, ezt a dalát, ha meg lehetne hallgatni. Köszönöm szépen, hogy meghallgattad, dicsértessék a Jézus Krisztus. Felsőbányáról beszéltem.
1: Köszönjük szépen, hogy hívott, maradjon továbbra is velünk a Mária Rádióval.

0: Tessék, Mária Rádió.
1: Halló! Dicsőtessék a Jézus Krisztus!
0: Mindörökké, amen.
1: A tegnap volt születésnapra napja Dembroszki Máriának Magyarországon, minden elképzelhető jót, egészségben gazdag, hosszú boldog életet kíván Andikája, Manci néni. Még szeretném köszönteni Csicsicsóba Kelemen Robertot, neki névnapja alkalmából, egészségben gazdag, szerencsés életet kíván Manci néni. A stúdióban nagyon szépen köszönöm, hogy sikerült, egészséget kívánok mindenkinek. Dicsőtessék a Jézus Krisztus!
0: Mindörökké, amen, köszönjük, hogy hívott!

0: Tessék, Magyar Rádió.
1: Dicsértessék, én is Krisztus szeretettel köszöntöm Tibor atyát. Szeretném köszönteni fiamot Mellis Norbertet születésnapi alkalmából, sok szeretettel szülei és felesége. Kívánom neki sok egészséget, családban megértést, és mint hamarabbi unokáldást. Sok szeretettel ide apja voltam, Misi Zimándor. Dicsértessék, Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen, köszönjük, hogy hívtál, kedves Misi. Maradj továbbra is. Rádióval csatlakozunk a jó kívánságokhoz. Kedves Mária Rádió hallgatók, ennyi fért a mai zenés köszöntő műsorába. Maradjanak továbbra is velünk a Mária Rádióval. Tibor atyát hallották, dicsértessék a Jézus Krisztus.

Dicsértessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntök minden kedves Mára Rádió hallgatót. Mai műsorunkban tovább megyünk egy újabb bibliai férfi alakkal, és pedig Sét. Amikor a Szentírást olvassuk, találkozunk olyan nevekkel, amelyek első pillantásra talán nem mondanak sokat számunkra. Egy-egy név mögött azonban egy emberi élet, egy családi történet, egy lelki örökség, és sokszor Isten üdvözítő tervének egy fontos mozzanata rejtőzik. És a mai műsorunkban egy olyan bibliai személyről szeretnénk elmélkedni, akiről a Szentírás viszonylag keveset beszél. Mégis jelentős helyet foglal el a Teremtés könyvében és az üdv történetben. Ő nem más, mint Sét. Ádám és Éva fia, Ábel testvére, Káin öccse. Ki volt ő? Mit tudunk róla a Szentírásból? Miért éppen őt emeli ki a Szentírás Ádám utódai közül? Mit jelenthet az ő élete számunkra, keresztény emberek számára? És hogyan vezet el bennünket Sét története Jézus Krisztushoz, az új Ádámhoz? Ezekre a kérdésekre keressük a választ a mai műsorban. Kezdjük a Teremtés könyvének a 4. fejezetével. A történet közvetlenül Káin és Ábel tragédiája után folytatódik. Káin megöli testvérét, Ábelt. A bűn, amely Ádám és Éva engedetlenségével lépett be az emberi történelembe, most egy testvér meggyilkolásában mutatja meg rettenetes következményét. Ádám és Éva elveszítik Ábelt. Milyen fájdalom lehetett ez a szülők számára? Egyik fiúk meghalt, a másik pedig testvérgyilkosságot követett el. A család, amelyet Isten életre és szeretetre hívott, mély sebzettséget hordoz, és ebbe a történetbe érkezik Sét. Teremtés könyve ezt írja, 4. fejezet 25. versében. Ádám ismét megismerte feleségét, és az fiút szült, és Sétnek nevezte el, mert Isten más utódot adott nekem, Ábel helyett, akit Káin megölt. Milyen mély emberi és lelki tartalom van ebben a mondatban. Éva emlékezik Ábelre, nem felejti el a fiát, nem lehet egyszerűen kitörölni a múlt fájdalmát. De az élet folytatódik. A gyászban is megszülethet a remény. De ez nem azt jelenti, hogy az új gyermek pótolja Ábelt, mintha egy ember teljesen helyettesíthető volna. Minden ember egyedi és megismételhetetlen. Sét születése azonban Isten ajándékaként jelenik meg a szövegben. Új élet érkezik egy súlyosan megsebzett családba. És itt megállhatunk egy pillanatra. Hány család él ma is veszteséggel a szívében? Hány édesanyja hordozza gyermekének emlékét? Hány édesapa nem tudja, hogyan kezdje újra az életét egy fájdalmas esemény után? Hány ember éli át, hogy valami fontos elveszett, és nem tudja, lesz-e még öröm a szívében? A Biblia nem tagadja a fájdalmat, nem mondja azt, hogy a veszteség nem számít, de megmutatja, hogy Isten a megtört emberi történetekben is képes új lehetőséget nyitni. Talán ma valaki éppen ezt az üzenetet várja. Talán valaki azt mondja, az én életemben már minden véget ért. Én már nem tudok újra kezdeni. Túl sok fájdalom ért. Túl sok mindent veszítettem el. A Szentírás ma csendesen azt mondja, ne add fel a reményt. Isten előtt a sebzett élet is értékes, és a jövő nem feltétlenül zárult be. Na de menjünk tovább. Mit jelent a Sét név? A bibliai nevek sok esetben fontos jelentést hordoznak. A Teremtés könyvének elbeszélésében a név a helyezni, adni, rendelni jelentés köréhez kapcsolódik. Éva szavai szerint Isten más utódot adott nekem Ábel helyett. A név magyarázata tehát az isteni ajándék és a folytatás gondolatát kapcsolja Sét személyéhez. Nem szükséges azonban úgy értelmeznünk, mintha a név önmagában minden részletet elmondana az ember sorsáról.
A bibliai szöveg azt hangsúlyozza, hogy Sét születését Éva Isten ajándékaként éli meg. Ez számunkra is fontos. Mert sokszor csak akkor veszük észre Isten ajándékait, amikor valami elveszett. Amíg egészségesek vagyunk, természetesnek veszük az életet. Amíg családunk körében élhetünk, természetesnek veszük a közelséget. Amíg van időnk, nem gondolunk arra, milyen drága ajándék minden egyes nap. Amíg halljuk szeretteink hangját, nem mindig tudatosítjuk, hogy ez is kegyelem. Sét története arra hív, hogy az életet nem magától értetődő dolognak, hanem Istentől kapott ajándéknak tekintsük. Lépjünk tovább a Teremtés könyvének az 5. fejezetéhez, itt Ádám nemzetség tábláját olvassuk. A szöveg Sétet is megemlíti. Az 5. fejezet 3. versében ezt olvassuk, amikor Ádám 130 éves volt, fia született, aki hozzá hasonló, az ő képére volt, és Sétnek nevezte el. Majd később Sét 105 éves volt, amikor Enosznak lett az apja. Tehát a bibliai nemzetségtáblák nem egyszerűen neveket sorolnak egymás után. A Teremtés könyvében azt is megmutatják, hogyan folytatódik az emberi élet a bűn és a halál valóságában. Ádám utódai tovább élnek, generációk születnek, az emberiség története folytatódik, és Sét vonalán keresztül eljutunk Noéhoz, majd Ábrahámhoz, Izsákhoz, Jákobhoz és Izrael népéhez. A keresztény biblia értelmezésben Sét tehát része annak a hosszú üdv történeti folyamatnak, amely végül Jézus Krisztushoz vezet. Itt fontos megértenünk valamit. A Biblia nem azt állítja, hogy Sét önmagában megváltotta volna az emberiséget. Nem ő győzi le a bűnt, nem ő hozza el a végső üdvösséget, de Isten üdvözítő tervének történetében ő is helyet kap, és ez reményt adhat nekünk. Mert Isten országának építése nem csupán a nagy, látványos tetteken keresztül történik. Az üdv történetben szerepelnek királyok, proféták, apostolok, szentek, de szerepelnek olyan emberek is, akiknek a nevéről alig tudunk valamit. Olyan emberek, akik családjukban éltek, gyermekeiket nevelték, dolgoztak, imádkoztak, és akiknek élete Isten szemében nem volt jelentéktelen. Isten előtt egyetlen hűséges élet sem fölösleges. Talán te is úgy érzed néha, hogy amit teszel, az túl kevés. Talán évek óta szolgálsz egy közösségben, de kevesen veszik észre. Talán imádkozol a családodért, de nem látod azonnal imáid gyümölcsét. Talán szeretettel gondoskodsz egy betegről, és néha elfáradsz. Talán idős vagy, és úgy érzed, már nem tudsz annyit tenni, mint régen, de ne feledd, Isten nem úgy méri a szeretetet, ahogyan a világ méri a sikert. Sét történetét, kedves hallgatóink, nem érthetjük meg annélkül, hogy vissza ne tekintenénk az ember bukására. Ádám és Éva vétkeztek. Káin megölte Ábelt. Az emberi történelem kezdetén már ott vannak a bűn, a fájdalom és a halál jelei. Mégsem mondja a Biblia azt, hogy Isten teljesen magára hagyta az embert. Isten igazságos, de irgalmas is. A bűnnek vannak következményei, de Isten nem szűnik megkeresni az embert. Az üdvösség története azt mutatja, hogy Isten újra és újra megszólítja az embert. Újra szövetséget köt, újra ígéretet ad, újra utat nyit. Sét születése ebben a nagyobb történetbe illeszkedik. A Teremtés könyve nem részleteszi Sét egész lelki életét. Nem tudjuk pontosan, milyen volt a mindennapi imádsága, milyen küzdelmeket élt át, és hogyan nevelte gyermekeit. Ezért nem szabad többet állítanunk róla, mint amit a Szentírás közöl. De azt tudjuk, hogy a bibliai történetben Sét Ádám utódainak egyik fontos alakja, és az ő nemzetségében folytatódik az a vonal, amelyen keresztül később az üdv történet tovább halad. És ez a tanítás számunkra is értékes. Isten nem hagyja abba munkáját akkor sem, amikor az emberi történelem tele van bűnnel és fájdalommal. És itt feltehetjük a kérdést, vajon a mi életünkben is vannak-e olyan területek, ahol új kezdetre lenne szükség?
talán egy családi kapcsolatban, talán egy régi haragban, talán egy elhanyagolt imádságos életben, talán egy bűnben, amelytől nehezen tudunk szabadulni, talán egy reménytelenségben, amely hosszú ideje fogva tart bennünket. A keresztény ember számára az új kezdet legmélyebb forrása Krisztus kegyelme. A Jónás szentségében Isten irgalmához fordulhatunk. Az eukarisztiában Krisztussal egyesülhetünk. Az imádságban újra megnyithatjuk szívünket Isten előtt. Nem kell a saját erőnkből megváltanunk önmagunkat, Krisztus kegyelme hív bennünket a megtérésre. Teremtés könyvének 5. fejezetében olvashatjuk, hogy Sét fia Enosz. Teremtés könyve 4. fejezete 26. versében olvashatjuk, Enosznak is született fia, és ő is Enosznak nevezte el. Ekkor kezdték segítségül hívni az Úr nevét. És ez a mondat különösen fontos a bibliai történetben. A Szentírás az Úr nevének segítségül hívásáról beszél. Tehát a szöveg nem részletezi pontosan, milyen formában történt ez az Isten tisztelet vagy imádság, de a mondat Isten tiszteletének és segítségül hívásának kezdetét emeli ki az elbeszélésben. A hívő hagyomány ezt gyakran az Istennel való kapcsolat nyilvánosabb közösségi kibontakozásával kapcsolja össze, és itt érdemes megállnunk, mert a hit nem magánügy. A személyes imádság is nagyon fontos, de Isten népéhez tartozunk, az egyház közösségében élünk, a hitet kapjuk, őrizzük és továbbadjuk. A szülők felelőssége, hogy mit hagyunk utódainkra. Sét története arra is emlékeztet bennünket, hogy az ember nem elszigetelten él. Mindannyiunk élete kapcsolatban áll mások életével. A szülők hatással vannak gyermekeikre, a nagyszülők hatással vannak unokáikra, a tanárok hatással vannak tanítványaikra, a papok, hitoktatók, közösségi vezetők hatással vannak azokra, akik rájuk vannak bízva. De nem szabad azt gondolnunk, hogy egy ember hite vagy hitetlensége mechanikusan öröklődik. Minden embernek megvan a maga szabadsága és személyes felelőssége Isten előtt. A szülők azonban valóban fontos tanúságot tehetnek. Mit hagyunk gyermekeinkre? De van valami, ami még mélyebben meghatározhatja életüket, a hit öröksége. A Teremtés könyvében, az 5. fejezetben egy különleges szerkezetet követ, megemlíti az utódok születését, majd az élet hosszát és a halált. A fejezetben újra visszatér a gondolat, és meghalt. Tehát ez a mondat emlékeztet bennünket arra, hogy a bűn által megsebzett emberi történelemben a halál valóság, az ember élete véges. Bármilyen hosszú is legyen, egyszer elérkezik a földi életnek a vége. Minél többet dolgozol, annál értékesebb vagy. A világ gyakran ezt sugallja, hogy az élet értéke a teljesítményben zajlik. A Isten szeretete pedig nem a földi teljesítményünk alapján mér bennünket. A keresztény remény azt hirdeti, hogy Krisztusban a halál nem az utolsó szó. A végső reménységünk nem a földi élet meghosszabbításában, hanem Istenben van. És most egy mély részhez értünk, mit jelent Sét története a keresztény üdv történetben. Az új szövetségben Lukács evangéliuma Jézus nemzetség tábláját egészen Ádámig vezeti vissza. Sét, Enosz, Kájnán, Mahalael, Jered. Tehát a Sét, Enosz vonal, tehát Jézus nemzetség táblájának része Lukács evangéliumában. De ez nem azt jelenti, hogy Sét és Jézus között minden generációt egyformán és teljes részletességgel ismernénk. A bibliai nemzetség táblák teológiai jelentőségű felsorolások, amelyek Jézusnak az emberi történelemhez és Ádámhoz való kapcsolódását mutatják, és itt jutunk el Jézus Krisztus titkához. Ádám az emberiség kezdetén áll. Az első ember történetében megjelenik a bűn, az engedetlenség.
Jézus Krisztusban azonban Isten fia emberré lesz, és engedelmességével, kereszthalálával és feltámadásával elhozza az üdvösséget. Szent Pál így ír a Korintusiakhoz írt első levél 15. fejezet 22. versében, amint ugyanis Ádámban mindenki meghal, úgy Krisztusban mindenki életre is kell. A teológiai hagyomány Jézust ezért új Ádámnak nevezi. Az első Ádám az emberi történelem kezdetének alakja. Krisztus az új Ádám, az új teremtés kezdete. Sét nem a megváltó, de az ő története része annak az emberi nemzedéki folyamatnak, amely végül Krisztushoz vezet. És ez a kapcsolat számunkra is örömteli üzenetet hordoz. Isten nem hagyta elveszni az embert. Az üdvösség története Krisztusban teljesedik be. Tehát ahol a halál uralkodott, Krisztus feltámadása az örök élet reményét nyitja meg. Ahol az ember engedetlenné vált, Krisztus engedelmessége megmutatja az Atyához vezető utat. Mit tanít Sét a mai embernek? Az első tanítás, hogy a veszteség után is lehet remény. Sét születése egy súlyosan megsebzett család történetébe érkezik. Ez arra emlékeztet, hogy Isten a fájdalmainkban sem hagy el bennünket. A gyász valódi, a veszteség fájdalmas, de a reménynek lehet helye a megtört életben is. A második tanítás, hogy minden élet Isten ajándéka. Sét születését Éva Isten ajándékaként értelmezi. Tanuljunk meg tehát hálát adni az életért. Ne vegyük természetesnek szeretteink jelenlétét. Ne feledjük el megköszönni Istennek azokat a kegyelmeket, amelyeket nap mint nap kapunk. A harmadik, hogy a hitet tovább kell adni. A Szentírás Sét utódai között említi Enoszt, és az Úr nevének segítségű hívásáról beszél. Tehát a hit nem csupán egy személyes kincs. Küldetésünk van a családban és a közösségben. A következő tanítás a Krisztusban van a végső remény. Tehát Sét története Jézus Krisztushoz vezető bibliai nemzetségi vonal része. A keresztény hit középpontja azonban nem Sét, hanem Jézus Krisztus az üdvözítő. Benne kapunk reményt, bűnbocsánatot és az örök élet ígéretét. Talán ma valaki olyan élethelyzetben hallgatja a műsort, amelyben nagyon nehéz reménykedni. Talán elveszített egy szerettét, talán családi konfliktus gyötri, talán úgy érzi, hogy az életében túl sok minden romlott el, talán időskora miatt úgy gondolja, már nem sok mindent tud tenni, talán egyedül él, gyakran érzi magát magányosnak. De Isten számára a te életed is értékes. Isten nem felejtett el, nem közömbös. Nem kell úgy tennie, nem kell úgy tegyél, mintha minden rendben lenne. Menj Istenhez őszintén. Mondd el neki a fájdalmaidat, félelmeidet. Mondd ki neki a háládat, és kérjed, hogy Krisztus kegyelméből kapj erőt a következő lépéshez. Csendesedjünk el, arra hívom a kedves hallgatókat. Ne siessünk, ne gondoljunk arra, mi vár ránk a következő órában. Ne foglalkozzunk a tegnapi hibákkal. Ne akarjunk mindent megoldani egyetlen pillanat alatt. Csak legyünk Isten jelenlétében. Gondoljunk arra, hogy életünk is egy hosszú történet része. Születtünk, növekedtünk, örömöket tapasztaltunk, fájdalmakon mentünk keresztül, talán veszítettünk is. Talán voltak olyan napok, amikor nem értettük, miért történnek velünk bizonyos dolgok. De Isten szeretete nem szűnt meg. Most mondjuk ki magunkban, Uram, köszönöm, hogy életet adtál. Hálát adunk a Szentírás ajándékáért. Köszönjük, hogy az emberi történelemben újra és újra meg tudott mutatni a szeretetedet. Mai műsorunkban, kedves hallgatók, Sétről elmélkedtünk, egy bibliai személyről, akiről a Szentírás nem közöl hosszú életrajzot. Mégis fontos helyet kap a Teremtés könyvében, és neve szerepel Jézus nemzetség táblájában is. Élete arra emlékeztet bennünket, hogy Isten üdvözítő terve az emberi történelemben bontakozik ki. A bűn és a halál valóságos,
de Krisztusban megjelent a megváltás reménye. A veszteség fájdalmas, de Isten kegyelmével lehetőség nyílhat az új kezdetre. Vigyük magunkkal ezt a gondolatot, Uram, segíts, hogy az én életem is a Te szereteted tanúsága legyen. És ha ma valamiért nehéz a szívünk, ne feledjük, Istenhez mindig fordulhatunk. Köszönöm, hogy velem tartottak. Isten áldja meg Önöket, családjukat, szeretteiket és minden hallgatóinkat. Tibor atyát hallották, dicsértessék a Jézus Krisztus.

Dicsétessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntök minden kedves Mária Rádió hallgatót. Mai műsorunkban tovább megyünk, és Júdásról beszélünk egy picit, ugye Nehemiás könyvénél tartunk, a 9. fejezet 26-31-es vers sorainál, de valahogy ide talál például Júdásnak a képe is, hiszen Júdás sokáig benne élt egy bizonyos bűnben, mint annak idején a zsidó nép is. Abban a bűnben, hogy rábízta Jézus Krisztus a kis tanítványi csoportnak az erszényt, tulajdonképpen ő volt a pénztáros. Minden rossznak a gyökere, ugye a pénz szerelme. Biztos nem volt ott sok, de aki az kevésből is tud gazdálkodni, aki annyira szereti, úgymond idézőjelbe, és odáig ment, hogy elárulta a mestert. Nem lehet tudni, hogyan gondolkodhatott, valószínűleg úgy, hogy úgy sem tudnak vele amit csinálni, hiába árulom el, de nem így történt. És döbbenetes az, bár az Úr Jézus előre megmondta, hogy így lesz. Ézsauról is azt olvassuk a zsidókhoz írt levélben, hogy ő megvetette az első szülöttségi jogát, és amikor akarta örökölni úgymond az áldást, akkor könyhullatással kereste azt, mert nem találta meg a megbánásnak a helyét. Hát Júdás is a megbánásnak a helyét nem találta meg, nem jó helyre ment. Megbánta, mert visszadobta a pénzt, nem kell a pénz, és akkor ott a főpapok azt mondták, hogy hát mi közünk hozzá, te tudod, a te dolgot intézd el, ahogy akarod. Mi nem foglalkozunk vele, mi nem törődünk vele, mi kifizettük a pénzt, a többi a te dolgod. Nem volt jó hely ilyen megrázkódó, megtört, megbánó szívvel, nem volt jó a főpapokhoz menni, azokhoz, akik Jézus Krisztust éppen akkor akarták minden áron megöletni. Az Úr ellenségeihez ment, akiket akkor az ős ellenség, a sátán használt, aki emberölő volt kezdettől fogva. Tehát nagyon szeretném aláhúzni, hogy amikor egy ember megbánja az életét, megbánja a tetteit, megbánja, amit az addig életében tett, nem mindegy, hová megy ezzel a megtört szívvel. Meg kell találni a megbánás helyét, és egy jó hely van csak Jézus Krisztus. Lehet, hogy azt mondja nekünk a kísértő, tavaly is ezt vagy azt gondoltad, nem mehetsz már te, mert nem történt semmi. Egyetlen hely van Krisztusnál, ahol nem úgy fogadnak, hogy mi között hozzá, ahol nem úgy fogadnak, hogy te lássad. És ugye itt van Izrael népének a története, nem olvastuk el az egész részt, de meg lehet otthon tenni, kedves hallgatók. Egymással szinte vitat váltakoznak a versek és a szakaszok, hogy megint mit csináltak, de amikor az Úrhoz kiáltottak, akkor Isten meghallgatta őket és megszabadította őket. Vagy ha beszéltünk a Bírák könyvében is, szinte 40 éves ciklusban állandóan az volt Izrael népénél, hogy gonoszul cselekedtek, és akkor Isten rájuk küldött egy ellenséget, akkor megalázkodtak az Úr előtt, és akkor az Úr meg is szabadította őket. Tehát egyetlen hely van, egyetlen jó hely, minden ellenkező híresztelés ellenére is, a lelkiismeretünk vádolása ellenére is, egyetlen hely van, ahol meg lehet találni az igazi megbánást és a megoldást, és az Jézus Krisztusnál van. És nézzük meg most Pétert egy picit, azon a bizonyos nagy héten, nem Júdás volt az egyetlen, aki vétkezett a mesterrel szemben. És az Úr Jézus megmondta előre, hogy így van megírva, verd meg a pásztort, és elszélednek a nyájnak juhai. Megmondta, hogy őt megfogják és megölik, és szét fognak szóródni a tanítványok. Péterről azt olvasok, hogy amikor bement a főpap udvarára, ahol az Úr Jézust vallatták, nagyon félt. De szolgáló lány egyszer azt mondta neki, de hát te is a tanítványai közül való vagy. Én nem ismerem, mondja Péter. És megint mondják neki, de bizony a beszéded is elárult téged, és akkor elkezdett átkozódni, hogy nem ismeri azt az embert. Harmadszor is mondták neki, de bizony láttunk vele, és akkor átkozódott, esküdözött, hogy nem ismerem azt az embert, és akkor megszólal a kakas. Eszébe jut Péternek, amit az Úr mondott, hogy mielőtt a kakas megszólal, háromszor megtagadsz engem, de akkor történt valami. Az Úr Jézus megfordult, ránézett Péterre,
találkozott a tekintetük, és Péter ott Krisztusnak a tekintetében megtalálta a megbánás jó helyét. Nem ment a főpapokhoz, nem ment magányosan el egy kietlen helyre, nem ment a többi tanítványok után, hogy mit szóltok, most elárultam a mester.

0: 20 éve együtt. Egy hang, ami elkísér a mindennapokban. Egy szó, ami erőt ad. Egy közösség, ami hazavár.
1: Az Erdélyi Máre Rádió fennállásának 20. évfordulója alkalmából ünnepelünk. Különböző helyszíneken és tereken adunk hálát az elmúlt 20 év áldásaiért, örömeiért és nehézségeiért.
2: Következő állomáshelyünk Kolozsvár lesz, ahová szeretettel hívunk és várunk mindenkit. A közös együttlét szeptember 18-án délután 5 órakor

Drága gyermekek, ebben a kegyelmi időben szeretném látni imában átváltozott arcotokat. Annyira elmerültetek a földi gondokban, hogy nem is érzitek, hogy a tavasz a küszöbön van. Gyermekeim, megvagytok hívva a bűnbánatra és az imára. Mint ahogyan a tavasz csendben küzd az új életért, ti is megvagytok hívva, hogy az imában nyíljatok meg Istennek, akiben meg fogjátok találni a békét, és szívetekben a tavaszi nap melegét. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra. Kedves hallgatóink, a 2020. február 25-i üzenetet hallották.

Dicsértessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntök újra minden kedves Máre Rádió hallgatót. Nagyváradi stúdióból Tibor atya köszönti önöket. Elérkezett az ima szándékfogadás műsor ideje. A kedves hallgatók, következő 18 percben a következő telefonszámok egyikén fejezhetik ki ima kéréseiket, ima szándékaikat. 0259 420 555 illetve 0359 420 555 üzenetben is megtehetik mindezt a 0758 420 555-ös számon, illetve a www.mareradio.ro linkre kattintva, az ima szándék linkre kattintva. Közben érkeztek is már üzenetek, imád szeretnék kérni a műtétem sikeréért, kérem a Szent Szűzanya oltalmát és segítő kegyelmét, köszönöm. Drága jó Istenem, segíts meg a családomat, adj egészséget családunkba, a gyerekeimet óvd meg minden rossztól és adj segítő embereket. Mai imákat felajánlom édesanyám lelke üdvét, család többi halottaiét, adjon a jó Isten örök nyugodalmat, nekik írták hidegségről. Minden imád szent misét felajánlok elhunyt szeretteimért, minden rokonomért, nyugodjatok békében az Úr Jézus szent nevében, írták Székelyudvarhelyről.

0: Tessék, Mári Rádió. Igen, tessék. Ne kérjük a rádiókészüléket lezárni.
1: Azt a nyírgalmasságról, a fizérét, szeretném önökkel együtt imádkozni, és kérném, hogy a drága férjem Leánom lelki időjét, és az én magam egészségemnek kicsit a gyógyulásáért. Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen. Köszönjük, hogy hívott, imádkozzunk együtt. Az elhangzó imákat kérem a fiam és a család gyógyulásáért, a Jóisten és a szűzanya segítő kegyelmét könyörüljön rajtunk a világ gyógyulásáért, békességért és a gonosz távozásáért. Isten fizesse az unokáimért, kérek imád, Jézuson bízom benned, szólt a következő üzenet. Ezt a rózsafűzét felajánlom anyukámért, aki a Csíksomlyói kórházba fekszik, a szűzanya gyógyítsa meg. Tessék, Mária Rádió. Halló, tessék, Mária Rádió. Tessék, élőben van.
2: Dicsértessék a drága Úr Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen.
2: Rózsafűzét, a semmiség felajánlom a Mária Rádió összes dolgozójáért és a drága tíbortjáért. S a lebénul gyermekemnek a lába gyógyulásáért, az én lábom gyógyulásáért, a látásomért és a bűneim bocsánatáért, nagyon beteg vagyok. És a család békességére, az utonlévőkért, a betegekért, minden jó akaratú emberekért, és az egész halottaimért, a drága gyermekem nyugalmáért. Az örök világosság fényeskedjék nekik, nyugodjanak békébe, a drága Jézusának, a drága szent nevébe, és a gonosz emberekért. Dicsértessék a drága Úr Jézus Krisztus. Köszönöm szépen, hogy bejutottam.
0: Mi is köszönjük, hogy hívott, maradjon velünk, imádkozzunk együtt. Mai nap összes imái szentmiséket felajánlom férjem lelke üdvéért. 16 éve, hogy a Jóisten magához szólította, itt a bánatos felesége, Piroska és családja. Ezt a szent olvasót, minden imát felajánlok fiamért, hogy legyen béke a szívében, járjunk közbe a szűzanya érte Jézusnál, egy édesanyja imádkozik érte. Imád kérek Nagy Géza és Antal Szilárd gyógyulásáért, írta egy névtelen hallgató. Mai nap minden imáját felajánlom édesapám lelke üdvéért, édesanyám gyógyulásáért, az én gyógyulásomért, egy fontos ügy nehézségeink megoldásáért, jó emberekért, írt egy névtelen hallgató. Istenem, bocsásd meg bűneimet, segíts meg a munkahelyem, és légy velem, bízom benned. Tessék, Mária Rádió.
3: Halló.
0: Tessék, igen, Mária Rádió.
3: Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus.
0: Mindörökké.
3: Azt a szent rózsafüzét és az egész heti szentmiséket fel szeretném ajánlani a drága fiam egészségéhez. Drága Jóisten gyógyítsa meg a műtétjét, adjon erőt, egészséges türelmet. És továbbra fel szeretném ajánlani a leányom egészségét mindenki. Továbbra fel szeretném ajánlani Vozik Piroskai, amelyik a Csíksomlyói kórházban van, otthon várja a gyógyulás, hogy a drága Jóisten gyógyítsa meg a lábát, a derekát, mindent ki. Továbbra fel szeretném ajánlani a férjemi, Santa Jánoskai, amely 16 éve itt hagyott bennünket ebben a nagy szomorúságban. A Jóisten fizesse meg magának lelki, hogyha meg tetszett hallgatni. Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus, mert nekünk a Mária Rádió egy fésugar a lelki.
0: Köszönjük szépen, hogy hívott, maradjon velünk, imádkozzunk együtt. Mai rózsafűzét felajánlom öcsém testi lelki gyógyulásáért. Ezt a rózsafűzét, szentmisét felajánlom testvéremért, Imre gyógyulásáért. heti imákat, miséket felajánlom hálával a férjem lelke üdvét, nyugodjon békességben, nyugalma legyen, csendes emléke áldott, imádkozik érte a családja, Isten fizesse. Siklodi László halálának 29. évfordulójára lelke üdvét ajánlja fel a család a mai rózsafűzéreket, szentmiséket, nyugodjon békében a ditrói temetőben. Imád kérek lányomért, hogy jó eredménye legyen. A héten elhangzó összes imád felajánlom hálából a kapott kegyelmekét, fiamért, családjáért, beteg testvéreimért és az összes halottaimért, írta egy édesanya. A rózsafűzét felajánlom hálából, családom testi-lelki ajándékaiért és a halottaim békés nyugalmáért. Ezt a rózsafűzét felajánlom lelki békéért, írta egy névtelen hallgató. Tessék, Mária Rádió. Halló, tessék.
4: Halló, halló.
0: Igen, tessék parancsolni.
4: Dicsertessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen.
4: Halló.
0: Tessék, élőben van, halljuk. Tessék mondani, mert halljuk. Halló.
4: Hát de én nem hallok semmit.
0: Olyan nincs.
4: De akkor mondom, ha tetszik hallani. Dicsertessék az Úr Jézus Krisztus. Ezt a rózsafűzét felajánlom drága édesanyám lelke üdvét, aki 1976-ban szeptember 12-én adta vissza a lelkét teremtőjének. 57 évesen itt hagyott minket. És felajánlom az összes halottaimért, férjemét, szüleimét, édesapámét, testvéreimét. Azt lehet mondani, hogy sokkal több a rokon most már a halottak között. A Jóisten adja mindenkinek örök nyugodalmat, és az örök világosság fényeskedjék nekik. Felajánlom az élő családomért, gyermekeimért, unokáimért, dédunokáimért, a Jóisten adja nekik egészséget, békességet és szeretetét. Nagyon szépen köszönöm, hogy megtetszett hallgatni. További szép napot kívánok. Dicsertessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen, köszönjük mi is, hogy hívott, maradjon velünk, imádkozzunk együtt. Ezt a rózsafűzért felajánlom gyerekeim, unokáim egészségét, betegek gyógyulásáért, halottaim lelke üdvéért. Rózsafűzért és minden imád felajánlok családomért, gyógyulásomért, szemem gyógyulásáért. Jézusom, kérlek, hallgass meg kérésem, írta egy édesanyja. Mai rózsafűzért felajánlom kisfiam egészségét, testi-lelki fejlődését, munkahely találásáért, anyagi gondjai megoldásáért, szüleim egészségéért, édesapánkért, Püdös Pál Balázsért és édesanyánkért, lelkük üdvükért imádkozunk. Én is meg szeretnék emlékezni Gergely Zsófia lelkéről, akit a Jóisten fiatalon magához szólított, és a kontomáci temetőben nyugszik. Emlékezik a szomszédasszony Erzsébet, egy állandó hallgató, aki imádkozik értem. Az irgalmasság rózsafűzérét felajánlom a hozzám tartozó halottak lelke üdvéért, jótevőimért, Isten fizesse, Margit. Minden napi imád felajánlom család testi lelki gyógyulásáért, Istenem könyörű rajtunk. A heti imákat, miséket felajánlom férjem lelke üdvéért, nyugalma legyen, csendes szívünkbe él mindig, imádkozik érte családja, Isten fizesse. Ezt a rózsafűzért felajánlom minden beteg gyógyulásáért, írta Péter Szobátháról. A rózsafűzért felajánlom fontos szándékokért, köszönöm szépen az imákat. A rózsafűzért önökkel imádkozom, felajánlom önökért, fájdalmai menyhülését, családi békét, Csíksomjó segítő szűz takarjon be védő palástjával, Jézusom, bízom benned.

0: Tessék, Mária Rádió.
1: Háló, dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen.
1: Ezt az irgalmas rózsafüzét szeretném ajánlani sógoromék Józsefért, aki nagy beteg, a Jóisten kegyelmezzen neki, és enyhítsen a fájdalmaim, és minden egyes betegért, minden egyes halottaimért, családjaim, minden egyes tagjáért, és az unokámnak, hogy sikeres legyen a tanulása. Köszönöm szépen, meghallgattak, és a Mária Rádióért is felajánlom. Köszönöm szépen, meghallgattak, dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen, köszönjük mi is, hogy hívott bennünket. Ezt a rózsafűzért felajánlom testi lelki gyógyulásomért és gondjaink megoldásáért. Nenyem lába gyógyulásáért, áldásért, a munkájára, oltalomért, egészségért kérem a Szent Rózsafűzért. Ezt a rózsafűzért felajánlom a Szent Élek vezetéséért. Nehéz ügyeimben kellő alázattal tudjak viselkedni azokkal, akik bántanak, írta Magdi Máré falváról. Az irgalmasság rózsafűzérét felajánlom szüleim gyógyulásáért. Ezt a rózsafűzért felajánlom hálából a szűzanyának, kapott kegyelmekért, gyermekeimért, házasságunkért és a gonosz távozásáért, írta Anna.

0: Tessék, Mária Rádió.
1: Micsit tessék a Jézus Krisztus?
0: Minden.
1: Hát a Szentóba küldtem el ezt a Máját, népiségét, előttát együtt felajánlom. Tibor atya, nagyon szépen köszönjük, tartja meg az evészségét, minden egyes próbácsinak, a gyönyörű szent miséket, szent imákot, a jó Isten fizessen meg áldozatok munkáikat, és felajánlom rád, férjemét, a pókanyósomét, a nagyszülőkét, az indrága jószüleimét, nagyszüleimét, még én testvéremét, családjukkal együtt, komok, álhunt, koma, komasszonyaimét, az élőkét, a sok-sok betegét, a mitét utánoló István nevű gyógyulásáért, családjáért, minden betegét, a jó Isten fizessen meg, munkájukat, Isten fizessen, mitét tetszik a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen, köszönjük, hogy hívott, imádkozzunk együtt.

0: fiam hite megerősödésért, áldásért és segítő kegyelemért a munkájára. Kérem a Szent Szűzanya segítő kegyelmét, írta egy édesanyja. Ezt a rózsafűzért felajánlom magamért, a két fiamért, páromért, akik külföldön dolgoznak, egészségét, hálából kapott kegyelmekért, jó munka lehetőségért a két fiamnak és a jó lelkitársért nekik, egy édesanyja. Felajánlom a rózsafűzért hálából a Jóistennek, gyerekem sikeres műtétéért, gyógyulás kegyelmét továbbra is. Felajánlom elhunyt gyermekem és elhunyt szeretteim lelke üdvéért, írta szintén egy édesanyja. Ezt a rózsafűzért fel szeretném ajánlani és kérni szándékaimért, házasságomért, családom minden egyes tagjáért, testvérem gondja megoldásáért, szeretetét, egészségét, Jézuson bízom benned, írta Mónika hidegségről. Mai rózsafűzét, imádságokat felajánlom gyógyulásomért, férjem egészségét, és hogy alakuljon jól a fiam élete, találja meg a hozzáillő társat, írta egy édesanyja. Ezt a rózsafűzét felajánlom a gerinc fájdalma menyhülését, egészségét, a hálából kapott kegyelmekért, Jézuson bízom benned. Tessék, Mária Rádió.
1: Halló, DJ, tessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen.
1: Ezt a rózsafűzét fel szeretném ajánlani hálából a kapott kegyelmekért, amit a családomtól kaptam most a Mária nap. Nagy, mióta tart ez a Mária nap, augusztus 15 óta minden köszöntésért, családomért, bűneink bocsánatáért, hitünk megerősödéséért, és önökért, a Mária Rádió nagy családáért, akit nagyon sok mindent kapok. Olyan jó, hogy vannak nekünk, hogy hallgathatom minden nap. Ez betölt az életemet. Köszönöm szépen. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen. Köszönjük mi is, hogy velünk van, velünk rádiózik, és együtt imádkozik velünk. Áldott szép napot. Kedves Mária Rádió hallgatók, ennyi fért a mai ima szándékkérésének a műsor idejébe. Maradjanak továbbra is velünk, imádkozzuk az irgalmasság rózsafűzérét. Tibor atyát hallották, dicsértessék a Jézus Krisztus.

Valahányszor hallod, hogy hármat üt az óra, merülj el teljesen irgalmasságomban. Dicsőítsd és magasztald. Hívd le az egész világra hatalmát, főleg a szegény bűnösökre, mert az izgalom ebben az órában nyílt meg teljesen a lelkek számára. Ebben az órában kéréseddel mindent elnyersz magad és mások számára. Ebben az órában lépett a kegyelem az egész világba. Az irgalom legyőzte az igazságosságot.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Amen. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösekért, most és halálunk óráján, amen.
0: Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Úrunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, felment a mennybe, ott ül a mindenható atya Isten jobb, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
1: Hiszek Szent Lélekben, hiszem a katolikus anya szent egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
2: Örök atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésű bűneinkért és az egész világ bűneiért. Jézus fájdalmas szenvedésért,
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedésért,
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedésért,
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedésért,
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedésért,
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedésért,
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedésért,
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedésért,
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedésért,
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedésért,
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Örök atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak, testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért. Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedésért,
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedésért,
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Örök atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak, testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért. Jézus fájdalmas szenvedésért,
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedésért,
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedésért,
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedésért,
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedésért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedésért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedésért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedésért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedésért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedésért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésű bűneinkért és az egész világ bűneiért. Jézus fájdalmas szenvedésért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedésért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedésért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedésért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedésért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedésért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedésért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedésért,
1: irgalmazz

0: sér.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésű bűneinkért és az egész világ bűneiért. Jézus fájdalmas szenvedésért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedésért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedésért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedésért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedésért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedésért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedésért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedésért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedésért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedésért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak. Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten, irgalmaz nekünk és az egész világnak. Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten, irgalmaz nekünk és az egész világnak. Szent Isten, szent erős Isten,

0: életünk.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
0: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
0: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
0: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Most segíts meg, Mária,
0: ó irgalmas szizanya, keservét a bunak bajnak, eloszlatni van hatalmat, hol már ember nem segíthet, a te erőd nem törik meg, hőj mái gyermekidnek, nem te soha nem veted meg, hol a szükség kínja nagy, mutasd meg, hogy anya vagy, most segíts meg, Mária, ó irgalmas szűzanya. Amen.
1: Uram, hallgass meg könyörgéseinket,
0: és a mi kiáltásaink jussanak elődbe.
1: Minden meghalt hívő lelke Isten irgalmasságából békességben nyugodjék, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
2: Viola da gamba, ami olaszul tért hegedűt jelent, pengetős hangszerekből, a vihuellából és a rebekből fejlődött ki. Az 1400-as évek elején jelent meg valószínűleg oly módon, hogy az említett ősöket egyes zenészek vonóval kezdték megszólaltatni pengetés helyett, és ehhez a játékstílushoz alakították a hangszert. A viola da gambán részben megtalálhatók a gitárról ismert érintők is. Ez a hangszer a reneszánsz, illetve a barokk zene egyik fő hangszere volt. Mivel hangja halkabb a ma ismert hegedű család tagjainak hangjához viszonyítva, a nagy koncerttermekhez nem elég hangos, így ezek megjelenésével a viola da gamba a háttérbe szorult, és mára többnyire feledésbe merült. Tartása és valamennyire hangja is a megszólaltatható hangok hangfekvése miatt hasonlít a ma használatos csellóihoz, habár ez utóbbi egy más hangszercsalád tagja. E kis hangszerismertetővel köszönti Önöket Böjte László. A mai koncertó klasszikus zenei adásunkban a viola da gamba két igen híres francia barokk virtuózáról lesz szó. Saint-Colombe, valamint tanítványának és zenei értelembe vett utódjának, Marin Marének szerzeményei fognak a következő órácskában megszólalni. Következzen most Saint-Colombe szerzeményei közül a La Conférence című.

Monsieur de Saint-Colombe, kitől a La Conférence című alkotás hangzott el, körülbelül 1640 és 1700 közt élt. A viola da gamba hangszer ünnepelt művésze volt. Állítólag csak ritkán adott koncertet, akkor is csak a saját lakásán az általa tanított két lánya, Brigitte és François hangszeres közreműködésével. Saint-Colombe tanítványai közül kerültek ki a korabeli híres gambajátékosok. Közülük is kiemelkedett Marin Marie, akiről adásunk második felében lesz szó bővebben. Saint-Colombe 170 művet komponált szóló, valamint 67 koncertet két viola da gambára. Ezek közül fog most elhangzani négy rövid alkotás, melyek címei Les Majestueux, Les Précipités, Le Vary és a L'Infidèle.

Saint-Colombe hírneves francia barokk gambajátékos szerzeményeit hallgattuk. Hill Perl játszott Viola da Gambán, közreműködtek Lee Santana, Odieu Lawrence King, valamint Lorenz Duftschmidt. Saint-Colombe elismert zenész tanítványai közül is jelentősen kiemelkedik művészetével, Marin Maré úgy a zeneszerzés, mint a hangszeres előadó művészet terén. Minimális hivatalos életrajzi adat maradt fenn róla. Alakja viszont több korabeli kiemelkedő zenész meg költő mellett megjelenik Titon du Tillé 1732-ben kiadott Francia Parnassus címet viselő művében. Amennyiben az ebben foglaltakat igaznak vehetjük, úgy Maré 1656-ban született. Egész életét Párizsban töltötte, itt François Chaperon és Saint-Colombe kezei alatt bontakozott ki zenei tehetsége. 1672-től egy nemrég elhangzott adásunk főszereplőjétől, Jean-Baptiste Lully-től tanult zeneszerzést, mint a Párizs opera zenésze. 20 éves korában már a Versailles-i királyudvar muzsikusa volt, ahol csak hamar kitűnt mesteri játékával, ezért nevezték ki 1679-ben királyi Viola da Gamba játékos posztra, amit 46 éven keresztül 1725-ig töltött be. Így 14. és 15. Lajos alatt is szolgált. Ő volt a korszak vezető gamba zenésze és zeneszerzője. 1686 és 1725 közt 5 gamba kötetet adott ki, Pièce du Viol címmel, melyek a hangszerre komponált több mint 550 darabot tartalmaznak. Ezek a darabok igen sikeresek voltak az udvarban. További munkái között megemlítendő több kötetnyi egyéb zenemű, mint például triók, operák és egyházi művek is. Magánéletéről meglehetősen keveset tudunk, az tény, hogy 1676. szeptember

Maren Marie Fantasy Champestre című sorozatából a G-moll Viola da Gamba trió hangzott el. Anne Schröder játszott Viola da Gambán, Peter Dirksen csemballon, Mihály Schwarz, valamint Marie Marmé hegedültek. 1991-ben Pascal Quignard írt regényt Tule matin du monde, magyarul Minden reggel címmel, melynek főszereplői a mai adásunk zeneszerzői. Maren Marie a köztiszteletben levő királyi gambazenész eleveníti fel mestere, Szent Kolomb alakját kibontakoztatva élettörténetét. A regény alapján játékfilm is készült, melyben Marie időskori alakját, Gérard Depardieu, valamint fiatalkori szerepét fia, Julien Depardieu játsza. Szent Kolomb személyét pedig Jean-Pierre Marielle alakítja. A film zenei részleteinek előadója a világhírű spanyol csellista Jordi Savall. A zene lényegét, az élet értelmét is kutató filmet ajánlom kedves hallgatóim figyelmébe. Mára ezzel búcsúzom önöktől, Böjte Lászlót hallották, viszont hallásra!

0: 20 éve együtt. Egy hang, ami elkísér a mindennapokban. Egy szó, ami erőt ad. Egy közösség, ami hazavár.
1: Az Erdélyi Máre Rádió fennállásának 20. évfordulója alkalmából ünnepelünk. Különböző helyszíneken és tereken adunk hálát az elmúlt 20 év áldásaiért, örömeiért és nehézségeiért.
2: Következő állomáshelyünk Kolozsvár lesz, ahová szeretettel hívunk és várunk mindenkit. A közös együttlét szeptember 18-án délután 5 órakor szentségimádással indul a Szent Mihály templomban, melyet ünnepi Szent Mise követ. Hálaadásunkat kötetlen agapéval egybekötött együttléttel zárjuk.
3: Legyünk együtt, ahogy 20 éve is. Egy szívvel, lélekkel belekapaszkodva Isten és egymás szeretetébe.
4: Igéző. Vallomások Isten szaváról.

0: rászedtél, Uram, és én hagytam, hogy rászedj. Ez az a szentírási rész, ami nagyon közel a szívemhez. Két oldalról lehet értelmezni. Amikor az ember rárakja az ekkéje szavára kezét, és érzi azt, hogy ha már ráraktad, akkor ne fordulj vissza, és egy szentírási rész lehet. Hogy mindig ez van, hogy amikor vállaltam valamit, akkor néha az ember érezheti azt, hogy rászedték őt, és be vagyok én csapva, és én hagytam, hogy becsapjál engem, csalódtam benned. A másik pedig az, hogy rászedtél, Uram, mert kitartó voltál, és én hagytam, hogy rászedj, és mekkora dolog volt, hogy te kitartó voltál, mint én, mondjuk abban, hogy ebben a hivatásra megmaradjál. És nekem inkább az utóbbi az, amit nagyon sokszor érzek, hogy örülök, hogy kinyitottam a szívemet, és azt tudtam mondani, hogy rászedtél, Uram, és köszönöm, hogy rászedt, és én hagytam, hogy rászedj. Egy kicsit kiegészítjük egy következő gondolattal, és ez biztos, hogy fontos. Az ember ezt nem írná rám mondjuk a papi elmondatára, mert az emberek rögtön kicsit elmosolyognának, de ha valakinek van bátorsága ezt ráírni, akkor az elgondolkodtató lenne az, hogy ki hogy értelmezi ezt a mondatot. Mert ha valaki úgy értelmezi, hogy az egész papi hivatásom, ez egy killódás lesz, ez egy becsapás lesz, vagy valaki azt érzi, hogy ez ilyen mondat, hogy én nélküled nem tudtam volna ezt végigcsinálni, nélküled nem tudnám ezt nélküled végigcsinálni, és örülök neki, hogy hallgattam rád, és a szívemet kinyitottam, és engedtem azt, hogy valóban te jobban akard ezt, mint amennyire én éreztem.
1: Uravecki Attila atya gondolatait hallották.

Mária Rádió. Egy fénysugára lelkednek. Gyergyó Szent Miklóson a 94.4-es ultrarövid hullámú frekvencián hallható.

Dicsértessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntöm a Mária Rádió kedves hallgatóit. Tímár Sándor, Asztrik Ferences atya, a Csíksomlyói Kegytemplom igazgatója vagyok. Önök a nap katekézisét hallják, amelyben Gyökösi Endre a Szeretet Szimfóniája című könyvét ismertetem. Ketten és a harmadik volt a fejezet címe, amelyet ismertettem és nem fejeztem be. Nem jó az embernek egyedül lenni, ez a közösség életre is érvényes, mondja Gyökösi Endre. Fontos, nagyon fontos, hogy legyen a közösségben egy olyan felebarát, aki barátunká is lett az Úrban. Miért olyan fontos ez? Mert vassal formálják a vasat, és egyik ember formálja a másikat, olvashatjuk a példabeszédek könyvében. És azért is, mert Jézus két az ő nevében egybehangolódott léleknek ígérte a jelenlétét, bizony mondom nektek azt is, hogy ha közületek ketten egyetértenek a földön mindabban, amit kérnek, azt mind megadja nekik az én mennyei atyám. Mert ahol ketten vagy hárman összegyűlnek az én nevemben, ott vagyok közöttük. Tehát szükség van ilyen egymás között való kapcsolatra, önmagunk véget, de szolgálatunk betöltése véget, és az ígéret elnyerése miatt is. Valahogy úgy van ez, mint ahogy egy vonatszerelvény egymásba kapcsolódó vagonokból áll, és csak egymásba kapcsolódva indulhat. Minden igaz közösség földi alaptényezője tehát két ember. Ez az ős sejtje a közösségnek. Ehhez ígértetik a hatalmas harmadik, az Úr. Ennek az előképe már Jonatán és Dávid barátsága az Úrban. Sámuel első könyvében olvashatjuk, Jonatán lelke összefordult Dávid lelkével, úgy megszerette őt Jonatán, mint önmagát. Nem véletlen, hogy a tanítványok felsorolása is párosan ésekkel összekötve történik. És Jézus a 72 tanítványt is kettessével küldi el. Ezek után az Úr szolgálatba állított másokat is, 72 tanítványt, és elküldte őket maga előtt kettessével, minden városba és helységbe, ahová menni készült. Az Ószövetségben is találunk ilyen szent párokat, például Mózest és Áront, később Illés és Elizeus, Jeremiás és Baruk. Az utóbbi nem csak írodeákja volt a profétának, hanem barátja is, társa. Ez a kettessével, ez minden igaz közösség őssejtje, emberi alaptényezője. Ezekből az őssejtekből épülhet fel az élő közösség. Mégpedig úgy, hogy ez az őssejt mindig nyitott egy harmadik felé. Ez a harmadik egyébként maga az Úr, a minket szerető és segítő Jézus Krisztus. És nyitottnak kell lennünk egy harmadik ember felé is, derűsen szolgáló szeretettel. Így kezdődik az Agapé szimfónia. Így lesz egy egybeszervezett ember csoportból lassan-lassan szerves egység, közösség az Úrban. Szimfóniánk első tételének záró akkordja legyen egy kérdés. Van-e már valakid, akivel hármasban lehetsz az Úrral? Van-e már valakid, akivel és az Úrral egy harmadiknak szolgálhatsz? Az Úr bíztatása, kérjetek és adatik nektek, keressetek és találtok, zörgessetek és megnyittatik nektek, mert aki kér, kap, aki keres, talál, és az zörgetőnek megnyittatik. A következő fejezet címe ketten és így szabadon. Első tételünk utolsó akkordjai tulajdonképpen a Szent Barátság himnuszát zengték. Ezt folytatva szeretném első gondolatként, dallamként lejegyezni. Az igazi barátság, párosság, amikor mindkettő ad és mindkettő kap. És mindkettő egy irányból a hatalmas harmadiktól kap, és mindkettő egy irányba fordulva szolgál, együtt zengésben, szimfóniában.
Ez ellen a Bibliában is fellelhető igazság és tanítás ellen valljuk meg őszintén, a lényünk mélyén valami tiltakozik. A legtöbb keresztény ember, kimondva, ki nem mondva, lénye mélyén nem tud maradéktalanul egyetérteni ezzel. Nem tud maradéktalanul egyetérteni vele például olyan valaki, aki boldog és hívő házasságban él, és a párosságot élete párjával éli meg. Miért kellene nekem még valami felé nyitottnak lennem? Kérdezi, és ez egy kicsit jogosan is hangzik. Nos, nem csak a szexus, az érosz és az agapé a teljes szeretet összetevője, hanem a filia is, ez pedig a baráti, a szociális szeretetet jelenti. Hogy teljessé legyen a szeretet, és ne legyen benne félelem, ahhoz a filia sem hiányozhat. Egy boldog, hívő, egymásnak elég házaspárnak is nyitottan kell lenni, nem csak a hatalmas harmadik, hanem egy harmadik ember felé is. Valaki felé, akinek éppen szüksége van rájuk, vagy kettőjük közül az egyikre. Ezzel a házasságuk csak teljesebb és gazdagabb lehet. Míg adnak, kapnak is. Ha egy hívő férfi, aki boldog párosságban él hívő feleségével, baráti, lelki, testvéri kapcsolatot tart fenn egy másik hívő férfival, ebből az asszony is gazdagodik, közvetve vagy közvetlen. A másik ellenállás, amelyik lényünk mélyén rugdalkozik és berzenkedik a párosság ellen, azt mondja, elég vagyok én magam is magamnak. Fő, hogy van egy nagy közösségem, de miért kellene ezen belül még valaki nekem lelki testvérnek? Leplezzük le ezt a berzenkedést. Mi a rugója? Az, hogy nem szeretjük a kötöttséget. Hiszen egy baráti szeretet kapcsolat felelősséggel jár. Kötelességeim vannak a másik felé, igaz jogaim is. A barátom mindig mindenben számíthat rám, ez azt jelenti, hogy nekem pedig mindig a rendelkezésére kell állnom. Mi viszont a függetlenséget, a szabadságot szeretjük. De vajon függetlensége ez a függetlenség, ez a szabadság? Amikor azt hiszem, hogy csak magamtól függök. Független, szabad vagyok-e egyedül? Nemrégen olvastam egy interjút egy volt hippivel, mondja Gyökösi Endre, aki fiatal korában a teljes egyéni függetlenség előharcosa volt hazájában, s ő, mint erről író, cikkező ifjú, egzisztencialista, bizonyos nevet is kiharcolt magának. Mire a 20-as éveinek végére ért, elmondhatta magáról, hogy testi, lelki, szellemi értelemben független és szabad, önmagának a törvényadója, és lényegében azt tehet, amit akar, bizonyos állami törvényeken és kereteken belül. Ám mire ezt kiharcolta magának, teljesen kiábrándult és kiégett ember lett. És végül ezt vallotta. Ha valamit épp úgy megtehetek, mint nem, már nem is érdekel. Az én úgynevezett szabadságom és kötetlenségem végérvényben végső értelmetlenségbe torkolt, s rájöttem, hogy ahogy a hal csak a vízben szabad, s a vonat pedig a sínen, az ember csak emberhez kötöttségében szabad. Ahogy egy összesodort béldarab, csak egy béldarab, s még így kikészítve is csak az állathoz tartozik. Magában nem sok értelme van, de ha ezt a kikészített sodrot béldarabot a két végénél fogva a hegedűhöz rögzítjük, már húr, értelme és feladata van, s így szabad. Persze közben a művész keze gyúrja, nyomja, feszíti, majd végül elpattan, de addig énekelt és értelme volt, mert szabad volt zengenie. Az ember életének is csak emberhez kötöttségében van értelme. És csak ebben a kötöttségben szabad. Ez a sorsunk, rendeltetésünk.
Amíg egyedül kapcsolódik valaki Jézus Krisztushoz és az Atyához, addig csak gyermek. Akkor válunk testvérré, ha van testvérünk. Isten felé gyermek, egymás felé testvér. Lelki testvérünk, akivel együtt élesedünk, gyakoroljuk a kereszténységet. Életem akkor válik zengő húrrá dallammá, ha egyik végén Istenhez, a másik végén pedig embertestvéreimhez kötött. Csak így használhat a Mester, Jézus Krisztus. Abból ismerjük a szeretetet, hogy ő az életét adta értünk, ezért mi is tartozunk azzal, hogy életünket adjuk testvéreinkért. Olvashatjuk Szent János apostol első levelében. Szimfóniánk második tételének záró akkordja kérdése. Van-e egy valaki, közvetlen hozzátartozóimon kívül, akiért rendszeresen és naponként imádkozom, akivel tudok együtt is imádkozni? Az Úr biztatása, bizony mondom nektek azt is, hogyha közületek ketten egyetértenek a földön mindabban, amit kérnek, azt mind megadja nekik az én mennyei Atyám. Mert ahol ketten vagy hárman összegyűlnek az én nevemben, ott vagyok közöttük. Kedves hallgatók, most rövid szünetet tartunk, amelyben egy éneket hallgatunk meg, utána folytatom a nap katekézisét, amelyben Gyökösi Endre a Szeretet szimfóniája című könyvét ismertetem.

Köszönöm a szép éneket, kedves hallgatók! Önök a nap katekézisét hallják, amelyben Gyökösi Endre a Szeretet szimfóniája című könyvét ismertetem. A következő rész címe az élő párosság. Szeretet szimfóniánk harmadik tételét csak egészen röviden vázolom fel, nem azért, mert már végre szeretném befejezni ezt a könyvet, és ezért összecsapom az utolsó fejezetet, dehogy. A kérdések, a dallamok, amik ebben a tételben előkerülnek, igazából befejezetlenek, mint Schubert 9. befejezetlen szimfóniája. És miért? Amiért Jézus legtöbb példabeszéde is befejezetlen, mert az olvasónak kell befejeznie, én azt mondom, a hallgatónak kell befejeznie, megélnie, végigélnie az ő életére igaz befejezést. Az igazi zenei szimfóniák 4 tételből állnak. Most jön a harmadik, de a negyedik az egészen más lesz. Arról majd a fejezet végén mondok valamit. Harmadik tételünk zenei témáját talán így lehetne röviden összefoglalni: a párosság haszna, kísértései és kiteljesedése. A haszonról szépen vall a prédikátor. Jobban boldogult 2, mint 1. Fáradozásuknak szép eredménye van, mert ha elesnek, az egyik ember fölemeli a társát. De jaj az egyedülállónak, mert ha elesik, nem emeli föl senki. Ha az egyiket megtámadják, 2 állnak ellent. A 3-as fonál nem szakad el egy hamar. Az egyik hívő testvér a másik számára segítség. Sőt, több, idegen szóval kifejezve korrekció. És erre hallatlanul nagy szükség van. Mert hol az egyik, hol a másik gyöngül el a hitben, és akkor az erősebb korrigálja, javítgatja a társát. Tehát egymás lelki gondozói vagyunk. Mindig az a lelki gondozó, aki éppen akkor az erősebb hitben. A másik óriási haszna a párosságnak, hogy van kinek elmondani a bajt. Erre hihetetlen szükség van. A gyónás lelki szükség. Azt mondja Gyökösi Endre, erről mi protestánsok se mondhatunk le. Hiszen a Biblia is erre bíztat, valljátok meg azért egymásnak bűneiteket, és imádkozzatok egymásért, hogy meggyógyuljatok. Nagy az ereje az igaz ember buzgó könyörgésének, olvashatjuk Szent Jakab levelében. Íme a gyógyulás 2 előfeltétele, bűnvallás és egymásért való ima. Ez a 2 szétbonthatatlanul és szervesen összetartozik. Ugyanis a bűnök kiteregetése ima nélkül, egymásért való ima nélkül legalább olyan veszélyes, mint az aknaszedés, hozzáértés és műszer nélkül. Viszont az egymásért való ima bűnvallás nélkül olyan, mintha 2 orvos egymásnak gyógyszert rendelne, csak éppen azt nem tudnák, hogy mi a baja a másiknak. Ám legyünk óvatosak és ügyeljünk arra, hogy helyes legyen a gyónásunk. Akkor helytelen, amikor embernek gyónunk Isten előtt, azaz egy ember szívére, kezére tesszük le bűneinket, olyan lelki terheket, amit ember sose tud sem elhordozni, sem megbocsátani. Akkor se, ha lelkész vagy lelki gondozó, azaz helytelen, ha a hangsúly a másik emberre esik bűneinkkel együtt. A helyes gyónás ezzel szemben az, amikor Istennek gyónunk. Papunk, egy kipróbált lelki testvérünk vagy lelki gondozónk előtt. Azaz, amikor a hangsúly bűneinkkel együtt Istenre esik. Aki maga elé állítja bűneinket, titkolt vétkeinket orcája világossága elé, olvashatjuk a Zsoltárok könyvében. A másik, az odahallgató ember szerepe szolgálata, ilyenkor az együtt imádkozás és az örök ígére,
Isten Krisztusban megjelent kegyelmére és bűnbocsánatára való emlékeztetés. A feloldozást Istentől kapjuk, mint ahogy az ő ajándéka a lelkitárs is, aki ebben a nehéz órában mellettünk áll. Így megtapasztaljuk, bizony javamra vált a nagy keserűség, hiszen megmentettél az enyészet vermétől, és hátad mögé dobtad minden vétkemet, olvashatjuk Izaiás próféta könyvében. A párosságnak veszélye is vannak, és erre is rá kell mutatnunk. Az első veszély az előbb említett helytelen gyónásból származik. Abból, hogy embernek gyónunk, amikor egy emberre zuhannak bűneink és nem Istenre. Ennek előbb-utóbb az lesz a következménye, hogy két ilyen egymásnak gyónogató, egymás bűnét a másikra rakó ember között nem hitbeli közösség alakul ki a hatalmas harmadikkal, hanem egy feszült, fulladt légkörű intim kapcsolat, amiből aztán lassan, szinte észrevétlenül kiszorul a harmadik, Jézus Krisztus, a közösségünk feje. Mert ez az intim kapcsolat bizalmaskodásba fullad, és abból előbb-utóbb baj lesz. És azért lesz ebből baj, mert egymásra néznek, és nem egy irányba, az Úrra bizalommal. Isten nem egymás iránti bizalmaskodásra hívott el bennünket, hanem bizalomra. Nem intim emberi kapcsolatra, hanem közösségre önmagával, és rajta keresztül egymással. Ennek a közösségnek a legmélyebb kifejezője az úrvacsora, illetve az eukarisztia, ahol egyszerre vagyunk kapcsolatban vele, az ígéret szerint jelenlévő Jézus Krisztussal, de ugyanakkor egymással is. A kenyér és a kehelybor a közöttünk élő Jézus Krisztus. Ám a kenyér és a bor a tied is és az enyém is. A mindennapi kenyerünk egy része, azaz közünk van egymás kenyér gondjához is. Ez a kenyér az ő testének a jele, de egyúttal sok-sok magyar ember munkájának verejtékének a jele is, akik dolgoztak és dolgoznak érte. Akikért Jézus Krisztus szenvedett és meghalt, akikkel teljes közösséget vállalt, amikor imádkozva vért verejtékezett a Getszemáni kertben. Ez a kehelybor az ő vérének jele, de egyúttal embertársaim tiszta örömének is a jele, akikkel szabad és lehet is örvendeznem az életben, az életnek. Ezek a jelek Jézus és közöttünk teremtenek kapcsolatot, de ugyanakkor minden emberrel, azokkal is, akiknek nincs elég kenyerük és örömtelen az életünk. Befejezéséhez közelít a szeretet befejezetlen, befejezhetetlen szimfóniája. Összefoglalva szeretném leírni, hogy több évtizedes lelki gondozói tapasztalatom és az ige ismerete alapján úgy látom, hogy ott, ahol párosság, tehát két lelki testvér kapcsolatba csődbe került, az azért történt, mert kimaradt belőle a harmadik, egy másik ember. Hamis dallammá vált a szimfónia az együttzengés. Bizalmaskodássá a bizalom. Puszta intimitássá a közösség. És ugyanez érvényes a nagyobb közösségre is, ha az lezárul kifelé, az ember felé, a szolgálat felé, és valami pihepuha fészekké, heti egy-két órai lelki klinikává válik, ahol az Úrral próbálunk intim kapcsolatba kerülni, élő és szolgáló közösség helyett. Mi a jele az élő párosságnak, az élő közösségnek? Az élet jele mindig a gyarapodás, a szaporodás. Az a jele, hogy kettőből hárman lesznek, tízből tizenöten. S szüntelen nyitottak a másik ember felé, mert szüntelen közösségben vannak az ember fiával, Jézussal is.
Szimfóniánk harmadik tételének záró akkordja kérdése. Ha van lelki testvérünk, bizalmaskodó intimitásban éldegélünk-e kettecskén, ki nem mondott, de gyakorolt meg nem támadási szerződésben? Vagy élő bizalommal az Úr iránt, és így élünk bűnvalló, egymásért imádkozó lelki közösségben? Beszélünk-e Jézussal és Jézus Krisztusról annyit lelki testvérünkkel, mint egymással és egymásról? Az Úr bíztatása, de törekedjetek a fontosabb kegyelmi ajándékokra. Ezen felül megmutatom nektek a legkiválóbb utat. Ha emberek vagy angyalok nyelvén szólok is, szeretet pedig nincs bennem, olyanná lettem, mint az zengő érc vagy pengő cimbalom. És ha profétálni is tudok, ha minden titkot ismerek is, és minden bölcsességnek birtokában vagyok, és ha teljes hitem van is, úgyhogy hegyeket mozdíthatok el, szeretet pedig nincs bennem, semmi vagyok. És ha szétosztom az egész vagyonomat, és testem tűzhalára szánom, szeretet pedig nincs bennem, semmi hasznom abból. A szeretet türelmes, jóságos, a szeretet nem irigykedik, a szeretet nem kérkedik, nem fuvalkodik fel. Nem viselkedik bántóan, nem keresi a maga hasznát, nem gerjed haragra, nem rója fel a rosszat, nem örül a hamisságnak, de együtt örül az igazsággal. Mindent elfedez, mindent hisz, mindent remél, mindent eltűr, a szeretet soha el nem múlik. Jöjjön hát a szeretet szimfóniájának negyedik tétele, a te életed. Ráhangolva az alaphangra, szeretetben és az Úrban, párosságban szolgálva. Köszönöm a kedves hallgatók figyelmét. Önök a nap katekézisét hallották, amelyben Gyökösi Endre a Szeretet szimfóniája című könyvét ismertettem, és ez alkalommal befejeztem. Következő csütörtökön majd egy másik könyv ismertetésébe kezdek bele. Elköszönök Önöktől Tímás Sándor Asztrik ferences atyát, a csíksomlyói kegytemplom igazgatóját hallották. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória, szerdai adásunk tartalmából. Leó pápa katekézise. Emberi személyek egymásért felelős közössége az emberiség. 14. Leó. Az új vértanúk Krisztus világosságát tükrözik a világban. A Jordán trónörökös felkereste Jézus megkeresztelkedésének helyszínét a 2000. évforduló előtt.

0: Leó pápa katekézise. Emberi személyek egymásért felelős közössége az emberiség. Az emberi közösség címmel tartotta meg Leó pápa szerdai katekézisét, a Szent Péter téren összegyűlt, mintegy 20 000 zarándok előtt, folytatva a Gaudium et Spes kezdetű, az egyház és a világ kapcsolatát elemző lelkipásztori konstitúció magyarázatát. A teremtőitől kapott emberi méltósága jegyében a személy közösségi felelősséget is hordoz magában, élete szűkebb és tágabb körében, tekintettel Isten egész emberi családjára. A Szent Atya a Gaudium et Spes konstitúció emberi közösségnek szentelt második fejezetét elemezte, amely a mai világ egyik legfontosabb szempontja.
1: Questa realtà necessita però di trovare il suo compimento più profondamente nella comunità delle persone.
0: Ennek a világnak mind mélyebben, a személyek közösségében kell kiteljesednie, amelyhez elengedhetetlen, teljes lelki méltóságú kölcsönös tisztelete. Indította katekézisét a Szent Atya. Ez az elvárás még sürgetőbb napjainkban, amikor a technológiai fejlődés, a tömegtájékoztatás és a közösségi média elterjedése, valamint a mesterséges intelligencia egyre növekvő használata új lehetőségeket nyit meg. Miközben lebontja a korlátokat és a távolságokat, addig a kapcsolatok egyre személytelenebbé és mindjobban virtuálissá válnak, és így fennáll a veszélye annak, hogy megszokásból algoritmusokra bízzuk a döntéseket, amelyek pedig kizárólag az ember lelkismeretéhez tartoznak.

0: A keresztény közösség feladata, hogy hozzájáruljon ahhoz, hogy a társadalmi kapcsolatok valódi tartalommal és személyes mélységgel rendelkezzenek, emelte ki a Szent Atya. A zsinat arra hív minden keresztényt, hogy Isten teremtő tervéből merítsen támpontot és erőt, aki azt akarta, hogy az összes ember egy családot alkosson és testvérként bánjon egymással. Ezért az Isten és a felebarát szeretete az első és legnagyobb parancsolat, amely Krisztusban nyerte el teljes kinyilatkoztatását és teljes megvalósulását. A konstitúció alapján a világban élő egyének és népek sokféleségét nem szabad veszélynek vagy fenyegetésnek tekinteni, hanem inkább a gazdagodás és a növekedés lehetőségét kell meglátni benne. Az ellentétek ugyanis, amelyek olykor erőszakba torkolnak, a bűn hatalmának gyümölcsei, amelyek pedig minden szinten befolyásolja a gondolkodásmódunkat és a tetteinket, pusztítást és halált is okozva. Ezért egyre inkább meg kell nyílnunk a kölcsönösség, a megosztás és a gondoskodás logikája felé, ahogyan az emberi test különböző tagjai között is megtörténik, miként erről Pál apostol ír első korintusi levele végén. A különböző tagok kapcsolatának a leírására a lelki pásztori konstitúció, folytatja a pápa, a közjó, tömör meghatározását adja, miszerint a közjó azon társadalmi életfeltételek összessége, amelyek lehetővé teszik mind a csoportok, mind az egyes tagok számára, hogy teljesebben és könnyebben elérjék kiteljesedésüket. Ugyanakkor elismerve a népek közötti kölcsönös függőséget, megerősíti, hogy minden csoportnak figyelembe kell vennie más csoportok szükségleteit és jogos törekvéseit, sőt, az egész emberiség közjavát. Az általános szempontok után Leó pápa a dokumentum néhány sürgetőbb gyakorlati következményeire mutatott rá.
1: Anzitutto, il rispetto della persona umana.
0: Első szempont az emberi személy tiszteletben tartása. Szégyenletes dolog mindaz, ami ellenséges magával az élettel, mint például a gyilkosság, a népirtás, az abortusz, az eutanázia és az öngyilkosság is, bármi, ami sérti az emberi személy integritását, mint például a csonkítás, a test és a lélek kínzása, a pszichológiai kényszer, továbbá bármi, ami sérti az emberi méltóságot, mint például az embertelen életkörülmények, a jogtalan bebörtönzés, a deportálás, a rabszolgaság, a prostitúció, a nő és gyermekkereskedelem és a megalázó életkörülmények. Második gyakorlati következményként a Szent Atya arra tanít, tisztelettel és szeretettel forduljunk ellenségeink és azok felé, akik gondolkodás és cselekvés módja eltér a miénktől. Harmadik szempont a minden ember alapvető egyenlőségének elve, amely társadalmi igazságosságot követel meg. A dokumentum kimondja. A személy alapvető jogaival kapcsolatos mindenféle megkülönböztetést, legyen az társadalmi vagy kulturális jellegű, továbbá nem, faj, bőrszín, társadalmi helyzet, nyelv vagy vallás alapján fenntartott megkülönböztetés, le kell győzni és meg kell szüntetni, mivel az ellentétes Isten tervével. Végül a zsinati atyák arra buzdítanak, hogy győzzük le az individualista gondolkodásmódot és felelősséggel forduljunk egymás felé. Kedves testvéreim, szólt végül katekézisében a Szent Atya. Az emberiség személyek közösségeként való értelmezése a II. Vatikáni zsinat értékes öröksége. Ez a felfogás segít minket személyes és közösségi döntéseinkben, hogy felelősen értékeljük a mai társadalmi és politikai projekteket, az emberi méltóság, a társadalmi igazságosság és a közjó építésében való szabad részvétel szempontjai alapján.
1: Perché il futuro dell'umanità dipende dall'impegno di ciascuno per collaborare con Dio e con i fratelli a costruire un mondo più umano.
0: Az emberiség jövője ugyanis attól függ, hogy minden egyes ember elkötelezetten együttműködik-e Istennel és testvéreivel egy emberi világ építésében. zárta szerdai katekézisét 14. Leó pápa. A Szentatya köszöntései a katekézis után. A résztvevő csoportok köszöntésekor a Szentatya szeretettel köszöntötte a Szlovák Köztársaság fegyveres erői tábori lelkészségének 20. nemzeti zarándoklatát, amelyet a tábori püspök és a szlovák közintézmények képviselői vezettek családjaikkal együtt. Majd így folytatta a pápa. Tegnap, szeptember 15-én, kedden ünnepelték Szlovákiában az ország patronája a fájdalmas szűzanya ünnepét.
1: Rinnovate sempre la vostra fede mediante la venerazione alla Madre di Gesù.
0: Újítsátok meg hiteteket mindig Jézus anyja tiszteletével. Bizalommal kérjétek segítségét, hogy tanúságot tegyetek a keresztény értékekről a mindennapi életben, és kérjétek anyai közbenjárását egy igazságos, testvéri és békés világért. Teljes szívemből megáldalak benneteket, áldott egyen Jézus Krisztus. Leó pápa köszöntette a nagyszámú lengyel csoportot is, különösen a Pvoki egyházmegye zarándokait és szeminaristáit, akik püspökükkel együtt indultok Koszka-Szent-Szaniszlón nyomdokaiba, és így Bécsből, Dillingenen át érkeztek Rómába. Gonzága Szent Olajussal együtt, szentélyavatásuk 300. évfordulóján szüntelenül imádkozzanak a fiatalokért, hogy védőszentjei közbenjárására ne féljenek bátor döntéseket hozni az életben, miközben az Isten és fele barát szolgálatába állnak.
1: Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
2: Amen. Amen.
3: 14. Leó, az új vértanúk Krisztus világosságát tükrözik a világban. A pápa szeptember 16-án fogadta a 21. század a vértanúk új korszaka című konferencia résztvevőit. A tanácskozást a szentélyavatási ügyek dikasztériuma és az új vértanúk a hit tanúi bizottsága szervezte. Úgy tekintünk ezekre a testvéreinkre, mint az önzés és az elnyomás sötétségében ragyogó csillagokra. Segítik az egyházat, hogy még teljesebben tükrözze Krisztus Urunk világosságát, és ezáltal megmutassa a mai emberiségnek a szeretet civilizációjához vezető utat, hangsúlyozta 14. Leó pápa. A tanácskozást kedden tartották Rómában, az Augustinianum pápai patrisztikai intézetben. A találkozó a mai vértanúság jelenségének tanulmányozására és elmélyítésére adott lehetőséget, különböző földrajzi térségekből származó tanúságtételek és korunk keresztény tanúságtételének sokféle formáját bemutató előadások segítségével.
1: Testimoni della fede. Questa denominazione vuole indicare una categoria più ampia.
3: Leó pápa emlékeztetett arra, hogy az új vértanúk, a hit tanúi megnevezés egy szélesebb kategóriát jelöl. Megkülönbözteti őket egyrészt azoktól a vértanúktól, akiknek boldogávatási ügye jelenleg folyamatban van, másrészt azoktól, akiket már hivatalosan a boldogok és szentek sorába iktattak. A Ferenc pápa által 2023-ban létrehozott bizottság feladata, hogy a kánoni eljárástól függetlenül összegyűjtse azoknak a tanúságtételeit, akik Krisztusért vesztették életüket, hogy példájuk ne merüljön feledésbe. Olyan testvéreinkről van szó, hangsúlyozta 14. Leó, akik különböző földrajzi, történelmi és politikai körülmények között életüket adták az evangéliumért. A pápa rámutatott, hogy tanúságtételük fontos üzenetet hordoz napjaink számára. Korunkat egyrészt a hatalom kultúrája, a korlátlan erő és a fegyverrendszerek szüntelen fejlesztése jellemzi, ugyanakkor azok hősiességének is tanúja, akiket a hit új tanúságtevőinek nevezünk. Sokukat a hatalommal való visszaélés vagy bűnszervezetek erőszakos fellépése következtében ölték meg, mert keresztényként az evangélium nevében szembeszálltak az igazságtalansággal.
1: Il concetto di testimone della fede è stato formulato proprio per accogliere e onorare situazioni storiche complesse.
3: A hit tanúja fogalmát éppen azért alkották meg, magyarázta 14. Leó, hogy olyan összetett történelmi helyzeteket is magában foglaljon, amelyekben az elkövetők indítéka nem vezethető vissza egyértelműen a hit elleni gyűlöletre. Az új bizottság munkája ezért elsősorban történelmi és nevelő jellegű, nem pedig jogi természetű. A hangsúly nem az üldöző indítékaira, hanem az áldozat magatartására helyeződik. Arra, hogy az illető evangéliumi küldetését teljesítve egészen a halálig hűséges maradt Krisztushoz. A hit e tanúságtevőiben világosan látható, hogy a jóban való kitartás és a szeretetből fakadó teljes önátadásig megőrzött hűség abból a győzelemből merítette erejét, amelyet a feláldozott bárány aratott a rossz fölött, ami az egyetlen bizonyosság, amely képes mély békét adni azoknak, akik hisznek benne, hangsúlyozta Leo pápa.
1: In essi si manifesta eroicamente lo stile del cristiano, che mai cerca la contrapposizione, ma piuttosto la disinnesca con l'efficacia dell'amitezza.
3: Bennük a keresztény életforma hősies módon mutatkozik meg. Soha nem keresi a konfrontációt, hanem a szelídség erejével lefegyverzi azt. A hittanúi nem egy ideológiát képviselnek, hanem a mindennapokban megélt hitet mutatják meg. Hitelességük szavaik és cselekedeteik összhangjából fakad, amely gyakran egészen a legnagyobb áldozatig, életük odaadásáig vezet. A közömbösség által jellemzett kulturális környezetben a szomszédunkban megélt életszentség és a csendes hősiesség a tanúságtétel jelentős formáivá válnak, amelyek mindenkit képesek megszólítani, még a legbizalmatlanabbakat is, mutatott rá 14. Leó. A Szentatya végül ismét kifejezte az egyház csodálatát a hit tanúságtevői iránt, akik Krisztus világosságát tükrözik és utat mutatnak az emberiség számára. Azzal, hogy életüket adták az igazságosságért, az igazságért, a békéért és a szabadságért, a hit tanúságtevői hatékonyan hozzájárultak annak az új égnek és új földnek az eljöveteléhez, amelyet Isten irgalmában bízva várunk. 14. Leó hangsúlyozta, hogy ebből a küldetésből minden kereszténynek ki kell vennie a részét. Mindannyian arra kaptunk meghívást, hogy hozzájáruljunk az elkötelezettségnek ehhez a távlatához, a reménynek ehhez a műhelyéhez. A pápa végül megköszönte a konferencia résztvevőinek értékes szolgálatát, majd apostoli áldását adta rájuk.

A Jordán trónörökös felkereste Jézus megkeresztelkedésének helyszínét a 2000. évforduló előtt. Al-Hussein bin Abdullah Jordán trónörökös felkereste Jézus Krisztus megkeresztelkedésének helyszínét, a Jordánon túli Betániát. Látogatása során hangsúlyozta, hogy gondosan fel kell készülni a 2030-as jubileumi ünnepségekre, amelyek Jézus megkeresztelkedésének hagyomány szerinti 2000. évfordulójára emlékeznek. 2030-ban lesz 2000 éve annak, hogy a hagyomány szerint keresztelő Szent János megkeresztelte Jézust. A Jordánon túli Betániát, amelyet ma Al-Maktas néven ismernek, Krisztus megkeresztelkedésének helyszíneként tartják számon. Al-Hussein bin Abdullah, Jordán trónörökös, szeptember 13-án tett látogatása során utasításokat adott a helyszín fejlesztésére, annak érdekében, hogy még megfelelőbb körülmények fogadják a keresztény zarándokokat és látogatókat. A jordán királyi hasimita udvar közleménye szerint a trónörökös hangsúlyozta, hogy gondosan meg kell tervezni a 2030-as milleniumi ünnepségeket, amelyek Jézus Krisztus megkeresztelkedésének 2000. évfordulójára emlékeznek. Az előkészületeknek méltón kell tükrözniük a helyszín és az esemény rendkívüli történelmi jelentőségét, egyúttal meg kell erősíteniük Jordánia szerepét, mint a keresztény zarándoklatok egyik kiemelkedő célpontját. A trónörököst elkísérte Ghazi bin Muhammad herceg, a király vallási és kulturális ügyekért felelős főtanácsadója és személyes megbízottja, aki egyben a Keresztelés Helyszíne Bizottság kuratóriumának elnöke. A látogatás során a trónörököst tájékoztatták a zarándokoknak és látogatóknak nyújtott szolgáltatásokról. Al-Hussein bin Abdullah trónörökös kiemelte annak szükségességét is, hogy Jézus megkeresztelkedésének helyszínét szélesebb körben ismerté tegyék. Ennek érdekében együttműködésre szólított fel a Turisztikai és Régészeti Minisztérium, a Jordán Turisztikai Hivatal és valamennyi érintett partner között. A jordániai Al-Maktas területén végzett régészeti feltárások során templomok és kápolnák maradványait, remete barlangokat és egy keresztelő medencét tártak fel. Ezek a keresztény kultuszhelyek Jézus megkeresztelkedésének emlékezetéhez kapcsolódnak. A területet 2015-ben felvették az UNESCO világörökségi listájára. Három pápa is elzarándokolt ide, Szent II. János Pál, 16. Benedek és Ferenc pápa. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, szerdai műsorunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudétor Jézus Krisztus!

Dicsőtessék a Jézus Krisztus, nagy szeretettel és tisztelettel köszöntök minden kedves Máre Rádió hallgatót. A Nagyváradi stúdióból Tibor atya köszönti önöket. Elérkezett az ima szándékfogadás műsor ideje. A kedves hallgatók a megszokott telefonszámok egyikén fejezhetik ki ima kéréseiket, ima szándékaikat 0259 420 555, illetve 0359 420 555. Üzenetben is megtehetik a 0758 420 555-ös telefonszámon, illetve a www.mariaradio.ro ima szándék gombra kattintva.

0: És érkeztek is üzenetek, meg e-mailek. A mai imát fel szeretném ajánlani férjemért, gyermekeimért és a családom minden egyes tagja helyért. Vidékről írja Julianna e-mailben: drága Jézus Krisztus, imád kérek, a munkahelyemen legyen az, amit te szánsz nekem, hálát adok mindenért, ami van, és ahová megsegítettél, hogy eljussak, köszönöm, bízom benned. Izabella írja Madéfalváról: imád kérnék édesapámért, aki jelenleg a kórház intenzív osztályán van, súlyos az állapota, szőzanya, kérlek, gyógyítsd meg. Mindennapos hallgató írja Csíkból a mai rózsafűzét és szentmiséket: férjem gyógyulásáért ajánlom fel, aki most van vizsgálat alatt, kérem az üzanya segítségét, hogy legyen jó orvosi eredménye. Ilonka írja Marosvásárhelyről: a rózsafűzéreket, szentmiséket felajánlom a sikeres tárgyalási eredményért. Tessék, Mária Rádió.
1: Kértessék az Úr Jézus Krisztus.
0: Mindörök ilyenben.
1: Hát a rozsafűzést felszeretném ajánlani a családomért, a gyerekeimért, az unokáimért, különösen azokért a gyermekeimért, akik most indulnak hosszú útra, hogy a fájdalmas Úr Jézus segítsen meg minden utolévő embertestvérünket, hogy szerencsésen célba éljenek. Kértessék az Úr Jézus Krisztus.
0: Mindörök ilyenben. Köszönjük, hogy hívott, imádkozunk együtt. Következő üzenet így szól: mindennapi imád hálával az egész családért, testi-lelki gyógyulásért, Isten könyörülj rajtunk, és a problémáink megoldásáért Isten fizesse. Következő üzenet így szól: a rózsafűzért felajánlom szüleim lelke üdvéért, családomért, testvéremért, Attiláért és anyósémékért, egy mindennapos hallgató. Következő üzenet: imád kérnék Nagy Géza és Antal Szilárd gyógyulásáért, mindketten kórházban vannak, kérjük a jó Istent és az üzanyát, hogy adjanak nekik erőt, segítsék őket a gyógyulás útján, és kísérjék őket szeretetükkel, oltalmukkal. Tessék!
2: Halló, dicsértessék a Jézus Krisztus!
0: Mindörökké!
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Halló!
0: Igen, tessék, halljuk, élőben van!
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus, én is ezt az imát felajánlom közös imába bekapcsolódva, és jó döntésért egészségi állapotom megjavulására, és kívánok mindenkinek jó egészséget, és betegeknek gyógyulást, az öregeknek kitartást, mindenkinek a legnagyobb szeretettel kérek már jó Istent, hogy segítsen a szűzanya halástjával, takarja be azokat a személyeket, akik nagyon nehéz helyzetben vannak. Köszönöm szépen, Isten áldja, dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen, köszönjük, hogy hívott, imádkozzunk együtt.

Felajánlom a rózsafűzét édesapám, nagybátyám, apósom és a hozzám tartozó halottak lelke üdvéért. Nyugodjanak békességben az Úr Jézus szent nevében, írta Izabella. Minden imád felajánlok anyósom sikeres műtétéért, az orvosokért, Jézuson bízom benned. Erdélyből írja egy édesanyja a következő e-mailt: a mai rózsafűzét, szentmisét felajánlom hálából, fontos szándékokért, testi lelki nyugalomért, gyógyulásért, a családom élő tagjaiért, elhunyt tagjaiért, Jézuson bízom benned. Egy hallgató írja külföldről: hálát adok Istenem, hogy elindultam a változás útján, Isten fizesse. Tessék, Mária Rádió. Halló, tessék, élőben van. Halló, halló.

0: Takács Julianna írja, Gárdony volt a rózsafűzéreket, szentmiséket, imákat, felajánlom a fiam és jó magam szándékaira, kapott kegyelmekért, békéért, élő és elhunyt hozzátartozóimért. Szűzanyánk, ne hagyj el minket, Jézuson bízom benned. Egy mindennapos hallgató írja Nagyváradról, az egész heti rózsafűzéreket felajánlom a szűzanya szándékáért, hálából a kapott kegyelmekért, bűneink bocsánatáért, gyerekeinkért, egy fontos szándékért és az összes hívekért. Egy ismeretlen írja Háromszékről, imádkozzunk családom egészségéért, a Jóisten segítségéért, házasságomért és a betegségem megfordulásáért. Tessék, Mária Rádió. Halló.
1: Halló.
0: Tessék, Mária Rádió, élőben van.
1: Dicsértessék a drága Úr Jézus Krisztus. A rózsafűzét, a szentmisét elajánlom a Mária Rádió összes dolgozójáért is. A drága Tibor atyáért, a családjával együtt, és a lebénul gyermekemnek a lába gyógyulásáért, az én lábom gyógyulásáért, a látásomért, és a gonosz távozásáért. A család békességére, a tonlévőkére, a betegekért, minden jó akaratú emberekért, és az egész testvéreimért, a halottakért, és a drága gyermekem nyugalmáért, hogy 4 éve itt hagyott bennünket a drága gyermekem. Dicsértessék a drága Úr Jézus Krisztus, és a gonosz távozásáért, hogy a rossz emberek távozzanak a családunkból, édes Istenem, hallgass meg a kérésünket a drága Úr Jézus támmal együtt. Dicsértessék a drága Úr Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen. Köszönjük, hogy hívott, imádkozzunk mindezen szándékokért. Közben érkeztek még üzenetek. Felajánlom a rózsafűzét, a világ békéért, egészségét, anyagi gondjaik megoldásáért, halottaim lelke üdvét és egy fontos szándékért. Önökkel imádkozva felajánlom ezt a rózsafűzét, édesapám gyógyulásáért, hálából a kapott kegyelmekért, gyermekeinkért, az élő hit kegyelméért, és hogy rendeződjön az életünk. Isten akarata szerint, írta egy édesanya. A rózsafűzét felajánlom lábam gyógyulásáért, gyermekeim és unokáim egészségért, és hálából mindenért. Köszönöm szépen, írt egy néptelen hallgató.

mai imákat, szentmisét felajánlom édesanyám egészségét, lába gyógyulásáért, családomért, egészségemért, cukorbetegségemért. Jézusom, bízom benned.

Tessék, már a rádió. Haló. Élőben van, tessék.

0: Tessék, Mária Rádió.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Öröki ember.
1: Ezt a rózsafizést szeretném ajánlani Bíró Szilárdnak, máma van a születésnapja, Tisztén Miklóson. Máma van a születésnapja, kívánok neki sok erőt, egészséget, segítőkéjelmet az életbe, a terveit felüljenek, eltalálja a négy testvére, családjával együtt, és az édesapja, az édesanyja, és felajánlál még az egész halottanként, a férjem javulása, gyógyulásait, a kórházban van, édesanyám gyógyulásait. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Tisztenyosorról voltam, Bíró Klára, Isten fizesse meghallgatott. Kellemes szép délután kívánok, Pabácsi.
0: Köszönöm szépen, viszont kívánjuk, imádkozzunk együtt.

Kedves Mári Rádió hallgatók, ennyi fért a mai ima szándékkérésének a műsor idejébe. Maradjanak továbbra is velünk, imádkozzuk együtt a Rózsafűzért. Tibor atyát hallották, dicsétessék a Jézus Krisztus!

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Jöjj, Szentlélek Úristen, törzd el híváit szívét, és gyújtsd lángra bennünk szeretetet tüzét, árazd ránk szent lelkedet, és minden életre kél.
2: És megújítod a föld színét.
0: Könyörögjünk, Urunk és Istenünk, kérünk, szenteld meg egyházadat minden népben és minden nemzetben, árasz ki szent lelked ajándéka itt az egész földre, és ott, hogy amit kegyelmed elindított az örömhírrel, ő folytassa a világban a benned hívők szívén nát, ami Urunk Jézus Krisztus által.
2: Amen.
0: Uram, nyisd meg ajkamat,
2: hogy dicséretet hirdesse szám.
0: Isten, segíts meg engem.
2: Uram, siess segítségemre.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
2: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőiben, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklokra, harmadnapra feltámadt a halottak közül, felment a mennyben, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
2: Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
0: Mi atyánk, aki a mennyekbe vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.

0: be, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki megtisztítson minket.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki lelkünk békét megőrzi.

0: Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a szentségekben megerősítsen.

0: Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
0: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Mi Atyánk, aki a mennyekbe vagy, szenteltessék meg a Te neved, jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden nap

0: be, de szabadíts meg a gonosztól.
1: Amen.
2: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Jordán vizébe megkeresztelkedett.

0: Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.

0: Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelem már teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Jordán vízében megkeresztelkedett.
0: Asszony.

0: Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Jordán vízében megkeresztelkedett.

0: Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Jordán vízébe megkeresztelkedett.

0: Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Jordán vizébe megkeresztelkedett.

0: Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Jordán vízébe megkeresztelkedett.

0: Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vízével megkeresztelkedett.

0: Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
0: Az

0: orráján, amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Jordán vízében megkeresztelkedett.

0: Amen.
1: Mi atyánk, aki a mennyekbe vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden

0: Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelem már teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.

0: Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelem már teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelem már teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelem már teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelem már teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.

0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
1: Asszony.

0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.

0: Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
0: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
2: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Mi

0: de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
0: Asszonyunk,

0: Szerelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlény Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlény Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlény Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlény Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.

0: Nem.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.

0: atyáján, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki meghirdette Isten országát.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.

0: Sen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
1: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden.

0: és meg a gonosztól, amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Tábor hegyén megmutatta isteni dicsőségét.
0: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Tábor hegyén megmutatta isteni dicsőségét.

Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Tábor hegyén megmutatta isteni dicsőséget.

0: Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.

0: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.

0: Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőség.

0: áján, amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta Isteni dicsőségét.

0: szolgáljan. Amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Tábor hegyén megmutatta isteni dicsőségét.

0: szívesen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
1: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.

0: kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.

0: Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az eukarisztiában nekünk adta önmagát.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az eukarisztiában nekünk adta önmagát.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az eukarisztiában nekünk adta önmagát.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az eukarisztiában nekünk adta önmagát.

0: koráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki az eukarisztiában nekünk adta önmagát.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki az eukarisztiában nekünk adta önmagát.

0: Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.

0: Mária.
1: Imádkozzál érettünk Istennek, Szent Anyja,
0: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéretére.
1: Könyörögjünk Istenkinek egyszülötte élete, halála és feltámadása által az örök élet jutalmát megszerezte nekünk. Engedd kérünk, hogy a titkokról a boldogságú Szűz Mária Szent Orvosolya álmondásával megemlékezvén utánozzuk, amit magukba foglalnak, és elnyerjük, amit ígérnek, ami Urunk Jézus Krisztus által.
0: Amen.
1: Jézus szentséges szíve,
0: irgalmazz nekünk.
1: Szűz Mária szeplőtelen szíve,
0: könyörög érettünk.
1: Szent József,
0: könyörög érettünk.
1: Szent János evangélista,
0: könyörög érettünk.
1: Grignion Szent Lajos Mária,
0: könyörög érettünk.
1: Ki az,

0: ismered.
1: Magasztalja lelkem az Urat,
0: és szívem újjong üdvözítő Istenemben.
1: Tekintetre méltatta alázatos szolgáló leányát, ime ezendúl boldognak hirdet minden nemzedék,
0: mert nagyot művelt velem ő, aki hatalmas, ő, akit szentnek hívunk.
1: Nemzedékről nemzedékre megmarad irgalma azokon, akik istenfélők.
0: Csodát művelt erős karjával, a kevékedőket széjjel szórta.
1: Hatalmasokat elüzött trónjukról, kicsinyeket pedig félmagasztalt.
0: Az éhezőket minden jóval betölti, a gazdagokat elbocsátja üres kézzel.
1: Gondjába vette gyermekét Izraelt, megemlékezett irgalmáról,
0: melyet atyáinknak hajdan megígért, Ábrahámnak és utódainak mindörökké.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,

0: Szakénysereg,
1: szeplőtelenül fugantatott szűzmárja,
0: könyörög érettünkig hozzád menekülünk.
1: Könyörögjünk, Urunk Jézus Krisztus, közvetítünk az Atyánál, ki a legszentebb szüzet, édesanyádot nekünk is anyánknak adtad, hogy közbejárunk legyen nálad, a tőled kegyelmet kérüknek, add meg azt az örömet, hogy amit esedeznek, azt Mária által el is nyerjék. Amen. Oltalmad alá futunk Istennek, szent szülője, könyörgésünket megnevezz szükségünk idején, hanem oltalmaz meg minket minden veszedelemtől, mindenkor dicső és áldott szűz. Szeplőtelen szűzanya, minden kegyelem közvetítője, bűnösök menedéke,
0: könyörögj érettünk.
1: Szent Mihály és Szent Gábor főangyalok,
0: könyörögjetek érettünk.
1: Mennyei hatalmak Mária, angyalainak légiója,
0: könyörögjetek érettünk.
1: Keresztelő Szent János,
0: könyörögj érettünk.
1: Szent Péter és Pál apostolok,
0: könyörögjetek érettünk.

Amen. A légi válhuny tagja és minden meghalt kívül lárka Isten irgalmából békességben nyugodjék. Amen. Jóságos szűzanyánk, magyarok nagyasszonya, királynő.

Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóink, szent misét közvetítünk a nagyváradi Katalin telepi csodásérmi boldogasszony plébánia templomból. A legszentebb áldozatot Vas Csaba plébános atya mutatja be, koncelebrál Szőke Sándor lazarista szerzetes. A kantori szolgálatot ellátja Strifler Andrea. Kapcsolódjanak be önök is, és imádkozzanak velünk!

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Az Úr legyen veletek.
1: És veletek.
0: Köszöntünk nagy szeretettel mindenkit a ma esti szentmisén. Köszöntjük szeretettel a Mária Rádió hallgatóit, akik ma este velünk együtt imádkoznak a szentmisében. Ezt a ma esti szentmisét elhunyt Kerezsi Károly lelki üdvéért ajánlom föl. Szentmisén kezdetén vizsgáljuk meg a lelki ismeretünket, bánjuk meg a bűneinket, hogy tiszta szívvel ünnepelhessük az Úrnak szent titkait. Gyónom a mindenható Istennek és nektek testvéreim, hogy sokszor és sokat vétkeztek, gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással. Én vétkem, én igen nagy vétkem, kérem ezért.

0: és hitelhet testvéreim,
1: hogy imádkozzatok érettem, Urunkhoz, Istenünkhöz.
2: Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre.

0: Könyörögjünk. Mindenség teremtő és gondviselő Istene, tekints rejánk és engedd éreznünk irgalmas jóságod, hogy egész szívvel szolgáljunk neked, ami Urunk Jézus Krisztus a te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké.
1: Amen.
0: Szent lecke Szent Pál apostolnak a korintusiakhoz írt első leveléből. Testvéreim, figyelmetekbe ajánlom az evangéliumot, amelyet hirdettem nektek. Elfogadtátok és szilárdan kitartotok benne. Általa elnyeritek az üdvösséget, ha megtartjátok úgy, ahogy hirdettem nektek. Különben hiába lettetek volna hívőkké. Elsősorban azt hagytam rátok, amit magam is kaptam. Krisztus meghalt bűneinkért az írás szerint. Eltemették és harmadnap feltámadt, ismét az írás szerint. Megjelent Péternek, majd a 12-nek, később egyszerre több mint 500 testvérnek is megjelent. Ezek közül a legtöbben még élnek, néhányan azonban már meghaltak. Azután megjelent Jakabnak, majd az összes apostolnak. Utánuk pedig, mint egy elvetéltnek, megjelent nekem is. Én ugyanis az utolsó vagyok az apostolok között, s arra sem méltó, hogy apostolnak hívjanak, hiszen üldöztem az Isten egyházát. De Isten kegyelméből vagyok az, ami vagyok, s rám árasztott kegyelme nem maradt bennem hatástalan. Többet dolgoztam mindegyiküknél, igaz ugyan, hogy nem én, hanem az Isten kegyelme, amely velem van. Mindegy tehát, hogy én vagy ők, ugyanazt hirdetjük, s így lettetek hívőkké. Ez az Isten igéje.

Az Úr legyen veletek. Evangélium Szent Lukács könyvéből. Abban az időben egy farizeus meghívta Jézus, hogy étkezzék nála. Betért hát a farizeus házába, és ott asztalhoz ült. Élt a városban egy bűnös nő. Amikor megtudta, hogy Jézus a farizeus házában van vendégségben, alabástrom edényben illatos olajat hozott. Megállt hátul Jézus lábánál, sírt, könnyeivel öntözte Jézus lábát, majd hajával megtörölte és csókolgatta. Végül pedig megkente illatos olajjal. Ennek láttára a vendéglátó farizeus így szólt magában: ha ez próféta volna, tudná, hogy ki és miféle, aki érinti őt, hogy ez egy bűnös nő. Jézus akkor hozzáfordult: Simon, mondanék neked valamit. Az így válaszolt: Mester, beszélj. Egy hitelezőnek két adósa volt. Az egyik 500 dinárral tartozott neki, a másik 50-nel. Nem volt miből fizetniük, hát elengedte tartozását mindkettőnek. Melyikük szereti most jobban? Úgy gondolom, az, akinek többet engedett el, felelte Simon. Helyesen ítéltél, válaszolta Jézus. Majd az asszony felé fordulva így szólt Simonhoz: látod ezt az asszonyt? Betért házadba, s te nem adtál vizet a lábamra, ez viszont könnyeivel öntözte a lábamat, és hajával törölgette. Csókot sem adtál nekem, ez meg szüntelenül csókolgatja lábamat, amióta csak bejött. Aztán te nem kented meg fejemet olajjal, ez meg kenetet öntött a lábamra. Azt mondom hát neked, sok bűne bocsánatot nyert, mert nagyon szeretett. Akinek keveset bocsátanak meg, az kevésbé szeret. Aztán így szólt az asszonyhoz: bocsánatot nyertek bűneid, menj békével. Ezek az evangélium igéi. Krisztusban, kedves testvéreim, nem csupán a mai evangéliumi részlet, azt gondolom újra és újra felfedezzük a Szentírást olvasva, hogy az Úr Jézus milyen szeretettel van mindenki iránt, még a legnagyobb bűnös iránt is. Mai evangéliumi részlet is ennek a példája. Ott van a farizeus, aki úgy tesz, mintha szeretne, mert hogy vendégül látja az Úr Jézust. És ott van ez az asszony, aki nem szól egy szót sem, és mégis a viselkedésével az ő szeretetét fejezi ki. Felteszi az Úr Jézus a kérdést: vajon kinek van nagyobb szeretete? Ki az, aki jobban megérzi, vagy átérzi a kapott irgalmas szeretetet? És azt mondja, ez a farizeus is úgy valószínű az, akinek sokkal többet bocsátottak meg. Megtapasztalhatjuk tehát Isten irgalmas szeretetét. A kérdés az, hogy felfogjuk-e, hogy mit kapunk újból és újból? Hogy Isten irgalmas szeretete lép oda az életünkben, hozzánk, gyarló emberekhez. És igen, még akkor is, amikor mi méltatlannak tartjuk magunkat, az Úr Jézus az ő szeretetével akar ott lenni, jelen lenni az életünkben. Azt mondom hát neked, mondja a farizeusnak, sok bűne bocsánatot nyert, mert nagyon szeretett. Miért van ott ez az asszony az Úr Jézus lábánál? Miért
öntözi könnyeivel, és utána szárítja hajával, önti rá a szent olajat, mert megtapasztalta az Isten irgalmas szeretetét. Halljuk, ez a farizeus is kimondja fölötte az ítéletet, hát ez egy bűnös nő. És az Úr Jézus pedig milyen ember, hogyha nem veszi észre, hogy egy bűnös nő van ott mellette. Bezzeg én tökéletes vagyok. Érezzük ott az ellentét. És mit válaszol az Úr Jézus? Az ő irgalmas szeretetével válaszol neki is, a farizeusnak is, és ennek az asszonynak is. És igen, nekünk is. Újra és újra az ő szeretetével akar belépni a mi életünkbe. A kérdés az, hogy vajon észrevesszük-e, felfogjuk-e, mert hogy ott van a szeretet mindenki körül. A farizeus is megtapasztalhatná, ha magához közel engedné. Hogyha kimerné mondani, hogy vannak hibái, gyarlóságai, és nem tökéletes, és szüksége van az isteni segítségre az életében. Az asszony ezért megy oda, és megkapja a bocsánatot. Válaszul az irgalmas Isten válaszát kapja. A farizeus nem veszi észre, nem tapasztalja meg. Viszont fel kell tudjuk tenni a következménynek a kérdését is, ha én megtapasztaltam Isten irgalmas szeretetét, akkor tudom-e, hogy mi az én feladatom? Mert azt gondolom, a történet kapcsán eszünkbe kell jusson, hogy igen, mindaz, amit kapunk az Istentől, az nem véletlenül van, hanem azért, hogy azzal tanítson bennünket. Rávezessen az Isten igazságokra, illetve rávezessen arra az útra, vagy visszavezessen arra az útra, amely Isten országa felé vezet bennünket. És ez nem más, mint a szeretet útja. Ezt kell mi is végig járjuk földi életünkben, a szeretet útját. A mai napon ezt az ajándékot kérjük az Úr Jézustól. Elsősorban, hogy mi is megtapasztaljuk Isten irgalmas szeretetét, ugyanakkor pedig mi magunk is nap mint nap újból és újból a szeretet útján tudjunk haladni.

Testvéreim, áldjuk és magasztaljuk Istent, aki testi és lelki adományaival elhalmoz minket. Hogy mindig hálásak legyünk a teremtés és a megváltás gazdag ajándékaiért, kérjük Urunkat. Hogy készséges lélekkel fogadjuk a gondviselés minden rendelkezését, kérjük Urunkat. Hogy Isten és a fele barát szeretete irányítsa gondolatainkat, érzéseinket és cselekedeteinket, kérjük Urunkat. Hogy az irigységet és az önzést, a haragot és a gyűlölködést tartsa távol tőlünk, kérjük Urunkat. Hogy a munkásoknak munkát, az éhezőknek kenyeret, a szomorúaknak vigaszt és minden embernek üdvösséget adjon, kérjük Urunkat. Jóságos mennyei atyánk, hittel valljuk, hogy örök szereteteddel te irányítod emberi sorsunkat, add, hogy életünk minden napján hűségesen szolgáljunk neked, aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké.

0: Imádkozzatok testvéreim, hogy az én áldozatom és a tiétek kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt.
1: Fogadjál az Úr kezedből az áldozatot, legyen dicséretére és dicsőségére, mindannyiunk és az egész szentek házára.
0: Fogadd kegyesen könyörgéseinket, Úrunk Istenünk, és vedd szívesen híveid áldozati adományait, hogy amit most neved dicsőségére egyenként felajánlottunk, minnyájunk üdvösségére váljék, Krisztus, ami Urunk által. Az Úr legyen veletek.
1: És a veletekkel.
0: Emeljük föl szívünket.
1: Fölemeljük az Úrhoz.
0: Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek.
1: Méltó és igazságos.
0: Valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, hogy mindig és mindenütt hálát adjunk szentséges Atyánk néked, szeretett fiad Jézus Krisztus által. A te örök igéd ő, általa alkottál mindent, és őt küldted, hogy üdvözítünk és megváltunk legyen. Ezért öltött a Szentlélektől testet és született a Szent Szűztől, majd akaratodat teljesítve és szent népet szerezve néked, a keresztfán kitárt karral elszenvedte a kihalált, hogy feloldja a halálnak átkát és a feltámadásról bizonyságot adjon nékünk. Ezért az angyalokkal és minden szenteddel együtt dicsőségedet hirdetjük, és egy szívvel zengjük.

Valóban szent vagy Istenünk, minden szentség forrás. Kérünk, szenteld meg ezt az adományt, árasz le rá szent lelkedet, hogy számunkra, ami Urunk Jézus Krisztus, teste és vére legyen. Ő mielőtt önként átadta magát a szenvedésre, kezébe vette a kenyeret, hálát adott, megtörte, tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek, és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik.

A vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet is, majd ismét hálát adott, odaadta a tanítványainak, és így szólt. Vegyétek, és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek, és sokakért kiontatik, a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre.

0: íme hitünk szent titka. Ezért fiat halálának és feltámadásának emlékét ünnepelve, felajánljuk neked, Istenünk, az élet kenyerét és az üdvösség kelyhét. És hálát adunk, mert arra méltattál minket, hogy színed előtt állhatunk és szolgálhatunk neked. Kérve kérünk, gyűjtsön egybe a Szentlélek mindnyájunkat, aki Krisztus testében és vérében részesülünk.
1: Viseld szíveden, Urunk, egyházad sorsát az egész világon, tedd tökéletessé a szeretetben Leó pápánkkal, László püspökünkkel, s az egész papsággal együtt. Emlékezzél meg, Urunk, Károly gyermekedről, akit magadhoz szólítottál ebből a világból. Add, hogy aki a keresztségben titokzatos módon részesült fiat halálában, részesüljön fiat feltámadásában is. Emlékezzél meg a feltámadás reményében elhunyt testvéreinkről és mindazokról, akik irgalmadban bízva távoztak el a világból. Bocsásd őket szent színed látására. Könyörülj, kérünk mindnyájunkon, hogy Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, Szent Józseffel, az ő jegyesével, a szent apostolokkal és minden szenttel együtt, akik a világ kezdete óta kedvesek voltak előtted, részesei lehessünk az örök életnek, és dicsőítve magasztaljunk téged, Jézus Krisztus, a te fiad által.
0: Ő általa, ő vele és ő benne, a tiéd mindenható Atya Isten, a Szentlélekkel egységben, minden tisztelet és dicsőség, mindörökkön örökké. Amen. Üdvözítünk parancsára, és isteni tanítása szerint így imádkozunk. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól. Adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk. Míg reménykedve várjuk az örök boldogságot, és üdvözítőnknek Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét.
2: Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.
0: Urunk Jézus Krisztus, te azt mondott a apostolaidnak, békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek. Ne vétkeinket nézzed, hanem egyházat hitét. Őrizd meg szándékod szerint békében, és add meg teljes egységét, aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké.
2: Amen.
0: Az Úr békéje legyen veletek mindenkor.
2: És a helyetekben.
1: Engesztelődjetek ki szívből egymással.
2: Legyen békesség köztünk mindenkor.

Íme az Isten báránya. Íme, aki elveszi a világ bűneit. Boldogok, akik meghívást kaptak a bárány lakomájára. Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékunkba jöjj, hanem csak egy szóval mondom, és megoldom az életet.

0: Könyörögjünk, mennyei ajándékot éltető ereje járja át lelkünket és testünket, Urunk Istenünk, hogy ne a mi ösztönös természetünk uralkodjék bennünk, hanem a szentség hatása irányítson minket mindenkor, Krisztus, a mi Urunk által. Amen. Szeretném a kedves testvérek figyelmébe ajánlani, hogy holnap este nem 6 órakor lesz a szentmise, hanem este 7 órakor itt templomunkban, és 8 órakor kezdődik a közös imádság, szentségimádás, Dávid papszentelésére készülve, úgyhogy ifjúsági énekekkel, zenés, szentségimádás, elmélkedésekkel, csenddel, szeretettel várunk mindenkit az Úr köré, hogy tudjuk Dávidot így az imádságban is kísérni ezekben a készületi pillanatokban, tehát holnap este 7 órakor a szentmise és 8 órakor a szentségimádás. Egy szép estét kívánunk mindenkinek a továbbiakban. Az Úr legyen veletek! Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek.
1: Amen. A szentmise véget ért, mondjunk áldást az Úrnak.
0: Istennek legyen hála. Jézusunk, lelkek örök pásztora,
2: te kincsirgalmasan, szeretett nyájadra, Urunk, mi árvák, könyörgünk hozzád, kérünk téged, a boldogságos szizanya, és boldog szívád, vértanú üspök közben járására, oltalmazd meg a te szolgáidat, és ébresz új papi és szerzetesi hivatásokat. Jézusunk, őrizd meg népedet, hűségben és szeretetben, és küldj nekünk a te szíved szerinti papi és szerzetesi hivatásokat.
0: Amen. Az Úr angyala köszönti a boldogságos Szűz Máriát,
2: és népben vadász szemszívet,
3: üdvözöli Mária, kegyelemmel teljes, az Úrban te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te néhednek gyümölcse, Jézus. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Íme az Úr szolgáló leánya.
3: Legyen nekem a te ígéd szerint. Üdvözlégy Mária, kegyelem.

0: és az ige testélünk.
1: És mi köztünk lakozzék, üdvözlődj Mária, kegyelemmel

0: imádkozzál érettünk Istennek, Szent Anyja.
1: Hogy miért
0: könyörögjünk, kérünk téged, Úristen, önts lelkünkben szemkedelmedet, hogy akik az angyali üzenet által Szent Fiadnak, Jézus Krisztusnak megtestesülését megismertük, az ő kínszenvedése és keresztje által a feltámadás dicsőségébe ütessük. Ugyanaz a

0: szűz halára.
1: Amen. Ó bűn nélkül fogantatott szűz Mária. Ó bűn nélkül fogantatott szűz Mária. Ó bűn nélkül fogantatott szűz Mária.
0: Könyörgj érettünk, kik hozzád menekülünk.

Kedves hallgatóink, szentmisét közvetítettünk a nagyváradi Katalin telepi csodásérmi boldogasszony plébánia templomból. A legszentebb áldozatot bemutatta Vas Csaba plébános atya, koncelebrált Szőke Sándor lazarista szerzetes. A kántori szolgálatot ellátta Strifler Andrea. A technikai szolgálatot Antal János önkéntes biztosította, a mikrofonnál Antal Katalin önkéntest hallották. További áldott szép estét kívánunk minden kedves Mária Rádió hallgatónak. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: hét plébániája.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszönti Önöket Gábor Anna, az Erdély Mária Rádió Csíksomlyói Stúdió önkéntes munkatársa. Kedves hallgatóinknak bemutatjuk a nagyváradi Szent Katalin telepi csodás érmű boldogasszony templomot, ahonnan a héten élőben közvetítjük a szentmiséket. Nagyvárad Románia nyugati kapuja a hegyközdombjai alatt 126 méter tengerszint feletti magasságon terül el a Sebeskörös két partján. Bihar megye közigazgatási központja híres hévizeiről, amelyeket 2100-3000 méter mélyről hoznak a felszínre a gyógyulni vágyó turisták számára, de hasznosítják a lakások és üvegházak fűtésére is. Nagyvárad megalapítása Szent László király nevéhez fűződik, és a 11. századra nyúlik vissza. A város egy öttagú vár köré épült, az idők folyamán magában olvasztotta a környező kisebb településeket is. A város délnyugati részén a 20. század első évtizedében még szántóföld, kavicsbánya és külvárosi apróházak álltak, de a városnak ez a része, amit ma Rogeriusnak hívnak, annak idején a vincés nővérek által Laboré Szent Katalinról kapta a Nagyvárad Katalin telep nevet. Laboré Katalin egy francia parasztházas pár 9. gyermekeként született 1806. május 2-án. Élete a munka, az imádság és a vezekedés volt. Édesanyja halála után egyik nővére belépett a Páli Szent Vince és Marilac Szent Luisa által alapított vincés nővérek rendjébe. Édesapja Katalinnak a kérését, hogy beléphessen ő is a rendbe, több évekig megtagadta, de később Katalin is megkapta az atyai áldást és belépett a vincés nővérek társulatába. Végre 1830 áprilisában novícia lett a vincés nővérek párizsi anyaházában. Ebben az évben a párizsi rendházban megjelent neki a szűzanya, aki egy éremtervét mutatta meg és kérte annak megalkotását, nagy kegyelmet ígérve az éremviselőinek. E látomásai többször megismétlődtek, gyóntató papja azonban elutasítóan viselkedett vele, és csak 1832-ben beszélt a megbízatásról Párizs érsekével. Az érem el is készült, és a sok ima meghallgatás miatt az emberek csodás éremnek nevezték. 1832. június 30-án kibocsátották az első 2000 érmet. Katalin 1876. december 31-én halt meg Párizsban. Teste éppen maradt, és a vincés nővérek párizsi csodás érmű kápolnájában nyugszik. 1933-ban boldogá, 1947. július 27-én pedig szentté avatták. A vincés nővérek 1878-ban érkeztek Váradra, Nogál János kanonok püspök meghívására, és ők kezdték el látogatni élelemmel, segíteni és tanítani a városnak ezen a szélén lévő szegény külvárosi negyedet, az itt lakó gyermekeket és egy kis kápolnát, valamint napközi otthont is építettek. Amint már említettem, a nővérek nevezték el ezt a városrészt Laboré Szent Katalinról, a csodás érem látnokáról. A szeplőtelen Szűz Mária csodás érmének ünnepnapját november 27-ére tette 3. Leó pápa 1894-ben. Fidler István az egyesített Szatmár Nagyváradi Egyházmegye püspöke 1928-ban kezdeményezte egy templom építését, és ő is szentelte fel a Szent Katalin telepen a csodásérmű szűzanya tiszteletére. A templom és a rendház építésében még nagy szerepe volt Héreghi Narcissa vincés nővérnek, akinek emlékét a templomban márványtábla őrzi, valamint Zelinka János nagyváradi apátkanonok, pápai prelátusnak, akit a templom szentélye alá temettek el. 1940-ben érkeztek a szintén Páli Szent Vince által alapított lazarista szerzetesek a Katalin telepre, és letelepedtek az ottani rendházban, amit a vincés nővérek átadtak nekik. A Katalin telep 1981. október 1-től lett önálló plébánia. Az itt szolgáló lazaristák 1997-ben visszatértek Budapestre, majd 1997-től közel 20 éven át egyházmegyés papok szolgálták a plébániát. 2016-ban a lazaristák magyar tartománynak tagja visszatértek a telepre, Böcskei László nagyváradi megyéspüspök egyetértésével. 1934. június 4-én volt a templom alapkövének letétele, az építkezés pedig 1935-ben fejeződött be. A terveket Krausze Tivadar építész készítette, munkatársa Rimanóci Kálmán építész volt, a templom építését pedig Pap Ferenc és Morgós József vezették. A templomot Fidler István püspök szentelte fel 1935. december 8-án a csodásérmű boldogasszony tiszteletére, és a neoromás stílusú templom az országban egyedüliként viseli ezt a titulust. Homlokzatát három torony uralja, a középső torony emelkedik ki magasságában. Torony sisakjuk gula alakú. A hajót és az alacsony szentélyt dongaboltozat fedi, a szentély főoltárának szoborfülkében a csodásérmű szeplőtelen szűzszobra áll. A szobor Münchenbe készült 1933-ban. Az oltárkőben Szent Auctus vértanú erekjéje van, a mellékoltáron az a szentségtartó látható, ami az egykori kápolnában volt. A templomban csak szobrok vannak, ugyanakkor két színes, olmozott üvegablak uralja, amelyeket a budapesti Palka cég készített 1931-ben. A templom orgonája 19. század végéről való romantikus stílusú orgona, amit 1991-ben hoztak ide Németországból. A fából faragott keresztúti stációk 2018-ban készültek el, és egy felvidéki szlovák fafaragó kezének munkáját dicsérik. A plébánia a nagyváradi római katolikus egyházmegye, székesegyházi főesperesség, váradi esperesi kerülethez tartozik. A plébániához tartozó filia Bihar Szent János. Nagyváradtól 10 kilométerre nyugatra, Bors település mellett található, a román-magyar határtól 5 kilométerre. Nevét a határában létesült Szent János klastromról kapta. Augusztus 28-án ünnepelik a templom búcsúját, keresztelő Szent János vértanúságának ünnepéhez kapcsolódóan. Az elmúlt években sikerült a Katalin telepi templomot kívülről, belülről felújítani a plébánia épülettel, kerítéssel együtt, ami sok munkát és anyagi befektetést jelentett az egyházközség és a lazarista rend számára. A templom búcsú ünnepe november 27. Az egyház megyében újra élett örökös szentségimádási nap február első vasárnapján van, ugyanakkor minden hónap első vasárnapján is van csendes és vezetett szentségimádás. A nagyváradi Szent Katalin telepi plébánia honlapjáról, valamint más forrásokból vett értékes információk alapján készült a műsor. Szerkesztette Gábor Anna, elköszönök Önöktől az Erdély Mária Rádió Csíksomlyói stúdiójából. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Az Úr angyala köszönti a boldogságos Szűz Máriát.
1: És ő méhébe fogadá Szentlélektől szent fiát.
0: Üdvözd így, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Íme az Úrnak szolgáló leánya.
1: Legyen nekem a te igéd szerint.
0: Üdvözd így, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: És az ige testélőn.
1: És mi köztünk lakozik.
0: Üdvözd így, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Imádkozzál érettünk, Istennek szent anyja.
1: Hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
0: Könyörögjünk.
2: Kérünk téged, Úristen, önts lelkünkbe szent kegyelmedet, hogy akik az angyali üzenet által szent fiatnak, Jézus Krisztusnak megtestesülését megismertük, az ő kényszenvedése és keresztje által a feltámadás dicsőségébe vitessünk, Krisztus, a mi Urunk által. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Istenünk, te három püspököt arra választottad ki, hogy igazságodnak őre, az üldözötteknek védelmezője és népednek jó pásztora legyen, add, hogy mielőbb szentjeid között tisztelhessük, tanítása és példája világító jel legyen mindannyiunk számára. Amen. Urunk Istenünk,
2: te határtalan gondviselő szeretettel adtad nekünk Hám János püspököt. Ő hűséges szolgád és nyájad gondos pásztora volt, aki az életszentség útját járva minket is egyszülött fiat követésére buzdít. Tekints érdemeire, életszentségére és közbenjárása által hallgass meg kérésünket, hogy őt mielőbb szentjeid között tisztelhessük. Amen.
0: Imádkozzunk elhunyt testvéreinkért. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen. Üdvözl így, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Adj, Uram, örök nyugodalmat nekik,
1: és az örök világosság fényeskedjék nekik.
0: Nyugodjanak békében.
1: Amen.
0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Dicsértessék a Jézus Krisztus.
3: Mária Rádió. Egy fénysugár a lelkednek.

0: 20 éve együtt. Egy hang, ami elkísér a mindennapokban. Egy szó, ami erőt ad. Egy közösség, ami hazavár.
1: Az Erdélyi Máre Rádió fennállásának 20. évfordulója alkalmából ünnepelünk. Különböző helyszíneken és tereken adunk hálát az elmúlt 20 év áldásaiért, örömeiért és nehézségeiért.
2: Következő állomáshelyünk Kolozsvár lesz, ahová szeretettel hívunk és várunk mindenkit. A közös együttlét szeptember 18-án délután 5 órakor szentségimádással indul a Szent Mihály templomban, melyet ünnepi Szent Mise követ. Hálaadásunkat kötetlen agapéval egybekötött együttléttel zárjuk.
3: Legyünk együtt, ahogy 20 éve is. Egy szívvel, lélekkel, belekapaszkodva Isten és egymás szeretetébe.

század közepén együgyű szókkal, de csuda lelki bölcsességgel valaki, egy Kempis Tamás nevű ágostonrendi szerzetes, vagy más, négy rövid könyvet írt. Aki ennek a követésnek az útját járja, az megvalósítja a keresztény embertől megkívánt tökéletességet. A Krisztus követése az Isten és ember kapcsolatáról, az ember Isten felé törekvéséről, az Isten ember szeretetéről és az ember Isten szeretetéről szól. A keresztény mi volt nem más, mint Krisztus követése, sőt, a szó legteljesebb értelmében imitáció Christi, Krisztus utánzása, aminek egyetlen valóban járható útja és egyetlen hatékony módszere van, a szeretet. Vagyis az, amire Kempis Tamás könyve ősi tapasztalatokat összegezve tanít.

0: Őrizkedni kell a bizalmas barátkozástól.
1: Ne tárd föl minden ember előtt szívedet. Elég, ha a bölcsel és az istenfélővel meghányod vetett ügyeidet. Ifjakkal és idegenekkel szemben légy tartózkodó. A gazdagoknak ne hízelegj. Nagy urak körül forgolódni ne igyekezzél. Keresd társaságot az alázatos és egyszerű, istenfélő és szolgálatkész emberek között, és olyasmiről beszélj, ami mindenkinek épülésére válik. Asszony félével ne légy bizalmas jó viszonyban, hanem általában ajánlj Istennek minden derékasszonyt. Csak Istennel és az ő angyalaival kívánj bizalmas jó viszonyban lenni. Az emberek ismeretségét kerüld. Úgy illik, hogy szeretettel légy mindenkihez. De a bizalmas barátkozás nem válik hasznodra. Hányszor megesik, hogy egy ismeretlen személynek jó híre támad, de amint megjelenik, a ráemelkedő tekintetek előtt kicsinynek bizonyul. Mi is azt hisszük néha, hogy jobban tetszhetünk másoknak, ha közeledünk hozzájuk. Pedig épp akkor esünk ki kedvükből, mert közelről szemlélik erkölcsünk fogyatkozásait.

Igen nagy dolog engedelmességben élni. Magunkat elöljáró alá vetni, az önrendelkezésről lemondani. Sokkal biztonságosabb az alattvaló helyzete, mint az elöljáróé. Sokan inkább kénytelen kelletlen élnek engedelmességben, mint szeretetből. Ezeknek mindig van valami sérelmük. Nagyon könnyen zúgolódni kezdenek. Nem is szerzik meg a lélek szabadságát, míg egész szívvel, Isten kedvéért magukra nem veszik az engedelmesség igáját. Fuss, bár ides tova, nem lelsz másban nyugalmat, csak ha alázatosan előjárót kormánya alá veted magadat. Sokakat megtévesztett már az, hogy sokféle helyen járatták eszüket, és ide-oda vándoroltak. Igaz, hogy kiki szeret saját feje szerint cselekedni, és szívesebben hajlik azokhoz, akik úgy gondolkodnak, mint ő. De ha Isten van közöttünk, úgy van rendjén, hogy néha magunk tetszésétől is el tudjunk szakadni a békesség kedvéért. Ki olyan bölcs, hogy mindent velejéig átlásson? Ne bízzál hát túlságosan a saját véleményedben, hallgass meg szívesen másokét. Ha a te véleményed helyes, de azt Istenért elhagyva mást követsz, az nagyobb előmeneteledre szolgál. Gyakran hallottam, hogy biztonságosabb hallgatni valakire, tanácsát elfogadni, mint adni. Megeshetik, ha még oly helyes is valakinek a véleménye, az, hogy máséba nem nyugszik bele. Bár úgy követelni a józan belátás és az okosság, kevésségnek és nyakosságnak jele.

0: Első könyv, 10. fejezet. Őrizkedni kell a fölösleges szavaktól.
1: Amennyire lehet, kerüld a sok beszédű társaságot, mely sok bajt okoz a világ dolgok hánytorgatása, még ha igaz szándékkal történik is. Egy-kettőre bemocskol, és megejt bennünket a hiúság. Jobb szeretném, ha többször csöndben maradtam volna, és emberek között nem forgolódtam volna. De vajon miért beszélünk olyan szívesen, és miért szaporítjuk a szót, noha ritkán térünk vissza a hallgatáshoz, valami lelkiismeret furdalás nélkül? Azért beszélgetünk olyan szívesen, mert vigasztalást várunk attól, hogy egymással szót váltunk. Így próbálunk könnyíteni különféle gondolatokban elfáradt szívünkön. És szeretünk sokat beszélni, meg gondolkodni arról, amit nagyon kedvelünk, óhajtunk, vagy amit nagyon veszedelmesnek tartunk. De jaj, gyakran haszontalanul hiába. Ez a külső vigasztalás ugyanis a belső, isteni vigasztalásnak nem kis kárára van. Virrasszunk hát és imádkozzunk, hogy az idő hiába nem újjék. Ha szabad és illendő is beszélni, olyasmit beszélj, ami épít. A rossz szokásnak és lelki haladásunk elhanyagolásának nagy része abban van, hogy szánkra nem vigyázunk. Viszont nagy segítség a lélek haladásában az isteni dolgokról való lelki beszélgetés. Legfőképpen akkor, ha lélekben, gondolkodásban hasonlók találkoznak egymással Isten színe előtt.
0: Kempis Tamás, Krisztus követése. Boráros Imre, Kossuth Díjas színművész olvasott fel az első könyvből. A Miriam felvidéki magyar nyelvű Mária rádió felvételét Csöllő Stefánia és Apagyi László készítette 2020-ban.

Mária Rádió. Egy fénysugára lelkednek. Brassóban, a Fekete templomnál, a 89,7-es ultralövid hullámú frekvencián hallható.

Dicsőtessék a Jézus Krisztus, tisztelettel és szeretettel köszöntök minden kedves Mári Rádió hallgatót. Az Erdélyi Mári Rádió Csíksomlyó stúdiójából a pontos idő 19 óra és 30 perc, a mikrofonnál Pál Gerértet hallják. Rövid tájékoztató műsorismertetővel jelentkezem, hogy mit is hallhatnak itt az este folyamán, akik velünk együtt tartanak, velünk együtt rádióznak. Hamarosan várjuk a legkisebbeket, és nem csak őket, hiszen esti mesével folytatódik műsorunk. Ezt követően majd a Zsolozsmából az esti dicséretet imádkozzuk. 19 óra 58 perctől minden napunk ajándék Istentől címmel Veres Judit Mária tolmácsolásában lesz hallható. 20 órától a lelkötyö válaszol dr. Darvas Kozma József Esperes plébános atya lesz itt a Csíksomlyó stúdiónkban. 21 órától kiáltás ima nemzetért, imádkozhatunk együtt egymásért. 21 óra 15 perctől majd a béke rózsa fűzérére hívjuk hallgatóinkat. 21 óra 23 perctől ima hivatásokért lesz hallható a gyulafehérvári kispapok szerkesztésében. 21 óra 25 perctől folytatódik a Mladi Festről a sorozatunk, a 13. részhez érkeztünk. 22 órától majd a Zsolozsmából a befejező kompletóriumot fogjuk elvégezni. 22 óra 10 perctől, hogy megismerjenek téged címmel lesz hallható egy műsorunk. 22 óra 40 perctől jelenünk és jövünk műsorunk ismétlése lesz hallható. 23 óra 40 perctől majd a Vatikáni Rádió műsorával zárjuk mai napunkat. Felszeretném hívni kedves hallgatóink figyelmét, hogy a holnapi nap folyamán délelőtt 10 órától fogunk szentmisét közvetíteni Nagyváradról, a Szent József templomból. Majd délután 17 órától szentségimádásra kerül sor Kolozsvárról, a Szent Mihály templomból. 18 órától majd az ünnepi szentmisében tudunk együtt lenni és hálát adni a Mária Rádióért. Legyünk minél többen Kolozsváron, a Szent Mihály templomba. Imádkozzunk a rádióért, fennmaradásáért, önkéntesekért, munkatársakért. Tehát 17 órától szentségimádás, 18 órától pedig szentmise közvetítés, aki nem tud eljutni Kolozsvárra. Ez mind a holnapi nap folyamán, szombaton pedig délelőtt 11 órától fogunk szentmisét közvetíteni Nagyváradról, a Székesegyházból, papszentelési szentmisére. Hívjuk hallgatóinkat, hogy lélekben együtt imádkozzunk a paptestvérekért, a papokért, felszenteltekért, illetve délután 17 órától a Mária Hitadban tudunk együtt lenni Kovásznáról, 17 órától, 18 órától majd a szentmisében. A vasárnapi nap délelőttje pedig úgy alakul, hogy 9 óra 10 perctől fogadjuk az önök imakéréseit, 9 óra 25 perctől rózsafűzért közvetítünk Nagyváradról, a Katalin telepi templomból, majd 10 órától szintén a Katalin telepi templomból Nagyváradról primiciás szentmisére kerül sor. Délután pedig 16 órától szentmisét közvetítünk Bihar keresztesről. Búcsú szemmisében lesz lehetőségük kedves hallgatóinknak belekapcsolódni, tehát ez vasárnap délelőtt primiciás szemmise 10 órától, délután 16 órától pedig Bihar keresztestől szintén egy búcsú szemmise. Minden önkéntesünk és munkatársam nevében megköszönve megtisztelő figyelmüket, elköszönök egy rövid időre kedves mindannyiuktól, ha tehetik az este folyamán is válasszánk társul az Erdélyi Mári Rádiót, a mikrofonnál Pál Gerértet hallották. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: Kedves gyerekek, másnak Kopacz Kata mesél nektek a Mári Rádióban. Hallgassátok szeretettel a Világ Ámen Porszem című meséjét.
1: Kukkuriku tarajos, a falu legszebb kakasa kiállt az országút közepére. Kora reggel volt még, nem járt arra senki, de azért égnek nyújtotta a nyakát, és elkiáltotta szokásos reggeli mondókáját. Kukkuriku tarajos, szép vagyok és haragos. Van ki vélem szembeszáll, ember, állat vagy madár? Persze, ha senki nem járt arra, nem is felelhetett senki. Ezért, hogy mégis megmutassa nagy bátorságát, belerugott a legközelebbi porszembe, aztán megcsattogtatta szárnyait, és büszkén elindult hazafelé. Azt már nem hallotta, hogy a kis porszem jajgatni kezdett, és így panaszkodott testvéreinek. Jaj, jaj, már megint megrugott engem ez a sarkantyús kakas. Millió testvéremmel együtt élek az országúton, és mégiscsak engem rugdos. Nem is várok én már tovább. Elmegyek világgá. Hiába kérlelték testvérei, hiába marasztalták, a kis porszem elindult világgá. Ment, mendegélt, míg a patak partra ért. Ott aztán megszólította egy sárga kavics. Hová, hová, kicsiny porszem? A porszem meg sem állott, úgy válaszolt a kavicsnak. Hogy ne rúgjon engem többé, kukkuriku sarkantyúja, ott hagytam az országutat, és elindultam vándorútra. Hát akkor ne szaladj úgy, kiáltotta utána a sárga kavics, mert én is veled megyek. Így most már ketten vándoroltak, mentek, mendegéltek, míg az erdő szélre nem értek. Az erdő szélen aztán rájuk kiáltott egy vadkörte. Hová, hová, porszem, kavics? Azok meg sem álltak, úgy kiáltott vissza a kavics. Porszemet a kakas rúgta, elindult hát vándorútra, most már én is vele járok, 3 évig meg sem állok. Egyéb sem kellett a vadkörtének, leugrott a fáról, és szaladt a két vándor után. Most már 3-asban mendegéltek, de nem sokáig, mert a hegyoldalban egy aranyalmafát találtak, s a legaranyosabb aranyalma megkérdezte tőlük, hogy hová, hová, 3 vándor? Most is csak futtában válaszolt a vadkörte. Kakas elő porszem futott, míg a patakpartra jutott. Patakpartnál kavics szaladt, futok én is, ágról szakadt. De már az aranyalma is futott utánuk. A réten, a retekkel találkoztak, az is szaladt. A hagymával, az is szaladt, s nyomukban a sárga dínye, görög dínye. Így szaladtak, így futottak, míg egyszer csak, hogyan nem, éppen a kis porszem szülőhazájába az országútra jutottak vissza. Az országút közepén pedig ott állott a kakas, és éppen kiáltotta. Kukkuriku tarajos, szép vagyok és haragos. Van ki vélem szembeszáll? Ember, állat vagy madár? Így kiáltott, de hirtelen észrevette a porszemet és a különös sereget, ettől aztán úgy megijedt, hogy meg sem állott hazáig. Nem is mert többé kimenni az országútra, a kis porszem elbúcsúzott vándortársaitól, azok is hazamentek, s a kis porszem azóta is ott él millió testvére között.

0: Istenem, jöjj segítségemre!
1: Uram, segíts meg engem!
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Alleluja!
1: Isten, ki fényben tündökölsz, és napfényt alkottál nekünk, főséget kérjük, jó Urunk, most, hogy napunk leáldozik.
0: Az esti csillag feldereng, a nap már csendben elpihent, s föld sötétben elmerült, az ősi rend így teljesül.
1: Téged, fölséges Istenünk, gyarló szolgáit kérlelünk, elfárasztott a munkanap, homályban minket mégse hagy.
0: Ne lepje el minket homály, ha éjbe hull a napvilág, hogy szent nevedben bízva most lássunk majd áldott holnapot.
1: Ezt add meg, kérünk, jó Atya, s Atyának mása egy Fia, s te szent lélek vigasztaló, örökre egy uralkodó. Amen.
0: Irgalmasságom és erősségem az Úr, benne remélek. Áldott legyen az Úr az én sziklaváram, ő tanította kezemet a harcra, és ujjamat viadalra.
1: Irgalmasságom és erősségem ő nékem, menedékem és szabadulásom.
0: Védőpajzsom, benne remélek, aki a népeket meghódoltatja előttem.
1: Uram, ki az ember, hogy törődöl vele? Az ember fia, hogy gondolsz rá?
0: Hiszen olyan az ember, mint a szellő, napja pedig, mint a suhanó árnyék.
1: Uram, hajtsd le egedet és szállj alá. Érints meg a hegyeket, hadd füstöljenek.
0: Lobogtasd villámod és űzz szét ellenségeim. Szórd rájuk nyilait és zavard meg őket.
1: Nyújtsd le kezedet a magasból, szabadíts meg, ments ki a nagy vizekből.
0: Az idegenek hatalmából, akinek ajka hazugságot beszél, és jobb kezük hamisan esküszik.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak, és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Irgalmasságom és erősségem az Úr, benne remélek. Boldog a nép, amelynek az Úr az Istene. Új éneket énekelek néked, Istenem. 10 húrú hárfán zsoltárt zengek neked.
1: Aki rájukat diadalra segíted, és szolgáltad Dávidot a gonosz kartól megmented.
0: Ments meg, szabadíts ki engem az idegen népek keze közül.
1: Akiknek ajka hazugságot beszél, és jobb kezük hamisan esküszik.
0: Fiaink legyenek, mint a sarjadó palánták, ifjú erőtől duzzadók.
1: És leányaink díszesek, mint a faragott oszlopok, amelyek palotákat ékesítenek.
0: Csűreink teljenek meg színig, minden jótól roskadozzanak.
1: Ezrével legelészenek juhaink, számukat se tudjuk rétjeinken. Állataink kövérre hízzanak.
0: Ne támadjon rés falainkon sem átjárás. Utcáinkat ne töltse be jajveszékelés.
1: Boldog a nép, amelynek így megy a sora. Boldog a nép, amelynek az Úr az Istene.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Boldog a nép, amelynek az Úr az Istene. Eljött Istenünk üdvössége és országa. Hálát adunk neked, mindenható Urunk Istenünk.
1: Aki vagy, aki voltál, és aki eljössz, mert átvetted a főhatalmat és uralkodol.
0: Háborognak a nemzetek, de eljött az ideje haragodnak és az ítéletnek a holtak fölött.
1: Jutalmazd meg szolgáidat, a profétákat és a szenteket, nevet tisztelőit, a kicsinyeket és a nagyokat.
0: Eljött Istenünk üdvössége, ereje és országa, és fölkentjének királysága.
1: Mert letacították testvéreink vádlóját, aki éjjel-nappal vádolta őket Istenünk trónja előtt.
0: Legyőzték őt a bárány vérével, és tanúságuk igéjével.
1: Még életüket sem kímélték, mint halálig.
0: Ezért örvendezzetek ti mennyek,

0: ti, akik benne laktuk.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Eljött Istenünk üdvössége és országa. Álljatok szilárdan és rendületlenül a hitben, és ne tántorodjatok el az evangéliumi reménytől, amerről hallottatok, hiszen minden teremtménynek hirdették az ég alatt. Az Úr az én pásztorom, nincs is semmiben hiányom.
1: Az Úr az én pásztorom, nincs is semmiben hiányom.
0: Zöldellő mezőkön terelget engem.
1: Nincs is semmiben hiányom.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Az Úr az én pásztorom, nincs is semmiben hiányom.
0: Akik éhezik az igazságot, azokat az Úr jól lakatja és betölti javaival. Magasztalja lelkem az Urat, és szívem újjon üdvözítő Istenemben.
1: Tekintetre méltatta alázatos szolgáló leányát, íme ezentúl boldognak hirdetnek az összes nemzedékek.
0: Mert nagyot művelt velem ő, aki hatalmas, ő, akit szentnek hívunk.
1: Nemzedékről nemzedékre megmarad irgalma azokon, akik istenfélők.
0: Csodát művelt erős karjával, a kevékedőket széjjel szórta.
1: Hatalmasokat elűzött trónjukról, kicsinyeket pedig felmagasztalt.
0: Az éhezőket minden jóval betölti, a gazdagokat elbocsátja üres kézzel.
1: Gondjába vette gyermekét Izraelt, megemlékezett irgalmáról,
0: melyet atyáinknak hajdan megígért, Ábrahámnak és utódainak mindörökké.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Akik éhezik az igazságot, azokat az Úr jól lakatja és betölti javaival. Krisztus a népek világossága és minden élő öröme, kérjük őt boldog áhítattal.
1: Adj, Urunk, fényt, békét és üdvösséget.
0: Soha el ne fogyó világosságunk, az Atya igéje, te minden ember megmentésére jöttél, irányítsd a keresztségre készülőket egyházadban, hogy elnyerjék a világosságot.
1: Adj, Urunk, fényt, békét és üdvösséget.
0: Urunk, ne tekints gonoszságainkat, mert nálad van az irgalom.
1: Adj, Urunk, fényt, békét és üdvösséget.
0: Te úgy akartad, hogy az emberek tehetségükkel kutassák a természet titkait, és így irányítsák a világot. Add, hogy a tudomány és a művészet dicsőségedre és minnyájunk javára szolgáljon.
1: Adj, Urunk, fényt, békét és üdvösséget.
0: Védelmezd azokat, akik testvéreik szolgálatára szentelték magukat, hogy szabadon és nehézségek nélkül végezhessék munkájukat.
1: Adj, Urunk, fényt, békét és üdvösséget.
0: Urunk, amit te kinyitsz, az senki sem zárja be. Vezesd világosságodra az elhunytakat, akik a feltámadás reményében haltak meg.
1: Adj, Urunk, fényt, békét és üdvösséget.
2: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól.
0: Esti könyörgésünket fogad meg engesztelődve, Urunk Istenünk. Add, hogy fiad nyomában járva a jó cselekedetek gyümölcsét teremjük béketűrésben, ami Urunk Jézus Krisztus, a te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké.
1: Amen.
0: Az Úr áldjon meg minket, védelmezzen minden rossztól, és vezessen el az örök életre.
1: Amen.

Minden napunk ajándék Istentől. Fogadjuk örömmel a hétköznapok látható és láthatatlan ajándékait.

Élj a jelenben. A pénznek nem árt, bárhogyan is jutnak hozzá. Aki megszerzi, annak árt, mondta John Steinbeck.

0: Lelki atya válaszol. Darvas Kozma József, Esperes plébános úr műsora következik.
1: Dicsőtessék a Jézus Krisztus!
2: Mindörökké, amen!
1: Isten hozta, Esperes úr!
2: Nagy szeretettel köszöntöm a Mária Rádió minden kedves hallgatóját. Ma szeptember 17-én, csütörtök este, Ringeni Szent Hildegárd, Bellármin Szent Róbert, Zsófia Ludmilla napja van. Bellármin Szent Róbert Montepulciano-ba született, Itáliában 1542-ben. Teológus, érsek, bíboros. 1560-ban belépett a jezsuita rendbe, 1570-ben pappá szentelték. 1576-ig Löwenben hitszónok és teológia tanár volt, ahol elsőként jezsuitaként Aquinói Szent Tamás summáját magyarázta és Bájusz téziseit cáfolta. 1576 és 88 között Rómába kontroversz teológiát tanított. 1592-ben a római kollégium rektora, majd nápolyi tartományfőnök, 8. Kelemén pápa 1599-ben bíborossá nevezte ki, majd 1602-ben kápua érsekévé. Gondos főpapként segítette a szegényeket, később több római kongregáció tagja és különböző egyházi intézmények protektora lett. Teológiai vitákban és egyházpolitikai kérdésekben is részt vett. Jelentős művei közé tartozik két katekizmusa, az egyik a kis katekizmus, amelyet egészen majdnem napjainkig az egyház használta kérdés-felelet formájában, amelyek közül a kisebb 400 kiadást és 56 nyelvre fordítást ért meg. Részt vett a Vulgáta javításában, az Új Szövetség görög szövegének revíziójában, valamint Zsoltár kommentárt és aszkétikus műveket is írt. Halála előtt egy évvel jelent meg a Jó halálra való felkészülés. Bíborosként is egyszerűen szegénységben és önmegtakadásban élt. Az egyik neveltjét megírta, hogy boldoggá, majd szenté avattá Gonzága Szent Alajost. Barátság fűzte Baroniuszhoz és Szalizi Szent Ferenchez. 1621-ben hunyt el, 1923-ban boldoggá, 30-ban szenté avatták, 1931-ben egyház tanítóvá nyilvánították. Szeptember 18-án pénteken Kopertinói Szent József, Diana és Titus napja. Kopertinói Szent József Kopertinóba született 1603-ban. Pap, misztikus, rosszul tanult, a templom és az Isten tisztelet vonzotta. Már gyermekkorában misztikus tapasztalatokat szerzett, gyakran vonult magányba. 1611 és 14 között betegségek erősítették szemlélődő befele fordulását. 1620-ban kapucinus laikus testvér lett, de gyenge egészsége és a kolostori munkába való használhatatlansága miatt 8 hónap után elbocsátották. Később egy minorita kolostorban megtanult írni, olvasni, majd fel is vették a rendbe. 1628-ban pappá szentelték, Mária de Grottellában extatikus életet élt, egyszerűen lenyűgözte Isten nagysága és szeretete. Sokszor is hosszasan lebegett, ezt levitációnak hívják. Nagy tömegeket vonzott, és 1636-ban az inkvizíció Nápolyba idézte. Semmiféle hamisságot nem állapítottak meg, de rejtett életre kötelezték. 1639-ben a Szent Ferenc sírtemploma melletti konventbe került Assisibe, ahol újra sokan látogatták, köztük bíborosok, püspökök, fejedelmek. Az inkvizíció 1653-ban, júliusában a Pietra Rubbiai, majd a Fossombrónei kapucinus kolostorba, végül 7. Sándor pápa közbenjárására az oszimói minorita kolostorba vitték, s a külvilággal minden kapcsolata megszakadt. Rendtársaitól is elválaszva élt, gyakori extatikus egyesülésbe Istennel. A szent miséje nagyon elhúzódott. Volt, amikor 3-4 órát is tartott, és az áldozás után a levegőbe a plafon fogta meg, annyira felemelkedett, lebegett. 1753-ban boldoggá, majd 1763-ban szentté avatták. 19-én Szent Januarius, Wilhelmina és Vilma napja van. Januarius Puteoli Nápoly mellett 300 körül szenvedett vértanúságot, püspök vértanú. A 7. századi vértanú akta szerint a Diocletianus féle keresztény üldözés idején Benevento püspöke volt. Diakonusával, Festussal és lektorával, Desiderius-szal Puzzoliba látogatott, ahol Sossus Misenói diakonus titokba felkereste őket. Sossust elfogták és elítélték, Januarius pedig társaival együtt meglátogatta a börtönben. Mivel nem voltak hajlandók áldozni az isteneknek, vadállatok elé ítélték őket. Az ítélet kihirdetésekor a bíró megvakult, de Januarius meggyógyította. Ezért a büntetést hővesztésre változtatták. Útközben Proculus diakonus és két hívő, Eutychész és Acutius tiltakozott az igazságtalan ítélet ellen, ezért őket is elfogták és lefejezték. Hagyomány szerint a vértanuk nem feltétlenül egyszerre és ugyanazon a helyen haltak meg, de valamennyien a Nápoly környéki egyházakhoz tartoztak. A nápolyi székesegyházban Szent Januarius beszáradt vérét két fiolában őrzik. Hagyomány szerint a vér bizonyos alkalmakkor, főként szeptember 19-én, Januarius vértanúságának napján, csodálatos módon folyékonnyá válik. A jelenséget számos alkalommal vizsgálták, de természetes magyarázatát nem sikerült bizonyítani. 1902-ben két professzor megvizsgálta a folyadékot, és emberi vérnek találta. Hasonló jelenséget Puzzoliban és néhány magántulajdonban lévő erekjénél is megfigyeltek. A csoda első hiteles leírását 1389-ben rögzítették. Nápoly népe Szent Januariuszt a város fő patronusaként tiszteli, és a vér folyékonnyá válását gyakran a következő hónapok kedvező vagy kedvezőtlen előjeleként értelmezi. Szeptember 20-án vasárnap, évközi 25. vasárnap, koreai vértanúk Friderika és Frida napja. Koreában vértanúságot szenvedett keresztények emléknapja szeptember 20. A koreai egyház 1801-től 34-ig, majd 39-től 45-ig pap nélkül volt. 1831-ben szervezték a korai apostoli vikáriátust, melynek első vikáriusa Brugiere meghalt, még mielőtt eljutott volna székhelyére. Hamarosan két pap, és Imbert vikárius érkezett titokba Korjába. 1839-ben mindhárman vértanúk lettek. Ismét titokba püspök és pap érkezett, akiket 1866-ban megöltek. 1876-ban érkezett az új vikárius néhány pappal, akiket szintén halálra ítéltek, és csak a francia kormány közbelépésére változtatták az ítéletet számüzetésre. Az 1839 és 46 évi üldözés áldozatai közül 82 vértanú, 32 férfit és 50 nőt 1925. július 5-én avatták boldoggá, és második János Pál pápa 1984. május 6-án Kim Taegon Andrást, Csong Haszánk Pált, Imbert Lőrincet, Bernő Ferenc Simont és 99 társukat szentté avatta. Szeptember 21-én Szent Máté apostol evangélista napja van, Mirella és Ilka napja is. Szent Máté, másképpen Lévi, a héberben Mattanya, tehát Máté, Isten ajándéka, apostol és evangélista jelképe ember, esetleg szárnyakkal, evangélista szimbóluma ez, ő maga Máténak és a vámosnak mondja magát. Lévi a vámos. A kettős név más apostoloknál is előfordul. Például János Márk, vagy Saul Pál, Simon Péter. Szent Máté Alfeus fia volt. A határváros Kafarnaumban élt, vámosként Heródes Antipász szolgálatában állt, vagy Kafarnaum városától vette bérbe a vámot. Arám anyanyelvén kívül görögül is tudott, és evangéliumának tanúsága szerint nagyon értett a különféle pénzek megkülönböztetéséhez. Az apostolok listáján a 7. helyen szerepel, Jézus a vám mellől hívta meg, azonnal követte Jézust, s végül látta, vendégül látta a házában. Ettől kezdve Jézus tanítványa és szemtanúként írta az evangéliumot. Az apostolok szétszóródása után pünköst és az üldözés után Rufinus és Szokrates szerint Etiópiában, Szent Jeromos szerint Perzsiában, ez az Etiópia a magyar mondában is, eredet mondában is, a Szerecsen ország, hiszen Krisztus előtt vagy 2000-ben Afrikából szállítottak Örményország közelébe ilyen etiópokat, és ezt a részt Szerecsen országnak, Etiópiának nevezték. Mások szerint Szíriában szenvedett vértanúságot. Szeptember 22-én Szent Móricz és társai, valamint Mór napja van. A tébai Egyiptom van a 3. század közepén a tébai légió és parancsnoka volt Szent Móricz. Eukárius Lioni püspök 450 körül elbeszélése szerint Tébában léptek a császári hadseregbe, Maximianus Herculeus Galliába vezényelte őket a keresztények üldözésére. Agaunumban érve, mivel valamennyien keresztények voltak, megtagadták a az isteneknek szóló áldozat bemutatását a különböző hadi mozdulatok előtt. A császár ezért kétszer egymástán megtizedelte, majd az egész légiót megölette. A 9. századi passzió szerint Diocletianus 286-ban Maxentius bízta meg egy galliai lázadás leverésével csapatainak megerősítésére rendelte hozzá a teljes egészével keresztény tébai légiót. Octodumnál, mert ott végezték ki őket, Martigny, franciásan ma, így nevezik, Maxentius áldozat bemutatása hűségesküre szólította fel katonáitak, amit megtagadtak, és a megtizedelés után végül mindannyiukat megölette. Egy légió körülbelül 1000 emberből állt, valószínűleg, tehát egy ilyen nem a 6000, hanem az egyik 6 testet, csapattestet végeztette ki. A 4. században Theodorus Martigny püspök a temetőből átvitette erekéiket a tiszteletekre épült bazilikába. Móricot a 12.-13. századtól gyakran korabeli fegyverzetben zászlóval, lándzsával, karddal, pajzssal ábrázolták. A késő középkorban rendszerint sötét bőrűként afrikai származására utalva. A magdeburgi egyházmegye védőszentje a domban több szobra áll. Életének 4 jelenete egy 1400-as évek elejé táblaképen is látható. Móricz legendája az érdi kódexben is olvasható. Tiszteletet uralkodó házak, az arisztokrácia, majd a feudális nemesség, püspökök és monasztikus rendek terjesztették. Szent István bakonybéli monostort Szent Móricz tiszteletére alapította, aki a 100 uralkodó házaknak, Gizella királyné nemzetségének családi patronusa volt. Nider-Altaikból népesítette be, a szerzetesek között volt sógora, Szent Günther remete is. Néhány évig Szent Gellért is idevonult lelki magányba, s a középkorban a lovagi kard megáldásánál Szent György Sebestyén mellett Móriczot is segítségül hívták. Hagyomány szerint Móriczot a Szent Kereszt szögével ékesített lándzsájának másolatát Ottó császár Szent István királyunknak nász ajándékba adta. 23-án Pietrelcinai Szent Pió és Szent Tékla napja. Szent Tékla az első század vértanúja, legendája szerint Pál apostol tanítványa Ikóniumban. Az apostol tanítása hatására szakított a Tékla vőlegényével, és szüzességet fogadott. Vőlegénye hatóságnál panaszt tett, Tékla álnok testvérei pedig elárulták Pál tartózkodási helyét. Pált kiűzték a városból, Téklát mágjára vetették, onnan csodálatosan megmenekült. Csatlakozott Pálhoz, Antiókiába mentek, ahol a lányt vadállatok elé dobták, de azok nem bántották. Megszabadult és tovább segített Pálnak a térítésben. Tékla tisztelete a keleti egyházban, Egyiptomban, Bizáncban gyorsan elterjedt, majd meghonosodott Rómában, Itáliában, Lyonban és Tarragona városában is. A kultusz spanyol illetése a 18. században Bécsben, Prágában, Münchenben is felbukkant. És akkor szóljunk Szent Pió atyáról is. Ő 1887. májusában született, Pietrelcinában, második a gyermekként 1903. januárjába belépett a morkonei kapucinus rendbe. 1910-ben pappá szentelték, urunk sepphelyeit, stigmáit viselte a testén 1918. szeptember 20-ától. 31 éves volt, amikor a stigmákat megkapta. Az egyház történetben egyik legjobban dokumentált stigmatizációs eset, hogy Jézus ötszent sebét valaki megkapta. Kiváló gyóntató volt. Gyakran 10-15 órán át keresztül gyóntatott, San Giovanni Rotondóba halt meg, abban a kapucinos kolostorba, ahol élete legnagyobb részét töltötte. 1956-ban kórházat alapított, 1968. szeptember 23-án halt meg. Szent II. János Pál bíborosként, püspökként találkozott volt vele, majd 1999. májusába boldoggá, és 2002. júniusába szentté avatta. Rómában a világ minden tájáról összegyűlt hívek jelenlétében. A régi bazilika közelében, ahol Szent Pia atya erekéi pihentek, egy hatalmas új templomot építettek, amelynek teljes befejezéséhez a világ minden tájáról gyűjtöttek adományokat. Minden este közös rózsafűzír imádsággal kérik itt Pia atya közbenjárását, és zarándokok sokasága keresi föl ezt a helyet, hogy lelki vigasztalást nyerjenek. Ő a kamaszok és a civil önkénteseknek a védőszentje. 24-én csütörtökön Szent Gellért, Mercedes és Gerda napja. Szent Gellért Velencébe született, 977 táján, 5 éves volt, amikor súlyos betegségbe esett, majd gyógyulása után a San Giorgio Maggiore monostorba, velencei egyik templomába, kolostorába lett oblátus, tanulmányi után perjel, később apát lett, de 1018-ban lemondott hivataláról, remetéskedett, majd Jeruzsálembe indult volna zarándok útra, de az Adrián az időjárás nem volt kedvező, kikötöttek, amíg ott a csendesebb időre várakoztak, akkor az egyik Magyarországon térítő Bence és apáttal találkozott, aki elhívta Magyarországra, és Szent István király megkérte, és fia Imre herceg nevelését rá bízta, 7 éven át nevelte, tanította, és 1024 körül Bakonybélbe vonult, ahol teológiai műveket, homiliákat írt. 1030-ban István király megalapította a marosi, később Csanádi egyházmegyét, és püspökévé nevezte ki Gellértet. Megszervezte az egyházmegyét, térített templomokat, iskolákat alapított, és fönnmaradt a Gellért alapította Csanádi, káptalani, marosvári iskola, ahol 70 nemes atyafi fia tanult. És ő volt az, aki a szűzanya tiszteletét is terjesztette, szigorú szerzetesi életet élt, és híres egyházi szónok volt. Szent István halála után Péter király ellenében a trón örökösöket támogatta. Abba Sámuel koronázását megtagadta, kegyetlenkedései miatt szószékről bírálta, és a bukását is megjövendőlte. Amikor bírálta Abba Sámuel királyt, akkor a tolmács meglepődött, és rá kiabált, fordíts le, úgy, ahogy mondtam. 1046-ban a pogány lázadás idején, ugye Péter másodszor is visszatért, és el kellett menekülnie, és a András herceg elé ment a magyar nemesség, és a püspökök is 1046-ban a felkelők a Kelenhegyre hurcolták, majd ledobták, sláncsával átdöfték. A pesti oldalon a Nagyboldogasszony templomba temették el, majd 1083-ban Szent László király kérésére 7. Gergely pápa a szentek közé iktatta, és földi maradványait püspöki székhelyére szállították, majd az erekéinek nagy részét külföldre menekítették, onnan pedig Magyarországra is visszahoztak. Kívánom, hogy mindazok, akik névnapot, családi ünnepet, születésnapot ünnepelnek, a Jóisten éltesse. Imádkozzunk a gyermeket váró édesanyákért, s a kisgyermekekért. Dicsőséges édesanyja Szent Anna, Isten az áldott állapotban lévő anyák támaszába is rendel téged. Bizalommal és álhatatosan kérünk, könyörögj az édesanyákért, akik szívük alatt hordják gyermeküket. Isten óvja meg őket minden bajtól. Szent Anna, te állj mellettük majd akkor is, amikor világra hozzák gyermeküket. Eski számukra erőt és türelmet, hogy áldozatos szeretettel fogadhassák őt, akit már most nagyon szeretnek. Két legdrágább édesanyja, Szent Anna, és Isten szülő boldogságú Szűz Mária, könyörögjetek érettük. Szűzanyám és Szent Anna, bízunk bennetek, ámen. És ne feledkezzünk meg az idősekről, a betegekről, akik kórházban vannak, vagy éppen otthon, s nem tudják a lakásukat elhagyni, hogy áldja meg, és őrizze meg a Jóisten mindnyájukat, és hogy általuk is épüljön az ő országa.

kedves hallgatóink, hívhatják a lelki atyát a műsor egész ideje alatt a 0259 420 555 vagy a 0359 420 555-ös telefonszámok valamelyikén. Szöveges üzeneteiket műsor egész ideje alatt várjuk a 0758 420 555-ös telefonszámunkra.

0: Haló, tessék. Haló, haló.
1: Dicsétessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen.
1: Anyikó vagyok Brassóba. Meg szeretném köszönni a Jóistennek és a szűzanyának, hogy a testvérem többet nem veszekedik velem. És köszönöm akiknak is az imád. Hálát adok a Jóistennek, hogy mostanában, amikor ki telefonált, sem be van. Most is vártam a telefont. Mondja meg az atyának is, köszönöm az imád. Továbbra imádkozunk egymás is. Tovább hogyan kell imádkozz a kéte is. Köszönöm szépen.
0: Szívesen. Továbbra is imádkozni kell, és ha szüntelenül imádkozunk, akkor a Jóisten a békét is megadja a szívünkbe, mindenkinek a szívébe. Köszönöm szépen a visszajelzést.

0: Halló, tessék!
1: Halló! Dicsértessék a Jézus Krisztus!
0: Üdvözlöm, Erzsébet asszony!
1: Nagy szeretettel köszöntöm az Esperes urat, és természetesen Gellértet is. És azt szeretném mondani, hogy nem, most nem kérdésem van, hanem amit mondok, az nem a műsorhoz tartozik, hanem ha megtetszik engedni, úgy szeretném, hogyha hallja mindenki, amit mondok. Azt akarom mondani, hogy nagy-nagy-nagy örömmel kapcsolódtam be a Mária Rádión keresztül a jubileumi búcsús szentmisébe. Hát tiszta szívemmel együtt örventem a csíkszeredai és az egész közösséggel. Gratulálok nagyon az Esperes úrnak, mert ez nagyon-nagyon szépen ki volt dolgozva, és egy nagyon felemelő, ünnepélyes jubileumi mise volt. Hát nagyon átérződött, hogy egy élő közösség vett ott részt az ünnepségen, sok szép ének, hát nagyon kedvelem és szeretem a szép énekes ünnepi miséket, hát azt hiszem, hogy még a völgy is zengett a sok szép énekléstől. És ahogy hallottam, ugye egy egész hetős ünnepség sorozat volt, nem csak egy mise, úgyhogy ünnepelt a Csíkszereda és környéke, és a helyzet az, hogy az ünnepelni szép és jó dolog, nagyon szép és jó dolog ünnepelni, és főleg mikor sok szép ilyen egyházi esemény van, és ettől eltekintve nagyon kegyesek voltak hozzánk ezen az összön, mert udvarhelyen is volt a Mária Rádió stúdióban egy nagyon szép mise a fennállás alkalmából, akkor volt a Szent Ágoston templomból, és volt búcsús mise, akkor közvetítették Csíksomjóról az összi búcsús misét, úgyhogy nagyon-nagyon gazdag élményekben volt részünk.
0: Hál' Istennek!
1: Kívánok az Esperes úrnak sok ilyen szép eseményt és élményt, és a Jóisten áldja meg a székely népet és nemzetet.
0: Köszönjük szépen, köszönöm, és elmondhatom, hogy erre hosszú időn át készültünk, és kiállítást is rendeztünk. Egy héttel azelőtt vasárnap Tamás József nyugalmazott segédpüspök atya, ő nyitotta meg ezt az előkészületet, utána a Szent Ágoston plébánosa, hiszen a Szentkereszt plébánia megosztásával jött létre 95-ben a Szent Ágoston plébánia, majd Bőjte Csaba testvér, ő is beszélt kedden, mert készült Kárpátaljára, ő Csíkszeredában nevelkedett a papi hivatását, szerzetes hivatását, ott ismerte fel, s indult el. Utána Asztrik atya, mert ugye szomszédunk, és a Ferences rend első 14 szerzetes, csíkszeredai szerzetes, azok mind 1590-től napjainkig 14-en Ferences szerzetesek lettek. A legelső, a Szeredai Márton szerzetes, aki 1646-ban hunyt el, de Kamiliánus is szerzetes van, és 25 egyházmegyés pap került ki Csíkszeredából az 1700-as évek elejétől. Akkor meghívtam a szeredai volt káplánokat, hát jelenleg 35 élő volt káplán, többek közt ugye a kor elnök, ugye Jakab Gábor főtisztelendő pápai káplán, most vonult nyugalomba, és egészségi állapotára hivatkozva fizikailag nem lehetett jelen, de gratulált. Ő 1962 és 65 között szolgált Csíkszeredába, de 33 volt káplán eljött. És több mint 60-an voltunk papok, lelkileg úgy felkészültünk, aki akarta a kiállítást, megnézhette, még vasárnapig, szeptember 20-áig meglátogatható, és kívül a millenniumi és a Szentkereszt templom kerítés falán ilyen fülkéket alakítottunk ki 2002-ben, amikor azt építettük, és ebbe a fülkékbe elhelyeztük egy ilyen mészkőmárvány táblán a plébánosok nevét, ki mettől meddig, 38 plébánosét, akkor ez egy fülkébe, a második, harmadik fülkébe a 93 segédlelkész és kisegítő lelkészét, és a negyedikbe megörökítettük a márványba, ugye kőbe véstük, a csíkszeredai fiai az Úr szőlőjébe szerzetesek és papok. Hát egy ilyen emlékfal, és ez mind hozzájárul, hogy ismerjük fel, hogy voltak papi hivatások mindenütt, de ezt ennek nem azt mondom, reklámot kell csinálni, de amikor föltettük ezeket a táblákat, emléktáblákat a fülkébe elhelyeztük, felfogadtuk, akkor nem sokára egy valaki nézegette, és azt is mondta, hogy na, a papok között vagy három rokonságunkból származó valakitnek a nevét ugye megismertem. Hát mindez jó volt. Köszönöm szépen, hogy ilyen jó visszajelzést kapunk, és hittel, szeretettel, hát 275 év után most nem egy fejezetet zárunk le, hanem új lapot nyitunk. Ezt a Szent Mise elején mondtam, és az új lapot együtt írjuk mi, akik ma itt vagyunk, és azok, akik utánunk jönnek, és a következő éveket és nemzedékeket pedig őrá bízzuk, akinek nincs se kezdete, se vége. Hát fölemelő volt Kerekes László püspökatyának is a beszéde, de ugyanakkor a polgármester, a megyemenedzser, a konzul és maga az oltárnak a restaurátora Mihály Ferenc 1859-ben festették le először olajfestékkel a barokk márvány utánzatú színes, nagyon szép és értékes oltár, ritka oltár, és akkor ezt a színeibe, hát 8 éve, hogy lebontották, elvitték és dolgoznak rajta, amíg azt a 6-8 réteget le kellett szedni. Hát most gyönyörű, hát még a tabernákulum és két angyalt várjuk, hogy azt is hamarosan visszahozzák, és akkor

0: érkezett egy üzenetünk, így hangzik, melyek azok a létkérdések, amelyeket időközönként lehet hallani. Köszönöm szépen az atya válaszát.
1: Hát a létkérdések alatt a többek között a vívódó, az élet értelmét kereső emberekre gondolunk, és ők szoktak ilyen kérdéseket föltenni, hogy ki az ember? Mi az embernek a rendeltetése? Vagy van-e értelme az életünknek? Miért a rossz? Vagy miért a szenvedés? Van-e élet a halál után? Van-e Isten? És ha igen, szerete? Ezek mind az életünket súlyosan érintő kérdések, és ezért létkérdéseknek szoktuk nevezni. Ezekre a kérdésekre csak a vallás képes válaszolni, és a vallásos embernek is maradnak problémái. Tehát a hit sem tud mindent felvetődő kérdést 100%-osan megoldani, választ adni, csak egyet tud, és egyet mond, hogy mindig velünk van az Isten, aki gondunkat viseli. Maga az Úr Jézus mondja, egy hajszálatok sem esik le atyátok tudta nélkül. Tehát Isten tudta nélkül, még a hajszál sem. Vagy azt mondja, ne aggódjatok, hogy mit esztek, vagy mibe öltöztek, nézzétek az ég madarait. A jó Isten gondoskodik róluk, egyiknek sem veti a fészkébe az élelmet, meg kell keresse. De ugyanakkor azt mondja, hogy mibe öltözzetek, hát nézzétek a mezők világait, hogy milyen gyönyörűek, szépek, talán szebbek, mint Salamon a maga pompájában, ahogy a bölcs Salamon felöltözött, stb. Hát Isten gondoskodik rólunk, szeret minket, ezért reménységgel kell nekünk élnünk, bizalommal, és a zsoltárokban is visszhangzik, szoktuk imádkozni, hogyha a halál sötét völgyében járok, sem félek a bajtól, mert te velem vagy. Botocs, pásztor botod, biztonságot ad. A jó pásztor, ugye zsoltára, az nagyon szép, és a temetési szertartásunkban is benne van, hogy a halálban sem hagy árván jó pásztorként Istenünk. Életünk megváltozik, de meg nem szűnik. És ez nagyon lényeges. Tehát a hívő ember, a Pascalnak volt egy ilyen lehetőség, vagy lehetségesség elve. Azt mondja, tegyük fel, hogy nincs Isten, és te nem hiszel. Akkor mindegy, hogy hogy is. De ha van Isten, és nem hiszel, és nem úgy is, akkor jaj, ki nem jár, vagy ki nem jár rosszul, az, aki hisz. Hát a létkérdések, ezért imádkozni kell, és Isten a hit kegyelmét mindenkinek ugye megadja. Köszönöm szépen a kérdést.

0: Érkezett egy újabb üzenetünk, így hangzik: régebb, hogyha egy kereszt előtt vagy templom előtt elmentünk, keresztet vetettünk és imádkoztunk, most már manapság ez kimaradt. Mit lehetne ez ellen tenni? Mit javasol az Atya? Köszönöm szépen.
1: A hitünknek a megvallása a keresztvetés, hogy Isten fia értünk emberi lett, hogy bennünket a bal helyről, a kározat helyéről a jobb helyre vigyen, üdvözítsem. A templom előtt, amikor mentünk el, hát nekünk megtanították, hogy az Úr Jézus ugye jelen van az oltári szentségben, az örök mécses ezt jelzi, a templom ajtó is nyitva van, szentség imádásra be lehet, a mi templomunkba például, igen, be lehet lépni, mind a kettőbe, mert a Szentkereszt templom reggel 3:46-tól nyitva van délután úgy 17:30-ig, és a millenniumi templomot kinyitjuk reggel 7-től este 9 óráig, 21 óráig, tehát látogatható, be lehet térni, és elég gyakran úgy betérnek. A beszületeket pedig hát a városokban is volt, és annak idején, a kommunizmus idején hát kiszedték, vagy bevitték a plébániára, és akkor így van nálunk is két kereszt, a plébánia udvarán, vagy az épület körül, mert a város különböző részein voltak elhelyezve, és bevitték oda, és akkor felállították mind az 1800-as évek végéről való beszületek. Akik tudják, ismerik, hát azok szoktak mindig keresztet vetni, én magam is naponta, amikor megyek ki, és ott megyek el, vagy térek vissza a templomból a plébániára, akkor keresztet vetek. A keresztvetés a legrövidebb imádság, és olyankor jusson eszünkbe, hogy a mezőkön is állítottak kereszteket fel, hogy aki ment dolgozni, vagy éppen a munkáját estefele elvégezte, és indult haza, hát ne keseredjen el, mert a kereszt reményt ad, hogy a Jóisten a szándékot nézi, és a szeretettel végzett munkát megjutalmazza, nem csak a földi bérért, fizetségért dolgozunk, és a fáradt embernek mindig ez egy bátorítást, lelki erősítést jelentett. Nézzük csak meg, mihelyt a feszületek eltűntek a falvak és a városok utcáiról, annál többen pszichológus keresnek. Összefügg. Mindennapi gondjaik, problémájuk, bajaikat nem Krisztusnál keresik, mert már valahogy eltájolódtak, és nem érzik otthonuknak úgy a egyházat. Fontos tehát, hogy a hitünket megvalljuk, és imádkozzunk. Hát lehet gondolattal, szóval, tettel, kötelesség teljesítéssel, és aki maga az Úr Jézus az utolsó ítéletről nézést, hát meghűltem, és itt engem kínos a nyavaja, ugye a betegség, és a régiek nagyon tudták, Szent Pál, amit mondott, hogy szüntelen imádkozzatok, akár esztek, akár iszlok, bármi más tesztek, mindent Isten dicsőségére tegyetek. Tehát az egész napi munkánk, amit a családért, a családtagokért végeznek a kedves hívek, a gyermekekért. Tehát az Úr Jézus Máté 25.31-ben leírja az utolsó ítéletről szólva, hogy jöjjetek a jobbján állóknak, ezt mondja, jöjjetek atyám áldottai, vegyétek birtokba a világ kezdetétől nektek készített országot, mert éhes voltam, ennem adtatok, szomjas vizet adtatok, ruhátlan felruháztatok, azok meg csodálkoznak, és megkérdezik, hát mikor láttunk téged, Uram, éhezni, szomjazni, ruhátlanul, amit egynek a legkisebb testvéreimnek tettetek, nekem tettétek. Tehát minden jó tett, jó cselekedet, az irgalmasság testi, lelki cselekedetei, például a tanár is, vagy a tanárnő, a tanító bácsi, ő is felajánlhatja a munkáját, hogy aki megérts, megértet egy népet, megéltet, hogy Kányádit idézem, hogyha aki igyekszik fölemelni azt a kis gyereket a maga szintjére, hogy ugye többet értsen, tudjon, jobb legyen a nevelésbe, előbbre haladjon, stb. Az magvetés, a jó magnak az elvetése, és a Jézusért tesszük, mert bármit, amit a legkisebb testvéreimnek tesztek, nekem teszitek. Tehát vegyük észre, hogy imádság lehet minden. Köszönöm szépen, ne szégyeljük a keresztvetést, sem pedig a templomnál, sem a keresztek előtt, ha megyünk el, merjük megvallani, és most eszembe jutott egy ilyen adoma, hogy keresztény család a vendéglőben van, és a gyermekek ugye ilyen nevelést kaptak, hát étkezés előtt keresztet vetnek, és imádkoznak, jöjj el, Jézus, légy vendégünk, áld meg, amit adtál nékünk, amen. És ott a mellette, közeli asztalnál ülnek ilyen szabad elvűek, és úgy gonyolódnak, hogy nálatok megkérdezi, mindenki imádkozik evés előtt? Akkor a gyermek azt mondja, kiskutyánk nem, csak mi emberek szoktunk imádkozni. Úgyhogy a gyermeknek a válasza az jó volt. Köszönöm a kérdést.

Megemlékezünk az erdélyi papokról, elhunyt paptestvérekről. Hodor Gergely, nyugalmazott Csicsó-Keresztúri plébános 1977-ben hunyt el. Erdélyi András, nyugalmazott szentegyházas falusi plébános 1980-ban. Bíró Lajos, nyugalmazott síkmenasági plébános 2021-ben. Pénteken Sánta Antal, kőhalmi plébános 1995-ben. Szombaton Csedő István, nyugalmazott tekerőpataki plébános 2023-ban. 23-án szerdán Pénzes László miklósvári plébános 1964-ben, Bálint Tivadar nyugalmazott síkmadarasi plébános 1984-ben, Páter Szentmártoni Odorik Ferences Eszterneken 1987-ben. Adj Uram örök nyugodalmat nekik, s az örök világosság fényeskedjék nekik. Nyugodjanak békességben, az Úr Jézus szent nevében.

Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves Mária Rádió hallgatók, a mai imádságot a magyarság lelki megújulásáért Székelyföldről, a Csíksomlyi kegyhelyről imádkozzuk.

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Krisztus mondta, én vagyok a világ világossága, aki engem követ, nem jár sötétségben, hanem övé lesz az élet világossága. Fogadjuk be a lelkünkbe és életünkbe az ő fényességét. Ha tehetjük, gyújtsuk meg otthonainkban az ő fényességét jelző gyertyát. Krisztus világossága töltse be szívünket.
2: Az

0: Szentírási szakaszunk Szent Lukács evangéliumának 7. fejezetéből van. Abban az időben egy farizeus meghívta Jézust, hogy étkezzék nála. Betért hát a farizeus házába, és ott asztalhoz ült. Élt a városban egy bűnös nő. Amikor megtudta, hogy Jézus a farizeus házában van vendégségben, alabásom edénybe illatos olajat hozott, megállt hátul Jézus lábánál. Sírt könnyeivel, öntözte Jézus lábát, majd hajával megtörölte és csókolgatta. Végül pedig megkente illatos olajjal. Ennek láttára a vendéglátó farizeus így szólt magában. Ez proféta volna, tudná, hogy ki is miféle, aki érinti őt, hogy ez egy bűnös nő. Jézus ekkor hozzáfordult. Simon, mondanék neked valamit. Az így válaszolt. Mester, beszélj! Egy hitelezőnek 2 adósa volt. Az egyik 500 dinárral tartozott neki, a másik 50-nel. Nem volt miből fizetniük, hát elengedte tartozását mindkettőnek. Melyikük szereti most jobban? Úgy gondolom az, akinek többet engedett el, felelte Simon. Helyesen ítéltél, válaszolta Jézus. Majd az asszony felé fordulva így szólt Simonhoz. Látod ezt az asszonyt? Betértem a házadba, s te nem adtál vizet a lábamra. Ez viszont könnyeivel öntözte a lábamat, és hajával törölgette. Csókot sem adtál nekem, ez meg szüntelenül csókolgatja lábamat, amióta csak bejött. Aztán te nem kented meg a fejemet olajjal. Ez meg kenetet öntött a lábamra. Azt mondom hát neked, sok bűne bocsánatot nyert, mert nagyon szeretett. Akinek keveset bocsátanak meg, az kevésbé szeret. Aztán így szólt az asszonyhoz, bocsánatot nyertek bűneid, menj békével. Ezek az evangélium igéi. Kedves Mária Rádió hallgatók, a Szent Kereszt felmagasztalása ünnepe után, és a fájdalmas szűzanya emléknapja utáni csütörtökön fontoljuk meg az evangélium szavait, Jézus szavait. Jézust vendégségbe hívják. Ezt úgy hívják, hogy lakoma. Ilyenkor bárki bemehetett, ahol ilyen vendégséget tartottak. Ez a bűnös asszony nagyon sokat hallott Jézusról, szeretett volna megszabadulni bűneitől, mert senki önmagát nem oldozhatja fel. Csak Isten. És félretesz szégyent, mindent. És teljesen megalázkodva, könnyeivel küszködve, Jézus lábát megölelve, csókolva, hajával törölve, illatos kenetet ráöntve, Jézus bűnei bocsánatát adja meg. A farizeus magába más gondolt és ítélkezett. Jézus példabeszéde, akinek sokat engednek el, az jobban szeret. Aki belátja, hogy ki az Isten, s ki vagyok én, nyomorult bűnös szolga. Gondoljunk Jézus végtelen irgalmára, és mi is könnyebbüljünk meg. Merjük kimondani az ő szolgája előtt. Uram, vétkeztem, bocsánatot kérek, és a feloldozást megkapjuk, mert Jézus mondta apostolainak, vegyétek a Szent Lelket, s akiknek megbocsátjátok bűneit, meg lesz bocsátva. Akit nem oldoztok fel, bűnben marad. ne maradjunk bűnbe. Keljünk fel.
1: Mai ima szándékunk, adj Urunk vezetőnknek kellő bölcsességet és elszánt erős akaratot, hogy a te szíved szándéka szerint előmozdítsák a szociális igazságosságot és az emberhez méltó életet.
2: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mindörökké. Amen.
3: Szent Pál apostol írja, ne engedd, hogy legyőzzön a rossz, inkább te győzz le a rosszat jóval. Győzzük le magunkban is körülöttünk a rossz indulatot, a széthúzást. Bocsássunk meg és kérjünk bocsánatot, ha vétettünk. Engesztelődjünk ki szívből egymással.

Irgalmas Isten, mennyei atyánk! Abból a mélységből kiáltunk hozzád, ahova bűneink juttattak minket, emelj föl minket irgalmaddal. Add meg nekünk a hit kegyelmét, segíts minket, hogy alázattal kutassuk a természet örök könyvébe írt törvényeidet, és azokhoz szabjuk cselekedeteinket. Segíts minket, hogy a te ígét tápláljon, és éltessen bennünket. Áld meg családjainkat, adja házastársaknak kölcsönös, őszinte szeretetet és hűséget, segítsd őket, hogy bőkezően mondjanak igent az életre, adj nekik bőséges gyermekáldást, segítsd a fiatalokat, hogy növekedjenek bölcsességben és a szív jóságában. Állj az idősek mellett, hogy családjuk számára példaképek, az imádság és a béke forrásai legyenek. Segíts minket, hogy tisztelettel és cselekvő szeretettel álljunk szegény, idős, beteg és rászoruló testvéreink mellé. Add meg, Urunk, hogy a szomszédos népekkel egymás megbecsülve és egymás jogai tiszteletben tartva békességben élhessünk. Adj erőt, hogy ellene tudjunk mondani a gonosznak. Segíts, hogy legyőzhessük magunkban és körülöttünk mindazt, ami lehúz, ami beszennyez, ami megsebez másokat, minket és a te teremtett világodat. Támogass kegyelmeddel, hogy építői lehessünk annak az országnak, amely nem az erősek jogára, hanem az igazságra és a szeretetre épül. Boldog asszony, az örök ige szülőanyja Mária, Szent István királyunk, a te oltalmadba ajánlotta nemzetünket, járj közbe értünk Szent Fiadnál. Könyörög értünk, hogy mindig örömmel megtehessük azt, amit a te fiad mond nekünk. Urunk, Istenünk, ragyogtass fel fölöttünk arcod fényét, adj nekünk megújulást, emelj föl minket. Hadd, hogy örömmel járhassunk a te ösvényeiden, mert a te utad az élet és az áldás útja. Amen. Kedves hallgatók, nemzetünk lelki megújulásáért az elhangzott imádságot Székelyföldről, a Csíksomlyói kegyhelyről imádkoztuk. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

Atyám, hiszem, hogy Jézus azért jött a világba, hogy helyreállítsa a békét a szívekben. Kérlek, szereteteddel írts ki a szívekből az űrzavar minden dudváját, hogy hangodra felfigyeljenek a lelkek. Megértsék, hogy amit te adsz nekünk, csöndes, békés úton jön elénk, halkan, figyelmeztetően, békésen és jó akarattal. Kérjük áldásodat, Istenem, amelyben a béke megteremtéséért szíveket viszünk eléd. Amen.

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
1: Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus anyaszent egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
2: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
3: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
3: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
4: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
4: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
4: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
5: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
3: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
6: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
3: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
2: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
3: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
0: Áldjon meg bennünket, családjainkat és a Mária Rádió hallgatóit a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek.
1: Amen.
7: Mária Rádió. Egy fénysugárral lelkednek. Nagy Károlyban, a Károlyi kastélynál, a 90.1-es ultravioletta hullámú frekvencián hallható.

Irgalmas és szent Urunk, küldj szüntelenül új munkásokat országod aratásába. Segítsd azokat, akiket arra hívsz, hogy napjainkban kövessenek téged. Engedd, hogy akik arcodat szemlélik, örömmel válaszoljanak a csodálatos küldetésre, amelyet rájuk bíztál, néped és valamennyi ember javára. Istenünk, aki az Atyával és a Szentlélekkel élsz és uralkodol, most és mindörökké. Amen.

Mladi Fest. Éljük át újra a 36. Medjugorjai Ifjúsági Fesztivál szembeszédeit, katekéziseit, tanúságtételeit.

0: Kedves hallgatók, önök az elkövetkezendő percekben egy tanúságtételt hallhatnak, Ivica Vrbics ferences szerzetes tanúságtételét, amely 2025. augusztusában hangzott el Medjugorjében a 36. ifjúsági fesztiválon.
1: Most pedig következik egy olyan személy, aki másoknak szeretettel tesz tanúságot Istenről. Ivica Vrbics, ferences szerzetes. Köszöntsétek őt egy nagy tapssal. Tessék, Ivica. Dicsértessék a Jézus Krisztus és Szűz Mária. Kedves testvéreim, kedves barátaim, örülök, hogy itt lehetek veletek ma. Tavaly Zvonimir atya elhívott, hogy jöjjek el a Mládi Festre, és tegyek tanúságot az én missziós hivatásomról és életemről. Nem jöttem tavaly, az idén viszont hazajöttem szabadságra. Bolíviában 9,5 éve szolgálok. Ezennel szeretném megköszönni Zvonimir atyának, hogy meghívott, és ugyanúgy szeretném köszönteni az összes bolíviait, akik 6-án, augusztus 6-án a függetlenségük, a spanyol koronától való függetlenségük 200. évfordulóját ünneplik. Amit el szeretnék mondani az életemből, a gyermekkoromról, a tapasztalatról, abból az időből, és később a missziós munkámról. Bosznia középső részénben születtem, Závidovicsiben, 43 évvel ezelőtt. Amikor 2 éves voltam, közlekedési balesetben meghalt az édesanyám és az édesapám, édesanyám Káta, és az apai nagyanyám vett a gondozásába, és akkor fedeztem fel egy harmadik anyát, ez pedig a boldogságos szűzanya. Gyakran a gyerekkoromban azt mondtam önző módon Jézusnak, hogy neki volt édesanyja, aki vele volt végig, az én anyámat pedig elvette tőlem. Ez nagyon nagy csapás volt számomra gyerekkoromban. Mindaddig, amíg nem jöttem egy érettebb korba, és akkor megértettem, hogy tévedtem. Mert az Úr Jézus, amikor felfeszítették a keresztre, és ha valaki azt akarná, hogy az édesanyja egy ilyen kritikus pillanatban az anyja mellette legyen, Jézus akkor sem a saját szenvedésére tekint, nem volt önző, hanem a szeretett tanítványára tekint, és ennek a szeretett tanítványnak, aki szomorú, a legjobb barátjának a hamarosan bekövetkező távozása miatt, neki akkor adja a saját édesanyját, hogy legyen az ő édesanyja. Amikor Jézus, amikor legnagyobb szüksége volt az édesanyjára, akkor mondta azt, itt az anyád, íme az anyád. És a Máriának pedig azt mondja, asszony, íme a fiad. Ekkor értettem meg, hogy mi mindannyian, akik felismerjük magunkat, mint Jézus szeretett tanítványai, akik az Isten szeretetét felfedezik, az irántuk való szeretetet, mindannyian megkapják Máriát édesanyául. Sokszor tudat alatt vádoljuk az Istent azok a nehézségek miatt, amikkel találkozunk az életben. És igazából az Úr annyira szeret minket, és mi nem tudjuk visszanozni ezt a szeretetet. Medjugorje, és ezek a találkozások az Úrral és a szűzanyával felébresztették bennem a tudatát arról, hogy a boldogságos szűzanya az anyám, nem csak olyan értemben, hogy mindannyiunk édesanyja ő, hanem mint a saját édesanyám. Amit el szeretnék mondani, hogy nincs tökéletes család. Gyakran találkozom előítéletekkel. Azt mondják egyesek, hogy a családom nem volt jó. Ilyen-olyan dolgokon ment keresztül, de azt gondolom, hogy az Úr különböző megpróbáltatásoknak tesz ki minket, hogy ezeken átmenjünk, hogy azok után másoknak tudjunk tanúságot tenni. Hogyan lépkedett velünk az Úr ezek a nehézségek közepette? Régen azt mondtam, Jézusom, ha létezel, akkor mutatkozz meg itt a tenyeremen. Gyere ide a tenyeremre. Hányszor mondtam neki ezt, ha létezel, gyere ide a tenyeremre. És amikor 27 évesen pap lettem, akkor megértettem, hogy Jézus valóban a tenyeremen van. Hogy Jézus eljött ennek a kis Ivicának a szívébe, aki gyerekkorában megsebződött, és megmutatta, hogy valóban létezik, és itt van. Ez egy gyönyörű tapasztalat volt, hogy az Úr nem rögtön válaszol, amikor mi várnánk, hanem abban a pillanatban, amikor válaszolnia kell nekünk. Gyerekkoromban attól féltem, és ezt is meg szeretném veletek osztani, féltem a haláltól. Elképzelhetetlen volt számomra, hogy az anyám után az apám is, majd a nagymamám, vagy bárki a családból meghaljon. Ez egy olyan katasztrófa volt, ami üldözött gondolatban. És elkezdtem szívvel imádkozni, mondván, Uram, ha eljön azoknak a szeretteimnek a halálának a pillanata, kérlek, hogy az a ideiglenes szomorúság ne árnyékolja be a feltámadásba vetett hitet és örömet. Amikor szemléltem a halott hozzátartozóim, a család tagjaimat, én tudom, hogy amit látok, az csak a test, hogy a lélek már a mennyben van. Ajánlom, hogy már arra gondoljunk, hogy most Jézushoz megyünk, és a testi halál után fel fogjuk őt ismerni, mint megváltónkat. Ha nem barátkozunk eléggé Jézussal, a halál számunkra egy bal sorsnak tűnhet, pedig a halál tulajdonképpen az Úrral való találkozás pillanata. A Jézus is és Szent Ferenc is úgy nevezte, hogy a halál nővér, tehát azt a pillanatot. Amikor az apám is meghalt, a nagyanyám is, mindig a feltámadásra tekintettem, és mindig átjárt az a remény a feltámadásba való hit, hogy nem egy gödörben fekszenek a szeretteim, hanem együtt vannak az Úrral, az Úr országában. Ami különleges módon jellemezte a gyermekkoromat, a háború. A háborúban több helyen is laktunk, elmenekültünk Boszniából. Kevés volt az ennivalónk egy ideig, de soha nem felejtettünk el templomba menni, imádkozni és hinni az isteni gondviselésben. Emlékszem egy eseményre, amikor 11 éves korú voltam, az egész osztály kirándulásra készült, nem volt pénzünk, hogy én is velük tartsam. A nagyanyám hát nagyon szomorú volt, nem tudta honnan vegyen erre pénzt, és azt mondtam a nagyanyámnak, Nagy, az Úr majd gondoskodik. 11 éves voltam akkor. Egy nappal később jött a nagybátyám, akit több mint egy éve nem láttam a háborús körülmények miatt, és a nagybátyám beszélget velem, és azután kivesz a pénztárcájából akkori 100 német márkát, ami nagyon sok pénz volt, és átadja nekem ezt a 100 márkát. Én a nagyanyámra nézek, és fölemelem a szemöldökömet. Na, mit mondtam, nagyi? Az Úr gondoskodása soha nem szűnik meg. Csak hinnünk kell benne. Pap szerettem volna lenni már 5 éves korom óta. És a háborús körülmények miatt az Úr megengedte, hogy megismerjem a kapucinus ferenceseket. Én is közéjük tartozom már, felszenteltek pappá. Horvátország fővárosában, Zágrában, annak Dubrava nevű részén éltem. Az elején pedig a papi pályámnak volt egy érdekes szituáció, amit nem biztos, hogy meg kéne osztanom másokkal, de mégis megosztom, mert azt gondolom, hogy az Úr ezen keresztül másokhoz is szólni akar. Mielőtt felszenteltek, volt egy lelki gyakorlat, amin részt vettünk. A lelki atya azt mondta, hogy minden nap, 5 napon keresztül, 3 óra szentségimádás lesz, csendes szentségimádás, reggel 1 órát, délután 1 órát, és este 1 órát töltünk a szentségimádással. És első nap még van nagyon sok mondani valód a Jézus számára, elmondod az életedet, a problémáidat, helyzeteidet. Másnap ismétled azt, amit már első nap elmondtál, vagy még esetleg hozzáadsz valamit. Harmadik nap viszont már nem tudtam, mit mondjak Jézusnak, és egy olyan állapotba kerültem, mint a szerelmesek, aki már volt szerelmes, tudja, miről beszélek, így támaszkodtam, nézed ugyebár a szeretett szemét, és azt mondod, nézlek, te is engem nézel, és ennyi elég. Nem kell szólnunk egy szót se egymáshoz, elegendő a tekintetünk, egymásra vetett tekintet. Az egész szerdai nap így telt, hogy néztem Jézust, és tudtam, hogy ő is engem néz. Negyedik nap azt mondta Jézus, hallom, világosan hallom a szavait a legszentségesebb oltári szentségből, Ivica, mivel válaszoltál a hívásomra, szeretnék teljesíteni egy kívánságodat, és adni egy ajándékot a felszentelésed alkalmából. Tehát Jézus nekem ajándékot akart adni a felszentelésem alkalmából, mert válaszoltam a hívására. Azt mondtam neki akkor, Jézusom, én szeretnék valamit, de én tudom, hogy ez lehetetlen, hogy megvalósuljon. Azt mondja, hát tudod, hogy minden lehetséges, hogy nincs olyan, ami nekem lehetetlen.

0: nem a, tulajdonképpen a teljes mennyország, azért számomra, még mielőtt felszenteltek volna, a Szent Otca számomra egy teljes mennyország lett. Ezért szeretném megüzenni mindannyiatoknak, hogy megkapjátok Jézust, hanem az Atyát, a Fiút, a Szent Lelket, a Boldogságos Szűzanyát és a teljes mennyországot kapjátok a Szent Otcában. És legyetek ennek tudatában, és hordozzátok ezt a szívetekben. Amikor pap lettem, és az első misémet mutattam be, amikor fölemeltem a Szent Otcát, azt mondtam magamban, Uram, milyen szegény embert használsz fel arra, hogy te megmutatkozzál, hogy mekkora nagyság az Isten, aki engem szegény párát használt fel, hogy megmutassam őt. Megértettem, hogy Jézus az ő szolgálatába hív engem, nem mint tökéletes valakit, hanem ő azokat tökéletesíti, akiket meghív. Azok, akik kicsinek, bűnösnek érzik magukat, ha bár hívja őket az Úr, ne féljenek igent mondani az Úrnak, mert egy napon, ha az Úr is úgy akarja, papok, szerzetesek, szerzetesnők lesznek, tudják meg, hogy azért hívja őket, hogy ő tökéletesítse őket. Egy másik ajándék az Úrtól, az a hívás, hogy missziós tevékenységet folytassak. Hálás vagyok azoknak a szenteknek, akik példát mutattak, mint Teréz anya, a mi horvát misszionáriusaink, Ante Gábrics például,
1: mučenika,
0: ugyanúgy egy vértanú, aki tragikus halállal fejezte be életét, Frávjéko Csúrics, és remélem, hiszem, hogy egy napon boldoggá és szenté avatják. Ők voltak az én példaképeim, hogy elvigyem Jézust a világon mindenfelé. Ezért kértem a rendfőnököt, hogy elengedjen missziós munkára, és ha valaki misszióba akar menni, mondani szokták, hogy hát itt is van missziós terület, nem kell a világ másik oldal végére menni, de bennem élt erősen ez a vágy, hogy máshova messzire menjek, és nem tudtam megnyugodni, amíg nem kaptam erre engedélyt. Amikor Rómába a generális miniszterhöz kérdezte, hogy hova szeretnél menni, én azt mondtam, nem akarok oda menni, ahova én akarok, hanem ahova az Úr akar küldeni. Elküldhet Dél-Amerikába, vagy Afrikába. Nem szeretném megmondani, hogy melyik országba szeretnék menni, mert akkor ez az én akaratom lenne, és nem az Úré. Abban a pillanatban Bolíviát ajánlotta, és nem tudtam egy szót se spanyolul, azt sem tudtam, hol van pontosan Bolívia, és milyenek ott a szükségletek. De tudtam, hogy az Úr küld engem oda, és mindig kísérni fog. Akkor 2016 januárjában engedélyt kaptam, hogy elmenjek, és ott hirdessem a feltámadt Jézust. A missziókban a kapucinus testvérekkel együtt dolgozom a perui provinciából, és amit úgy fogtam fel, hogy mint a misszió különleges vezérelve, tehát gyógyítsátok a betegeket, üzzétek ki a Üzzétek ki a gonosz lelkeket, a leprásokat tisztítsátok meg, és a halottakat támasszátok fel. Tehát az Úr konkrétan hív meg arra, hogy terjesszük a mennyek országát a szeretet nyelvén.

0: és a szeretet cselekedeteink keresztül. Amikor oda mentem, mindjárt elkezdtem adományokat gyűjteni, és keresni a lehetőségeket, hogy segítsünk a fiataloknak, a gyerekeknek, akik sokan szülői gondoskodás nélkül maradtak, hogyan lehet segíteni a betegeknek. És apránként az Úr újabb utakat nyitott meg előttem, újabb alkalmakat, helyzeteket teremtett, hogy segíthessek. 9,5 év alatt soha nem sírtam, mikor láttam ezeket a nehéz helyzeteket, mert a sírásból nincs haszon. De amikor látod az adott helyzetet, a nehéz helyzetet, amiben ezek az emberek vannak, az Úr mindig adott nekem valamilyen ötletet, hogy mit tehetek, hogyan tudok segíteni ezeknek az embereknek. Ami a legfontosabb, az az élő tudat arról, hogy Jézus küldött a misszióba, hogy ez az ő műve, és én csak munkás vagyok az Úr mezején. Amikor ennek tudatába kerülök, akkor elmondhatom, és amit állandóan imában ismétlek, Uram, voltak nálam sokkal erősebbek, okosabbak, szentebb, jobb papok, és te engem küldtél oda, most ezért add meg azokat az ajándékokat, erőt és karizmát, mindazt, ami szükséges ahhoz, hogy jól teljesítsem a missziós küldetést. Egy helyzet, amit el szeretnék mondani, és gyakran ismétlem ezt, illetve elmondom, megismétlem azoknak, akik még nem hallották. Ez egy élő tanúságtétel. Egyik évben a virágvasárnap 4 szentmisét tartottam, és a filiáinkban, a 23 filiánk volt, és az utak gyakran földutak, makadámutak, és az esős időszakban teljesen járhatatlanná válnak. A legtávolabbi filiákban is 4 különböző helyen 4 szentmisét mutattam be, küzdöttem a sárral, hogy eljussak mindegyikbe, és egyik pillanatban, amikor az 5. filiába kellett mennem, bemutatni a szentmisét, virágvasárnap, azt mondták az orvosok, hogy esik az eső, és elvitte a víz az utat. Nem fog tudni oda jutni ezzel a járművel, amivel ön rendelkezik. De nekem azt mondta valami, hogy menj, menj. Beültem a kocsiba, és elkezdtem vezetni a sáros úton, ide-oda csúszkáltam. Eljutottam addig a helyig, ahol már nem volt tovább út, felfogtam, hogy tovább nem tudok menni, úgy gondoltam, jó, akkor most visszamegyek oda, ahonnan elindultam, és pihenni fogok. Már sötét volt, továbbra is esett az eső, és amíg visszafele vezettem, a cukornád ültetvényen megjelent egy idős férfi, akinek volt egy batyó a vállán. Én megértettem később, hogy ez az Úr angyala volt. Miért állt volna ott éjszaka közepén a cukornád ültetvény szélén, és várt volna. Megkérdeztem tőle, van-e valamilyen kerülő út, ahol meg tudnám kerülni azt az óriási beült mellém, és megkerültük azt a vízzel telt gödröt, és utána visszatértem az igazi útra, ő kiszállt, és folytatta az útját, soha többé nem láttam. Amikor odáig jutottam, ahol szintén mély sár volt, ott elakadt a járművem, és már ki se tudtam szállni, pedig 4 meghajtású volt az autó, 4 kerék meghajtású. Megpróbáltam kiszállni, de még rosszabb volt, még mélyebbre süllyedtem. Valahogy kiszálltam, levettem a habitusomat, és térdig ért a sár. Láttam, hogy egyedül nem fog tudni innen kikecmeregni, sötét volt, esett. Visszaültem az autóba, és azon gondolkodtam, hogy valamilyen traktort keressek, pár kilométert gyalogolva, vagy aludjak reggelig. Hát, ha valaki arra jár. És majd megkérem, hogy segítsen megtolni az autót. És abban a pillanatban láttam a vezetőülés mellett ülésen a Szent Ostyával teli edénykét. Azt mondtam, Jézusom, ha azt akarod, hogy itt aludjunk ma éjjel, hogy ne aludjunk itt az autóban, akkor szállj ki, és told meg az autót. Begyújtottam a motort, megint a négy kerék meghajtást üzembe tettem, és mielőtt megnyomtam a gázpedált, azt mondtam, most nyomd meg, Jézusom, és probléma nélkül kijöttem a sárból, az autó kirepült a sárból. És miért mondtam ezt el? Mert nincs olyan sár az életben, amelyben találhatjuk magunkat, a bűneink miatt esetleg, amiből Jézus nem tudna minket kirántani. Csak szükséges, hogy higgyük, hogy él, hogy velünk van, és szabadnak akar látni minket a sarunktól. Az Úr mindig megáldott, nagyon jó segítőkkel, testvérekkel, munkatársakkal és jótevőkkel. És amit a misszióban szeretnénk, hogy az Úr meghosszabbított keze legyünk azok az emberek között, de mi lényegében az Urat szolgáljuk. Talán ez a legfontosabb a missziós küldetésben. Tudnod kell, hogy az Úr küldött, hogy misszionárius légy, és ugyanúgy tudnod kell, hogy csak az Úrnak szolgálsz. És hogy a szegények, a betegek, szenvedők szeméből mindig az Úr néz rám. Azelőtt eléggé fínyás voltam. Amikor közelítesz a betegekhez, akiket a világ eldobott magától, az Úr ezeket a kellemetlenségeket eltávolítja. Én is, amíg gyóntattam egy embert, akinek nyílt sebei voltak, amelyek véreztek, gennyes folyadék folyt belőlük, és volt egy ilyen legyezője, amivel a legyeket hajtotta el a sebei körül, és feladtam neki a betegek kenetét, és tudtam, hogy ez Jézus, aki velem szemben ül, és éreztem abban a pillanatban, hogy nem egy rossz szag, vagy hogy én ettől most rosszul leszek, hanem egy nagyon különleges illatot éreztem, amikor az Úr különös módon jelzi, hogy itt van, és hogy az, akit szolgálsz, benne van, akinek te is a szeretetedet tudod adni. A pünkösd előtt az idén nagyon sok dolgom volt. Eljött a szombat, egész nap dolgoztam, egész éjjel virasztottunk, szentségimádást tartottunk, énekeltünk, imádkoztunk. 6 órakor fejeződött be, lezuhanyoztam, és elmentem a többi filiába, hogy bemutassam a szentmiséket. Egész délután is foglalt voltam, és este halálosan fáradt voltam. Azt mondtam munkatársaimnak, menjünk meglátogatni a betegeinket. Egy kislánynak vittünk tolókocsit, aztán elmentünk egy idős férfi az, akit magára hagytak, és akiről tudtuk, hogy szüksége van a segítségünkre. A kislány nagyon érdekes volt. Itt is egy tanulságos történetet mondok el. 12 éves kislány, akinek szüksége volt egy új, illetve semmilyen, előzőleg nem volt semmilyen tolókocsia. Nem volt pénzünk arra, hogy vegyünk neki egy ilyen tolókocsit, de azt mondtam a munkatársnőmnek, mi meg fogjuk venni ezt a tolókocsit. Az úr majd elrendezi, hogy legyen erre pénzünk. Amikor ezt eldöntöttem, hogy megvesszük ezt a kocsit, tolókocsit, 10 perccel később kaptam a Facebookon egy üzenetet, egy hölgy, akiről nem is tudtam, hogy ki ő, honnan van. Azt írta Fra Ivica, követem a munkáját, és szeretnék egy gyermeknek segíteni, akinek erre szüksége van. Szeretnék pénzt küldeni a misszióba. Én ennek a hölgynek elküldtem a kislány fényképét, és elküldte a hölgy a pénzt, amiből meg tudtuk venni. És különleges ételt, illetve az anyukája számára is élelmiszert. Láttam, hogy amikor az Úr elé, Jézus elé 10 leprás jött, és megkérték Jézust, hogy tisztítsa meg ők. Jézus nem mondta azt, hogy legyetek tiszták, és mutassátok meg a papoknak, hogy tiszták vagytok, hanem Jézus azt mondta, még amíg leprások voltak, azt mondták, menjetek, mutassátok meg magatokat a papoknak. Mert meghallgatottak a szavát, válaszoltak szavára, Jézus meggyógyította őket. Gyakran pont ez hiányzik nekünk az életben. Bátorság, hogy belevessük magunkat a jó tevésbe, és az Úr mindig követni fogja a döntéseinket, hogyha az a mások javát szolgálja. A gondviselése mindig harcolni fog értünk. Később, amikor átadtuk a kislánynak a tolókocsit, elmentünk a másik mozgásképtelen férfihez, a ház majdnem rádőlt, aki sebektől volt teljes, az egész testén sebek voltak, feküdt az ágyon. Egy takaró volt rajta, ami tele volt az ő vizeletével, és körös körül pedig a széklete teljesen magára volt hagyva. A mi kutyáinknak jobb körülményei vannak, mint az az idős férfi, aki akkor ott feküdt. Abban a pillanatban, amikor megláttam, azt mondtam, nem hagyhatom itt Jézust, mert itt Jézus fekszik, és hogy fogom azt mondani, minden rendben lesz, adok neked egy áldást, imádkozni fogok, érted? Én elmegyek a kolostorba, én ott vacsorázok, nézem a tévét, lefekszem, és Jézus meg ott hagytam egyedül abban a házban. Felhívtam a doktornőt, aki segítette a mi missziós munkánkat. Kértem, hogy ezt lássa el ezt az idős férfét, hogy én kifizetem, csak segíts, hogy elvigyük őt a kórházba. Azt mondta a doktornő, ma nem tudjuk befogadni, mert vasárnap van, de hol holnap reggel. Nagyon nehéz volt nekem őt ott hagyni akkor is, és azt mondtam, nem hagyom itt, amíg nem oldódik meg a helyzete. Ott maradtam mellette, és vártuk, hogy mi fog történni. 10 perc múlva hívott a doktornő, azt mondta, Ivica atya, mégis felvesszük a kórházba. Szóljunk, hogy jöjjön érte a mentőautó, és megfüröztöttük, és elszállítottuk a kórházba. Megkapta szükséges gyógyszereket. És akkor Jézust elhelyeztük, amikor Jézust elhelyeztük a kórházi ágyba, akkor tudtam én is hazamenni az én ágyamba lefeküdni. Tehát mindazoknak segítve, akik betegek, akik szükséget szenvednek, tulajdonképpen Jézusnak segítünk. Az Úr általunk akar így módon cselekedni. Egy találkozón, lelki találkozón, ami hasonló volt ehhez, egy asszony eljött a Szent Gyónásra, és azt mondta, nagyon sajnálom, hogy az én imacsoportom megszűnt. Olyan szép, karizmatikus imacsoportunk volt, imaközösségünk, egyszerűen kihonyt, már nem létezik. Kérdezem az asszonyt, hát mit csináltatok, mit csináltak önök ebben a csoportban? Azt mondja, hát dicsőítettük az Urat. De hirdettétek-e az ő szeretetét másoknak, hogy tettetek-e jó cselekedeteket, segítettek-e másoknak? Azt mondta, nem, mi csak dicsőítettük az Urat. Azért, mert nem nyíltatok meg mások felé, az Úr eloltotta ezt a csoportot, mert nem volt hasznos mások számára. Tehát itt a fiataloknak azt üzenem, ne legyetek önzőek, ti most ide jöttetek feltölteni az elemeiteket, és ez azért történik, hogy másoknak tudjatok beszélni az ő nagy tetteiről, és hirdetni az örömhírt. Minden, menjetek el a föld minden másik végére, és hirdessétek az evangéliumot, ezt hagyta meg Jézus. És segítsetek mindazoknak, akik szükséget szenvednek. Amit Máté evangéliumában leírt, mindaz, amit a legkisebbeknek tesztek, nekem, velem teszitek. A fiataloknak még egyszer szeretném elismételni. Egyeseket közületek az Úr arra hív, hogy misszionáriusok legyetek, hogy papok legyetek, hogy szerzetesek, szerzetesnők legyetek, de ugyanúgy arra is hív, hogy szentek, szent férfiak és nők, szent apák és anyák legyetek. És különleges módon az Úr konkrét válaszokat vár azoktól, akiket a saját szent hivatásába hív. Néha azt mondom a fiataloknak, egyes fiataloknak, te jó pap lennél, vagy te szerzetes nővér lehetnél. Nekem azt válaszolnak, hát nem hallottam erről az Úr hangját magamban. Én azt mondom akkor, hogy amikor az Úr meg akarja tenni azt, hogy a világot megváltsa a fia által, nem azt mondta Máriának, hogy kiválasztja majd arra, hogy az Úr fiát a világra szülje, hanem az angyalát küldte el, hogy ezt megjelenítse neki. És azok, akik próbálják figyelni az Úr szavát, és vizsgálják a szívüket, lehet, hogy az Úr én általam, vagy más tanúságtevők, vagy a Szentírás által üzen, azt üzeni, te arra vagy kiválasztva, hogy az én nevemet hirdesd a világ minden táján. Azért szeretném, hogyha a mi hangunk is, akik szólunk hozzátok a szűzanya üzeneti által, illetve Szentírás által, felismerjétek, mi az Úr akarata a ti életetekben. Szeretnélek mindnyájatokat, kedves fiatalok, arra hívni, hogy önkéntesként, hogy a fiatalságotokat arra használjátok, hogy az Úr országát építsétek. Nem tudlak Bolíviába hívni benneteket, mert talán egyesek messze vagytok, és ha mindannyian eljönnétek, Bolíviában nem is tudnálok mindannyiatokat jól lakhatni, de hívlak benneket arra, hogy kérjétek a Szent Lelket, kérdezzétek meg a Szent Lelket, Szent Lélek, hova? Hol látsz engem? Hol szeretnél engem tudni? Amikor a Szent Lélek eltöltötte Szűz Mária szívét, Mária felkelt, és a hegyekbe ment, hegyekbe sietett, rokonához Erzsébethez, akinek szüksége volt segítségre. Én is azt szeretném, ha a fesztivál után ti is keljetek fel a langyosságotokból, a szegénységet és bénultságotokból, és siessetek oda, ahova a Szentlélek küld benneteket, ahol az Úr szeretne látni benneteket, hogy hasznos dolgot cselekedjetek. A Jézus ezeket, akik megnyitják a szívüket, elküldi oda, akik szükséget szenvednek. Ez az önkéntes szolgálat, amire hívlak benneteket, nem csak Bolíviában, Dél-Amerikában vagy Afrikában, hanem ott, ahol ti éltek, bizonyára az Úr megmutatja, hogy hol kell szolgálnatok, hol tudtok segíteni másoknak. Szeretném, ha ez a tanúságtétel segítene nektek, hogy a ti életetekben megvalósítsátok azt, amit Mária megvalósított, azt, hogy Jézust a világra hozta. Hogy mindenki közületek az Úr terve szerint az ő életében el tudja vinni másoknak az Úr Jézus szeretetét. Köszönöm szépen!
1: Kedves hallgatók, önök az elmúlt percekben Ivica Vrbic ferences szerzetes tanúságtételét hallották, amely 2025. augusztusában hangzott el Medjugorjeban a 36. ifjúsági fesztiválon.

0: Istenem, jöjj segítségemre!
1: Uram, segíts meg engem!
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Alleluja!
1: Immár a nap leáldozott, Teremtőnk, kérünk Tégedet, légy kegyes és maradj velünk, őrizzed, óvjad népedet.
0: Álmodjék rólad a szívünk, álmunkban is te légy velünk, Téged dicsérjen énekünk, midőn új napra ébredünk.
1: Adj nekünk üdvös életet, szíts fel a szív fáradt tüzét, ránk törő rút éhomályt, világosságod roncsa szét.
0: Kérünk mindenható atyánk, Úr Jézus Krisztus érdemén, ki Szentlélekkel és veled uralkodik, s örökre él. Amen. Testem elnyugszik reménységben, oltalmaz engem Istenem, mert én benned bízom.
1: Így szólok az Úrhoz, Istenem vagy nekem, nincs más javam rajtad kívül.
0: A dicső és szent férfiakhoz, akik földünkön élnek, vonzódom egész szívemmel.
1: Bajt bajra tetéznek maguknak, akik idegen istenek után futnak.
0: Véres áldozataikban nincsen részem, még csak nevüket sem veszem ajkamra.
1: Az Úr az én örök részem és kályhem. Te irányítod, Uram, sorsomat.
0: A mérőzsinór értékes részt juttatott nekem. Valóban pompás az én örök részem.
1: Áldom az Urat, mert tanácsot ad nekem. Még éjszaka is jóra int engem bensőm.
0: Szüntelenül magam előtt látom az Urat. Ő áll jobbomon, hogy el ne essem.
1: Ezért örül az én szívem és újjong a lelkem. Sőt, reménységemben nyugszik testem is.
0: Mert nem hagyod lelkemet a holtak honában, és nem engeded, hogy pusztulást lásson szented.
1: Az élet útját mutatod nekem, örömmel töltesz el színed előtt, és mindörökké tart az öröm jobbodon.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak, és a Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Testem elnyugszik reménységben. A békesség Istene szentelje meg benneteket, hogy tökéletesek legyetek. Őrizze meg szellemeteket, lelketeket és testeteket fedhetetlenül Urunk Jézus Krisztus eljöveteléig. Uram, kezedbe ajánlom lelkemet.
1: Uram, kezedbe ajánlom lelkemet.
0: Megváltottál minket, Urunk hűséges Istenünk.
1: Kezedbe ajánlom lelkemet.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Uram, kezedbe ajánlom lelkemet.
0: Te védj meg Istenünk, ha vírasztunk, s ha alszunk, őrizd álmunkat. Hadd legyünk Krisztussal ébren, s elnyugodjunk biztonságban, békén. Bocsásd el most, Uram, szolgádat, szavaid szerint békességben.
1: Hiszen már meglátták szemeim, akit küldtél, az üdvözítőt.
0: Őt adtad számunkra, csodájára minden népnek.
1: Hogy fényeskedjék az egész világnak, mint választott néped dicsősége.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak, és a Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Te védj meg Istenünk, ha vírasztunk, s ha alszunk, őrizd álmunkat, hadd legyünk Krisztussal ébren, s elnyugodjunk biztonságban, békén. Könyörögjünk, Urunk Istenünk, ajándékozz nekünk pihentető álmot, mert elfáradtunk a napi munkában. Újíts meg minket állandó segítségeddel, hogy testben, lélekben a tiéd maradjunk, Krisztus, a mi Urunk által.
1: Amen.
0: A nyugodalmas jó éjszakát és a jó halál kegyelmét adja meg nekünk a mindenható Isten.
1: Amen. Mennyországnak királynéja, angyaloknak szentasszonya, áldodja kér Szűz Mária, üdvözlégy Krisztus szent anyja.
0: Te általad a világra új világosság vírada, örő dicsőség virága, kiné szebb nem jött világra.
1: Áldott légy, drága látos szűz, Isten vélet szép virág szűz, mennyben szent fiad mellett ülsz, s tudjuk, rajtunk is könyörülsz.
0: Megköszönjük a kedves hallgatóinknak, hogy együtt közösen imádkozhattuk el a Zsolozsma befejező imaóráját. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

hogy megismerjenek téged. Evangelizációs műsor a Mária Rádióban. Műsorunk szerkesztője Szilágyi László.

Az Úr legyen veletek! Evangélium Szent Máté könyvéből. Abban az időben Péter odament Jézushoz, és megkérdezte: Uram, ha testvérem vétkezik ellenem, hányszor kell megbocsátanom neki? Talán 7-szer? Jézus így felelt: Nem tudom, nem mondom, hogy 7-szer, hanem 70-szer 7-szer. A mennyek országa olyan, mint amikor egy király el akart számolni szolgáival. Amikor elkezdte, odahozták egyik adósát, aki 10 000 talentummal tartozott. Mivel nem volt miből megfizetnie, az Úr megparancsolta, hogy adják el őt, a feleségét, a gyermekeit és mindenét, amilyen csak van, és így tör lesz-e adósságát. De a szolga leborult előtte, és így kérlelte: Légy türelmes irántam, mindent megfizetek. Az Úr szíve megesett a szolgán, szabadon bocsátotta őt, sőt, még az adósságát is elengedte. A szolga kiment és találkozott egyik szolgatársával, aki neki 100 dénárral tartozott. Elkapta és folytogatni kezdte: Add meg, amivel tartozol. Szolgatársa térdre hullott előtte és kérlelte: Légy türelmes irántam, mindent megfizetek. De ő nem engedett, hanem ment és börtönbe vetette, míg meg nem fizeti tartozását. Szolgatársai látták a történteket. Elmentek és elbeszélték uruknak. Az Úr akkor magához hívatta őt, és így szólt hozzá: Te gonosz szolga, amikor kérleltél, én minden tartozásodat elengedtem neked. Nem kellett volna neked is könyörülnöd szolgatársadon, ahogyan én is megkönyörültem rajtad? És az Úr nagy haraggal átadta őt az őröknek, míg meg nem fizet mindent, amivel tartozik. Az én mennyei atyám is így tesz veletek, ha tiszta szívből meg nem bocsát mindegyiktek a testvérének. Ezek az evangélium igéi. Krisztusban szeretett testvérek, aki már foglalkozott gyerekekkel, megfigyelhette, hogy a gyerekeknek különösen erős az igazság érzetük. Ha valami konfliktus van közöttük, és az ember megpróbál közöttük valahogy rendet tenni, akkor mindjárt akad egy-kettő közülük, aki felkiált, hogy az nem igazság. Az igazságot természetesen a gyerekek úgy képzelik el, hogy ha valaki ellenük vétett, csalt a játékban, vagy bántott őket, vagy valami történt, és ő igazságtalannak tartja, akkor azt szigorúan meg kell büntetni. Ha viszont ő hibázik, hogy ő vétkezik, hát ő vele úgy irgalmasnak kell lenni. Tehát a gyerekek igazsága az kb. Így tart, hogy vele elnézőnek kell lenni, az ellenfeleivel pedig keményen igazságosnak. Hát testvérek, már megnőttünk, de lehet, hogy nem mindent nőttünk ki ebből a dologból. Lehet, hogy mi is úgy vagyunk, hogy ha valaki minket bánt, akkor azt igazságosan kell megbüntetni. Sokszor annyit gondolkozunk rajta, hogy hogyan lehetne valahogy megfizetni az illetőnek, bosszút állni. Tervezgetünk, mint Ludas Matyi, hogy hogyan fizesse vissza Döbröginek, amit ellene tett. És hát Ludas Matyi természetesen itt a pozitív szereplő, ő a jó fiú. És a Döbrögi a rossz fiú. Igen. Attól függ, hogy kinek a bőrében vagyunk. Nem akarok Döbrögi pártjára állni, természetesen, de most visszatérek ide az evangéliumi részhez. Izrael, mikor még gyermek volt, amikor Isten kiválasztotta, hát mondhatni még egy kicsit ilyen neveletlenek és vadak voltak. Hát több ezer évvel ezelőttről beszélünk. Azok között ott rendet és igazságot tenni nem volt könnyű. Isten megpróbálta, felajánlotta neki a barátságát, a vele való személyes kapcsolatot, hogy az egész nép próféta legyen, hogy mindenki beszélgessen vele. Szólt is hozzájuk a Sínai hegyen, ők nem kértek ebből: Mózessel beszéljél velünk, ne beszéljél, félünk, hogy meghalunk. És így akkor az Istennel való személyes kapcsolat és a vele való barátság helyett a törvényt választották. És a törvény szigorú volt, kemény volt. Bizonyos bűnökért halál járt. Gyilkosságért, házasságtörésért, istenkáromlásért, bizonyos dolgokért halálbüntetés járt. És sok más dologért is nagyon kemény
szigorú volt a büntetés. Az ember vétkezett, elő volt írva pontosan, hogy milyen vétekért, milyen engesztelést kell nyújtani az Istennek. Lehet, hogyha nekünk is a pap megmondaná a gyóntató székbe, hogy na, nézzük ki akkor az Ószövetségből, a Leviták könyvéből, vagy amíg ott megvan írva, hogy na, ennyit vétkeztél, jó, akkor 2 bika, 3 juh. Amikor azzal visszajössz, akkor utána feloldozlak. Hát lehet, hogy meggondolnánk, hogy legközelebb vétkezzünk-e, akkor se lehetett olcsó egy bika, vagy egy bárány, ma sem az. Meg vagyunk szokva, hogy ingyen kapjuk a feloldozást. Talán az az érzésünk, hogy elmondjunk egy miatyánkot, vagy valamit, amit a pap felad elégtételnek, azzal kifizetjük, rendezzük az adósságot, tehát szó sincs róla. Azzal csak a jó szándékunkat fejezzük ki, hogy tényleg akarunk megjavulni. Nehéz. És én foglalkoztam gyerekekkel egészen kicsiktől nagyokig, és láttam, hogy a kicsiknél bizony nagyon szigorú szabályokat kell hozni. Másképp nem lehet köztük rendet tartani. És ahogy nagyobbak lettek, ott már próbáltam barátságos lenni, és az értelmükhöz szólni. A kicsiknél még nincs kivel beszélni, még nincs benőve a fejelágyuk. A nagyokkal már lehet értelmesebben beszélni, és ott már nem egyre kevésbé volt szükség szabályokra, szigorúságra, fegyelemre, büntetésre vagy jutalmazásra. Ott már jó esetben megértették a dolgokat. Na most Izrael is, ahogy nőtt egyre jobban, és a törvény szigorából, a büntetésekből lassan-lassan megtanulta a leckét, és Isten, amikor eljött az idők teljessége, elküldte az ő egyszülött fiát közéjük. És ő azt mondta, hogy jó, a törvény a ti nevelőtök volt. Ezt igazából Szent Pál fogalmazza meg. A nevelőtök volt, hogy felkészüljetek Krisztus eljövetelére. Tehát az a szigorúság, amit a törvény előírt, a mózesi törvény, az arra volt, hogy felnőjenek arra, hogy majd Krisztus eljön, és egy új országot, egy új törvényt, a szeretet törvényét és az irgalom szövetségét kösse meg velük. Nem tudom, mennyire álltak készen. Jó kérdés. Valószínű, hogy Péterben úgy előjött az igazságérzet, ő megértette, hogy ez már nem az Ószövetség. Jézus itt már valami másról beszél, ez már nem az igazságosság országa, hanem az irgalom és a szeretet országa, és próbált ebbe beilleszkedni, de hát nála is betelt a pohár. Mikor valaki valószínű már tyúk szemét taposta egyszer, kétszer, háromszor, és akkor azt mondta, na jó van, most már hát egyszer hibázol, kétszer hibázol, most már legyen elég. És akkor Jézushoz fordult, na mégis, hát hányszor kell, talán 7-szer, biztos az már neki nagyon nagy számnak tűnt. És Jézus erre nem azt mondja, hogy na jó, 7-szer, mert akkor azt mondta volna, hogy na jó, akkor kibírom a 7-et, de 8-adjára vége van a másiknak, akkor eddig volt a barátság, aztán jön a megtorlás. Vagy többet szóba se állok veled. És Jézus meglepő választ ad. 70-szer, 7-szer. Nem érdemes kiszámítani, persze 490-szer, de azt mondják, hogy ha valaki 490-szer tud véteni ellenünk, akkor az valószínű, hogy az a házastársunk. Más embernek nincsen lehetőség ennyiszer véteni ellenünk. Úgyhogy, de Jézus nem azt mondta, hogy na 489, 490 és kész, ott jön a vállás, vagy az örök harag, vagy ilyesmi. Nem, azt akarta mondani, hogy mindig. De miért? És itt jön a példabeszéd. A példabeszédből is lehet érteni. A királynak ez az adósa tartozott 10 000 talentummal. Ez a felfoghatatlan összeg. Egy talentum az 50 kg ezüstöt jelentett. Egy talentum az egy hatalmas vagyon. Egy. És itt azt mondja, 10 000 talentummal tartozott a királynak. Hogy tartozhatott a királynak 10 000 talentummal? Fogalmam sincs. De a példabeszédben ez azt akarja érzékeltetni, hogy amivel mi Istennek tartozunk, akár egy bűnt is, ha elkövettünk Istennel szemben, azt nincs, hogy rendezni. A 10 000 talentum ezüstöt az ember, ha 10 élete van, és egész végig rabszolgaként dolgozik, akkor sincs, hogy kifizesse. Pedig így könyörög aztán, hogy légy irgalmas irántam, majd megfizetek. Hát hogy fizetett volna meg? Sehogy se. Azon egy országot lehetett venni azon az összegen, nem egy ember nem volt, hogy megfizesse, úgyhogy munkával letörlesz, esélyesen volt rá. Így az Úr irgalmas volt és elengedte. Tehát az Istennel szembeni tartozásunk megfizethetetlen. Lehet, hogy nekünk kicsinek tűnik,
de mivel Istennel szemben vétettünk, ezért megfizethetetlen ez a tartozásunk. A másik, amikor embertársunk vét ellenünk, itt a példabeszédben olyan 4 hónapnyi fizetésről van szó, annyival tartozik neki az embertársa. És ő megragadja, szorongatja a torkát, és börtönbe veti, amíg meg nem fizeti a tartozását. Nagyon érdekes fejlemény itt, amikor az illetőt börtönbe vetik, akkor igen, egyesek észreveszik, feljelentik a királynál, és a király végül visszavonja a megbocsátást, a tartozás elengedését, és azt mondja, az úr nagy haraggal átadta őt az őröknek, más fordításokban itt a kínzóknak az van. Átadta őt a kínzóknak. Hát mik ezek a kínzók? Hát ez a Ludas Matyi démonjai. Gyakorlatilag. Ezek belülről kínoznak minket. Ha nem tudunk nagy lelkűek lenni, nagy vonalúak és elengedni a mások tartozását irántunk, nem pénzről beszélek, hanem ha vétett valaki ellenünk, és az igazságérzetünk felkiált, hogy ez nem igazság, és ezt nem lehet. Ha nem tudunk nagyvonalúan megbocsátani, úgy, ahogy Isten is megbocsát nekünk, valahányszor kérjük az ő irgalmát, akkor nem Isten ad be minket egy börtönbe, hanem magunkat küldjük be a saját magunk börtönébe, ahol átadjuk mi saját magunkat a kínzóknak. Mert onnantól kezdve nekünk békességünk nem lesz. Átadjuk magunkat a kínzóknak. Mert egész nap az a gondolatmenet, hogy hogyan álljak bosszút, hogyan tegyek igazságot, gondolatban már 100-szor elbeszélgetünk a másikkal, aki vétett ellenünk, persze nincs jelen, ez ilyen a fejünkbe lefuttatott párbeszéd, és akkor ott kiosztjuk, és elmagyarázzuk, és jól bemondunk neki, és ezt megcsináljuk nem tudom hányszor. A másiknak kutya baja sincs, köszöni szépen, nagyon jól van, nem szenved egyáltalán, de mi őt azzal büntetjük, hogy nem bocsátunk meg neki. Az egyetlen ember, akit megbüntetünk azzal, hogy nem bocsátunk meg, az mi saját magunk vagyunk. Mert a meg nem bocsátás, hogyha megmarad hosszú távon bennünk, az tönkretesz minket belülről, olyan, mint a méreg. Mar és mindent lassan tönkretesz. Így leszünk idegbetegek, depressziósak, tönkretesszük magunkat idegileg, és előbb-utóbb valószínűleg már fizikailag is. Mert a lélek és a test egységét már az orvostudomány is megfigyelte, tudja. Így mondják, hogy pszichoszomatikus vagy idegi alapon. Hát ez konkrétan így van. Ha az ember nem tud megbocsátani, akkor megbetegíti saját magát. És nem mondom, hogy minden betegsége miatt van. De emiatt is lehetséges, hogy beteggé tesszük saját magunkat. Testvérek, nem azért kell megbocsátani a másiknak, mert az igazságos. Egyáltalán nem igazságos. Azért, hogy ne tegyük magunkat saját kínzóink hatására beteggé. Ha mi békét akarunk, akkor nagyvonalúaknak kell lennünk. Nem azért, mert a másik megérdemli, hogy megbocsássunk, nem azért, mert a másik térden csúszva bocsánatot kért. A legtöbb esetben ez nem is történik meg. Lehet, hogy a másik nem is fogta fel, hogy mekkora kárt okozott a mi lelkünkben. Fel se fogja. És valószínű, hogy nem fog bocsánatot kérni soha, pedig úgy könnyebb lenne. Én sokszor így vagyok vele, ha bocsánatot kérsz, akkor megbocsátok, és ha nem, akkor mi van? Akkor dúlok, fúlok, és kínzom saját magamat. Átadom magamat a kínzóknak. És aztán, amikor rájövök, hogy a saját békémet adtam oda, és azt vissza kéne szerezni, akkor az Úrhoz megyek, és Uram, bocsáss meg. Bocsáss meg, mert te nagyvonalúan megbocsátasz nekem mindig, én pedig ahhoz képest egy semmiségért itt tartom a haragot, és igazságot akarok tenni. Egy adott ponton, testvérek, el kell döntsük, hogy kit akarunk követni. Jézus Krisztust, vagy Ludas Matyit. Igazságot akarunk, vagy irgalmasságot. Melyik országnak akarunk a polgárai lenni? Az igazságosság országának, ahol az ószövetségi törvény van érvényben, életet életért, fogad fogért, szemet szemért. Kemény büntetés, kemény vezeklés, szigorúság. Vagy pedig az irgalom és a szeretet országába, ahol megbocsátás uralkodik, és ahol béke van a lelkekben. És sajnos nem működik az a dolog, hogy amikor én rólam van szó, akkor az irgalom országában szeretnék állampolgár lenni, de amikor valaki ellenem vét,
akkor mindjárt az igazságosság országába átiratkozok gyorsan, vele szemben. Igazságosan kell elbánni, velem szemben pedig irgalommal. Pedig úgy valahogy megvan a hajlam bennünk. Felnőttekként, és nem csak a gyerekekben van ez. Nem működik, testvérek, el kell döntsük. Jézus Krisztus arra hívott meg minket, hagyjuk magunk mögött az igazságosságot. Bízzuk az igazságszolgáltatást az Istenre. Mi pedig bocsássunk meg, legyünk nagyvonalúak, azért, hogy visszakaphassuk a lelkünk békéjét, és meggyógyulhassunk talán abból a sebből is, amit az embertársunk okozott nekünk, vagy inkább a mi helytelen reakciónk okozott saját magunkban. Mert ha rögtön azt mondtam volna, hogy hát nem sértődök meg, mert rossz napja van, nehéz élete van, nehézségekkel küzd, azért viselkedik így, nem engem akart megbántani, hanem ő, neki van egy ilyen helyzete, és azért őróla szól ez az egész, nem én rólam. És megmondom őszintén, a legtöbbször 99%-ban a másik ember nem akar minket megbántani. Nem szándékosan. A múlt vasárnap ugye erről volt szó. És akkor eszembe jutott egy történet. Barátom, aki még tegnap itt volt, ő is diakónus. A közösségünk, most már lassan 30 évesek leszünk, az elején még egy munkatársával együtt a közösség alapítói voltak, és együtt dolgoztak egy műhelyben. És hát egész nap együtt voltak, aztán eljöttek a közösségbe is, és ott is együtt voltak. És az én barátomnak az volt a szokása, hogy szeretett hangosan imádkozni saját szavaival. Hát, szoktunk mi énekeket énekelgetni, és akkor közte két ének között mindenki imádkozhat. Tehát ha az ember csak úgy halkan, vagy magába imádkozik, akkor mindenki imádkozhat egyszerre a két ének között, vagy akár az ének közben is. Na hát, ennek a testvérnek az volt a szokása, hogy ő jó hangosan mondta az imát, hát mondtuk neki már többször, hogy egy kicsit vedd halkabbra, mert túl hangos, a saját gondolatomat se hallom, vagy bekapcsolódok a tiédbe, és akkor arra mondok ámment, de ha nem tudok azonosulni vele, akkor meg kell várjam, míg befejezed, és hát nem csak hangosan, hanem hosszan is imádkozott általában, és ezt mondom, többször szóvá tettük neki, jó, megértette, bocsánatot kért, megígérte, aztán elfeledkezett sokszor magáról. És egyszer egy dicsőítés közben még tartott az ének, és egyszer ő elkezdett hangosan imádkozni, és egyszer csak az a testvér, akivel együtt dolgozott, így elkezdett kopogni. És egyszer csak a mondat közepén megállt, lefagyott, és megsértődött. Nagyon megsértődött. Napokig nem szólt a kollégájához, pedig egy műhelyben dolgoztak. És aztán egy pár nap után megkérdezte a másik tőle, hogy valami bajod van velem? Igen, annyira megsértettél, nekem annyira rosszul esett, amikor tudom én, hogy hangosan imádkozok, meg tudom én, hogy sokat beszélek, meg igen, már mondtátok, tudom, de annyira rosszul esett, amikor így lekopogtad az én imámat, hogy hallgassak már el, már fejezzem már be ezzel a kopogással, megszégyenítettél az egész közösség előtt. A másik, miről beszélsz, testvérem, nem emlékszek semmire. Hát igen, nem emlékszel, ott voltunk a közösségben, és akkor másik elkezdett mosolyogni, hogy hát az ének szövege ez volt, szívem ajtaja előtt megállt és zörgetett, Jézusról volt szó, és akkor hallgatta, hogy Jézus zörget a szívünk ajtán, és akkor kopogott egyet, és szemléltesse az ének szövegét. Eszébe se volt őt figyelmeztetni, hogy hallgasson már el. Csak ő magára vette, egy félreértés volt gyakorlatilag, napokig emésztette magát, és nem szólt a kollégájához. Pedig egy félreértés volt. Meg kellett volna kérdezni, testvérem, miért kopogtál, nekem olyan rosszul esett. És akkor lehetett volna rögtön tisztázni, hogy félreértés. A legtöbbször ez van. Nagyon kevés olyan eset van, amikor valaki szándékosan meg akar bántani minket. Ezért fontos tisztázni, megbeszélni, megbocsátani. Mert az alatt a három nap alatt a másik, köszöni szépen, nagyon jól volt, csak nem értette a másik, miért nem szól hozzá, ő pedig emésztette magát, és egy csepp békéje se volt az alatt a pár nap alatt. Átadta magát a kínzóknak. Ezt tesszük sokszor mi is. Testvérek, Jézus eljött, és arra hívott minket, hogy lépjünk ki az igazságosság országából, és legyünk ennek az ő új országának a tagjai, az állampolgárai, az irgalom és a szeretet országái. És ha ez még nem megy, mint ahogy Szent Péternek se nem nagyon ment az elején, akkor kérjük meg. Talán most itt a lehetőség a Szentmise második felében. Adjuk oda a szívünket Istennek. Tegyük oda a kenyér és a bor mellé a paténára. Uram, itt az én megsebzett szívem,
amelyben dúl az igazságosság utáni vágy, a sértettségem, öleld át a te szereteteddel az én megsebzett szívemet. Töltsd be a te szereteteddel, gyógyítsd meg az én sebzett szívemet, és tedd azt képessé arra, hogy irgalmas legyek, hogy meg tudjak bocsátani, hogy szeretni tudjak, és innentől kezdve az irgalom országának állampolgára tudjak lenni. Amen.

0: Dicsétessék a Jézus Krisztus, nagy-nagy szeretettel és tisztelettel köszöntök minden kedves Máre Rádió hallgatót a kolléganőmmel együtt, aki szintén a vonalban van.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus, Isten hozott Tibor atya téged is a műsorban, és köszönöm, hogy vállalod a levezetését.
0: Ez természetes, és hogy ne húzzuk az időt, hiszen a háttérben már várakoznak ránk. A Gyergyói kerület önkéntesünk Borbély Barti és Tünde a vonalban van, akit nagy-nagy szeretettel köszöntünk.
2: Dicsértessék Jézus Krisztus, én is szeretettel köszöntelek titeket és minden kedves hallgatót.
1: Ha a hangodat hallják, akkor a kedves hallgatók tudják, hogy a Gyergyói körzetben önkéntes találkozó volt, és nagyon várják, hogy az adományokat, adományozókat beolvasd, úgyhogy tied a szó, kedves Tünde.
2: Köszönöm szépen. Gyergyó Szent Miklós, Szent Miklós templom Persejből 2700 eljutott el hozzánk Szabó Ilus

0: Hévízi önkéntestől 1317 lej, Csontalvi Erős Erzsébet önkéntestől 380 lej, szintén Csomafalvi önkéntes után Magdolna önkéntestől 325 lej, Búsos Anna Csomafalvi önkéntestől 405 lej, Szilágyi Erzsébet Csomafalvi önkéntestől 400 lej, Baróti Zita Csomafalvi önkéntest 235 lej, Csiki Terész Csomafalvi önkéntestől 220 lej, Csata Gyöngyvér Csomafalvi önkéntestől 575 lej, Szilágyi Judit Csomafalvi önkéntestől 200 lej, Csata Terész Csomafalvi önkéntestől 510 lej, Székely Anna Csomafalvi önkéntestől 625 lej, Kovács Julianna Csomafalvi önkéntestől 330 lej, Székely Rita Csomafalvi önkéntestől 410 lej, Fülöp Rita Gyergyó Ditrói önkéntestől 3050 lej, Szabó Kinga Gyergyó Szent Miklósi önkéntestünktől 400 lej jutott el, amiből 220 lej a Szent Erzsébet öreg utoltersei, 180 lej adomány, 2000 forint. Bodor Virág Gyergyó Szent Miklósi önkéntestől 235 lej, Lukács Piros Gyergyó Szent Miklósi önkéntestől 1298 lej, Pál Mária Gyergyó Szent Miklósi önkéntestől 280 lej, Bakos Erzsébet Gyergyó Szent Miklósi önkéntestől 300 lej jutott el a februári hónap folyamán, az augusztusi hónap folyamán hozzánk.
1: Nagyon szépen köszönjük, kedves Tünde, és nagyon szépen köszönjük az adományozóknak az adományokat. Téged pedig nem sokára majd várunk vissza, hisz ha jól tudjuk, akkor októberben, október elején újra önkéntes találkozók lesznek, amiről majd Lóri fog beszámolni, mikor az újság megjelenik.
0: Igen. Én is nagyon szépen köszönöm, kívánok egy áldott napot, dicsertes Jézus Krisztus.
2: Mindörökké, amen. Nagyon szépen köszönjük Tündének a sok áldozatos munkáját. Isten áldása legyen további szolgálatodon, kedves Tünde és családodon. Kedves Mária Rádió hallgatók, egy rövid dal után visszatérünk, maradjanak velünk és kapcsoljuk a kolozsvári kolléganőnket, Emesét.

0: Szeretettel köszöntjük újra a kedves Mária Rádió hallgatókat a jelenünk és jövőnk információs műsorunkban, és ahogy mondottuk, a kolozsvári stúdió kolléga nőjét, Emese, itt vagy, szia! Annyira szépen be akartalak vezetni, és nem jött össze. Na,
1: akkor... Igen, akartam mondani, hogy hiányérzetem van, mert mindig öregasszonként szoktál szólni.
0: Na most egészen szépen akartalak, látod, és hát nem jött össze.
2: A hallgatókat tiszteletben tartva maradunk az emesénél.
0: Igen, tiéd a szó.
1: Mit mondja, kérdezzél?
2: Hát, ezt akartam mondani, hogy gyere Tibor, csak kérdezzünk tőle. Ugye biztos, hogy a hírekben is hallották a kedves hallgatók, hogy pénteken ünnepre készülünk, újabb az ünnepség sorozatunk újabb állomásához érkezett most Kolozsváron, és erről kérjük Emesét, hogy beszéljen nekünk.
1: Na, ez már így más. Már lehet beszélni az időjárásról, meg mindenről, amiről éppen akartok, de nyilván most egy ünnep előtt állunk, úgyhogy ez a fő témánk. Igen, pénteken ünneplünk itt Kolozsváron. De a kedves hallgatók biztos már tudják, mert 100 000-szer hallották, hogy 5 órától kezdődik majd az egész ünnepi sorozat szentségimádással, utána 6 órától ünnepi szentmisével, és utána pedig egy szeretett vendégséggel. Ugye ez a Szent Mihály templomban lesz a szentségimádás, meg a Szent Mise is. És hát az az igazság, hogy így az utolsó előtti napokban azért eléggé izgulok, meg hát kíváncsi vagyok, illetve remélem, hogy, hogy úgy tényleg úgy a lényegnél tudunk maradni, és hogy az lesz a fontos, amit szeretnék, hogy fontos legyen, mert hogy itt a legfontosabb a hallgatóink, az önkénteseink, akiknek a támogatása, szeretete nélkül nem lennénk sehol. Vasárnap este a Szent Mise után a papbácsi megkérdezte tőlem, hogy hány éve dolgozok a Mária Rádiónál, és mondtam, hogy vagy így gondolkoztam, hogy vajon hány éve. És akkor jutott eszembe, hogy 7. És olyan érdekes volt, mert képzeljétek el, az evangélium pont arról szólt vasárnap, hogy hányszor kell megbocsátani ugye a felebarátnak, 70-szer, 7-szer. Ez a 7-es szám most olyan erős volt bennem így vasárnap, és tényleg azon gondolkoztam, hogy hihetetlen, most jöttem ide, és hogy, hol telt el ez a 7 év. És úgy jöttem ide, hogy ó, hát ezt most ilyen megoldjuk egy évig, kész, aztán megyek tovább, és biztos lesz valaki, aki alkalmasabb erre, meg aki ennél talán jobban fogja csinálni, és olyan hihetetlen, hogy fú, 7 éve már, és most készülünk egy ünnepre, ugye a Mária Rádiónak a 20 éves ünnepsége is ez, de ugyanakkor a kolozsvári stúdiónak az ünnepe is, ami most lapszuszon van, nem tudom hány éves, de majd mindenkit megtudom. De a lényege tényleg az, hogy, hogy olyan óriási kegyelem ez. Na tényleg. Tehát, hogy úgy nekem is, mert nem gondoltam, hogy én 7 évig itt ülni fogok. De amúgy akartam mondani nektek, hogy majd pénteken bejelentem, hogy ez volt az utolsó.
2: Nem engedjük. És ahogy hallgattalak, úgy, hát a rokon lélek szólalt meg a legjobban, mert én is így gondoltam, hogy na valahogy egy évet kihúzunk, vagy legalább még a kolléganő visszajön, aztán elfelejtjük azt is, hogy merre van az utcában a rádió. És hát a szűzanyának sajátos humora van, maradjunk annyiban.
1: Igen, abszolút. Így végig gondoltam a 7 évet, hogy tényleg olyan hamar elrepült. Még úgy az elején tanulgattam, azt se tudtam, hogy mi fánterem az egész, hogy gombok, merre kell nyomogatni, hogy kell beszélni, mit kell mondani, mire van szüksége a hallgatónak, meg egy csomó minden. És azt hiszem, hogy ezt egy életen át tanuljuk. Nem a gombnyomogatás, mondjuk azt is már, hogyha kicserélik a mixert, akkor meg kell újra tanulni, hanem úgy azt a részét, hogy ahogy a világ változik, úgy azzal együtt az is változik, hogy az embereknek mi az, amire szükségük van, és egyre inkább azt látom, hogy az a lelki töltet, amit adni tudunk az imádságon. Az imádság nyilván az a legfontosabb, de hogy azon túl egy szó, egy gondolat, amit ugye elhelyezzünk a tarsójukba, és amivel tovább tudnak menni. Valakivel beszélgettem a minap, olyan furcsa volt, mert felemlített nekem egy műsort, amire én őszintén szóval már egyáltalán nem emlékeztem, de biztos, hogy legalább 5 éve volt, és abban volt egy mondat, ami akkor ott, abban a pillanatban tovább lendítette egy nehéz élethelyzeten akár az egyik hallgatót, És elmesélte, hogy azóta is ki van rakva ez a mondat a falára, és ez ad neki vigaszt vagy támpontot arra, amikor nem tudja megoldani a helyzeteket. És tényleg olyan, ezek azok a pillanatok, amikor tényleg úgy az ember elgondolja, hogy oké, ide jöttünk amatőrként, itt vagyunk amatőrként, próbálkozunk, akarunk, sokszor nem sikerül, néha felmérgelődünk, néha
2: amatőrként.
1: És olyan, és tényleg, és akkor a kegyelem, hogy lehet, hogy ez így van, de egy mondat, egy szó megmaradt valakiben, ami segített ott és akkor, és talán továbbra is segíteni fog, úgyhogy hú, ezekért úgy tényleg azt mondom így 7 év után is, hogy lehet egy évre jöttem, de megérte ez a 7 év.
2: Az a helyzet, hogy ugye mondtad, hogy mit jelent a Mária Rádió, és biztos sok hallgatóban, sok mindenkiben felmerülhet az a kérdés szerintem, hogy minek ünnepeljük minden stúdiónál a szülinapot, minek kell ez a felhajtás. Én pedig azt érzem, hogy a mai személytelen közösségi média világában, ahol mindenki mosolyog, minden személytelen, kuncsorogjuk a felfele mutató nyilacskát, vagy egy ölelés valamit, és ettől érezzük jól magunkat, még fontosabb és még jobban felértékelődött a személyes odafordulás. És ti, azok, akik nap mint nap szolgáltok a különböző stúdiókban, ti pont ezt csináljátok az önkéntesekkel, azokkal, akik adományt hoznak be, hogy személyesen odafordultok, és ez a pénteki ünnep is a személyes odafordulás pillanata lesz, én ezt úgy gondolom.
1: Igen, őszintén szólva én is megkérdeztem magamtól most így a szervezések közepette, hogy minek kell minden stúdióba ünnepelni, úgyhogy ez most egy ilyen vallomás a részemről, mert hogy ugye sok mindennel jár, de ez nem probléma, csak hogy így közben tényleg ezen gondolkoztam, hogy minek kell. Na mindegy, ezt így elvetettem, persze, amikor az ember stresszes, akkor mindent megkérdez magától és másoktól is, de ugyanakkor tényleg azt érzem, hogy ezek azok a pillanatok, amikor tényleg együtt tudunk lenni, meg tudjuk ismerni egymást, oda tudunk fordulni egymáshoz, valóban van időnk, nem szaladgálunk, vagy én is sokszor így két helyen ugyanakkor kellene legyek, de nem tudok, úgyhogy ez így ennek a nehézsége is, és nyilván ezek az alkalmak erre jók. Most én sajnálom, hogy voltak éppen egyik stúdió születésnapján, ünnepén sem tudtam jelen lenni valahol, mindig volt valami, ez így jött össze, gondolkoztam azon, hogy vajon ezen a saját ünnepemen itt leszek-e, vagy innen is valahová el kell menjek, de jó, hogy ez így lehet. És a másik, ami eszembe jutott most még így az ünnepre készülve, hogy olyan szép volt, ugye én idősekkel foglalkozom, és látogatom őket otthonukban, és egyszer bementem egy családhoz, akik hát unitáriusok voltak, de hallgatják a Mária Rádiót, és azt mondja a bácsi nekem, hogy haló, maga a Mária Rádió. És én mondom, nem vagyok a Mária Rádió, de ott dolgozom, igen. Tehát, hogy olyan szépek ezek a találkozások, olyan jó, hogy így más felekezetű emberekkel is szóba állva el tudják mondani, hogy nekik ez mit ad, vagy mit tesz hozzá a saját életükhöz, és tényleg, na, ezekért érdemes ünnepelni külön-külön is, meg érdemes minden, amivel jár. De közben azon gondolkoztam, hogy Tibor atyát elnyomtuk itt két nőként.
2: Ó, nagyon, én is ugyanezt akartam, hogy Tibor atya, nagyon csendben vagy.
0: Megszoktam azt az elnyomást ott kolléganők részéről, kedves hallgatók, megkérem, imádkozzanak értem, valahogy bírjam ki.
1: Tegyünk fejed.
0: Igen. Hát így nagyon megható, ahogy meséltél most Temese egy picit, hogy ezt én is feltettem ezt a kérdést annak idején Szatmári Ferenc elnökünknek, hogy akkor miért is kell menjünk minden stúdióba ünnepelni, és rájöttem, hogy nagyon fontos azért, mert meg kell ismerjék a többi stúdió is, hogy az illető stúdió, amelyet ünneplünk, az hogy néz ki, hogy áll, milyen önkéntesek vannak, kikapnak ott díjakat. Tehát mindegyik stúdiónak megvan a maga jellegzetessége, a maga stílusa, a maga hallgatottsága, stb. És ez jó, hogyha így külön meg tudjuk ünnepelni. Olyan egyszerű volt eddig, ugye, hogy Nagyváradon megünnepeltük az Erdély Mária Rádió születésnapját, és ennyi volt. De így személyesebb, amikor külön elmegyünk minden stúdiót, és meglátogatunk, és megünnepeljük azt a stúdiót az erdélyi nagy stúdión belül. Tehát tulajdonképpen ezért mondjuk mindig azt, hogy a rádió egy közösség, mert összeköt bennünket ebben a hit, az imádság, a szűzanya iránti szeretet, az örömhír, maga Jézus Krisztus, és ezt az örömünket szeretnénk megünnepelni minden stúdióban, de most ugye Kolozsváron a fiatal öregekkel, jól fogalmaztam, öreg fiatalokkal, igen, tehát várjuk mindazokat, akik ugye a kolozsvári stúdiónak a hallgatói, önkéntesei, támogatói, barátai, akik úgy érzik, hogy szívükben fontosak, és fontosak a szívükben az értékek, amelyeket a Mária Rádió ad az éterhullámain keresztül, az imádság, az örömhírnek a továbbadása, de nem csak a rádió születésnapját ünnepeljük itt, hanem tudjunk egymásnak is örülni. Én úgy gondolom, hogy tudunk együtt imádkozni, együtt hálát adni, együtt énekelni, együtt kérni a szűzanyát arra, hogy továbbra is legyen közben járunk és vezesse az Erdély Mária Rádió minden munkatársának a szolgálatát, hogy valóban továbbra is Krisztus hangját tudjuk közvetíteni minden ember számára. Úgyhogy szeretettel várjuk a kolozsvári stúdió születésnapjára kedves hallgatóinkat, adakozóinkat, önkénteseinket. Jöjjenek és ünnepeljünk együtt!
1: Igen, és hogyha már itt tartunk, akkor itt a rádión keresztül is nagyon-nagyon megszeretném, és szeretném köszönni László Attila főesperesnek a hozzájárulását, azt, hogy tényleg számíthatunk rá, helyet és teret adott, és mindenben támogat, segít bennünket. Ezt külön-külön köszönöm, és nyilvánvalóan ezt meg fogjuk majd nagyban is köszönni, de tényleg nagyon fontosnak találom ezt. Ő ugye Udvarhelyen rádiózott nagyon sokat, a Mária Rádiónak az életében benne volt, tudja és érti, hogy ez miről szól, és nagyon-nagyon hálás vagyok azért, hogy most is készségesen mellettünk áll, segít mindenben, kommunikál, tehát hogy tudunk rá számítani, ezt így nagyon fontosnak találom, és természetesen mindazoknak a körzeti papoknak, plébánusoknak is, akik támogatnak bennünket. Ugye vannak többen olyan közülük, akik még önkéntesként is, hiszen összeszedik az adományokat, eljutatják ide, kiviszik az újságukat, beszélgetnek a hallgatókkal, önkéntesekkel, úgyhogy nagyon-nagyon hálásak vagyunk ezért, és ezt így előre is meg szerettem volna köszönni a rádióban, mert úgy gondolom, hogy nagyon fontos, mert egyrészt nélkülük nem tudnánk most ünnepelni, sem az önkéntesek, sem a hallgatók, sem a papjaink nélkül, úgyhogy nagyon-nagyon-nagyon köszönjük, hogy mellettünk állnak. Igen, pénteken várunk szeretettel mindenkit. Ahogy már mondtam, 5 órától kezdünk egy szentségimádással, ami hiszem, hogy ráhangol a szentmisére, és a szentmisében majd úgy együtt, közösen hálát adunk ezekért az évekért, a rádióért, hogy vagyunk, remélhetőleg leszünk, és erre kérjük talán a legnagyobb áldást a Jóistentől, hogy legyünk továbbra is, mert egyre nagyobb szükség van rá, és egyre inkább érzem betegek, idősek között mozogva is, hogy sokaknak tényleg, és sokszor elmondjuk, és már klisé, hogy ez az egyetlen mankójuk, támaszuk, de hogy tényleg ez. Tehát, hogy én amikor elkezdek valakivel beszélni, és elmondja, hogy ő nem tud felkelni az ágyból, reggeltől estig, éjjel-nappal megy a rádió a háttérben, és hogy neki ez milyen sokat jelent, vagy hogy akár egy társat, gyermeket, bármit helyettesíteni tud abban az élethelyzetében, az tényleg azt jelenti, hogy van okunk ünnepelni, kell ünnepeljünk, és kell kérjük az áldást arra, hogy továbbra is legyünk.
0: Adja Isten, hogy így legyen, ma már a rádió legyen egy olyan hang továbbra is rajtunk keresztül, amely imádsággá válik, egy olyan közösség, amely valóban Krisztushoz vezet, és így tudjuk együtt alkotni majd a Mária Rádió nagy családját. Köszönjük, kedves Emese, hogy itt voltál ma velünk, és leszel még továbbra is velünk. Remélem, hogy péntekig fiatalodni fogsz, egy picit megismerjük egymást. Igen, kedves hallgatók, egy rövid dal után folytatjuk, és a promóciós munkatársunkat, Szilágyi Lászlót fogjuk kapcsolni. Köszönjük szépen neked még egyszer, Emese.
1: Én is köszönöm, hogy itt lehettem, és várunk mindenkit ünnepelni, találkozni, hálát adni. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
0: Mindörökké, amen.

0: Szeretettel köszöntjük újra a kedves hallgatókat. Tibor atya, kit is kapcsolunk?
1: Már vonalban van a promóciós kollégánk, Szilágyi László, tiéd a szó, kedves Sziszi.
2: Szeretettel köszöntöm én is a kedves hallgatókat. Nincs olyan nagyon sok mondani valom, hiszen a múlt héten is benne voltam itt a műsorban. Azóta vasárnap délután Kárásztelken jártam az ottani utolsó közvetített szentmisén, azért, hogy elhozzam onnan a mobil stúdiót. Lőrinc Aranka önkéntesünk az egy hét közvetítés ideje alatt még összegyűjtött 542 lejt, ezt átvettem tőle, és felbontották az önkéntesek közben a templomban levő Mária Rádiós perselyünket is. Kárásztelken 651 lej volt benne, tehát ezen a vasárnapon 1193 lejt vettem át Kárásztelekről. Ez még azon felül, ami egy héttel azelőtt volt, amiről már beszámoltam a múlt héten. A plébános atya pedig az egyik féliából, Sejmes Ilosváról hozott egy borítékot. Az ottani hallgatóink adományait tartalmazta 300 lejt. Nagyon szépen köszönjük a Kárásztelek és a Sejmes Ilosvai hallgatóinknak. Isten fizesse az adományokat, és köszönjük az önkéntesek munkáját is. Holnap megyek Csanádra leszerelni a mobil stúdiót, ahonnan nemrég volt közvetítés, ez Nemes megyében van, és onnan átviszem a mobil stúdiót Ótelekre, ami szintén Temes megyében van, de valamivel délebbre, ott már a szerb határ közelében. Ez a helyszín különleges számomra és a Mária Rádió számára, még életemben nem jártam ott, és a Mária Rádió sem. Tehát nem volt onnan soha közvetítés, úgyhogy nagyon várom, hogy találkozhassak majd az ottani hallgatókkal. Gondolom, hogy vannak ott hallgatók, nem tudom egyáltalán, tehát önkéntesünk sincs, semmi sincs, tehát nagyon örülök, hogy oda van lehetőségem elmenni, van ott még egy jó kis magyar közösség, és nekik természetesen ajánlani fogom, hogy hallgassák a rádiót. Holnap megyek felszerelni, mert a hét további része igen sűrű lesz, tehát most nem fogok találkozni a hallgatókkal. Most ezen a hétvégén papszentelés lesz és primícia. Mindkettőn ott leszek, hiszen közel áll hozzám a személy, akiről beszélünk, akit szentelnek, és akinek a primíciája lesz. Úgyhogy jövő vasárnap, amikor leszerelni megyek, akkor leszek ott az utolsó közvetített szentmisén Óteleken, és akkor fogok tudni találkozni az ottani hívekkel, és beszélni nekik a rádióról. Ezek a tervek a következő időszakra.
0: Köszönjük szépen, Laci, és köszönjük, hogy itt voltál velünk.
2: Természetesen a kolozsvári születésnapra is tervezek menni, azért is mondtam, hogy sűrű a hét további része, és örömmel várom, hogy találkozzak az ottani önkéntesekkel, hallgatókkal, papsággal a környékből. Örömmel ünnepelek majd együtt.
1: Kedves Sziszi, te nagyon sokat voltál a kolozsvári stúdiónál, önkéntes találkozókat is tartottál. Hogyan látott te a kolozsvári stúdiónkat?
2: Hát egészen más, mint a többi, mondhatni így. Nagyon jó helyen vagyunk egyébként, tehát a központban, az ember lejön a stúdióból, és már a főtéren van. Tehát nagyon jó elhelyezkedésű a stúdiónk. Különlegessége az, hogy oda bejárnak egyetemisták önkénteskedni. A hallgatók szeretik is őket, ott ilyen vidám, felszabadult légkör szokott lenni, amikor az egyetemistákkal van a műsor, és ezt még az idősek, a betegek is szeretik, mert szomorkodni tudnak egyedül is, egy kicsi vidámság az rájuk is jó hatással van, tehát a csengő hangú fiatalok jó hatással vannak az idős hallgatóinkra is, nem beszélve arról, hogy az egyetemisták valahonnan jöttek oda Kolozsvárra egyetemre, és általában olyan helyekről, ahol otthon hallgatják a Mária Rádiót, szülők, nagyszülők, ismerősök, úgyhogy otthon is örülnek, ha hallják az egyetemista hangját, akit otthonról ismernek, vagy aki éppen családtag. Ahhoz képest, hogy mekkora nagy a város és a magyar közösség, én úgy látom, hogy viszonylag kevesen hallgatják ennek, nem tudom mi az oka, talán Kolozsváron túl nagy a kínálat kultúrában és mindenben is, ugyanakkor természetesen vannak hallgatóink, és tudom, ahogy Emese is mondja, hogy nagyon hálásak, különösen azok az idősebb hallgatók, akik már nem tudnak elmenni a templomba. Hát vannak vicces történetek, nem csak Kolozsváról, akárhova megyek, mindenütt jönnek oda hozzám a hallgatók, és mondják, hogy egész nap megy a rádió, sőt, éjjel is hallgatják, és meg egy paptestvér is mondta viccesen, hogy hazamegy, akkor az anyukája éppen benyit akkor, amikor mondjuk 9 óra után a rádióban a rózsafűzér megy, akkor vagy oda teszi őt is imádkozni, vagy menjen ki, de szavarni őt nem lehet. Tehát még a papot is imádságra kényszeríti az anyuka, amikor a Mária rádióban a rózsafűzér imádsága megy. Szóval vannak ilyen vicces történetek is, de igen, tényleg van nagyon-nagyon sok hálás hallgatónk, nem csak Kolozsváron és környékén.
1: Maradjon is meg ez a hallgatottság és ez a jó kedv minden stúdiónál. Köszönjük neked is a szolgálatodat, és akkor majd pénteken a hallgatóinkkal, önkénteseinkkel újra tudunk majd találkozni Kolozsváron. Köszönjük szépen még egyszer. Kedves hallgatók, mi folytatnánk, ugye, kedves Kati, tovább, akkor nem is tartok szünetet. Van egy pár információs jelleg, amit szeretnénk bejelenteni, téd a szó.
0: Így van, hát az egyik az, hogy ugye a Szatmár környékén élő önkéntesek, illetve a Nagykárolyban élő önkéntesek kérdezgethetik maguktól, hogy jó, de mindjárt itt az év vége, és Szatmáron még nem volt ünnep, ahol a Mária Rádió fennállásának 20 évét ünnepeljük. Őket szeretnénk megnyugtatni és biztatni, hogy szerveződik ez az ünnep. Ez már szervezés alatt van, keressük a megfelelő időpontot, ami a püspök atyának is megfelel. Ugye, Tibor atya, itt a te segítségedet kérem.
1: Igen, tehát október 7-én lenne a Szatmári Stúdió 8. évfordulója, születésnapja, de mivel mi abban az időpontban az elnök úrral konferencián leszünk Rómában, Mária Rádiós konferencián, ezért nem tudjuk az napján tartani a Szatmári Stúdiónak a születésnapját, és mivel októberben nagyon-nagyon sok program van a Mária Rádiónak, éppen ezért novemberre terveztük, de még ez sem biztos még annyira, de hamarosan, amikor a Szatmári püspök atya választ ad nekünk, akkor a hallgatókat is majd fogjuk értesíteni, hogy hogyan készüljenek, és hát mi is nagyon várjuk, ugye, hogy a Szatmári Stúdió az a legfiatalabb, hogy ott együtt ünnepeljünk az ottani önkénteseinkkel, hallgatóinkkal, adakozóinkkal, hisz velük találkoztunk ugye a legkevesebb alkalommal.
0: Így van, illetve nem volt egy könnyű év a 2026-os, és Kányádi nagyon-nagyon szépen mondja a felemás őszi énekben, hogy nehéz nyarunk volt, és jönnek az őszi és a téli gondok. Ugye elindult a Mária Rádió stúdiójának a felújítása, ami nem azért indult el, mert sokkal újabb, vagy sokkal modernebb stúdiót szerettünk volna, hanem tulajdonképpen szervezési okokból kellett ezt meglépni. Azt szerettük volna, hogy a kápolna és az imádkozó tér stúdió mindenki számára elérhető legyen, tehát ez a földszinten legyen. Nem láttuk akkor előre, hogy mennyi bürokrácia, mennyi bonyodalom, mennyi szervezés, mennyi régi tervezési hiba fog közbeszólni, és mindet le kell küzdeni, és biza Tibor atyában is, a munkatársakban is, és az elnök úrban is biztos nagyon sokszor fogalmazódik meg, hogy meddig még, uram, meddig, De biztos vagyok benne, hogy ennek az időszaknak is meg lesznek a gyümölcsei, és egyszer majd megértjük a miértet. De mivel november és évvége közeledik, Mariaton ünnepet fogunk ünnepelni, és a mi rádiónknak fogunk most gyűjteni.
1: Így van. Ahogyan a világcsalád előírja évenként kétszeri Mariatont, egyik, ami a világcsalád részére szokott menni, amikor is a Világ minden Mária rádiója a világcsalád által kitűzött céloknak gyűjt. Ez szokott lenni mindig május folyamán, most az ősz folyamán minden rádió a saját maga céljára tűzi ki ezt a gyűjtési ünnepnapi sorozatot. Úgyhogy mi is november 12 és 15-e között tartjuk majd a Mariatont az Erdélyi Mária Rádió fennmaradásáért és fejlődéséért. Erről még majd a későbbiek folyamán többször fogunk beszélgetni.
0: Így van, köszönöm szépen, hogy elmondtad a dátumot, ez még sokszor lehet majd hallani, de szerettük volna ezt megosztani a kedves hallgatókkal, és hát nem maradt más hátra, mint az, hogy búcsúzzunk
1: még,
0: a kedves hallgatóktól.
1: Még egy információt, amit a kedves hallgatóknak igen. Úgy érzem, hogy jó, ha tudják, hogy október 1-én és 2-án hová megyünk.
0: Jaj, tényleg, a négy magyar nyelvű Mária Rádió Felvidéken találkozik, minden évben létrejön ez a találkozó, és most október 1-2 csütörtök pénteken lesz ez a találkozó, amikor is a négy Mária Rádió munkatársai, koordinátorai, elnökei, műsorigazgatói találkoznak.
1: Kérjük a kedves hallgatók imáit, általában ez nagyon jó hangulatban, jó tapasztalatszerzéssel szokott járni. Ötleteket osztunk meg egymással, tehát nem kirándulni megyünk, hanem tulajdonképpen dolgozni és egy közös jövőt kialakítani a négy magyar nyelvű Mária Rádiónak. Kérjük ez a kedves hallgatók imáit is. És akkor itt a búcsúzás ideje.
0: Köszönjük szépen, hogy velünk voltak, köszönjük, Atya, hogy kapcsoltál minket, maradjanak a Mária Rádióval, a mikrofonoknál
1: Tibor Atya
0: és Kovács Katalin, dicsértessék a Jézus Krisztus.
1: Mindörökké, amen.

Uram, nem merem már ígérni, hogy megjobbítom életemet. Ha te nem segítesz, csak rosszat tudok tenni. Ha nem segítesz, még szeretni sem tudlak. Magamban semmit sem bízom, Jézusom. Bizalmatlan vagyok önmagam iránt, benned azonban bízom. Uram Jézus Krisztus, ha te nem segítesz, sohasem leszek képes jót tenni. Ha te nem segítesz, elvesztem. Jézus, légy az én Jézusom, ez számomra az üdvösség. Add, hogy ne félelemből ragaszkodjak hozzád, hanem szeretetből. Nem akarok más tenni, mint a te akaratodat. Szent Háromság egy Isten, könyörülj rajtam. Amen.

Laudétur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória. Csütörtöki adásunk tartalmából.

A Nosztráj telte 60 évvel később. Az egyház új lendületet ad a párbeszédnek a gyűlölettel és a megosztottsággal szemben. A szinodalitás építése Európában, a jövőképtől az ütemtervig, nemzetközi konferencia Ausztriában. Interjú Török Csaba atyával, az egyik magyar résztvevővel. Még nem késő. Sajgó Balázs atya elmélkedése az évközi 25. vasárnapra.

A Nosztrátáte 60 évvel később. Az egyház új lendületet ad a párbeszédnek a gyűlölettel és a megosztottsággal szemben. A zsinati nyilatkozat évfordulóján a hittani dikasztérium, a keresztény egység előmozdításának dikasztériuma és a vallásközi párbeszéd dikasztériuma a Remény útja címmel közös jegyzéket tett közzé. A dokumentum ismételten felszólít a fundamentalizmus és a szélsőségesség elleni fellépésre, a védekezésre,

és leromlott természeti környezetünkben. A zsinati nyilatkozat 60. évfordulója alkalmából a Hittani Dikasztérium a keresztény egység előmozdításának dikasztériuma és a Vallásközi Párbeszéd Dikasztériuma közzétette a Remény útja című jegyzéket. A dokumentum áttekinti a Nostrae Tate óta folytatott párbeszéd legfontosabb állomásait, és ismételten hangsúlyozza a nyilatkozat időtálló üzenetét. Az egyház elítél, mint Krisztus akaratával ellenkezőt, az emberek közötti minden megkülönböztetést vagy üldözést, amelyet fajuk, bőrszínük, társadalmi helyzetük vagy vallásuk miatt alkalmaznak. A dokumentumot a három dikasztérium prefektusai, Viktor Manuel Fernández, Kurt Koch és George Kovácsád bíborosok, valamint titkáraik írták alá. A szöveg a Nostrae Tate keletkezésétől indul, és összekapcsolja azt a vallásszabadsághoz való jogra összpontosító Dignitatis Humanae nyilatkozattal. A más vallásokkal való tiszteletteljes kapcsolat nem lehet őszinte és megvalósítható anélkül, hogy egyúttal tiszteletben tartanánk mások vallásszabadságát, áll a jegyzékben. Az aláírók ugyanilyen határozottsággal kérnek szabadságot a keresztények számára azokban az országokban, ahol kisebbségben vannak, rámutatva azokra az üldöztetésekre, amelyeket a keresztények a világ különböző részein ma is elszenvednek szélsőséges vallási csoportok részéről. Minden vallási okból történő üldözés mindig az emberi méltóság megsértése, hangsúlyozzák. A Remény útja dokumentum jelentős teret szentel a keresztény-zsidó kapcsolatoknak. Ismételten leszögezi, hogy Isten szövetsége a zsidó néppel visszavonhatatlan, és ez szüntelenül kérdéseket vet fel az egyházban. A zsidó néppel vállalt szolidaritás magában foglalja az antiszemitizmus elleni közös küzdelmet is. A dikasztériumok ugyanakkor megállapítják, hogy a közel-keleti konfliktusok a zsidó-keresztény párbeszédre is rányomták bélyegüket. A kommunikáció számos hídja megingott, és továbbra is próbatételnek van kitéve az események eltérő értelmezése miatt, fogalmaz a dokumentum. Ezért arra buzdít, hogy továbbra is építsék a kölcsönös megismerést és megbecsülést, amely a 60 évnyi közös munka során szilárd alapokra került. A dokumentum szerint ez a munka az iszlámmal és más vallásokkal folytatott párbeszédben is nyilvánvaló gyümölcsöket hozott. Tartós baráti kapcsolatok alakultak ki vallási vezetők között, közös oktatási és társadalmi programok indultak, valamint közös nyilatkozatok születtek humanitárius tragédiák, háborúk és környezeti válságok kapcsán. A három dikasztérium bírálja az iszlamofóbia megnyilvánulásait is, amelyek nem tesznek megfelelő különbséget a fundamentalizmus és az erőszak esetei, illetve a többi muszlim hívő békés élete között, akik beilleszkednek és dolgoznak az őket befogadó országokban. A dokumentum nem hallgatja el a vallásközi párbeszéd előtt álló akadályokat sem. Ezek közé sorolja a fundamentalizmus erősödését, az előítéletek fennmaradását, a vallási hovatartozás politikai manipulálását, valamint az Isten nevében elkövetett erőszakot. Az előttünk álló út ezért továbbra is nagy erőfeszítést kíván. Le kell győzni a kirekesztés, a megvetés, vagy a közömbösség magatartás formáit, amelyek hosszú időn át uralkodtak, hangsúlyozza a jegyzék. Nem hívhatjuk Istent minden ember atyának, ha megtagadjuk a testvéri magatartást bizonyos emberekkel szemben, akik Isten képmására teremtettek. Azokkal szemben, akik napjainkban megosztottságot szítanak és konfliktusokat készítenek elő, a különböző vallási hagyományok hívei arra kaptak meghívást, hogy tisztán látással és reménnyel keressék a békés együttélés feltételeit, és hagyjanak fel a védekezés, az ellenségeskedés vagy a hódítás logikájával. A Remény útja dokumentum végül arra szólítja a hívőket, hogy váljanak a béke és a testvériség kézművesei.

0: A szinodalitás építése Európában, a jövőképtől az ütemtervig. Nemzetközi konferencia Ausztriában. Interjú Török Csaba atyával, az egyik magyar résztvevővel. Szeptember 14-e és 17-e között rendezték meg a szinodalitás építése Európában, a jövőképtől az ütemtervig című nemzetközi konferenciát az ausztriai Velsz közelében található Schloss Puchberg egyházmegyei képzési központban. Közel 180 résztvevő gyűlt össze, több mint 30 országból, köztük 28 európai püspöki konferencia küldöttségei, 23 püspök és 2 bíboros. A cél az európai helyi egyházak sokszínű tapasztalatainak és nézőpontjainak megosztása, és ezek alapján egy ütemterv kidolgozása a szinódus további megvalósításához világszerte. A konferenciát a Linci Katolikus Magánegyetem szinodalitási tanszéke szervezte, az Európai Szinodalitási Munkacsoporttal együttműködve, az Európai Püspöki Konferenciák Tanácsa a CCEE védnöksége alatt. Magyar résztvevője is volt a tanácskozásnak, Németh László bíboros, belgrádi érsek, és Török Csaba atya, az esztergomi bazilika plébánosa és a budapesti Pázmány Péter Katolikus Egyetem professzora. A Vatikáni Rádió német szekciójának munkatársa Gudrun Seiler kérdezte a helyszínen Török Csaba atyát.
1: Auf Ungarisch, Herr Török, Sie haben Beziehungen als Herz der Synodalität bezeichnet. Welche kirchlichen Gewohnheiten müssen sich ändern, damit tatsächlich wirklich eine synodale Kultur daraus wird, also eine neue Form des Umgangs miteinander?
0: Ön a kapcsolatokat a szinodalitás szívének tekintette. Milyen egyházi szokásoknak kell megváltozniuk ahhoz, hogy ebből valóban szinodális kultúra, az egymáshoz való viszonyulás bizonyos módja alakuljon ki?
2: Amikor az asztalunknál elkezdtünk beszélgetni, Ukrajnától Írországig képviseltük egész Európát. És döbbenetes volt látni, hogy mindenkinek a kapcsolat első helyen szerepelt a fontossági sorrendben. És valahol megérti az ember, hogy valószínűleg a keresztény hitnek és az egyházi létezésnek ez egy sajátos ajándéka, amely napjainkban egyre fontosabb lesz. A Szent Háromság Istenben hiszünk, aki a szeretet egysége és köteléke, személyek viszonya a szeretetben, és így válunk a keresztségben mi is testvérekké. És éppen ezért én azt hiszem, el kell jutnunk attól a gondolattól, hogy az egyház egy intézmény, az egyház a hagyományok őre, vagy valamiféle tárház, odáig, hogy miközben sokat őrzünk a mi érték, de elsődlegesen testvérek, emberi és szeretett közössége vagyunk, és ez tényleg arra van szükség, hogy mindig először azt lássuk, mi az, ami összeköt minket, a közös hit, a közös keresztség, és bármi, ami elválaszt, csak ezután következik.
1: Sie forschen in einer internationalen Theologiegruppe daran, wie Synodalität von einem Programm.
0: Egy nemzetközi teológiai csoporton belül kutatást végez arról, hogyan alakulhat át a szinodalitás egy programból kultúrává. Honnan tudja, hogy ez a kulturális változás valóban elkezdődött?
2: Az új generációkban egyre fontosabbá válik a személyesség. A személyes beszélgetés, a személyes megszólítás, a személyes kísérés és törődés. Nem hiszem, hogy van olyan élményem a plébánián, hiszen plébános is vagyok, hogy ha szabad így mondani, nagy körben elintézzük a dolgainkat. Személyes idők, beszélgetések kellenek. És azt érzem, hogy a fiataljainknál ennek elképesztő ereje van. Ha én merem minden szavam mögé oda tenni az életemet, ők is másképp fogadják el, amit mondok. És ez a fajta változása a kultúrának, ahol a személyesség és a kapcsolatok a középpontba kerülnek, állandó kihívás elé helyez engem is, de én azt hiszem, hogy ez egy jó kihívás, mert minden, ami körülvesz minket, a kapcsolatokról szól. Csak ezek néha eléggé hamis kapcsolatok, vagy virtuálisak. Én a reális kapcsolatban hiszek, abban, ami testvérként közöttünk az egyházban fönnáll.
1: Wo sehen Sie in Ungarn derzeit die größten Chancen und auch die größten Widerstände für einen Kulturwandel namens Synodalität?
0: Magyarországon hol látja jelenleg a legnagyobb lehetőségeket és a legnagyobb ellenállást egy ilyen kulturális változásra a szinodalitás nevében?
2: Valószínűleg Magyarországon nekünk az egy nagy problémánk, hogy általában úgy tekintünk az egyházra is, de a társadalmi folyamatokra is, hogy azok felülről vezényeltek. Megkapjuk az utasítást, és akkor megtesszük, amit lépni kell. Vagy tetszik, vagy nem, vagy morgunk, vagy örülünk, de elindulunk előre. A szinodalitásban én azt hiszem, hogy a nagy lehetőség az lenne, hogy átérezzük. Itt nem arról van szó, hogy a pápa Rómából ide dob nekünk egy csomagot, csináld ezt, vagy bárki kívülről nekünk diktál, így kell élned, hanem meghívást kapunk arra, hogy kezdjünk el egymás között beszélgetni, egymás között kapcsolatokat építeni és elmélyíteni, gondolatokat megosztani. És elképzelhető, hogy a végén teljesen más lesz a Magyarországon megélt szinodalitás, mint valahol másutt a világban. De hiteles lesz, és a miénk lesz. Tehát talán ez a legfontosabb, amit megérthetünk, és ez egy nagy esély, hogy mi aktív résztvevők és szereplők vagyunk, egyenrangú felek, van hangunk, és amit gondolunk, elmondhatjuk. És a szimfóniájában a nagy egyháznak ott van a mi szólamunk is.
0: Török Csaba atyát hallották.

0: Még nem késő. Sajgó Balázs atya elmélkedése az évközi 25. vasárnapra.
1: Egy plébános mesélte egyszer, hogy hívei panaszkodtak rá. Azt mondták neki, atya maga nem normális pap. A normális papok költőket idéznek, szép történeteket mondanak, ön pedig állandóan az evangéliumról prédikál. Hagyjon már nekünk békét az evangéliummal. A plébános elgondolkodott, aztán azt mondta, rendben. Megígérem nektek, hogy ha elkezditek élni az evangéliumot, akkor én is áttérek a költőkre. Talán azért ilyen nyugtalanító az evangélium, mert nem engedi, hogy kívülálló maradjak. Mindig rólam beszél, ahogy az évközi időszak 25. vasárnapjának példabeszéde is. Isten olyan, mint a szőlős gazda, aki újra meg újra kimegy, hogy munkásokat hívjon. Reggel, délelőtt, délben és délután, sőt még akkor is, amikor már szinte vége a napnak. Az első fontos üzenet éppen ezért ez. Isten nem unt bele az ember keresésébe. Ő megy ki. Ő keres. Ő szólít meg. Ő közeledik hozzám. Sokszor azt gondolom, hogy Istent valahol nagyon messze kell megtalálnom, pedig ő egészen közel van. Csak én távolodom el tőle. És amikor távolodom tőle, lassan minden megváltozik bennem, és már nem látok olyan tisztán. Ennek következményeként növekszik bennem a félelem, és kevesebb lesz az öröm, felerősödik a szorongás, és bezárulok önmagamba. És akkor már nem csak Istentől kerülök távol, hanem önmagamtól és az emberektől is. Isten pedig közben tovább járja a piacteret, és újra megszólít. Nem erőszakosan, nem úgy, hogy lenyomja magát az ember torkán. Isten nem így szeret. Ő csendesen, szeliden, kitartóan érinti meg az ember szívét. Ezért vannak, akik már életük hajnalán találkoznak vele. Vannak, akik életük delén, vagy éppen délutánján. Aztán vannak olyanok is, akik szinte életük utolsó óráiban. Egy idős férfi mondta egyszer, egyik lelki gyakorlat alkalmával, Istenem, mennyi évet eltékozoltam? Valóban fájdalmas lehet visszanézni egy életre, és azt mondani, bár csak hamarabb megtaláltam volna Istent. Ez az evangéliumi szövegrész éppen az ilyen ember biztatja, hogy még nem késő. Amíg tart a nap, az élet, a gazda hív. Ezután következik a példabeszéd legprovokatívabb része. Amikor este kifizetik a munkásokat, ugyanannyit kap az is, aki egész nap dolgozott, mint az, aki csak az utolsó órában érkezett. Ez ellen ösztönöm is tiltakozik. Ez nem igazságos. S éppen ezért kell itt kimondanom valami nagyon merészet. Milyen jó, hogy Isten nem úgy igazságos, ahogy én. Mert én méricskélek sokszor. Ki mit érdemel? Ki mennyit tett? Ki mikor jött? Ki volt jobb? Isten pedig szeret. Nála a bér nem valamiféle fizetség, hanem ő maga, az ő közelsége, az ő országa a szívemben. Ebből pedig nem lehet valakinek többet, másnak kevesebbet adni. Aki Istennel van, mindent megkapott. S ha én valóban örülök annak, hogy Isten közel van hozzám, akkor örülök majd annak is, ha közel kerül valaki máshoz, és nem teszek neki szemrehányást, hogy miért ad neki is ugyanannyit, hanem hálás vagyok, hogy őt is megtalálta. Hogy ők is megtalálták egymást. Azt tud ugyanis egyre jobban szeretni, aki tudja, hogy neki is sokat elengedtek. Talán ezért történik meg velem is olykor az a furcsa dolog, hogy vallásos vagyok, sokat dolgozom, imádkozom, templomba járok, és közben mégis irigy, kemény és ítélkező vagyok. Lehet Isten szülőjében dolgozni úgy is, hogy közben eltávolodom a gazdától. Honnan tudom, hogy valóban közel vagyok hozzá? Amikor egy ember arcába nézek és felismerem benne a testvéremet. Akkor véget ér lelkemben az éjszaka, mert szétoszlik a sötétség. Talán ez a mai evangélium próbája is. Nem az a kérdés elsősorban, hogy mióta vagyok Isten szülőjében, hanem az, hogy mivé lettem ott. Ha a másik emberben rivális látok, még sötétség van bennem. Ha azt számolgatom, hogy ő mit érdemel, és én mit érdemlek, még sötét van. Ha rossz szemmel nézem, hogy Isten hozzá is jó, még sötét van. Amikor azonban örülni tudok annak, hogy őt is megtalálta az Isten, akkor kezd világosodni. Isten közel van hozzám. Te hozzád is, hála Istennek, ahhoz is közel van, akiről én talán már rég lemondtam. A gazda még mindig járja a piacteret. Talán ma éppen hozzám lép oda, és csak ennyit mond, gyere. Még nem késő.
0: Sajgó Balázs atya elmélkedését hallották az évközi 25. vasárnapra, még nem késő címmel. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, csütörtöki műsorunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Laudétur Jézus Krisztus.
2: Mária Rádió Erdély. Éjfél van.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Nagy-nagy szeretettel köszöntöm a Mária Rádió minden kedves hallgatóját. A nagyváradi stúdióból köszönti önöket Majoros Attila. Kedves hallgatóink, nézzük, hogy mivel várjuk önöket a folytatásban az éjszaka folyamán. Hamarosan a rózsafűzért imádkozhatjuk együtt, majd éjjel egy órától Tibor atya katekézisét ismételjük. Éjjel két órától tanúságtételek következnek Budapestről, majd a Rejtőzködő Medjugorje gyermek című könyvből olvas fel nekünk Oltyán Emese. Éjjel három órától együtt imádkozhatjuk az Irgalmasság rózsafűzérét, majd kedves önkéntesünk Fazekas Ilona az Öregkor bölcsessége című műsorra lesz hallható. Négy órától egy régebbi szentségimádásról készült hangfelvételt sugárzunk, öt órától pedig a keresztút imádságára hívjuk a hallgatókat. 5 óra 40 perckor a Vatikáni Rádió friss hírei következnek, 6 órától pedig a reggeli imádságokkal kezdetét veszi reggeli ébresztő műsorunk a Szatmár Németi stúdióból. Minden munkatársam és önkénteseink nevében is megköszönöm az önök megtisztelő figyelmét, most búcsúzom önöktől. A mikrofonnál Majoros Attilát hallották, a viszont hallása, dicsértessék a Jézus Krisztus, és köszönjük, hogy ma is a Mária Rádiót választották.
1: Mária Rádió. Egy fénysugára lelkednek. Szatmár Németiben, a tűzoltótoronynál, a 92,3-as ultrarövid hullámú frekvencián hallható. Ave Maria. Imádkozzák együtt a rózsafűzért a Mária Rádióval.

0: az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében.
1: Amen.
0: Urunk Jézus Krisztus, élő hittel leborulunk előtted. Szóval és szívvel beismerjük, hogy egyedül csak a te nevedben üdvözülhetünk. A te szent gyermekséged érdeméből lettünk Isten gyermekeivé. Halálod eltörölte bűneink adósságát. Föltámadásod és mennybe meneteled számunkra is megnyitotta az örök életet. Add szent kegyelmedet, hogy a rózsafűzér titkoknak megfontolása növelje élő hitünket te benned, aki az út, igazság és élet vagy számunkra. Szentséges szűz, Isten anyja Mária, könyörögj érettünk, hogy életpéldádat követve, szent fiadnak szavain és cselekedetein elmélkedve, gyarapodjunk az ő ismeretében és szeretetében, ami Urunk Jézus Krisztus által.
1: Amen.
0: Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott szent lélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján. Onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
1: Hiszek szent lélekben, hiszem a katolikus anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
0: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki megtisztítson minket.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki lelkünk békéjét megőrizze.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a szentségekben megerősítsen.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szent Léleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Ó Jézusom,
1: bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
0: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai menyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai menyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai menyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai menyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai menyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai menyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai menyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai menyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai menyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai menyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Ó Jézusom,
1: bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
0: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Ó Jézusom,
1: bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
0: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Ó Jézusom!
1: Bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
0: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved, jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szent Léleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Ó Jézusom,
1: bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
0: Imádkozzál érettünk Istennek szent anyja,
1: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
0: Könyörögjünk. Szentséges Szűz, Isten anyja Mária, fogadd kegyesen ájtatosságunkat, amellyel anyai oltalmad alá menekültünk. Védj hatalmas pártfogásodba és támogass áldásoddal, hogy a szentolvasó fenséges titkait megfontolva, amire oktatnak, kövessük, és amit ígérnek, elnyerjük, ami Urunk Jézus Krisztus által.
1: Amen.
0: Rózsafűzér királynője,
1: könyörögj érettünk.
0: Csíksomjói segítő Szűz Mária,
1: könyörögj érettünk.
0: Mária Rádió királynője,
1: könyörögj érettünk.
0: Az Úr legyen veletek,
1: és a te lelkeddel.
0: A boldogságos Szűz Mária közbenjárása által áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szent Lélek.
1: Amen.
2: Az adakozás nem csak hogy szeretetből kell végezni, hanem örömmel is, mert a jókedvű adakozót szereti az Isten. Kedves hallgatók, az Erdélyi Mária Rádió az önök szeretete és öröme nélkül nem maradhat fenn. Ezért várjuk az önök adományait, hogy a szerető Istennek örömhírét minél több ember szívéhez eljuttathassuk az éterhullámaink keresztül.

Nektek, akik hallgattok, ezt mondom, szeressétek ellenségeiteket, tegyetek jót gyűlölőitekkel. Azokra, akik átkoznak benneteket, mondjatok áldást, és imádkozzatok rágalmazóitokért. Nekem azért kedves ez a szentírási részlet, mert a megtérésem után, mikor elkezdtem ismerkedni a szentírással, és erre rátaláltam, meg nyilván prédikációban, különböző helyeken is hallottam ezt a hozzáállást, Jézusnak ezen tanítását. Ez teljesen megváltoztatta a szeretetről alkotott elképzelésemet, meg fogalmamat. A megtérésem előtt én alapvetően egy jó embernek tartottam magam, nem csapjuk be a másikat, nem lopunk a boltban,

nehezen is tudnak ugye ezzel mit kezdeni olyankor, hogy mi történik itt most, de hogy ez bennük is békét teremt jó esetben, de bennünk is békét teremt, mert nem a rossz akarat és a gonoszság hatalmasodik el a szívünkben.

Drága gyermekek, tiszta és őszinte szeretetetek vonzza édesanyai szívemet. Hitetek és a mennyei atyába vetett bizalmatok illatos rózsa, amelyet nekem hoztok. A legszebb rózsacsokrokati imáitokból, jó cselekedeteitekből és a szeretetetekből állnak. Szeretetem apostolai, akik őszinte, tiszta szívvel törekedtek követni fiamat. Ti, akik

őszintén szeretitek őt, ti segítsetek, mutassatok példát azoknak, akik még nem ismerték meg fiam szeretetét, de gyermekeim, ne csak szóval, hanem cselekedetekkel és tiszta érzésekkel, amelyekkel dicsőítitek a mennyei atyát. Szeretetem apostolai, a vírasztás ideje van, és szeretetet kérek tőletek, nem azt, hogy ítélkezzetek, senkit ne ítéljetek el, mert a mennyei atya fog megítélni mindenkit. Azt kérem tőletek, hogy szeressetek, terjesszétek az igazságot, mert az igazság régi, nem új. Az igazság örök és igaz. Az örök Istenről tanúskodik. Hozzátok fiam fényét, és törjétek meg a sötétséget, amely egyre inkább be akar borítani benneteket. Ne féljetek! Fiam kegyelme és szeretete által én veletek vagyok. Köszönöm nektek! Kedves hallgatóink, a 2020. március 2-ai üzenetet hallották.

mindenért, amit adtál. Hálát adok neked, Istenem. Mindenért, amit elvettél. Hálát adok neked, Istenem. Mindenért, amit segítségeddel megtehettem. Hálát adok neked, Istenem. Mindenért, amit megakadályoztál. Hálát adok neked, Istenem. Minden örömért, amivel boldoggá tettél. Hálát adok neked, Istenem. Minden szenvedésért, amivel formáltál. Hálát adok neked, Istenem. Minden békés óráért, amivel szépé tetted életemet. Hálát adok neked, Istenem. Minden problémáért, amitől megszabadítottál, hálát adok neked, Istenem. Minden jó tulajdonságomért, amivel szolgálhattalak, hálát adok neked, Istenem. Minden gyengeségemért, amivel alázatra tanítottál, hálát adok neked, Istenem. Minden erényért, amit nekem ajándékoztál, hálát adok neked, Istenem. Minden bocsánatért, amiből irgalmadat megismerhettem, hálát adok neked, Istenem. Minden szép emberi kapcsolatomért, amivel gazdagítottál, hálát adok neked, Istenem. Minden emberért, akit tőlem elszakítottál, hálát adok neked, Istenem. A helyért, amelyet nekem országodban készítettél, hálát adok neked, Istenem.

Dicsétessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntök minden kedves Mária Rádió hallgatót. Mai katekézisünkben a mai tematikus nap mottójáról szeretnék egy pár gondolatot megosztani a kedves hallgatókkal. Motto pedig így szól: legyetek hálásak, Krisztus tanítása éljen bennetek elevenen, és teljes bölcsességgel tanítsátok és intsétek egymást. Szent Pál apostolnak ez a rövid mondata olyan, mint egy életprogram. Nem egyszerűen egy szép buzdítás az imádságra vagy az éneklésre, hanem annak a kérdésnek a mélyére vezet bennünket, hogy mi lakik a szívünkben, mi tölti be gondolatainkat, mi határozza meg szavainkat, döntéseinket és kapcsolatainkat. Szent Pál azt mondja, Krisztus igéje lakik bennetek gazdagon. Figyeljük meg ezt a különös kifejezést, hogy lakik bennetek. Nem azt mondja, hogy időnként hallgassátok meg Krisztusnak az igéjét. Nem azt mondja, hogy néha olvassátok el a Szentírást. Nem azt mondja, hogy vasárnaponként hallgassátok meg az evangéliumot. Tehát nem azt mondja, hogy hallgassátok meg vasárnaponként az evangéliumot, és aztán hétfőn térjetek vissza a megszokott élethez. Azt mondja, hogy lakjék bennetek. Tehát a lakás az nem egy átjáróház. Tudjuk, hogy a lakás az egy otthon. Olyan hely, ahol valaki jelen van, olyan hely, ahol valaki otthon érzi magát. Szent Pál tehát arra hív bennünket, hogy Isten igéje ne vendég legyen a szívünkben, hanem otthonra találjon bennünk. És mi az ige? Amikor keresztény emberként Isten igéjéről beszélünk, nem csupán egy könyvre gondolunk. A Szentírás Isten kinyilatkoztatott szava. De ennek a szónak a teljessége Krisztusban tárul fel. Jézus Krisztus maga az élő ige. Ahogy Szent János evangéliumának kezdetén olvassuk, kezdetben volt az ige, az ige Istennél volt, és Isten volt az ige. Tehát az ige nem csupán tehát egy betű. Az ige személy. Amikor kinyitjuk a Bibliát, valójában egy találkozásra vagyunk meghívva. Nem pusztán információt kapunk Istentől, hanem Istennel találkozhatunk. Ezért van olyan nagy jelentősége annak, hogy hogyan olvassuk a Szentírást. Lehet úgy olvasni, mint egy régi könyvet. Lehet úgy olvasni, mint történelmi dokumentumot. Lehet úgy olvasni, hogy érdekes gondolatokat keresünk benne. De lehet úgy is olvasni, mint aki tudja, hogy Isten most hozzám szól. És ez mindent megváltoztat. Amikor Jézus szavait halljuk, ne félj, akkor nem csupán egy 2000 évvel ezelőtti mondatot hallunk, ma is megszólíthat bennünket. Amikor azt mondja, bocsássatok meg egymásnak, akkor ez nem csupán egy általános erkölcsi tanítás, lehet, hogy éppen egy konkrét emberre gondolunk. Amikor azt mondja, jöjj, kövess engem, lehet, hogy az Úr éppen most akar valamit megváltoztatni az életünkben. Ezért mondja Szent Pál, Krisztus igéje lakjék bennetek gazdagon. Tehát mit jelent az, hogy gazdagon? Nem kevéssel, nem felszínesen, nem csak egy-egy mondattal, gazdagon. A keresztény ember szívében legyen hely Isten szavának. Mert milyen könnyű megtölteni a szívünket más dolgokkal. Megtöltheti a félelem, megtöltheti az aggodalom, megtöltheti a harag, megtöltheti a sértettség, megtöltheti a múlt fájdalma, megtöltheti az, hogy mások mit gondolnak rólunk, és néha észre sem vesszük, hogy miközben mindezeknek helyet adunk, Isten igéjének már alig maradt hely a szívünkben. Ezért olyan fontos az ige. Isten szava kitisztítja bennünk azt, amit a világ összekúszált. Amikor félünk, azt mondja, ne félj, mert veled vagyok. Amikor elveszettnek érezzük magunkat, én vagyok az út. Amikor elfáradunk, jöjjetek hozzám mindnyájan, akik fáradtak vagytok és terhek alatt görnyedtek. Amikor bűnösnek érezzük magunkat, nem az igazakat jöttem hívni, hanem a bűnösöket. Amikor gyászolunk, boldogok, akik sírnak, mert ők vigasztalást nyernek. Amikor pedig úgy érezzük, hogy senki sem szeret bennünket, amint engem szeretett az Atya, úgy szerettelek én is titeket. Látjuk tehát, hogy Isten szava az nem elmélet, Isten szava élet. Sokszor szeretnénk megváltoztatni az életünket.
Szeretnénk türelmesebbek lenni, szeretnénk kevesebbet haragudni, szeretnénk jobban szeretni, szeretnénk megbocsátani, szeretnénk többet imádkozni. De feltevődik a kérdés, hogyan? És Szent Pál egyik válasza ez, engedd, hogy Krisztus szava benned éljen. Mert amit rendszeresen hallgatunk, arra elkezdünk figyelni. Amit rendszeresen forgatunk a szívünkben, az formál bennünket. Ha állandóan a félelmeinkkel foglalkozunk, a félelem egyre nagyobb lesz. Ha állandóan a sérelmeinket ismételjük, a seb egyre mélyebbnek tűnik. Ha azonban Isten igéjét engedjük magunkba, lassan elkezd bennünket átformálni. Nem egyik napról a másikra. Isten kegyelme sokszor csendben dolgozik. Egy ige ma talán csak egy mondat. Holnap újra eszünkbe jut. Egy hónap múlva már döntést segít. Egy év múlva pedig talán visszanézünk, és azt mondjuk, most már értem, miért mondta nekem akkor az Úr. Szent Pál továbbá nem azt mondja, hogy az ige csak személyes használatra való. A keresztény ember nem tarthatja meg Isten szavát kizárólag önmagának. Tanítsátok és incsétek egymást bölcsességgel. Ez különösen fontos a családokban. Milyen jó lenne, ha családjainkban újra lenne helye a Szentírásnak, hogy a szülő ne csak azt mondja gyermekének tanulj, hanem egyszer azt is, hogy imádkozzunk együtt. Hogy a nagyszülő ne csak ételt készítsen az unokának, hanem egy bibliai történetet is továbbadjon. Hogy a családokban legyen egy biblia, amely nem a polcon porosodik, hanem amelyet időnként kinyitnak. Mert lehet örökséget hagyni a gyermekekre, házat, pénzt, földet, tárgyakat, de van egy örökség, amely mindennél többet ér, a hit. És a hit egyik legszebb öröksége, amikor egy gyermek azt mondhatja, édesanyám megtanított imádkozni. Édesapám mindig azt mondta, hogy bízzak Istenben, a nagymamám szentírást olvasott, a nagyapám minden este keresztet vetett. Tehát ezek a mozdulatok, ezek a szavak, ezek az imák gyakran évtizedekkel később is tovább élnek. Szent Pál ezután az énekről beszél, zsoltárokkal, himnuszokkal és lelki énekekkel ezt mondja, és ez sem véletlen. A kereszténység kezdettől fogva éneklő közösség. Miért? Mert van olyan öröm, amelyet már nem tudunk egyszerűen elmondani. Van olyan hála, amely énekké akar válni. Van olyan fájdalom, amely zsoltárrá lesz. Gondoljunk csak a zsoltárokra. A Szentírás nem fél kimondani az ember fájdalmát. Van benne öröm és bánat, bizalom és félelem, kérdés és válasz, kétségbeesés és remény. Ezért a zsoltárokban minden ember megtalálhatja önmagát. Amikor örülünk, énekelhetünk. Amikor hálásak vagyunk, énekelhetünk. De talán akkor is énekelhetünk, amikor sírunk. Mert a keresztény ének nem azt jelenti, hogy nincsenek könnyeink. Azt jelenti, hogy a könnyeink között is tudjuk, kinek éneklünk. Kedves Mári Rádió hallgatók, egy rövid dal után folytatjuk. Maradjanak továbbra is velünk.

Kedves Mária Rádió hallgatók, tovább megyünk a mai katekézisünkben, és ott hagytuk abba, hogy különösen fontos az ige és a liturgia. A Szentmisében ugye Isten igéje nem egyszerű felolvasás. Amikor felhangzik az evangélium, maga Krisztus szól egyházához. Ezért állunk fel, ezért hallgatjuk tisztelettel, ezért mondjuk dicsőség neked, Istenünk, és az evangélium után áldunk téged, Krisztus. Tehát az ige és az eukarisztia szorosan összetartozik. Az egyikben Krisztus szava szól hozzánk, a másikban Krisztus valóságosan nekünk ajándékozza önmagát. Ezért nem elég csupán meghallgatni az igét. Az igének el kell jutnia a fülünktől a szívünkig, a szívünktől pedig az életünkig. Ez a keresztény élet egyik nagy feladata. Hogyan olvassuk a Szentírást? Talán valaki most azt kérdezi, mit tegyek, hogyan kezdjem el? Nem kell feltétlenül hosszú fejezeteket olvasni, kezdjük kevéssel. Vegyük kezünkbe az evangéliumot, olvasunk el egy rövid szakaszt, aztán álljunk meg, és kérdezzük meg, mit mond nekem ma Jézus? Ne azt kérdezzük elsőként, mit jelent ez általában, hanem mit jelent ez nekem? Miben kell változnom? Kinek kell megbocsátanom? Kinek kell szeretetet adnom? Miben kell jobban bíznom? Mit kell elengednem? Mire hív most engem Krisztus? Ez már imádság. Tehát a Szentírás olvasása így lassan lekció diviná, vagyis imádságos Szentírás olvasás lehet. Olvasunk, elmélkedünk, imádkozunk, és végül megpróbáljuk életre váltani, amit megértettünk. És kedves hallgatóink, a Mária Rádió küldetése is Isten igéje. Talán különösen szép számunkra, hogy Szent Pál mondata mennyire összecseng egy rádió küldetésével, Krisztus igéje lakjék bennetek gazdagon. A rádió hangja eljut olyan otthonokba is, ahol valaki egyedül van, beteg ágyhoz, idős emberekhez, autóban, utazókhoz, de eljut azokhoz, akik talán már nem tudnak templomba menni. Egy-egy szó, egy-egy evangéliumi mondat, egy-egy ének talán éppen akkor találkozik valakivel, amikor arra a legnagyobb szüksége van. Lehet, hogy valaki ma reggel szomorúan ébredt, lehet, hogy valaki gyászol, lehet, hogy valaki családi problémával küzd, lehet, hogy valaki elvesztette a reményt, és talán éppen egyetlen mondat lesz számára kapaszkodó, ne félj, én veled vagyok. Ezért az ige továbbadása szolgálat. Aki Isten igéjét továbbadja, az reményt ad. Aki Krisztus szavát továbbadja, az világosságot gyújt. Aki evangéliumot hirdet, az nem önmagát akarja nagyobbá tenni, hanem Krisztushoz akar vezetni. És itt különösen közel kerülhet hozzánk Szűz Mária. Mária egész élete válasz erre a mondatra, Krisztus igéje lakjék bennetek gazdagon. Az angyali üdvözletkor Mária meghallja Isten szavát, nem érti teljesen, kérdez, de bízik, és kimondja, íme az Úr szolgáló leánya, legyen nékem a te igéd szerint. Mária nem csak hallotta Isten igéjét, befogadta, és az ige testé lett benne. Ezért Mária a keresztény ember egyik legszebb tanítója. Azt tanítja nekünk, hallgasd meg Isten szavát, őrizd meg a szívedben, ne félj tőle, bízz benne, és engedd, hogy az ige élet legyen benned. Mária szíve olyan volt, mint a jó föld. Isten igéje belehullott, gyökeret vert és gyümölcsöt hozott. Nekünk is ilyen szívre van szükségünk. Teljes szívvel énekeljetek Istennek hálát. Szent Pál végül elvezet bennünket ugye a hálaadásig, és ez nagyon fontos. Aki valóban befogadja a Krisztus igéjét, annak a szívében előbb-utóbb megszületik a hála. Nem azért, mert minden problémája megoldódott, hanem azért, mert tudja, Isten vele van. Lehetnek nehézségeim, de nem vagyok egyedül. Lehetnek könnyeim, de van reményem. Lehetnek betegségeim, de Krisztus nem hagy el. Lehetnek veszteségeim, de Isten szeretete erősebb a halálnál. Lehet, hogy nem értem az utat, de tudom, kinek a kezébe helyeztem az életemet.
ezért tud a keresztény ember hálát adni. Teljes szívvel énekeljetek Istennek hálát. Nem fél szívvel, nem megszokásból, nem kényszerből, teljes szívvel. Ma talán vigyük magunkkal ezt az egyetlen mondatot, Krisztus igéje lakjék bennetek gazdagon. Ne legyen Isten igéje csupán egy könyv a polcunkon, ne legyen csupán egy mondat, amelyet vasárnap hallunk, legyen élet, legyen világosság, legyen út, legyen vigasztalás, legyen erő, legyen remény, és mindenek előtt legyen Krisztus jelenléte bennünk. Amikor reggel felébredünk, kérjük, Uram, szólj hozzám. Amikor nehézség ér, Uram, vezess engem. Amikor döntés előtt állunk, Uram, mutasd meg az utat. Amikor megbántottak, Uram, taníts megbocsátani. Amikor elfáradtunk, Uram, erősíts meg. És amikor este lehajtjuk a fejünket, Uram, köszönöm, hogy ma is velem voltál. Így lesz Isten igéje valóban otthon bennünk. És akkor egyszer csak megtapasztaljuk azt a csodát, amelyről Szent Pál beszél, a szívünkben lakó ige imádsággá, az imádság énekké, az ének pedig háladássá válik. Adja Isten, hogy Krisztus igéje ne csak eljusson hozzánk, hanem gyökeret verjen bennünk, ne csak megérintsen, hanem átformáljon, ne csak vigasztaljon, hanem küldjön is bennünket, és legyen Mária az ige engedelmes szolgáló leánya, a mi tanítónk és édesanyánk, hogy vele együtt mi is ki tudjuk mondani, legyen nékem a te igéd szerint.

Köszönöm, hogy lehajoltál értem, és gyermekeddé fogadtál. Köszönöm, drága mennyei atyám, mindazokat az áldásokat, amit kaptam tőled. Köszönök mindent, amit készítesz számomra. Köszönöm a múltamat, a jelenemet és a jövőmet. Köszönöm a családomat, köszönöm az életemet. Köszönöm a szent véredet, ami engem tisztára mosott. Hála az emberekért, a szomorú arcú testvérekért, a jókedvűekért és azokért is, kik nem is tudják, hogy őket is szeretjük. Hála mindenkiért, hála fiadért, Jézus Krisztusért, aki elhozta és szívünkbe írta az örömöt és a boldog nyugtalanságot, aki azt akarja, hogy megosszuk másokkal is boldogságunkat a szeretet közösségében. Hála az egyházért. Köszönök, Istenem, mindent, ami tőled jön, mert ez a minden az irgalom, a szeretet és az élet. Hála neked, hogy válaszolsz és megvigasztalsz. Hála a küldetésemért, a figyelmedért, a végtelen türelmedért. Hála, hogy vársz rám, és hogy örökké szeretsz.

0: Szentek élete. Emberek, akik hősies fokon gyakorolták Isten szeretetét és az embertársak szolgálatát. Összeállította a Mustármag Közösség. Felolvas Gecse Ramóna színművész.
1: Kopertinói Szent József, minorita áldozópap. A minoriták rendfőnöke 1663. októberének elején azt a megbízást adta ki, hogy írják meg a röviddel azelőtt meghalt József atya életét. Stílusa legyen egyszerű, világos és szerény, hasonló József atya boldog lelkéhez. Nem akarom, hogy frázisokkal legyen teleszőve, vagy hogy különleges kifejezések előkelőséget sugározzanak. Azt sem akarom, hogy Isten szolgáját dicsőítsék Isten helyett. Ez a pár szó jól érzékelteti, ki volt Cupertino Szent József. Amikor meghalt, egész Európában ismerték a nevét. Pedig nem alapított új rendet, nem írt egyetlen könyvet sem, nem kezdeményezett új lelkipásztori módszereket. Úgy tűnik, ezen a téren József az apjára ütött, aki kiváló ember volt, de nem értett sem a pénz, sem a birtok kezeléséhez. Amikor várandós felesége látta, hogy megint jön a végrehajtó, az istálóba menekült, ott hozta a világra Józsefet. Az anyát egyébként komoly, kemény nőnek mutatják be az életrajzírók. József főként hevessége folytán hasonlított hozzá, egyszer késsel támadt valakire. Azért anyja, miután jól megverte, egész éjszakára kizárt a házból. József az iskolában alig ért el eredményt. Sokkal jobban vonzotta a templom és a liturgia, különösen az egyházi ének és zene volt rá nagy hatással. Egyre jobban megnyilvánult sajátos adottsága, mely egész életét meghatározta. Gyakran annyira elmerült saját belső világában, mintha nem is lett volna jelen. Teljesen megragadták belső élményei, melyek ebben az időben gyakran a szent zene hallgatásához kapcsolódtak. Ezért kapta társaitól a tátott szájú gúny nevet. Hozzájárult mindezekhez, hogy 8. és 11. éve között betegségek választották el a külvilágtól és pajtásaitól. Kelevényeinek látványa és bűze még anya számára is nehézítette az ápolást. Amikor József végül meggyógyult, nem tudott kapcsolatot teremteni a mindennapi élet dolgaival. Belső élményeinek elhatalmasodása és szemlélődő befelé fordulása nem is tűrte a normális foglalatosságot és életmódot. Arra gondolt, hogy kolostorba lép. 17 évesen föl is vették a kapucinusok laikus testvérnek. Gyenge egészsége és kolostori munkában való használhatatlansága miatt azonban 8 hónap múlva elbocsátották. Ahogy maga elbeszélte, úgy tűnt neki, mintha akkor a szerzetes ruhával együtt az eleven bőrét is lehúzták volna róla. Örömére, nehézségek után felvette szolgának egy minorita kolostor. Itt megtanult olvasni és írni, és végül becsületessége és jámborsága miatt felvették a rendbe is. 1628-ban pappá szentelték. A bűnösök kedvet kaptak tőle a jóra. A zaklatottak békét, az elnyomottak örömet, a szenvedők vigasztalást és segítséget találtak nála. Belső élete továbbra is extázisokban nyilvánult meg, s ezek olyan gyakoriak voltak, hogy életrajzírója elmondta róla. Élete extázisok sorozata volt. Lelkét tökéletesen lenyűgözte Isten nagysága és szeretete. József esetében az extázis nem csak abban állt, hogy szellemi képességeit magához ragadta Isten, és kikapcsolódtak érzékszervei, hanem sokszor előfordult az is, hogy teste fölemelkedett a földről, és hosszasan lebegett. Levitáldénak, lebegésnek nevezik ezt a jelenséget, amikor valaki minden külső segítség nélkül a gravitációtól független állapotba kerül. Józsefet sokan látták a föld felett lebegni, vagy repülni. Egy kolostorban a megfeszített képe volt rá olyan hatással, hogy amikor elment mellette, felrepült hozzá, és mintha szoborként odaerősítették volna, hosszú ideig ott maradt. Máskor mise közben emelkedett föl 30-50 centiméter magasságba, és teljesen elmerült a misztérium szemlélésében. Az is megtörtént, hogy társával belépett egy templomba, és az ének hallatára fölemelkedett, de magával ragadta társát is, és előre repült vele a tabernákulumhoz. A fizikusok keresik a jelenség magyarázatát, és éppen József az, akire bizonyítékul hivatkozhatnak, hiszen annyi szemtanúja volt lebegéseinek, de mind a mai napig nem találták meg. Az emberi élet történik.

Józsefet az inkvizíció Nápolyba idézte, hogy kivizsgálják rendkívüli kegyelmeinek hitelességét. Mint később Rómában, most sem sikerült azonban semmiféle hamisságot megállapítani. Józsefnek mégis át kellett települnie egy olyan kolostorba, ahol rejtetten élhetett. 1639-ben Assisibe, a Szent Ferenc bazilikához építtetett konventbe került 14 évre. A följelentés, az inkvizíciónál folyó vizsgálata és az áthelyezés mélyen érintették Józsefet. Megkísértette a lázadás és a levertség, olyan lelki állapot, amit saját tanúsága szerint azelőtt nem ismert. Két évig olyan kevés fény jutott a lelkébe, mint a parányi ablakon át a cellájába. József azonban sohasem a saját belső öröméért és nyugalmáért kereste Istent, ezért nem ijedt meg a harctól, melyet részben a saját gyengesége, részben a sátán ellen kellett vívnia. Magától értetődő volt számára, hogy a gonosz támadásait saját magán is megtapasztalja. Szerzetes társai nem egyszer a kimerültségtől félholtan találták reggel a templomban, ahol az éjszakai imádság közben a sátánnal liaskodott, akinek ijesztő alakját gyakran testileg is látta. A gonosz azért támadta Józsefet olyan erősen, hogy a zavarkeltéssel elragadja tőle Isten hatalmas világosságát, s a rendkívüli kegyelmek hitelességében megingassa őt. Elég volt, ha Jézusról, Máriáról vagy a mennyországról hallott elmélkedést, s már is extázisba esett, s a külvilágból nem érzett semmit. Ő maga mondta, a lélek királynőhöz hasonlít, akinek a testi érzékek a szolgálói. Ha a lélek a király lakába lép, az érzékek kívül maradnak, és semmiféle inger sem mozgatja meg őket. Maga a lélek pedig teljesen teremtőjében nyugszik. Legerősebb élmény számára a naponta bemutatott szentmise volt, mely az állandóan ismétlődő extázisok miatt olykor 5 óra hosszáig is tartott. Jézus halála vagy más esemény, amelyekről az olvasmányokban szó esett, úgy hatott rá, mintha akkor történt volna. Egy virágvasárnapon a passió e szavainál keresztre vele, szinte halottként zuhant a földre, és saját szavai szerint valóban közel járt a halálhoz. Ő maga tette föl magának a kérdést. Miért szomorkodom Jézus halála miatt, amely mégiscsak nagyon rég történt? Miért tölt el szorongással a gyermek Jézus szemlélése, hiszen sok ideje annak, hogy Jézus gyermek volt? Az Úr maga válaszolt neki lelkében. Egykor keresztre feszítettek, és meghaltam az emberekért. Készségem azonban, hogy meghalljak érted, örökre megmarad. Egykor gyermek voltam. A szeretetben mindig az vagyok. Ha valaki gyermekként akar látni, gyermekként talál meg. Ha megfeszítettként, a megfeszítettként talál rám. Vagy megostorozottként, vagy más alakban mutatom meg magam neki. Szeretetem ugyanis olyan formában jelenik meg, amelyben az emberek emlékeznek rám, és szemlélnek engem. Gyakran annyira megragadta őt Isten, hogy a szavak már kevesek voltak szeretete kifejezésére. Ilyenkor lelkéből a túláradó szeretet önmaga formálta dallamokban tört fel, és énekelnie kellett. Általában egész életében nagy szerepet játszott a zene. Mint már említettük, első gyermekkori extázisa is a zenével kapcsolatban történt. Később megtiltották neki, hogy részt vegyen ünnepélyes istentiszteleteken és körmeneteken, mert az énekek hallatára csaknem mindig extázisba esett. Lelke olyan dolgok iránt volt érzékeny, amelyeket mások észre sem vettek. Távolból megérezte a veszélyt, amelybe egy rendtársa utazása során került. Tudott a pápa halálát.

haláláról is, még mielőtt bármiféle hír érkezett volna róla. Aki találkozott vele, annak tudnia kellett, hogy belelát a lelkébe. Látta, hogy a bűn mennyire elcsúfítja a lelket. Néha ezt olyan élesen látta, hogy a bűnös jelenléte és beszéde elviselhetetlen fájdalmat okozott számára. Korának nyugtalansága és kuszáltsága közepette is világosságot és erőt sugárzott. Bíborosok, püspökök, fejedelmek keresték föl, ajánlották magukat imájába. Mindig szegények és segítséget keresők vették körül. Rendi előjáróinak mindez gondokat is jelentett. Az ilyen rendkívüli ember, mint József, nem csak áldás környezete számára, hanem teher is. Az inkvizíció még élesebben figyelte a különös jelenségeket és a nép növekvő érdeklődését. Teljesen meglepetésszerűen avatkozott be 1653. júliusában. Józsefet megfigyelés végett, a pietrarubbiai kapucinus kolostorba vitték, és a külvilággal minden kapcsolatát megszakították. Ott tartózkodásának híre azonban gyorsan elterjedt, s miséje alatt csak hamar összegyűlt a nép a templom előtt. Átküldték hát Fosszombról ne nehezen hozzáférhető kapucinus kolostorába. Éjjel vitték az Ancona tartományban lévő Osimo Minorita kolostorába. Ott élt elrejtve és a rendtársaitól elválasztva, gyakori, extatikus egyesülésben Istennel. Amikor 1663 elején beteg lett, cellájában felállítottak egy kis orgonát. Az orgonista játszott neki, ő énekelt, és a többieket is arra szólította fel, hogy énekeljenek vele együtt. A szamár kezd a hegyre felkapaszkodni, mondta tréfálkozva, amikor érezte, hogy közeledik a vég. A közelgő halálról ezeket mondta. A kéreg nem akar leválni a fáról, és borzalmas ez az átmenet. Utolsó napjaiban extázisban feküdt, belső tűz emésztette, és így énekelt. Lelkem, szeress, szeress! 1663. szeptember 18-án halt meg rendtársai körében, Itáliában, Osimóban.

0: A Mária Rádiót a saját telefonján keresztül is hallgathatja.
1: Páncsázza a következő telefonszámot.
2: 031 5 04 04 04.
1: A hívás díja percenként annyi, mintha az ön telefonjáról vezetékes telefonszámot hívna. A nap 24 órájában hívhatja a
2: 031 5 04 04 04-es telefonszámot.
1: Hallgassa telefonon keresztül is
3: a

A Mária Rádió teljes mértékben és mindenben a gondviselő Istenre bízza magát. Legyen ön is a gondviselés eszköze, aki anyagi javaival támogatja a Mária Rádiót, kínálja fel ezt a lehetőséget barátainak, bízva Isten nagylelkű szeretetében, aki egy pohár vizet sem hagy jutalom nélkül.

0: Itt van Ló. Beszélgetés életről és a Szentírásról. Debreceni Csaba, mérnök édesapával, Tóth Enikő beszélget. Köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit, a mikrofonnál Tóth Enikő, és kedves vendégem Debreceni Csaba, aki mérnök és édesapa. Sok szeretettel köszöntöm a stúdióban.
1: Én is köszöntöm a hallgatókat is, és önt is.
0: Úgy kerültem önnel kapcsolatba, hogy Szabó Tamás elnökünk ajánlotta önt a figyelmembe, hogy mindenképpen hívjam meg egy interjúra, mert hogy nagyon érdekes tevékenységet végzett a börtönkurzió keretében. De nem szaladnék ennyire előre, és inkább arra kérném meg, hogy meséljen a gyerekkoráról, honnan érkezett, hogy alakult a vallás, a hit a mindennapi élete részévé.
1: Hát először is nagyon nagy megtisztelő, hogy Tamás rám gondolt, és kicsit meg is lepett, amikor azzal kerestek meg, hogy életút interjú. 55 évesen még nem éreztem indokoltnak, hogy az életutamról egy ilyen összegzést készítsek. De jó volt végig gondolni, tehát arra mindenképpen alkalmas volt egyrészt a bőti időszak is, meg ez a felkérés is, hogy akkor ezen gondolkozzam. Elég messziről indulunk, tehát én egy hajdubihari kisfaluban éltem, mellette lévő városban, Hajdúböszörményben születtem, és egy olyan falu, amiről beszélünk, Hajdúvid, ahol nem volt és a mai napig nincs is templom, ez egy szocialista falu, nem is kaptunk öcsémmel vallásos nevelést, ugye szüleink meg voltak keresztelve, de nem tartották a vallásukat. Abban az időszakban ez ilyen nem is nagyon volt divat, vagy inkább féltek. Élték azt a kis embereknek az életét, amit akkor nagyon sokan, hogy a vallás az magánügy. Nagyszüleimnél még láttam ilyen példát, nagymamámnál, illetve a húgánál, de igazániból ez nekem olyan nagyon távoli volt. Aztán középiskolába bekerültem a városba, ott is ugye, kisztagság, tehát nem templomba jártunk, hanem kisztgyűlésre. Még elvtársként vonultam be a honvédséghez 88-ba, előfelvételisként, és aztán villanykar Budapesten, 94-ben diplomáztam, és villamosmérnökként kezdtem meg a pályámat, és még továbbra sem volt semmilyen kapcsolatom, se az Istennel, se a vallással. Kollégiumban néha betévedtek ilyen hittérítők, ilyen Jehova tanúi, és hát néha érdekes, néha kínos beszélgetéseink voltak, de nem keltették fel az érdeklődésemet, tehát nem vonzott az a világ. Aztán, hát a jó Istennek van humorérzéke, 96. február 9-én találkoztam egy lányjal, aki feltűnően vonzó volt, és a beszélgetés közben után derült ki, hogy ő egy görögkatolikus papnak a lánya, mondtam, hogy ilyen az én formám, de hát aztán rá két évre ő a feleségem lett, majd pedig a gyermekeink anyja, és most egyeken élünk, és 6 gyermekünk van, 13 és 26 év közöttiek, 5 vér szerinti és egy örökbefogadott feleségem hitoktatóként dolgozik, de kicsit előre szaladtam, mert azért ez nem volt ennyire egyenes ez az út, tehát megismerkedtünk, elmentem hozzájuk húsvétkor locsolkodni, de hát ugye egy pap családban azért az egyértelmű, hogy akkor a szertartásokon is részt kell venni, és hát én ott nagyon-nagyon idegennek éreztem magam. Azzal együtt, hogy nagyon nagy szeretettel fogadtak, és jó volt látni azt, hogy húsvérember a pap is, pláne a görög katolikus és családja is van, és nagyon jókat beszélgettünk apósommal, vagy akkor még leendő apósommal, de annyira nem fogott meg, hogy akkor én most megkaptam volna a hitnek az ajándékát. Egy nagyon jó ember, én is azt gondolom, hogy egy jó ember voltam, vagyok, és akkor két jó ember beszélget, és ez így jó is volt. És aztán, amikor komolyabbra fordult a dolog, hogy házasság, jártunk jegyes oktatásra, érdekelt a téma, meg elég könnyen tanulok, vagy tanultam akkor. De ez egy ilyen olyan tudás volt, ami ilyen legyen ön is milliómos szintű, tehát 4 válaszból ki tudom választani talán a helyeset, de igazániból nem ment mélyebbre, tehát az agyamból a szívemig nem ért le. És amikor eljött az idő, hogy akkor házasságkötés és Isten színe előtt, akkor felmerült a keresztség kérdése, és én mondtam apósomnak, vagy leendő apósomnak, hogy nem szeretnék egy olyan szertartáson részt venni, amit rajtam kívül mindenki más komolyan vesz. És apósom volt annyira megértő, és tudott olyan szeretettel fogadni, hogy elfogadta ezt a döntésemet, és püspöki engedéllyel házasodtunk össze 1998. szeptember 26-án, ami egyébként a szívvilágnapja, mint ez utólag kiderült. És hát így indultam el apró lépésekkel, feleségemet elkísértem templomba, néha én is bementem, néha csak megvártam a templom előtt. Nem értettem, nem fogott meg, nem vonzott. Korlátnak éreztem, üresnek, nem volt benne az, amire szükségem lett volna talán. Nem is tudom, hogy mire volt szükségem. És első gyermekünk nagyon hamar megfogant, majd amikor megszületett 99. július 7-én, két napos korában mondta az egyik ügyeletes orvos, hogy hát látta a gyereknek a örökletes vágott szemét, és hát ez a Dankornak az egyik ismertetőjegye, és mondta, hogy hát ez bizony kivizsgálás az indokolt. És akkor a feleségem nagyon sokat imádkozott, én meg nekem nem volt kapaszkoló, nem tudtam hova fordulni. És talán ekkor léptem kapcsolatba az Istennel, és kötöttem az első üzletet vele, hogy Uram, ha vagy, és elintézed, hogy a gyerekem nem beteg, akkor én is megkeresztelkedem. És akkor 99. augusztus 22-én együtt részesültünk a keresztség szentségében. Annyi, hogy akkor még nem tudtuk, hogy mi lesz a vizsgálatoknak az eredménye. Így mondhatom, hogy én mondtam be az ólint, és azt mondtam, hogy én most megtettem, amit megígértem, Uram, most eljössz. És akkor szeptember elején behívtak minket a kórházba, és mondták, hogy telefonon nem mondhatják el. És bementünk, és hát nem volt, tehát a vizsgálat igazolta, hogy nem dankóros Eszter lányunk. Azóta most már két diplomája van, három nyelven beszél, és éppen munka lehetőségre nyitott. Most végezte a ELTÉ-n a mester szakon, most kapta meg a diplomáját. Szóval így indult, de aztán nem kerültünk közelebb. Az Isten biztos, hogy keresett. Én meg voltam elégedve azzal, hogy az üzlet megköttetett, mindenki helytált, és ez így rendben van. És aztán eljutottam baráti unszolásra, Mária Pócsra, Kúzióra, 2002. október 24-27 között. Ez egy csütörtöktől vasárnapig tartó, nem szeretem azt mondani, hogy lelki gyakorlat, de végül is nekem akkor lelki gyakorlat volt. És pénteki napon egyik atyához bementem beszélgetni, ugye gyóni még nem, de beszélgetni. És egy elég jó, hosszú beszélgetés sikeredett, elmondtam neki az életemet, hogy mindenben mennyire sikeres vagyok, mennyire jó vagyok, szép feleség, családi ház, céges autó, jó fizetés, és hát ezt mindet természetesen magamnak köszönhetem. És nagyon most így visszagondolva is hálás vagyok a Grunda János atyának azért, hogy nem rót meg, nem kezdte el a fejemre olvasni, hogy lehetsz ennyire öntelt és egoista, és nem tudom, hanem csak így mosolygott, és annyit kérdezett, hogy mit van, amit nem kaptál. Én nem tudtam, hogy ez a Szentírásból van ez a kérdés akkor, csak akkor valami, hogy elöntött így egy forróság, és innentől kezdve datálom a megtérésemet. Nem azt mondom, hogy akkor megtértem, hanem akkor kezdődött az az igazi megtérés bennem. És hát ez azóta is tart, most már 23 éve, vagy lassan 23 éve, és azóta én is jobban keresem az Istennek a társaságát, meg azt is megérzem, amikor ő keres engem. És ez így jó. Szóval így indult a dolog, addigra már két gyerekünk volt, akkor már én is mentem templomba. Amikor hazajöttem Pócsról, akkor az egyik itt budapesti atyánál jelentkeztem, hogy készítsem föl az első gyónásra, első áldozásra, bérmálásra, és 13 húsvétján áldoztam először. Nem mondom, hogy egy ilyen nagyon gyors karrier, de így kerültünk kapcsolatba.
0: Említette, hogy azóta is megtérésben van. Hogyan megy ez azóta? Hogyan működik?
1: Ez egy nagyon jó kérdés. És azért nem vetettem le teljesen a korábbi énemet. Tehát a versenyszellem, a tenni akarás, az a megtérésben is ott van mellettem, vagy velem. És nagyon sokszor kapom magam azon, hogy hát én ezt jobban tudom csinálni, ezt én meg akarom javítani, ezt nem jó csinálják. Lehet, hogy évszázadok óta így csinálják, de ez nem jó. És hát ezzel a lendülettel fogtam neki a tanúságtételeimnek is, tehát majd én megmutatom. Én mindent tudok, mindent jobban is tudok. Arra jó volt az is, hogy a velem született lendület, meg erő, az másokat is vitt. És Mária Pócsra jártunk vissza nagyon sokáig Kurzióra, a faluból egyekről, több mint 60-an voltak ott, úgyhogy hogy elhívtuk őket. Római katolikusok, reformátusok, sőt olyanok is, akik keresők voltak, tehát nem is voltak megkeresztelkedve. És hát a Mária Pócs az a csodák helye. és nagyon sok hívő lélek jött onnan vissza.
2: És aztán a közben pont az említett Szabó Tamás elnök úr bábáskodásával a börtönbe is bekerült ez a missziós tevékenység, ez a mozgalom. 2013-14-ben kezdődött el a gondolkodás, még Isten nyugosztalja Gál Jenő atya ötlete alapján, és aztán 2014 őszén volt az első, még nem teljes kurzió, és 15 tavaszán az első teljes háromnapos kurzió, és abban én még nem vettem részt, én még nem voltam ott akkor, viszont Egyekről nagyon, hogy többen is részt vettek, és akkor hát Egyektől nem messze van Baracska, ott is van egy büntetésvégrehajtási intézet, és akkor hát csináljuk meg azt is. És akkor szinte egyszerre indult a Váli, tehát a Székesfehérvári Egyház megyében a kurzió, illetve Baracskán a börtönkurzió, és én így keveredtem bele abba is, és hát óriási, nem jó úgy élmény, de óriási megtapasztalás. Amikor egy fogva tartott, aki még nem számolja, hogy hány éve van vissza, ez még Covid előtt volt, hogy mikor átöleltem, és akkor azt mondta, hogy őt még soha senki nem ölelte meg. És akkor úgy elgondolkodom, hogy azok az emberek ott bent, ha megkapják azt a szeretett morzsát időben, akkor nem ott vannak, ahol most vannak.
0: Hogy kell elképzelni egy börtönkurziót így a sima bentlakásos négynapos kurzióhoz képest?
1: Minden ugyanaz, de mégis minden egy kicsit más. Ugye a kurziónak van egy saját imakönyve, és egyszer kaptam egy olyat, amelyik fordítva lett bekötve. Ami azt jelenti, hogy hátulról kellett visszafelé lapozni. Na a börtön is valahogy így van, hogy minden ugyanaz, de mégis alkalmazkodni kell a rezsimhez, alkalmazkodni kell a szabályokhoz, bármikor jöhet egy ellenőrzés, egy parancs, egy gyógyszerosztás. Eleve rövidebb az idő, amit rend lehet tölteni a szabadlábi kurzióhoz képest. Tehát reggel beléptetéssel kezdünk 6 óra után valamikor, de ez is intézménye válogatja, és aztán délután 6 körül ki kell jönnünk, és ebbe kell belesűríteni mindent, ami lényeges a kurzióban. Nagyon hamar kialakult az, hogy a tanúságtételek, amik megvannak, hogy nem tudom én, ez 40 perces, ez meg 1 órás, a börtönben ez nem megy. Rövidebbre kell venni, és a tanító rész az nem teljes egészében hangzik el. Aminek ereje van, az a tanúságtétel. Tehát az az 1-2 olyan példa az életünkből, ami hat azokra a srácokra, akik ott vannak bent. Egyik atya szokta őket zsiványoknak nevezni, és ebbe is azért benne van az a kis kedvesség. És hát a zsiványok között azért voltak nehéz fiúk is, de azt gondolom, hogy ha úgy csináljuk a kurziót, ahogyan a szabadlábiban is megvan írva, hogy nem szabad csak a 3 napra koncentrálni, hanem ott az örök 4. nap, tehát vissza kell járni, és gondozni kell őket, és amikor elesnek, akkor segíteni kell nekik felállni, akkor megmaradnak a hitben. Ha csak bemegyünk, fölrázzuk őket, aztán visszaengedjük őket a zárkába, akkor talán még rosszabbat is csináltunk, mint ha nem csináltunk volna semmit.
0: Visszajárások milyen időközönként szoktak lenni náluk?
1: Ez is intézménye válogatja. Baracskán 4 hetente van, és egy elég lelkes kis csapat csinálja, most 5-6-an vannak. Nem mindig mindenki tud ott lenni, de nagyon lelkes beszámolókat olvasok, és örülök, hogy ez teljesen önjáró, és már nem kell működtetni, hanem hát nem magától működik, hanem azoktól a lelkes önkéntesektől, akik ezt vállalták és csinálják. Új helybe is bejárnak a barátaim, a testvérek, Balassagyarmat, Vác. Ahol voltunk, oda igyekszünk visszajárni. Kalocsa, a női részt is említsem, mert természetesen itt is van női ága is. Volt Egerben is, de ott megszűnt a női büntetésvégrehajtás. Szóval mindenhova igyekszünk visszajárni. És általában ez a havi ultraja az jön be. A börtönben ez is speciális, mert nem csak azok vesznek részt rajta, akik már voltak kurzión, hanem olyanok is, akik esetleg jönnének. És akkor egy ilyen együttlét és dicsőítés.
0: És volt olyan tapasztalat, hogy szabadulás után megkeresték önöket?
1: Igen, volt, van. És van olyan is, amire büszkék vagyunk, és nagyon jó, és most a 10 éves ünnepség, hálaadó ünnepségünk május 6-án kedden lesz Sátorai Újhelyben, és 2 volt fogvatartott, és engedélyt kapott a belépésre, és tanúságot fognak tenni. Terebes Gergő, illetve Lóli Attila. De sajnos olyan is van, amikor olyanok keresnek meg bennünket, vagy keresték meg a testvéreket szabadulás után, akik csak a pénzre mentek volna rá. Sajnos benne van.
2: benne van. Ezt megtanuljuk, aki bemegy szolgálni, azt az egyik aranyszabály, hogy nevet, telefonszámot, címet nem adunk meg, mert sajnos ott is előfordulhat. Hogy utána nem tudjuk azokat az igényeket kielégíteni, amit ők támasztanának esetleg szabadulás után.
0: Persze, tehát hogy a személyiséget, szeretetet viszik be, nem így pedig van. Az adatokat.
2: Jézus Krisztust.
0: Így van. Mondta, hogy most lesz az ünnepség, a 10 éves, és utána mi fog történni a kurziós pályafutásával, vagy hogy fog ez tovább menni? Mert beszéltünk itt az interjú előtt, hogy leadta koordinátorságát.
2: A kurzió nem szervezet, de bizonyos fokú szervezettséget maga a mozgalom is megkövetel, és a börtönben végzett misszióhoz pedig, tehát szervezettel tud tárgyalni. Tehát egy büntetés végrehajtás országos parancsnoksága nem tud egy önkéntesekből álló lelkes csapattal tárgyalni arról, hogy hogyan lehetne könnyebbé tenni az ő munkájukat, meg eredményesebbé tenni a reintegrációt. Ezért szükséges egy szervezet, és kvázi egyházmegyei rangon van a börtönkúziós titkárság, és a titkárságnak van egy 3 főből álló vezető csapata, és ennek voltam én a koordinátor a február 28-ig, 3 évre nevezett ki bennünket Berta Tibor dandártábornok és tábori püspök, és most folyik a tisztújítás, illetve abban maradtunk, hogy a 10 éves hálódó ünnepségig még én is aktívan részt veszek a szervezésben, de aztán utána ezt átengedem másoknak. Hogy magával a börtönkúzióval mi lesz, vagy mi merre felé fog haladni, azt így nem tudom, de nagyon nagy várakozással tekintünk erre az ünnepségre, mert ott a Széke János püspök atya, aki az egésznek a kezdetén ott volt Szabó Tamás, meg még néhány lelkes civil testvérünkkel együtt. Ott lesz Berta Tibor, tábori püspök, ott lesz a református testvérek részéről Barna Sándor püspök, ott lesznek a BVOP részéről a meghatározó parancsnokok, akikhez a reintegráció is tartozik, illetve meghívtunk minden börtönlelkészt, katolikust is és reformátust is. Meghívtuk az agglomerációs parancsnokokat, akik ilyen régiós parancsnokként működnek, illetve a korábban tiszalöki, most már csengeri régióból az összes büntetésvégrehajtási intézménynek a parancsnokát. Tehát leszünk ott vagy 60-an. Ja, és meghívtuk azokból a börtönökből a börtönparancsnokokat, ahol valaha szolgáltunk. És hát nagyon bízom abban, hogy ez egy ilyen szájhagyomány útján terjedő dolog lesz, és látni fogják azt a megfelelő parancsnokok, hogy az ő munkájuk válik könnyebbé, a fogvatartottak együttműködőbbek lesznek, és aztán utána talán a reintegrációjuk is könnyebb lesz a szabadulás után. Az én részem pedig, én főiskolára járok, Nyíregyházán a görögkatolikus teológiára, civil teológus hallgató vagyok, most vagyok túl a felező bulin, még 2,5 évem van hátra, és szeretnék erre fókuszálni jobban. És hát azért 6-7 vizsga van egy vizsgaidőszakban. A szorgalmi időszakban mondjuk minden második szombat. Vizsgaidőszakban nem tudom másképp osztani, szinte minden szombat van, amikor 2 vizsgám is van. És ha még emellé beteszem a szolgálatokat is, akkor ugyan a gyermekeim már nem kicsik, de azért nem szeretném, hogy kurziós árvák legyenek, vagy a feleségem kurziós özvegy. Tehát meg kell találnom azt, hogy mi az, amire telik az időmből, és mi az, amit el kell engedjek. És most így döntöttem, hogy most a főiskolára szeretnék, a tanulmányaimra szeretnék fókuszálni.
0: Mi a cél a főiskolai végzettséggel?
2: Ezzel is csak mosolygok, mert amikor beadtam a jelentkezésemet, egy olyan cégnél dolgoztam, amilyen laboratórium, vegyészet. És amikor mondtam, hogy beadtam a papíromat és felvettek a teológiára, akkor többen kérdeztek, hogy nem geológia? És akkor ugye adott a vicc, hogy ég és föld a különbség, és akkor mondtam, hogy nem teológia. És akkor, na jó, de hát pap leszel? És akkor nem leszek pap. De hát akkor minek? És igazániból nem tudom. Amikor beadtam, az már egy 10 éves folyamatnak az eredménye volt, hogy én végül jelentkeztem. Egyházjoggal akartam foglalkozni, de egyházjoggal nem lehet csak úgy foglalkozni, hogy nincs teológiai végzettsége valakinek. Hitoktató nem akartam lenni, tehát van ilyen 2 éves képzés, akár a Szapiencián, akár a Pázmányon, akár a Szent Atanázon. És akkor sok beszélgetés után végül az egyik pap barátom mondta azt, hogy hát ha nincs mese, akkor teológia, és akkor civil teológus. Konkrét, jól fésült célom nincs. Azt érzem, azt látom, a céges világban, hogy egyre fontosabbá válik a fenntarthatóság, ez az ESG, most már törvényi, tehát szabályozói oldalról is megérkezik, a cégeknek muszáj jelenteniük, hogy mekkora a karbonlábnyomuk, stb. És olyan, nagyon sokan ilyen novumként gondolnak erre, az egyház meg 2000 éve ezt hirdeti, hogy ezt a földet, ezt nektek teremtettem, mondja az Úr, és legyél jó gazdája. És most azt érzem, hogy erre talán van igény, hogy az egyház még jobban felemelje a hangját, és elmondja, hogy hát gyerekek, ezt tanítjuk 2000 éve. Nem olyan nagy újdonság ez, hogy úgy kéne működjünk, hogy még az unokáink is élvezhessék ennek a teremtett világnak az összes gyümölcsét. És én valami ilyesmivel szeretnék majd foglalkozni. Nem biztos, hogy ez kell a teológia, de hogy egy még erősebb alapot ad, az biztos. És most meg a nagy héten voltam egy lelki gyakorlaton, amit egy református evangelizátor tartott, Vég Tamás, és nagyon magával ragadott, amikor látszott rajta, hogy kevés az eszköze, hogy kifejezze azt, ami benne van, ami a szívébe van, amit az Úrtól kapott, és amikor így látja, hogy csodálkozva nézünk, de nem értjük esetleg, akkor értitek, hogy ez mekkora dolog, hogy... És akkor hát nyilván a nagyheti szertartásokkal kereszt csodájáról beszélt. Szóval valami ilyesmit el tudnék képzelni, hogy ilyen céges evangelizátorként működjek majd, amikor majd nyugdíjas leszek.
0: A hit élete hogyan fejlődik a főiskolai tanulmányok által? Hogy tudná ezt megfogalmazni?
2: Olyan szellemi műhely van ott Nyíregyházán. Feltételezem, hogy a többi egyházi egyetemen is, de én nekem ott itt van tapasztalatom, óriási azt megérezni, hogy azok a papok, teológusok partnerként bevonva együtt gondolkoznak. Volt olyan konzultáció, amikor egyedül voltam, tehát elég nehéz elbújni például egy vizsgán puskázni, de hogy akkor az atya is mondta, hogy akkor ő nem áll fel oda a katedrára, hanem oda húzta a széket, leült velem szembe, mint hogy most itt ülünk a stúdióban, és amikor magyarázta valamelyik részét a egyházatyáknak, a tanításainak, akkor így lehalkította a hangját, és hogy ő maga is tanítás közben is rácsodálkozik, és ebbe bekapcsolódni. Ez egy, nekem egy nagyon nagy élmény. Nagyon nagy élmény újra tanulni, de hogy dolgokról ilyen nagy tudású emberekkel, és ilyen szeretetre képes emberekkel vagyok kapcsolatban, ez nagyon nagy dolog.
0: Akkor most már mondhatjuk, hogy összeért a szív és az ész a vallási ügyekben, a hitbeli ügyekben?
2: Azt gondolom, hogy igen, még folyamatban van, és egyre több minden jön be fönt is, de azért ezt a 30 centit, ami itt között, a kettő között van, ezt azért meg kell ugrani.
0: A gyerekeket sikerült ilyen értékrend szerint nevelni, tudták ők átvenni, vagy még a fiatalos távolságban vannak?
2: Mindenre van példa. Négyen nagykorúak, és mindannyiuknak, amikor nagykorúak lettek, azt mondtuk, hogy nevelésük befejeződött. Adtunk egy példát, és ők döntik el, hogy ebből mit követnek, és mi az, amit, na ezt aztán biztosan nem. Azért most az ünnepe alatt jöttek velünk a szertartásokra, sírbatételen is voltunk, és nagyon örültem, hogy eljöttek, és próbáltak énekelni, hogy még szebb legyen az ünnep. A hitüket azt csak a jó Isten ismeri. Én azt gondolom, hogy kaptak egy jó alapot, és aztán majd kiderül, hogy ezzel ők mit kezdenek. Feleségem beleszületett a hitbe, a vallásosságba, és egy csomó dolgot soha nem kérdezett meg, soha nem tette föl azokat a kérdéseket, amiket én föltettem akkor, amikor egyes oktatásra jártunk például. És én azért irigykedem rá, hogy neki gyerekkorában megadatott az, ami nekem nem, ő meg azért irigykedik rám, mert hogy én meg felnőttként kerültem ebből bele, és hogy nem ilyen kész valamiként. A gyerekeink kvázi kész valamiként kapták, és lehet, hogy ki akarják próbálni azt is, hogy milyen az, amikor, na jó, most a saját hitem, mert szeretném kialakítani. Meglátjuk, ebben is csak segítjük őket, vagy igyekszünk segíteni őket.
0: Tulajdonképpen mindenkinek a saját hitéért meg kell harcolnia, aki beleszületik, az is sokszor újra megtér. Igen. Van-e valami közeli cél, ami mindenképpen szeretne megvalósítani az életében?
2: Hát most szombaton vizsgázok. Ez most egy nagyon közeli cél, és patrológia 2 a tárgy, és dr. Gyurkovics Miklós atya tartja, és egyébként ő volt az, aki úgy közelebb húzta a széket, és lehalkította a hangját. És 10 tétel van. Ma délutánra a kegyelem tanrész. Van gyenge 30 oldala ókeresztény írók. Hát most ez a nagyon közeli célom. Meg hát a május 6-a KEDD, Újhely, BV intézet, és ott a 10 éves hálaadó ünneplés.
0: Nagyon szépen köszönöm, hogy itt volt és mesélt nekünk magáról, és nagyon sok sikert kívánok a tanulmányokban, a távlati tervekben, célokban, és ugye az évfordulós ünnepséghez is, hogy nagyon sikeres legyen, és ez minél inkább tudjon terjedni, mert ez egy nagyon fontos és értékes misszió.
2: Köszönöm szépen.
0: Dicsértessék a Jézus Krisztus.
2: Mindörökké, amen.
0: Debreceni Csaba, mérnök édesapával, Tóth Enikő beszélgetett.

0: Mária Rádió és Fénysugár a lelkednek.
1: A rejtőzködő Medjugorje gyermek. Emmanuel Márdár nővér azonos című könyvéből felolvas oltyánemese.
2: Szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat, oltyánemese vagyok. Ma újabb részt olvasok fel önöknek, Emmanuel nővér, a rejtőzködő Medjugorjei gyermek című könyvéből, miután meghallgattuk a szűzanya 1992. augusztus 25-i üzenetét. Drága gyermekek! Ma azt szeretném mondani, hogy szeretlek benneteket. Anyai szeretetemmel szeretlek, és arra hívlak benneteket, hogy legyetek egészen nyitottak felém, hogy általatok megtéríthessem és megmenthessem a világot, amelyben rengeteg bűn és olyan dolog van, ami nem jó. Ezért, drága gyermekeim, nyíljatok meg nekem, hogy megmutathassam és megismertethessem veletek Istent, aki szeret benneteket. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra. Személyes jellegű kérdések a gospához. Az autó dugig tele volt, és nagyon lassan a csenákoló közösség zöld sátra felé tartottunk. Alig egy óra múlva a szűzanya megjelenik Mirjana Soldónak, mi pedig, akárcsak minden hónap másodikán, együtt fogunk imádkozni vele, mindazokért, akik még nem ismerik Isten szeretetét. A hátsó ülésen szorongó fiatalok között ült Eleonóra. 25 éves, érzékeny szívű, éles elmélyű, csinos lány, de az államok materialista levegője gonosz módon befurakodott a lelkébe. Még nem volt képes arra, hogy teljesen Istennek adja magát, és a mélyebb dimenziók, szélesebb látókörök iránti vágy titkon égette lelkét. Harmadik hetét töltötte Medjugorjei házunkba, és az első napok szomorúsága már helyet engedett szívébe valami újfajta belső békének. Türelem, Isten malmai lassan őrölnek. Elhaladtunk a Podbro dombja mellett, és bevettük a Piákovicshoz vezető kanyart. A korai óra ellenére a júliusi nap már erősen tűzött. Összeszedett csend volt. Jaj, holnap lesz Dina barátnőm esküvője? Kiáltott fel hirtelen Eleonóra. Már évek óta együtt vannak azzal a lánnyal, és... Micsoda? Egy lánnyal házasodik össze? Tört ki egyesekből a meglepett kérdés. Ez az ő útja. Én nem tenném, de ha ő ezt akarja, hát joga van hozzá. Én a magam részéről tiszteletben tartom a döntését. Hogy tiszteletben tartod a döntését? Kérdeztem. Igen. Hát jól kezdődik, gondoltam. Néhány perc múlva le kell parkolnom az autót, és az utolsó pillanatban robban a bomba. Megkockáztattam egy ügyetlen kérdést. Hogyan tarthatod tiszteletben a döntését, ha a Bibliából tudod, hogy Isten férfinak és nőnek alkotott minket, és a homoszexualitás nincs benne az emberre vonatkozó tervébe? Hát tudod, a Biblia, attól függ, hogy olvasod. Van, amit szó szerint kell venni, és van, amit nem. Ez már több volt a soknál. 30 másodpercen volt arra, hogy valami kiutat találjak. Mégsem hagyhattam a fiatalok gyomrában ezt a görcsöt, még mielőtt szétszélednének a tömegben. Figyelj csak! A Bibliáról majd később beszélünk, de addig is van egy ötletem. A gospa ma megjelenik, néhány percig köztünk lesz. Még ha mi nem is látjuk a saját szemünkkel, beszélhetünk hozzá. Elmondhatunk neki bármit, ő az anyánk. Miért ne tennéd fel neki a kérdésedet? Mondjuk így. Mária, te tiszteletben tartanál egy ilyen döntést? Egy ilyen házasságot? Meglátod, hogy válaszolni fog a szívedben. Oké, jó ötlet. Leparkoltunk, kiszálltunk, és elvegyültünk a szűzanyát váró epekedő tömegben. Ave Máriák visszhangzottak, majd fogadtuk anyánk látogatását. A jelenést követően hazamentünk. Eleonóra hallgatott. Gondolataiba mélyedt, és nem hozta elő többé a kérdést. Másnap azonban kibökte közösségünk egyik testvérének. Tudod, tegnap választ kaptam a szűzanyától. Világos, mint a nap. Mi világos? Világos, hogy a homoszexualitás nem helyes, egyáltalán nem jó. És hogy mondta el ezt neked a szűzanya? Nem tudom, nem láttam semmit, nem hallottam semmi különöset, de amikor kijöttem a zöld sátorból, a szívemben volt a bizonyosság. Olyan tisztán, mint valami kristály. Eleonóra azóta fontos állást tölt be politikai körökbe, ahol a legjobb és a legborzasztóbb dolgokat látja közvetlen közelségből. Életét az imádságra alapozta. Látásmódját pedig minden erejével Krisztuséhoz igyekszik alakítani, akit majdnem hogy naponta magához vesz az Eukarisztiában. Megítélései, fogalmai és meggyőződései gyökerestől megváltoztak. Az arcát övező békesség olyan, akár egy világító torony az amerikai elit hányattatott tengerén. Eleonóra megtanult odafigyelni. A homoházasság esete óta, ha komoly kérdése akad, tudja, hogy kihez forduljon. Műsorunk végén hallgassuk még meg a Szent Szűz 2001. május 21-én adott üzenetét. Drága gyermekek, ebben a kegyelmi időben az imádságra hívlak benneteket. Gyermekeim, sokat dolgoztok, de Isten áldása nélkül. Áldjátok és kérjétek a Szentlélek bölcsességét, hogy vezessen benneteket ebben az időben, hogy megérthessétek és élhessétek ennek az időnek a kegyelmét. Térjetek meg, gyermekeim, és térdeljetek le szívetek csendjébe. Helyezzétek Istent lényetek középpontjába, hogy így örömmel tudjatok tanúságot tenni a szépségről, amit Isten szüntelenül áraszt életetekben. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, Istentől megáldott, szép napot kívánok. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: Steak.
1: Meg szeretnénk köszönni kedves hallgatóinknak a rendszeres támogatást, amelye hozzájárulnak a Mária Rádió fenntartásához.
2: Köszönjük, hogy lehetővé teszik, hogy az örömhír eljuthasson magányos, beteg testvéreinkhez.
3: Köszönjük, hogy befogadták otthonaikba a Mária Rádiót.
1: A Jóisten fizesse vissza a 100-szorosan eddigi adományaikat.
2: És azokat is, amelyeket a jövőben juttatnak el hozzánk.
4: Azért, hogy a Mária Rádió továbbra is egy fénysugár lehessen mindannyiunk lelkének.

Názai Erzsébet, ha nem teszek semmit sem. Most nem sietek. Most nem rohanok. Most nem tervezek. Most nem akarok. Most nem teszek semmit sem. Csak engedem, hogy szeressen az Isten. Most megnyugszom, most elpihenek. Békén, szabadon, mint gyenge gyerek. És nem teszek semmit sem. Csak engedem, hogy szeressen az Isten. S míg ölel a fény, és ölel a csend, és árad belém, és újját teremt, míg nem teszek semmit sem, csak engedem, hogy szeressen az Isten. Új gyümölcs terem, másoknak terem, érik csendesen erő, győzelem, ha nem teszek semmit sem. Engedem, hogy szeress.